2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Mikita Gáborral, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusával beszélgetek. Ezúttal nem programokat ajánlunk a kedves hallgatók figyelmébe, hanem egy különleges szentről, Szent Genéziuszról, a színházi alkotók védő szentjéről beszélgetünk. Kezdjük ott, hogy hogyan is került az Ön látókörébe és látószögébe ez a szent, hiszen úgy gondolom, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatói előtt, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy sokunk előtt ismeretlen ez a szent.
2: Meg kell mondjam, hogy én is a közelmúltban fedeztem fel az ő alakját egész véletlenül színházi szokásokról, babonákról, rituálékról kerestem, és akkor az egyik szöveg említette meg az ő nevét, mint a színháziak védőszentjét, és magam is akkor csodálkoztam rá, hogy létezik ez a szent, és akkor kezdtem el magam is utána járni, utána keresni, hogy ki ő, hogyan lett a színháziak védőszentje, hogyan él ma a kultusza, és egy nagyon izgalmas történet bontakozott ki, és egy nagyon példaértékű kultusz is, ami mai napig is él vele kapcsolatban.
1: De hol talált rá?
2: Internetes keresés folyamán valamilyen wikipédiás cikk az, ami kidobta az ő nevét is, mint a színészek védőszentje. Meg kell mondjam, hogy más szentekről már hallottam, akik köthetőek a színház világába. Ugye Szent Cecília az énekeseknek, a zenészeknek a védőszentje, tehát az énekművészet kapcsán, opera kapcsán az ő neve már előkerült. Vagy akik járnak ugye Prágában a Szent Vitus katedrális, besétáltak egy imára, és utána néztek annak, hogy ki is lehet ez Szent Vitus, akkor olvashatták, hogy a táncosoknak is, a táncművészetnek is a védő szentje, a Vitus tánc kapcsán egy elég erős áttétellel, de őt tekintjük ennek a műfajnak a védőszentjeként, és Genéziusz nevem, ahogy említettem, számomra is ismeretlen volt. Közben kiderült, hogy Szent Pelágia néven a színésznőknek is van külön egy védőszentje, akinek szintén ismert a története, de ő talán még kevesebbet emlegeti a köztudat, viszont Genéziusz nagyon markánsan jelen van a egyházi köztudatban, illetve a vallásos művészeknek a köztudatában, elsősorban a nyugati világban.
1: Javaslom, hogy akkor ismerjük is meg őt. Ki volt ő, hanyadik században élt, és életének milyen fontosabb mozzanatai voltak?
2: Diokleciánus császár korában élt, tehát időszámítás szerint a 3. század végén, a 4. század legelején vagyunk. Ez már a birodalomnak az a korszaka, amikor nagyon-nagyon nagy a római birodalom, úgyhogy maga a császár is arra jutott, és igazából ezzel írta be magát a történelembe, hogy társcsászárokat választott maga mellé, tehát 4-en. Voltak, mint császárok, hiszen irányítani, figyelni, reprezentálni a birodalomban, ezt már egy ember nem tudta uralkodóként ellátni. És ami pedig a keresztény vallás történetében fontos, Diokleciánus alakja a keresztény üldözéseknek az egyik főszereplője, megtestesítője lett. Egy darabig hagyta, hogy a birodalom különböző részein levő gyakorolják azt a hitet, amit ők a magukénak vallanak, tehát nem tette kötelezővé Róma vallását a birodalom többi részére. Ám aztán jött egy fordulat, amikor viszont nagyon erősen szembefordult a keresztény vallással. Egyrészt nagyon zavarossá vált a korszak. Természeti csapások, a barbár csapatoknak a egyre erőteljesebb betörése a birodalomba, a különböző zavargások, egy nagyon zűrzavaros korszak született meg, és valószínű, hogy kerestette maga a császár is azokat a megoldásokat, lehetőségeket, amelyek próbálják ezt az űrzavart visszafogni. És ennek az egyik módja lehetett az, hogy egy erős római birodalmi vallást teremtsünk meg, és ezzel szemben nyomjuk el azt a vallást, a keresztény vallást, ami pedig ugye egyre erőteljesebb, egyre elterjedtebbé válik, és bizony nagyon szigorú törvénykezések születtek, tehát az élet minden területén szabályozták, hogy fel kell adni a keresztény hitet, és akár ember áldozattal is járt az, hogyha valaki megtartotta a maga keresztény hitét. És hát ebben a korszakban maga a színház pedig elsősorban szórakoztató színház volt, a római színház. Tudunk egy-két tragédiaszerzőről, tragédiaíróról, Livius Andronicusról, Senecáról, Ovidiusról, de ez csak egy nagyon szűk rétegnek, egy nagyon szűk művelt rétegnek volt a szórakozása. A színház, mint tömegművészet Rómában elsősorban a könnyű műfajt jelentette, a vígjátékokat, a komédiákat, a bohózatokat. Jelentette Plautus a legnagyobb mestere, a 72 katona című darabját mai napig játsszuk, és ekkor teremtődnek meg a klasszikus vígjátéki figurák is. A nagyszájú katona, a zsugori öregember, a felszarvazott öregférj, a butaszolga, vidámszolga, cserfesszobalány karaktere, ennek a korszaknak a szülötte, ez az, amit majd a Commedia dell'arte is továbbvisz, és egy nagyon könnyű műfaj, valóban határokat nem ismerő, burleskbe forduló, már a maszkok, a korabeli komédiásokról megmaradt rajzok is azt mutatják, hogy egy nagyon szabad szájú, gátlásokat nem ismerő, olcsó művészeti terület volt ebben az időben a római színháznak a világa, és ennek a világnak volt a népszerű színésze Genesius.
1: Ez is volt a neve? Így is hívták őt?
2: Így jegyezték le a nevét, igen, igen, tehát más megnevezését nem ismerjük. És az ő fő szórakoztató területe pontosan a keresztényeknek az üldözése volt. Tehát olyan előadásokat hozott létre, olyan produkciókkal szórakoztatta a közönséget, amiben a keresztény vallást, a keresztény vallásnak a szertartásait parodizálta ki, gúnyolta ki. Így kerülhetett a legenda szerint a császárnak a figyelmébe is, aki a legenda szerint megbízta azzal, hogy írjon egy olyan darabot, amelyben a császár szinte egy napisteni figuraként jelenik meg, megteremthet ezzel, megmutathat ezzel egy új államvallást, és teljesen megsemmisíti a darabban a keresztényeket. És egy korabeli legenda az, ami őrzi ezt a történetet. A 7. században született meg a Vértanúk cselekedetei című összefoglalás, ez meséli el a történetet, ami úgy folytatódik, hogy Genesius elkezd foglalkozni a keresztény vallással, még inkább, hogy még jobban meg tudja segíteni, és valószínű, hogy beépül egy közösségbe, hogy saját bőrén érezze a szokásokat, és egyre inkább a hatása alá kerül a kereszténységnek. És valószínűleg sokáig vívódik is, vonza is, fél is ettől a hitvilágtól, majd elkövetkezik az előadás, tehát létrehozza azt a produkciót, amit a császár tőle megrendelt. Ám az előadás csúcselenetében egyszer csak megjelent egy angyal, vagy egy galamb, a legenda szerint, és ebben a pillanatban felvállalta a maga hitét, és nyíltan a császár és a közönség szemébe vágta, hogy ő maga is vallja ezt a hitet. És idézzük ezt a részt a Vértanúk cselekedeteiből, a Genesius monológiát, megtérését. Azért jöttem ma ide, hogy egy földi császár kedvében járjak, de amit tettem, az az, hogy a mennyei király kedvében járjak. Azért jöttem ide, hogy ne vettesselek benneteket, de amit tettem, az az, hogy örömet szerezzek Istennek és angyalainak. Ettől a pillanattól fogva hidd el, soha többé nem fogom kigúnyolni ezeket a nagy rejtélyeket. Most már tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten, a fény, az igazság és az irgalmassága mindazoknak, akik megkapták a keresztség ajándékát. Ó, nagy császár, higgy ezekben a titkokban. Megtanítalak titeket, és megtudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus az igaz Isten.

0: Van arról valamilyen információnk, hogy ezután, az előadás után kapott egyfajta retorziót a császártól Genézius, hiszen nem azt ért el, amit a császár szeretett volna, hogy elérjen ezzel az előadással, sőt, megtért, Isten hívővé vált.
1: A legenda le is írja, két változat ismert, az egyik szerint azonnal még a színpadon leszúrják, a másik változat szerint kínozzák, és arra kényszerítenék, hogy vonja vissza ezt a vallomását, de ő kitart a hite mellett. Tehát egy mártírrá vált, tehát a kereszténység egyik mártírjaként is tekinthetünk rá.
0: Életének még milyen fontosabb mozzanatait emelhetnénk ki, amely valóban a színházi emberek és a színházi világvédő szentjévé tette őt?
1: Igazából ez az egyetlen történet, amit tudunk róla, tehát ez a pillanat, ez a színpadi megtérés az, és a mártíromsága az, ami őt szentté emelte.
0: A mártírsága után rövid időn belül szent lett.
1: Már a IV. Században, tehát nem sokkal a halála után templom épül Rómában, tehát ez azt jelzi, hogy nagyon hamar megkezdődött az ő tisztelete.
0: És hogyan élt ez tovább? Valamint hogyan él tovább napjainkban? Ezzel kapcsolatosan milyen információkat talált?
1: Sok szálon fut a történet, hát ami nagyon fontos és nagyon példaértékű, hogy például Londonban a Covent Garden mellett van egy templom, ami rendszeresen helyet ad a katolikus színházi embereknek, rendszeres heti rendszerességgel külön misét tartanak itt, és itt is van egy kegyhelye Genéziusnak, akit az angol színészeknek a szervezete, a British Catholic Stage Guide a védőszentjeként tekint külön is, tehát ennek a szervezetnek is ő a védőszentje. Ha pedig elmegyünk New Yorkba, akkor a Broadway közelében van a Szent Malachi templom, ez is egy római katolikus templom, ahol szintén kegyhelye van, és ami szintén egy találkozási pont a katolikus színészeknek. Kaliforniában, Hollywoodban a Saint Mary of the Angels templomban van egy hatalmas ólomüvegablak, ami az ő tiszteletét hirdeti és testesíti meg. Tehát nagyon szép példa az, hogy nagyon markánsan a egyházi intézmény rendszeren belül is megtalálható az ő tisztelete, de a konkrét épületeken és helyeken túl 2007-től működik a Genézius testvériség is. Eznek a kezdeményezése két pápának a nevéhez is kötődik. János Pál pápa indította el, és aztán 16. Benedek pápa pedig folytatta ennek a testvériségnek a megteremtését. Írország, ami a központja ennek, de határokon átív elő határokat nem ismerő mozgalom ez. Gyakorlatilag egy ima közösségként lehet leginkább értelmezni a Genézius testvériséget. Akik érdeklődnek ez iránt, azok egy külön honlapot is találnak, amin részletesen elmesél, hogy hogyan jött létre ez a testvériség, mi a cél, megtaláljuk az imákat, az ima szándékokat. Ezen az oldalon olvashatjuk a létrejöttéknek a célját és okát. Felismerve a színházi és filmművészetben dolgozó kihívásait és időnként nehézségeit, mindenekelőtt tagjainak imáit és lelki támogatását ajánlja fel nekik, hogy felismerjék azt a fényt, amelyet Isten rájuk bízott. Krisztus, az evangélium és az emberiség öröme. A testvériség tagjai a kultúra megújításáért is igyekeznek dolgozni. A színház, és különösen a mozi és a média ma a világ legerősebb és legbefolyásosabb intézményei, és olyan területek, ahol az evangéliumot is hallani és meg kell élni. János Pál pápa és 16. Benedek pápa is hangsúlyozta a kultúra fontosságát a világban, és azt a megfelelő helyet, amelyet az evangélium népszerűsítésében elfoglal. Ebben a szellemben a testvériség igyekszik kivenni a részét a kultúra megújításából, elsősorban imával és áldozatvállalással, de a keresztény kultúra és eszmék előmozdításában is segít. Azok, akik nincsenek megkeresztelve, nincsenek kizárva a testvériség imáiból. Mint Isten által teremtett nép, minden férfi és nő között létezik egy közös emberi kötelék, amelyet az Atya teremtő keze kovácsolt össze, és amelybe a Fiú kötötte be a megtestesülése során. Bár lehet, hogy nem mindenki fogadja el Krisztust, vagy nem egyesül vele a keresztség által, a testvériség tagjai remélik, hogy imáikat és áldozataikat a jó akarat gesztusának tekintik, amely azoknak a javát keresi, akikre emlékezünk. Ebben nem akarják megbántani azokat, akik nem keresztények, vagy nem hisznek a személyes Istenben. A testvériség szellemisége olyan kötelékek létrehozására törekszik, amelyek, ha nem is hitből és egyesületből, de jó indulatból és barátságból állnak. Tehát ezeket a gondolatokat olvashatjuk az ő oldalukon, érdemes felkeresni, és akár megnézni az imákat. Ők megteremtettek egy ikonképet is, az ikon művészet szabályai szerint, például a Szent Genéziuszra ez is ott meglátható, megtekintető.
0: Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy létezik róla egy kép, hogy hogyan nézett ki?
1: Hiteles kép nincsen, de a művészetben művészek által többször is megörökítésre került. Festészetben például a római Santa Susanna templomban vannak freskók. Aztán Giovanni Battista Pozzónak van egy festménye, a Szent Genézius megtérése, ez a leghíresebb, de találunk más festőktől is, későbbi korokból alkotásokat, amelyek előtte tisztelegnek, sőt szobrokat is, tehát ha például Rómában járunk, a Szent Péter Bazilika előtt, akkor ugye a téren egy szobor sort is láthatunk, ezek között ott van Szent Genéziusnak is a szobra, vagy a milánói dómnak a szobrai között, a szentek között szintén megtaláljuk Szent Genézius alakját, ugye egyértelműen a maszkkal jelképezve, és ez a szobor alkotás az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy van egy másik Szent Genézius, és a kettő kicsit össze is mosódik, Árléi Szent Genézius, aki szintén ugyanekkor ér Diokleciánus császár. Korában ő ügyvédi pályán működött, és amikor megkapta az ő ügyvédi közössége Diokleciánusnak a keresztényeket üldöző felhívását, akkor megtagadta annak a végrehajtását, és ő így lett szintén mártír, mert ezért kivégezték. Vannak olyan vélemények is, amelyek ötvözik a két szentnek az alakját, vegyítik, de így még van, aki azt mondja, hogy még izgalmasabb a történet, ez a kétarcúság, és ami mind a kettő, ugye a Diokleciánus császár törvénykezéséhez kötődik.
0: De ha jól veszem ki a szavaiból, úgy ismerhetjük meg, és úgy ismerhetjük fel Szent Genézius alakját, hogy maszkkal ábrázolják.
1: Pontosan, ugye a színháziaknak fontos jelképe a maszk, és hát nem véletlen, hogy ugye drámaírók közül is többen feldolgozták az ő történetét. Elsőként Lope de Vega, ugye a spanyol drámairodalomnak a legnagyobb alakja, 1608-ban írt egy drámát, a Színlelt igazság címen. Nálunk nem fordították le, nem játszották, de például az Amerikai Egyesült Államokban több fordítása is létezik, és az elmúlt időszakban előkerült ez a színdarab. Egy francia drámaíró 1645-ben írt drámát Szent Genéziusról, a komikus címen Henry Guyonnak van 1933-ból egy színdarabja, és ezekből az időkből való Hevesi Sándornak a Császár és a komédia című színdarabja, ami szintén ezt a történetet dolgozza fel. Komédiás az ugye Genézius, a császár pedig Diokleciánus. Ezt a történetet utoljára Hevesi Sándor Színház Zalaegerszegen játszotta. És a alakját a regényírók is megörökítették, hogy mennyire élő az ő alakja, azt jelzi, hogy például 2000-ben nálunk Bodnár Dániel írta meg a Genézius a színész című könyvét, 2021-ben pedig egy amerikai írónő, Donna Lee Davis írt regényt Genéziusnak az alakjáról. És zeneszerzők sem hagyták figyelmen kívül az ő történetét, többen is vannak, Kárlőv például, aki egy oratóriumot szentelt Szent Genéziusnak. 1892-ben Felix Weingartner írt egy operát Genézius alakjáról, és a kortárs zeneszerzők között is van, aki megörökíti az ő alapját. Philip Auclair készített el a Szent Genézius legendája című oratóriumot. Hiszen ugye izgalmas a történet, ugye az a drámai pillanat, amikor egy komédiásból, egy pojácából ugye szent lesz, ugye azáltal, hogy eldobja a maszkot, a csörgősipkát, és helyette a keresztet mutatja fel. Ez egy nagyon izgalmas drámai színpadra, festői vászonra, vagy akár hangszerek által megszólaltatott zenei drámának kiválóan alkalmas.
0: Minden szentnek van ünnepe, emléknapja a katolikus egyházban. Arról tudunk valamit, hogy Szent Genézius ünnepe mikorra esik?
1: Augusztus 25-e az ő ünnepnapja, de azt gondolom, hogy például a színházi világnapon is nyugodtan emlékezhetünk, tisztelekhetünk az ő emléke előtt.

0: Úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a színházi alkotók védőszentje ő. Csak a színházi alkotók védőszentje, vagy időközben kibővült ez a kör?
1: Igen, a Szent Genizius testvériség már a filmművészek védőszentjeként is tekint rá, de például a bűvészeknek is ő a védőszentje. A katolikus bűvészek céhének ő a pártfogója, tehát az illúzionistáknak is a védőszentje patronája.
0: Megszokhatták a kedves hallgatók, hogy ha mi ketten beszélgetünk, akkor általában idézetek is előkerülnek. Most sem lesz ez másképp, természetesen témánkkal, Szent Genizius-szal kapcsolatosan gyűjtött össze idézeteket. Miből is fogunk idézni, és milyen idézetek lesznek ezek?
1: Bodnár Dánielnek a könyvét nagy szeretettel ajánlom az érdeklődőknek, aki nagyon részletesen megírta ezt a történetet. A művészi fantáziát, az írói képzeletet szabadon engedve gondolta végig ennek a történetnek a részleteit, hogy hogyan is mehetett végbe ez a folyamat, hogyan mehetett végbe ez a hittérítés. Nagyon markánsan rajzolja meg nem csak a gondolkodó művésznek az alakját, de például a császárnak a személyiségét is, és azt gondoltam, hogy érdemes ebből a könyvből felidézni magát az előadást, a hitnek a felvállalását, hiszen az én mondataimnál sokkal érzékletesebben, mélyebben, átérezhetőbben írja le egy író ezt a pillanatot. Tehát Bodnár Dániel, a Genizius, a színész szerzője így idézi fel ezt a pillanatot. Az előadás megkezdődött. Genizius bohóc száma ezúttal az est elejére került. A színész pipiskedve lépdelt, a közönség már akkor tombolt, amikor meglátta. Zugott a tapsvihar, őrjöngve várták a keresztség felvételének rítusát kigúnyoló jelenetet. Genéziusról ömlött a víz izgalmában, ahogyan válaszolt a feltett kérdésekre. Ellentmondasz-e az ördögnek és minden hatalmának, követed-e a te urad, parancsolód, Jézus Krisztus parancsait? Követem, ellentmondok, hangja ércesen zengett, határozottan, erőt sugározva, nyoma sem volt most a korábbi affektáló stílusának. A nézők közül többen fújolni kezdtek, mert hozzászoktak, hogy ebben a jelenetben kedvencük affektál, és most is ezt követelték tőle, többen be is kiabáltak. Genizius, nehogy tényleg megtérjél, s már kacagtak is. Előbb foglalják el Rómát az elemannok, mint hogy Genizius megtérjen. A színész nem hagyta magát megzavarni. Minél nagyobb lett a hangzavar, annál magabiztosabban beszélt. Igenlő válaszai szívből jöttek. Soha nem érzett, csodálatos nyugalom szállta meg, amire oly régóta vágyott. Lelkében már egy szemernyi félelem sem volt, mintha egy zsilip nyílt volna meg benne, amely engedi szabadon áramolni jobbik énjének minden érzelmi gazdagságát. Engedelmesen hagyta, hogy a segédkező színészek hófehér köntöst húzzanak rá. Szerepe szerint a kereszt hurcolása és a megfeszítés következett volna. A színész itt megtorpant kissé, megzavart, hogy egy bedobott fonnyat gyümölcs arcon találta. Néhány másodpercig ismét érezte a megfelelni akarás kényszerítő erejét, de ekkor megjelent előtte a szőkehajú angyalarcú lány. Szigorúan nézett rá, mintha azt kérdezné, mire vársz? Miért nem teszed meg végre, amit akarsz, amire már régóta készülsz? Miért nem vallod meg a hited? Mire vársz, Genizius? Az angyal felmutatta neki a pergamentekercset, ami most üres volt. És akkor, mintha egy hatalmas fehér galamb szállt volna be a színpadra, a színész lebegést érzett, s így lábaival néhány centiméterrel a felszíntől a színpad közepére irányította magát. A szilárd talajt érezve a lába alatt, határozott tekintettel nézett szembe a közönséggel. Elsősorban Diokleciánus tekintetét kereste. Mélyen a főcsászár szemébe nézve kiáltotta. Keresztény vagyok, hiszek az egyigaz Istenben. A közönség tombolt, mint oly sokszor a múltban. Őrjöngve ünnepelte Genesius. Repültek a színpadra a szeszterciuszok, a rothadt gyümölcsök, a záptojások, de a színész nem kezdett el fetrengeni, sem pipiskedni. Változatlanul a színpad közepén állt, egyenesen, határozott testtartással. Erős, harsogó hangon kiáltotta, hogy mindenki hallja. Ne kacagjatok, híveim, ez most nem játék. Én most valóban keresztényé lettem. Nem titok előttetek, Róma derékpolgárai, hogy engem a császár egy színdarab megírásával bízott meg, melynek le kellett volna lepleznie a keresztény vallást. De én nem találtam ebben semmi elítélendőt, sőt, megismerve a Jézusi igazságot, keresztényé lettem. S felszólítalak most benneteket is, hogy mondjatok ellene a gonosznak. Aki nem más, mint Diokleciánus, a ti császáratok. Ő maga az Antikrisztus, aki titeket tévútra visz. De ne hagyjátok ezt, mert most már a lelketek üdvösségéről van szó, és a birodalom sorsáról. Ha nem akarjátok, hogy Róma sorsa a pusztulás legyen, tagadjátok meg császárotok. Ne kövessétek, hanem esküdjetek a keresztre, Jézusra. Genesius a magasba lendítette a keresztet, így mutatta. A nézők szájtátva bámultak, Diokleciánus rezzenéstelen arccal ült a helyén, komoran tekintve az átszellemült arcú színészre. A császárnak intenie sem kellett, a testőrök tudták a kötelességüket. Felrohantak a színpadra, és többször keresztül löfték Genesiust. A színész lerogyott a színpadon, testéből ömlött a vér. Utolsó pillanataiban még látta a szőke lányt, aki azt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Köszönöm, uram, suttogta Genesius. Érezte a testébe döfött láncsák által okozott kínzó fájdalmat, de lelkét immár végleg betöltötte a hatalmas nyugalom.
0: Köszönöm szépen önnek ezt az idézetet. Valóban, ahogy említette is, olyan szimbolikusan leírta Bodnár Dániel a megtérésnek a szép pillanatait, hogy szinte el tudtuk képzelni, ahogy ön most felolvasta nekünk ezt az idézetet. Köszönöm szépen még egyszer. Beszélgetésünk végéhez közeledve összefoglalásként, konklúzióként mit is fogalmazhatnánk meg Szent Genesiusszal kapcsolatosan? Sokan ismerik őt, de remélhetőleg most már még többen tudnak majd és hallanak róla. Mi lehet az ő üzenete?
1: Először is arra a kérdésre válaszolva, ugye, hogy mennyire ismerik, ugye említettem a külföldi példákat, illetve ugye egy magyar példát, Hevesi Sándornak a drámáját. Ennek ellenére jó pár példát tudunk mondani arra, hogy itthon is ismert az ő neve. Például a 90-es években, amikor Zentán határon túli magyar színházcsinálók a különböző területekről, Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból összegyűltek, hogy közös színházi előadást csináljanak, akkor Genesius nevét vették fel, Genesius színházként. Kezdték meg a tevékenységüket, a Mandragóra volt az első bemutató Vinyánszky Attila rendezésében. Aztán létrejött például a Veszprémben is egy kezdeményezés, a Genesius Kulturális Kommandó, ami a színház mellett próbált különböző színházi művészeti programokat szervezni. Szegeden pedig a mai napig működik a Genesius Színház, többek között klasszikus darabokat is játszanak, tehát nem ismeretlen az ő neve, itthon sem, még akkor is, hogyha nem egy széles körben elterjedt centről van szó. De ez mutatja azt, hogy azért akinek meg kell jelennie, az meg tud jelenni ebben a környezetben, a mi világunkban is, és megerősít bennünket abban, hogy igenis érdemes az ő személyiségevel, az ő példájával foglalkoznunk. létrehozzuk Szent Genéziusnak a kultuszát hazánkban is, illetve szeretnénk létrehozni, terjeszteni ezt a kultuszt, és a Genézius ünnep néven indítjuk el azt a sorozatot, programsorozatot, ami segíti azokat, akik hittel élnek, érdeklődnek a hit iránt, hogy ezen a művészeti területen belül, a színházművészet területén belül is megélhessék a maguk hitét, találkoztassanak olyan gondolatokkal, olyan művészeti alkotásokkal, olyan művészeti hitvallásokkal, amely erőt adhat nekünk. És hogy mi lehet az üzenet, nagyon sok üzenetet adhat természetesen Genézius. Az egyik, azt gondolom, az, hogy nagyon fontos a megismerés, nagyon fontos az elmélyülés, ahhoz, hogy bármilyen gondolat megerősödjön bennem, hogy bármilyen gondolatot felvállalhassak, vagy akár egy hitet felvállalhassak, ahhoz szükségem van, hogy minél mélyebben átérezzem, minél mélyebben megértsem, feldolgozzam, hogy átszűrjem saját magamon.
0: A Szent Genéziushoz szóló imát, akkor arra kérem most Önt, hogy mondjuk el ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is. Hogyan szól?
1: Szent Genézius, Krisztus vértanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben, életedet ajánlva fel, Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagylelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történet és Színész Múzeum muzeológusának. Remélhetőleg kedves hallgatóink is gazdagabbak lettek, és többet megtudtak Szent Genéziusról, a színházi világban dolgozók védőszentjéről. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncessziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait,

0: hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
1: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Somogyországba látogatunk a népművészetéről híres Puzsákra. Itt a faluházat és a tájházat nézzük meg. A faluházban kezdünk.
1: Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Itt vagyunk Buzsákon, én Horváth Hánc Andrea vagyok, a faluház vezetője, és hát itt vagyunk a faluházban. Buzsák település egyébként több mint 500 éves történetre nyúlik vissza. A legrégebbi épített örökségünk az 1230-ban a Fehér Mária kápolna, egy római kori kápolna. Itt van egyébként Öreglak felé vezető úton, egy nagyon szép bicikliút vezet oda. Ez a legrégebbi örökségünk. Most pedig itt vagyunk a faluházban.
0: Mégpedig olyan helyen, ugye torna termecskének is mondhatjuk, de ahol megálltunk, azért álltam meg, mert olyan, mintha egy erdőben lennénk, fejünk fölött pedig szépen ott van valami, ez a gondolom, hogy a lelátó rész lehet, de ez egy csodálatos oszlopok vannak, amelyek úgy vigyázzák a bejáratot szinte. Gondolom, aki bejön, az általában
1: Ámul, igen, egyrészt igen, ahogy mi is itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy Buzsák egy viszonylag kis település falu, viszont egy nagyon szép hatalmas faluházunk van, és az ide látogatók, akik bejönnek mondjuk a kiállítást megnézni, ők ámulnak itt, hogy itt milyen szép helyre érkeztek, és hogy mekkora helyre érkeztek. De szerencsére egyébként nagyon aktív a közösség Buzsákon, szóval ezt a hatalmas teret általában meg szoktuk tölteni gyerekekkel, felnőttekkel, szóval nagyon sok program van itt a faluházban.
0: Ugye azért Buzsáknak neve van. Annak idején azért főiskolán tanultuk a népművészetét. Nem a túl sok felé szaladt el akkor a könyvünk, de itt megállt. Aztán utána meg, hogy Nikla is itt van nem messze, akkor már hát ez egy olyan hely, ahová érdemes eljönni annak is, aki mondjuk nem csak a hímzést, szövésponást szereti, de hát az irodalmat is. Egyébként akkor Buzsák egy olyan hely, hogy bőségesen van, gondolom, turista.
1: Igen, sokan jönnek, ugye nagyon közel van a Balaton, egy 10 kilométerre van, ráadásul ugye Fonyód, Csiszta puszta között megépült a bicikliút, tehát így még könnyebb, és hát ugye van egy gyógyfürdőnk is, Csiszta fürdő, ami egész évben vonza a turistákat, van egy kempingük is, úgyhogy ősszel-tavasszal legfőképpen nagyon népszerű, ugye most ugye 40 fokban kevésbé a kempingezést választják az emberek, de azért most is vannak, szóval a Csiszta fürdő egész éven át vonza a turistákat, és hát természetesen, ha már ott vannak Csiszta fürdőn, akkor Buzsák felé is el szoktak jönni. Ugye van egy népművészeti tájházunk, van itt a faluházban is egy hímzések, fafaragásokról szóló kiállításunk. Csiszta fürdőn egyébként ott van még a Berek látogató központ, ami a nagy Berek élővilágát mutatja be. Akkor a két templomunk, szóval van látnivaló bőven.
0: Nem is nagyon kell reklámozni, vagy azért újabban azért fontosabb, mert szinte mindenütt meg akarják már mutatni azt, amiük van az emberek, és akkor, aki régen már csinálta, muszáj haladni a korral, tehát nem csak úgy, hogy egy embert odaállítunk, hanem úgy, hogy akár még a technikát is felhasználjuk arra, hogy jöjjenek, nézzék meg, hiszen ugye a cél az, hogy minél többet tudjanak meg arról a településről, arról a fajta életmódról, hiszen akkor lehet esetleg pályázgatni arra, hogy fenntartani, mert a fenntartás igazából abból lehetséges.
1: Igen, hát természetesen interneten is fent vagyunk, meg hirdetjük a programokat különböző csoportokban, helyi szinten plakátozunk, tehát igazából egyébként nem csak az a kihívás, hogy a turistákat bevonzani, hanem a helyi embereket megmozgatni, gyerekeket, szülőket, szóval ez szerintem minden közművelődési szakembernek, ahogy így benne vagyok csoportokba, vagy beszélgetünk egymás között, ez mindenkinek kíves napi szinten, hogy szervezünk programot nagyon szívesen, de hogy be is jöjjenek az emberek erre. Ez a mai kornak a kihívása, és ezen vagyunk. Én mondjuk abban hiszek, hogy ezt kicsi lépésekben lehet megtenni. Én ugye egy éve vagyok itt a Muzsáki Faluházban, könyvtárban nagyon-nagyon sok programot szoktam szervezni, és elindultunk pár gyerekkel, de van olyan kézműves foglalkozás, hogy már alig férünk oda az asztalhoz. Tehát, hogy ezt én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül vezet az út, és sokszor őket sokkal könnyebb behívni egy-egy programra. Igazából a szülőket kell megnyerni, hogy áldozzák rá az időt, és hozzák el a gyerekeket a közösségi programra. És amikor, ha 5 gyerek van itt, és nekünk ezt egy a közművelődési szakember képzésen mondta az egyik tanárunk, hogy igazából azzal foglalkozzunk, hogy aki itt van, ő hogy távozott.

0: azzal kezdtem, hogy igen, turisták fontosak, fontosak persze, de hát a legfontosabb a helyi lakos, aki itt van, itt marad, és nem kell elmennie olyan helyre, ami nem a helyben történik akkor, hogyha meg tudják szervezni. És bizony az nem mindegy, hogy hogy érzi magát az ember egy településen, mert hogyha rosszul érzi magát, akkor elköltözik. És az elköltözött ember már nem fog visszajönni, mert hát ugye hiába szereti a szülőföldet, de hát a megélhetés, illetve hát maga az, hogy hogy érzem magam, milyen dolgokat kapok, illetve adok, mert azt sem lehet mondani, hogy csak adni kell az embereknek. Hát, hogy adjanak, ahhoz kapniuk is kell. Egyébként ugye a faluban a közösségek működnek valamilyen szinten, vagy pedig hát nem lehet így ezt mondani, hogy működnek, hanem vannak.
1: Szerencsére ilyen szempontból szerintem Buzsák nagyon kiemelkedik, nagyon sok közösség működik. A faluház is igazából mind színtere a közösségeknek a megalakulásának, meg az összegyűlésnek. Van a Boszorkányos Néptánc Egyesületünk, tehát aktívan működnek, öt, ugye felnőttek vannak, de az iskolában működik az utánpótlás, tehát abszolút élő a néptánc Buzsákon, illetve van a Bokréta Hagyományőrző Együttes, ők is buzsáki népdaloktól kezdve régi hagyományok, lakodalmas, szóval nagyon sok régi hagyomány dolgoznak fel, ők is együttműködésben vannak az iskolával, az óvodával, minden rendezvényen nekem is itt vannak, segítenek, és tényleg együtt vannak a generációk. Van például a húshagyó kedden is egy ilyen hagyományunk, amikor előadnak a színpadon, itt vannak a gyerekek, fánkozunk. Szóval, hogy azért szerencsére nagyon sok aktív ember van Buzsákon, akinek tényleg szívügye, van pedagógus is az iskolában, akinek van egy kincses Buzsák nevezetű programja, Kuzma Dóra tanárnő, és ott minden évben van egy nap, ami Buzsák hagyományairól szól. Különböző állomásokon a gyerekek megismerik a népi iparművészetet, a hímzést, a néptáncot, a buzsáki népdalt, közösen éneklik, szóval, hogy mindenki azon van, hogy úgy hagyják el az általános iskolát, hogy megismerik Buzsák értékeit.
0: Nem tudom, jól hallottam, nem 4 napos rendezvény.
1: Nem tudom, most melyik programra találták, most volt a buzsáki búcsú, arra. Ugye itt most ez már 1 napos, tehát most volt ez 16-án, ugye a Nagy Boldogasszony tiszteletére lett felszentelve a római katolikus templomunk, és ehhez kapcsolódóban Nagy Boldogasszony ünnepi, ez legközelebb eső vasárnapon van a buzsáki búcsú. Ez régen valóban több napos volt, én ugye nem éltem még itt, de nagyon sok nálamnál idősebb emberrel szoktam beszélgetni, és ők szokták mondani, hogy itt aztán alig lehetett megközelíteni a falut, mert annyi autó, meg árus, meg minden volt. Ez valamelyest leszűkült, de 1 napot még mindig tartunk. Most is volt például a gyerekeknek egy ilyen családi délelőtt. Ugye ez a rendezvény a tájháznál, népművészeti tájházunknál tartjuk.
0: Ami itt van szemben valahol?
1: Itt arra majd ugye oda is fogunk menni, úgyhogy az ilyen nagy rendezvényeinknek a tájház ad otthont, és most a szülők is mondták, hogy milyen jó volt ez a program, mert hogy mennyi mindent megtudtak Buzsákról, és mondtam, hogy hát nagyon örülök, mert ez volt a cél, hogy körbe járják a tájházat játékos formában. Igen, hát van feladat a szervezéssel természetesen, de amikor az ember másnap így kapja a visszajelzéseket, vagy akár aznap, és hogy tényleg jól sikerült, az emberek találkoztak, beszélgettek, táncoltak, akkor azért nyilván ezért csináljuk.
0: Beléptünk az ajtón, 3-at, 4-et léptünk, azóta itt beszélgetünk. Egy kicsikét nézzünk már be, hogy mit láthatunk itt azért a teremben. Meg amúgy is megmaskásolik itt a lábunk, hogyha ácsorgunk. Ugye a tető szerkezet alatt, ezek címerek?
1: Igen, ezek Emberné kapitány Zsuzsa népi iparművészünknek a munkái, kifejezetten ide készítette ezeket a címereket. Buzsák 3 hímzésről híres, az egyik a rátétes, ez a piros, illetve van a boszorkányos hímzés, ez a színes virágos, és a vézes pedig ott a szélén. Nem tudom, hogy egy kicsit így pár szó van, bár ugye fogunk a tájháznál találkozni velük.
0: Jó, de akkor azért beszéljünk, de azért menjünk már közelebb.
1: Pár mondatot szívesen elmondok. Ugye ez a akkor itt a rátétessel kezdjük, vagy Bécsisnek is mondták régen. Ennek az az érdekessége, ez egyébként a legsziszifuszibb, legnehezebb munka, ezt csinálják már a legkevesebben. Itt a mintát egy külön anyagból vagy kétszer, vagy háromszor összehajtják, és rajzolás nélkül vágták ki, és ennek az érdekessége, hogy ez egy anyagból készül, tehát nem találunk vágatot az anyagon, és akkor ráfércelik, és utána szépen tűvel behajtogatják a szélét, és gyönyörűen eldolgozzák. Ez vagy pirosban, vagy kékben található meg, és akkor általában ez a páva, rózsaminta, indek, ezek jellemzik.
0: És ez ruhára, vagy más asztalterítőkre, vagy mindenre?
1: Mindenre, igen. Kötényke, itt majd látunk majd a faluház egy másik helységében, kötényt, blúz, szóval igen, de terítőkre
0: tehát
1: is. Mindenre. Párnahúzat, sok minden, igen.

0: És akkor itt egy kicsit arrébb jövünk, igen. Ez a vézás, itt is inkább ilyen geometrikus minták, de virágok is megjelennek, agykaringók, és itt színmegkötés van, tehát van ez a fekete-piros, vagy kék-piros, vagy esetleg kiegészül még sárga és zöld, tehát itt ez meg van kötve ennek, hogy ez milyen lehet. Itt előre felrajzolják a mintát, és akkor úgy kezdik el a hímzést. Ez most már pólókra, most például szoktam beszélgetni, ugye a hímző asszonyainkkal nagyon sokan keresik ezt pólóra, tehát hogy egy kicsit modernebb formában is megjelenik már ez, de abszolút élő.
1: Tehát élő még?
0: Igen.
1: Használják, és akkor van a boszorkányos?
0: Van a boszorkányos, igen. Ez leginkább virágminták. Itt is előre rajzolják a mintákat, tulipán, itt sok minden levelek, és ezt úgy készítik, hogy először felrajzolják, és aztán láncöltéssel a körvonalakat, és utána töltik ki ezzel a boszorkányos 8-as öltéssel. Erről lehet, hogy a hímzőasszonyok ennél szakavatottabban tudnak mesélni. És akkor ez a szivárvány minden színében lehet hímezni, tehát itt nincs ilyen szín megkötés. Ez a három hímzésünk van.
1: Külön-külön is tudja ezt mindenki, aki itt van, vagy pedig egy típust, egy valaki, egy csapat tanult meg, vagy pedig a szülők, nagymamák megtanították mind a három típust.
0: Hát ő sajnos csapatokról már annyira nem lehet beszélni, mert csak néhányan vannak. Mindenki tudja mindegyiket, de a rátétes nem igazán csinálják már. De a másik kettőt abszolút aktívan hímzik. Igen, hát régen volt olyan, hogy a rátétesnél volt csak konkrétan olyan, aki csak vágta a mintákat. Tehát, hogy ennek hatalmas tudománya volt.
1: Akkor.
0: Így van. Igen, igen.
1: Hát ugyanúgy, mint mondjuk a matyóknál, aki tudott írni, az megírta. Uh-huh. Úgy hívták ugye a mintákat. Megírta, és a mások pedig kivarták. Itt pedig akkor az egészet megtanulták akkor azok az emberek, akik még igen. Úgy a nagyanyuktól tanulták.
0: Hát persze, mindenki a családban ezzel foglalkoztak az asszonyok, szóval szövetkezetben, aztán később meg kiálltak és árulták, szóval annak hatalmas keletje volt, de egyébként most is van, tehát szokták mesélni, hogy külföldön, nem tudom, világ minden tájára rendelnek most is, szóval szerencsére elég sok helyre jut a buzsáki hímzés.
1: Tehát ismerik akkor, hogy a Balaton közelsége azért a lehetőséget is megadja, illetve hát azok a fajta terjesztő dolgok, hogy akár most már interneten is, meg a turisták elviszik, és akkor igen, viszik a hírt.
0: Igen, vagy például az egyik népi iparművészünk tavaly Kapolcson a Művészetek Völgyébe is kapott meghívást, és ott volt több napig, ki lehetett próbálni nála, mondta, hogy hatalmas volt az érdeklődés, férfiak is leültek hímezni, szóval van erre befogadó készség, és keresik az emberek. Szerintem egyre inkább nyúlunk vissza az értékhez, a lassabbhoz, tényleg nem a tömegterheléshez. Nyilván nem mindenki, és sose fog ez mindenkit érinteni, de hogy van egy réteg, aki igenis értékeli a kézzel készült dolgokat.
1: Akkor most már nem otthonról fogja hozni, megtanulni a gyerek, akár fiú, akár lány, hanem szakkörökön keresztül, vagy pedig egy olyan emberen keresztül, aki tudja, és akkor hozzá mennek, mint régen az inasok.
0: Igen. Itt is működnek különböző szakkörök, most éppen hímzés nem, de horgolás van, és a gyerekeknek idén például indítottunk egy horgoló szakkört a Bokréta Hagyományőrző Együttes vezetőjével, Éling Tibornéval, aki egyébként pedagógus is, és annyira szép közösséget alakított ki, és az én kislányom is jár, és otthon is hímez. Hímez is egyébként, mert én is szoktam hímezni, de horgol is, szóval azért vannak gyerekek, akik erre rá tudnak kapni, és akkor már fél órával kevesebbet van a gyerekek kezébe a telefon, hanem inkább horgolót üt vesz a kezébe, ami szerintem egy hatalmas eredmény.
1: Létrehoz valamiféle alkotást, ami lehet, hogy az elején még nem tökéletes, de végül is az lehet majd a későbbiekben. Sok idő akkor megtanulni ezt.
0: Hát, hogy őszinte legyek.
1: Legyen őszinte.
0: Én sem tudom még. Tehát, hogy bennem is van szándék, hogy én egyébként én is hímzek, csak nem buzsáki hímzést, de persze ezek hatalmas munkák, időigényes munkák, tehát ez nem úgy van, hogy csak egy-két nap, és nyilván ez az árában is megjelenik, és csak nagyon el vagyunk szokva az olcsóság mellett, hogy amiért az ember mondjuk a hetekig dolgozik, az sajnos nem annyiba fog kerülni, mint a tömegtermelt dolog. Viszont örökre fennmarad, ha vigyázunk rá, és hát lehet, hogy 50 év múlva meg már olyan ritkaság számba fog menni, hogy az értéke igazából csak egyre jobban növekszik.

0: Mind különleges nekem, de az, hogy anyagot rávarni, rávágni, az még mozgatja a fantáziámat, hát mert azt látni kell fejbe előre.
1: Igen, ezt őszintén mondom, én ezt nem tudom, hogy ezt hogy csinálják. Erről itt majd meg lehet kérdezni őket. Nem tudom, önnek melyik tetszik a legjobban?
0: Hát mit mondjak? Meg nem mondom, hát inkább a boszorkányos felé hajlanék, ami nem biztos, hogy az én ízlésemet úgy kiemeli, de most egyelőre ez.
1: Jó,
0: már választani kell.
1: Én szeretem megkérdezni, én nekem a rátétes a kedvencem.
0: Ő?
1: Igen. Igen.
0: De azért mondtam, én magát a munkát azt nem tudom, hogy a boszorkányos az pedig a neve.
1: Igen, hát mindegyik gyönyörű egyébként.
0: Hát azért,
1: csak én szeretek ilyen saját közvéleménykutatást folytatok.
0: Mikor akasztják a hóhért, az is jó, ugye?
1: Igen.
0: Mondjuk meg. Nos,
1: csak hát kicsit arrébb menjünk még, akkor fafaragásokat tudunk még megnézni.
0: Hol vannak?
1: Itt picit így elmegyünk balra, mert hogy ugye Buzsák a fafaragásáról is híres. 2020-ban egyébként az élő néphagyományok, a hímzés, a fafaragás, illetve a buzsáki táncok az UNESCO kulturális örökség jegyzékébe felkerültek, és fafaragóink is kevesen vannak már, nem is itt élnek Buzsákon, de vannak aktív fafaragók. Tavaly például a buzsáki búcsún, ami leginkább azért feleveleníti a buzsák értékeit, ott is Györe Attila jött el, és akkor ki lehetett próbálnia.
0: Itt vannak a faragványok.
1: Itt is, igen. Fehér József munkái találhatóak, és akkor, hogyha megfordulunk, akkor pedig Buzsáki István munkái, ő sajnos már nem él. Itt például az unokáit faragta ki, ugye itt ilyen ember szobrokat láthatunk.
0: Tehát ezek szobrok, itt pedig sok minden tojás.
1: Tojás.
0: Szakfigurák, hát az a tojás eléggé érdekes. Gondolom, hogy nem a legkönnyebb kifaragni.
1: Hát igen, sajnos én nem tudom sokat, de igen, én tavaly például egyébként kipróbáltam a búcsúkor a fafaragást, nem egy egyszerű műfajás sem, de nagyon kikapcsoló, nagyon el lehet benne mélyülni. Akkor tükrök, órakeret, boros tartó, szóval sok minden van.
0: Látszik a fényképen, hogy hogyan dolgozik a mester, hát el kell időzni vele rendesen, mert nagyon aprólékos munkáról van itt szó.
1: Így van, igen.
0: Hát mondjuk őt, hogyha meg tudnánk kérdezni, hogy hogyan is csinálja, de hát végül is minden nem lehet egyszer. Oda bent is vannak?
1: Igen, oda bent is vannak, meg ott még van még egy érdekesség, amit majd ott benne mondok, hogy mit találhatok.
0: Akkor siessünk. Tessék, itt már azért van hímzés is.
1: Igen, itt például van egy kötény, egy rátétes kötény.
0: Megyek közelebb. Hoppá.
1: És akkor itt Szabó Bélának, a festőművésznek a pannója látható. A régi faluház épületén volt egy graffitó, amit ő készített. Itt a kis leírásokban lehet ezt látni. Itt sajnos a felújítás során ez tönkrement, és amikor a művész ezt megtudta, 2000-es évek elején azt hiszem, akkor újra elkészítette, csak egy kicsit más formában, pannó formájában, de az eredeti nagyságban, és ennek a képnek a címe Buzsáki lakodalmasok. Itt is látszik, hogy megjelennek a buzsáki minták, és akkor ez azt hiszem, hogy 2010-valahányban került ide a faluház falára.
0: Falat betöltő alkotás, elég, hát van majd 3 méter. Ugye hát 2,5-től több is, vagy 6-8 méter hosszúságban a lakodalmas. Érdekesek a figurák, ugye, mert hát nem pontosan úgy hozza le, mint a normál embernagyságot, hanem kicsit nagyobb, nyújtott, hosszított. Na de itt lehet legalább, úgy mondom, a motivumokat rátenni a ruhákra.
1: Igen, igen. Hát mert ez eredeti nagyságában készítette újra a festőművész, úgyhogy ugye ez itt a külső homlokzaton volt régen, a faluházon.
0: Hát itt már azt hiszem, hogy örök ezen a részen. De igen. Tulajdonképpen ez ugye azért olyan, hogy meg lehet belőle látni az egykori lakodalmast.
1: Igen. Hát csodálatos, nagyon vigyázunk is erre a teremre egyébként, hogy itt semmiféle baj ne eshessen, de természetesen a látogatók számára.
0: Hát ugye, igen.
1: Ez ingyenesen látogatható, ugye a falu hétfőtől péntekig szabadon be lehet jönni, megnézni a hímzéseket, fafaragásokat, ezt a pannót is, úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Hát kevés olyan hely van, ahol ilyen nagyságú pannó van, illetve hát maga az életkép. És hogyha végigmegyünk, ott mit lehet látni?
1: Hát itt is, itt Tapolcai Sándornak a fafaragásai, illetve itt is találunk még vézes, kihímzett párnákat, illetve régi rádiókat is, még rátétes hímzéseket. Nagyon sokszor így felajánlják az önkormányzat számára a régi hagyatékokból dolgokat, és a polgármester úr szerencsére olyan, aki tényleg minden értéket próbál megőrizni. Sokszor helyszűkében vagyunk, de itt semmi nem kerül kidobásra, tehát itt minden meg van őrizve, néha várnunk kell, hogy legyen méltó helye, de addig is mindig tároljuk a dolgokat, szóval próbálunk minden értéket megőrizni.
0: Hát a múzeumoknál is úgy van sokszor, hogy a raktár az már többszöröse a kiállító térnek, de itt ebbe a jó kis visszhangos helyiségben akár még énekelhetnénk is.
1: Igen, hát most például volt itt egy néptánc, az ELTE Néptánc Egyesülete. Néhány napig itt táboroztak, mert van egy ifjúsági szállunk is, és itt a kis terembe is próbáltak, meg a bent a nagy terembe is, úgyhogy itt is van élet, vagy hangverseny is szokott lenni az iskolának a hangversenye, úgyhogy ez a terület is él.
0: Keresünk más lehetőséget, merre menjünk?
1: Hát szerintem akár mehetünk most már a tájházhoz is.
0: Jó, akkor menjünk a tájházhoz. Az elmúlt percekben Horváth Háncs Andreával, a Buzsáki Faluház vezetőjével beszélgettünk.

0: Vendéglátómmal átsétáltunk a közeli tájházba, ahol már vártak ránk.
1: Sidlovszky György vagyok, a tájháznak a gondnoka.
0: És akkor azzal kezdünk, hogy elmondja az épületet, de hát ez egy épület együttes.
1: Hát azokat elmondom végig. No,
0: ez egy porta volt?
1: Ez egy porta volt, igen.
0: Nem voltak szegények?
1: Nem, egyáltalán nem voltak. A nádfedés is azt mutatja, ugyanis aki szegényebb volt, annak zsubfedés volt a tetőzetén. Itt a megoldás.
0: A zsub, a szalma. A szalma, a hallgatók miatt. Nem, mint hogy én sokat tudnék, de azt
1: de
0: tudom.
1: Az igen, igen, a szalmafedés magyarul. Az épületet úgy állították fel, hogy elől úgynevezett félkontyos,
0: látom,
1: hátul pedig kontyos. Elől azért félkontyos, mert két szellőzőnyílás van, hogy a padlást tudjon szellőzni. Vert falas építmény az egész. Sajnos itt a előrészt ezt már javítani kellett, mert az idővasfoga az viszi, ugyanis ezek az épületegyüttesek az 1850-es évekbe épültek.
0: Már koros akkor?
1: Igen, három részből áll, egy úgynevezett alápincézett magtárból, akkor magából a tájházból, az építményből, és egy úgynevezett istálóból, ami valamikor az volt, ma nem. Természetesen. Mellette pedig a kiagyott rész, az volt a kocsi szín.
0: És itt a kapu porta, mi volt hát ez? Nyári ez konyha?
1: Nem, ez volt a magtár. Alápincézett magtár.
0: Jó, csak én azt hittem, hogy ott, akkor itt ez?
1: Igen, ez volt itt az alápincézett magtár, menjünk be esetleg.
0: Ha nézzük, meg úgyse voltam még alápincézett magtárba, csak hasra ne essek, hoppa, a padló.
1: Igen, itt padló van. Csinálok egy kis világot.
0: Hoppa.
1: Mert ez is döngölt padló volt, de sajnos az idők ezt is tönkretették, és hogy egy normális bemutató terem legyen belőle, azért hajópadlóval látták el. Az érdekesség az, ugye itt van a pincelejáró.
0: Azt hittem, hogy kemencének a sukja, de nem.
1: Igen, most két verzió van. Az egyik az, hogy annak idején itt ravatalozták fel a halottat, hogyha a házból meghalt valaki. Most a másik verzió pedig az, hogy nem itt, hanem a tiszta szobában. Hát, hogy aztán ezt eldönteni, hogy végül is hol, azt én nem tudom.
0: Hát mondjuk amarra a jásság, a nyírség, a tiszta szoba volt, ahová ravataloztak. Hát itt lehet, itt más is lehetett, mert itt aztán bőségesen volt hely.
1: Volt hely, rendesen, ugye a bal oldalon végig hambárok voltak, különböző magokkal vetni, vagy akár őrölni. A bemutató szekrényekben pedig mázas és mázatlan cserépedények vannak.
0: Itt volt valahol olyan hely, ahol gyártottak cserepet? Nem nagyon, tehát a településen nem. Tehát nincs olyan nagy agon.
1: Nem, nincs. A pincét sajnos nem tudjuk megnézni, mert oda most jelen pillanatban nem tudunk lemenni. A hordókat fölhoztuk, hogy legalább valami látszódjon belőle, hogy itt bor is volt annak idején. Itt hambárok álltak végig.
0: Látom, akkor el tudom képzelni, de akkor a szőlőtermesztés, az folyamatosan
1: az folyamatosan, igen, a környék az híres a szőlőtermesztéséről. Pontosan azért így van. Ott aztán vége láthatatlan szőlősök vannak. A szekrények tetején pedig fa mozsarakat látunk, mind a kettőnél, csak középen nem az. Az érdekesség itt van, ez egy előre bedrótozott cserépedény, hogy bármi történik vele, ne essen szét a tűz fölött.
0: Hát ez a kiégetés előtti igen, rész igen. Akkor. Na akkor itt hagytuk. Hát főképpen akkor kukorica, búza,
1: árpa,
0: rozs, minden a...
1: Igen,
0: tehát
1: igen,
0: ami
1: igen.
0: Napraforgó itt erre...
1: Azt kevésbé inkább a len és a kender volt.
0: Hát igen, mert a textíliának
1: igen,
0: kellett.
1: Igen, és azt mind itt dolgozták fel, tehát itt törték, itt áztatták, itt tilolták, és aztán végül ugye a rokkán keresztül itt készítették el fonallá.
0: A tornács rész az eredeti?
1: Az eredeti, igen, egy keskeny, egy egyemberes tornát végeredményben, azon lehet végigmenni. Gondolom, ezt csak az eső miatt építhették így, mert az ember nem is gondolná, hogy csak olyan keskeny kis bejárati rész van.
0: Hát meg fogja a szelet, és egy kicsit a hő háztartása jobb így.
1: Hát igen.
0: Egyébként itt a hidegtelek szoktak lenni? Voltak?
1: Hát mostanában nem.
0: Egyébként úgy nem egy
1: nagy zúgos hely. Nem, mint országos szinten végeredményben.

0: bemegyünk, jó?
1: Látom itt azért nos.
0: Tehát ez egy ilyen keskeny télbejáró.
1: Szóval majdnem futófolyosónak is lehetne nevezni.
0: Igen.
1: No,
0: igen.
1: Beléptünk.
0: Ahogy belépünk a konyhába.
1: No, ugye sok cserépedény van.
0: Ez füstös konyha.
1: Ugyanis akkor kinézünk.
0: Régen nem volt kéménye a konyhának. Itt fölöttünk ott vannak a kampók. Egy pár héttel előtt teszik jönni, itt még lógtak a füstölt áruk, akik felajánlották, hogy idehozzák a füstölt árut bemutatóra.
1: Azt hittem, hogy enni, de csak bemutató volt.
0: De sajnos.
1: Hát akkor a püstös.
0: Igen. A kemencén látható edények, ezek mind a konyhában használatosak. Uh-huh. A patkán, meg a mellette lévő két, nem tudom, minek lehet nevezni, szintén ilyen patka.
1: Szegény,
0: igen, igen, ott pedig a kiegészítő edények, illetve uh-huh. eszközök vannak.
1: Mangollótól kezdve.
0: Igen, a kávédalálón keresztül.
1: A szenes mosaló.
0: Így van, a fateknő.
1: A kas, ez tojásos volt, vagy bármi más?
0: Ez bármi másnak, ez többfélére lehetett használni. A székek, azok kézzel faragottak, van egy sajtárunk is.
1: Látom, nagyjából ismerem.
0: Az érdekesség az, hogy itt két szoba van, és a két szobába pedig egy-egy cserépkályha. Szintén az 1850-es évekből.
1: Cserépkája.
0: Igen.
1: Ilyen ritkosság azért.
0: És ezt a konyhából fűtötték.
1: Látom a...
0: Igen.
1: Rész a...
0: Külön érdekesség az, hogy volt egy külön melegvíz tároló, amit kalágyújtottak, hogy állandó jelleggel legyen meleg víz a lakásba, akár mosdásra, akár igen, akár mosogatásra, vagy ha netán hirtelen beállítottak a vendégek előzetes megbeszélés nélkül, a gazdasszony kilépett, elkapott egy tollas országot. Azt mondta, neked véged, itt volt a forró víz, már lehetett kopasztani, úgyhogy így oldották.
1: Az első volt a tiszta szoba,
0: ez
1: ugye?
0: A tiszta szoba.
1: Tehát itt azért itt nem kell annyira vigyázni, mint némelyik kis parasztházba. Azért ilyen magasra nem csinálták régebben. Ez egy polgári jellegű ház.
0: Igen,
1: volt?
0: Igen, igen. Ez egy polgári jellegű. Ha megnézzük, döngölt padlójú, ugyanúgy, mint a konyha is döngölt padló.
1: Itt és a
0: kályha. Igen, itt a cserépkályha, lehet látni, hogy nincs rajta ajtó, mivel ugye,
1: tehát
0: hogy a konyháról. Fűtik.
1: Igen, hát, igen. Itt a nemesi kastélyokban. Ez a úriember valószínű, hogy látta több a kastélyokat is, és akkor valószínű. Pénze volt, megcsinálták.
0: Igen, ugyanúgy, mint az országházban. Az érdekesség az, hogy általában 60 centi széles anyagokat szőttek, és úgy oldották meg, hogy szélesebb legyen, fogták és összevarták uh-huh. a kettőt egy harmadik.
1: Ja, mert a szövőszékre ennyi pért rá,
0: így
1: a 60 centi, és akkor megtódották, lehetett volna akár 3 méteres is, de a citerára az azért vigyáznak. Hát az már míves, hát úgy látszik.
0: A húzatokat, a lepedőket, azokat mindezekből a 60 centisből mm-hmm. állították össze.
1: Hát a vetett tárgy, a feltornyozott tárgy.
0: Igen.
1: Nem igen használták, csak a gyereket,
0: nem,
1: amikor,
0: pontosan
1: amikor
0: így van.
1: Ráugráltak, játszani, hát én is csináltam, amikor
0: igen,
1: otthon
0: így
1: volt a sajátunkat. Igen. Mondjuk a bölcső az valószínű, hogy itteni gyereket ringathatott.
0: Igen, és ha megtetszik nézni, akkor ez is hímzett.
1: Látom.
0: A párnák, azok is hímzettek, ezek a régi párnáink, ezek már ilyen 50 év körüliek, gyönyörű hímzéssel ellátottak.
1: Érdekes, itt nem a sarokban van a szent sarok, hanem itt középen. Ugye?
0: Igen, igen, ez volt ugye az úgynevezett házi oltár. Ugyanis Buzsák az egy római katolikus keresztény település, ahol minden lakásban megtalálható minimum a Jézus Krisztus és a Szűz Máriának a képe.
1: No, az érdekesség az, hogy középen van, nem a sarokban, mert általában a szent sarokban képlek, ott mondjuk a jobb oldali részen lett volna a hegye, valószínű, hogy itt azért még inkább vallásosak voltak, mert itt azért több ember is letérdelhetett.
0: Így van, pontosan így van.
1: Felrúgjuk már itt a...
0: Nem rúgom föl.
1: Tessék,
0: ez előre. Ez pedig az úgynevezett menyasszonyi láda. Ez szintén tulipános láda. Ebbe vitte a menyasszony a staférungot, illetve akkor már fiatalasszony. A staférungot, ha volt pénze és ékszere, akkor ezt is ebbe tették bele. Aztán a fiúsháznál ugye kirámult belőle, és attól kezdve csak a rakott szoknyát tárolták benne. Ezen is lehet látni 60 centit.
1: Igen. A mester érende az eléggé.
0: Igen,
1: erőteljes, az azt mutatja, hogy a felső rész az teherbíró kell, hogy legyen.
0: Igen, igen, mert hát itt is tárolhattak dolgokat, nem tudom sajnos, hogy mi volt a padláson, de a lényege az, hogy egy erős mestergerendával van ellátva, és rá merőlegesen pedig a rövidebb gerendák, aminek az egyik oldala a falba volt, a másik oldala a gerendán, a mestergerendán. Van úgynevezett Barbie babánk elődje, a Csutka baba.
1: Kukorica.
0: Igen, kukorica.
1: Hát, csuhé, illetve hát maga a csutkája.
0: Igen, csizmahúzó. És egy érdekesség, ami kukoricából készült, úgynevezett vetélő. Ugye a szövésnél ezt használták, hogy lökték egyik oldalra.
1: Azt hittem, hogy pisztoly. Hát mert én kukoricából miért csináltunk.
0: Igen.
1: Hát lövöldözhettünk fel egymásra.
0: Cini-cini muzsika.
1: Ja, meg muzsikálni is természetesen.

0: negyed, megyünk a másik szobába.
1: Pillanat, lekapcsoljuk.
0: De föl se kapcsoltam. Itt viszont kénytelen vagyok föl kapcsolni.
1: Sötét volt.
0: Ez sötét.
1: Jó, de ez már padlós volt, nem döngött volt.
0: Padlója, padlózat a tönkre ment. És itt a másik cserépkájra.
1: Hol készíthették olyan a cserépkáját?
0: Itt pedig nem tudjuk, hogy hol.
1: Tehát nincs egyetlen, hogy lesen vele.
0: Ilyen humorú csempékből áll.
1: Sugározza ki pedig.
0: Igen,
1: a meleget.
0: A meleget.
1: Hoppa, itt pedig vagyunk egy olyan kiállító
0: teremben, igen, ahol az
1: egyszer vannak.
0: Lehet látni a puzsáki mintákat, a szövés és a hímzés mintákat. A domináló szín az a piros, a kék és a fekete szín volt annak idején.
1: Akkor 60 centitől általában nem volt szélesebb a minta se.
0: Hát ha megtetszik nézni, ez is 60 centi. Ez szőtt minta van benne. Ez már hímzett minta. Itt is lehet látni a 60 centit és a toldást. Ez az a bizonyos rátétes. Egy alapanyagra egy kivágott mintát ráhelyeztek, és azt varták rá. Közelről meg tetszik nézni, a varrást szinte nem lehet látni.
1: Hát igen.
0: Annyira finoman. Ez pedig az úgynevezett boszorkányos minta. Ezt állítólag az 1700-as években egyik gróf kisasszony hozta be az országba, Ausztriából.
1: Miért lett boszorkányos?
0: Mert olyan ügyesen tudták, boszorkányos ügyességgel tudták varni.
1: A boszorkányok.
0: A házi boszorkányok.
1: Jó,
0: ez egy fekete alapon fehér minta, rátétes minta. Ez templomi minta. Ez a templomban megtalálható ennek a... Igen, nagyon sok része. Az szintén egy rátétes, és ami jellemző a buzsáki rátétesekre, a szegfű utánzat mintája, ennek a kerek dolgok.
1: Hát lassan kitanulok, de hát azért van itt ingen is.
0: Ez egy újabb, amikor azonos színre, azonos színnel varták rá a mintát, tehát a rátétet. És tessék megnézni ezeket a gyönyörű hímzéseket.
1: Azon mosolygok magamban, ugye az asszonyok várnak, de tulajdonképpen egy férfi mutatja be azokat a dolgokat, amit elkövettek a boszorkányok, de azért érteni is kell hozzá, gondolom néhányszor elmondták.
0: Valamennyit, igen. Itt pedig a pásztor faragások vannak.
1: Igen, mert a faragás is fontos
0: igen,
1: volt.
0: Itt a fák alatt közvetlenül előttünk van egy szobor, Szent Vendel szobra. Ő volt a pásztoroknak a védőszentje. Egy anekdóta: székesfehérvári csoport volt itt, és amikor mondom, hogy a Szent Vendel, abban a pillanatban az egyik hölgy felkiáltott, hogy hát én a Szent Vendel utcában lakom, és nem tudtam, ki az a Szent Vendel. Érdemes volt buzsákra jönni.
1: Általában milyen állatokat tartottak? Tehát ostor, az a kondásoknak is volt.
0: Igen.
1: De juhok?
0: Juhok főleg. A kisebbik görbebotot megtetszik nézni, az pont arra való volt, hogy a juh lábát
1: a körmöléshez vagy pedig rendbetegyék.
0: Hát attól függ, hogy mit akartak vele tenni.
1: Hát igaz, lehet megfogni. Zömében a juhászoknak az volt a fő feladat, bár csak későbbiekben volt az a probléma, hogy lesántult. És akkor még mi van? Az egy tök?
0: Hát, ugye itt vannak a faragások, az a tök az úgynevezett kobaktök, amit víztárolásra használtak. Ez a kulacsnak az elődje végeredményben. Levágták a tetejét, kitisztították, és mivel ennek a külső része vízhatlan, nem engedte át a vizet. Tehát nyugodtan vihették magukkal. A csontfaragások, azok pedig egytől egyik fűszertartók. Tetszik látni itt függőlegesen, illetve vízszintesen ilyen lakattal, meg furfangos zárral ellátott kis dobozok végeredményben. Ebbe tartották a borotvát, hogy a gyerek ne tudja kinyitni.
1: Nem a mostani, hanem a nyeles borotvát.
0: A nyeles borotvát.
1: Mert régebben az nem volt a modern Wilkinsontól kerülve a nyeles borotva, ami egy életre szólt.
0: Így van.
1: Mikor elkezdett borotválkozni a legény, ha kapott, nem az apjáit örökölte, akkor azt használta mindaddig, amíg élt.
0: Igen, így van pontosan.
1: Vagy míg el nem kopott, mert hát...
0: Végeredményben kopott. Életveszélyes dolog volt a gyerek kezében.
1: Azt hiszem, hogy még ez érdekes, itt egy faragott címer.
0: Igen.
1: De nem is az érdekes, mert az a szoké rendben van, de ahogy látom, van egy képernyő, ami bemutató,
0: igen.
1: Lehet nézni rajta, ugye?
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát ha a csoport van, akkor bekapcsolja, akkor nem kell beszélni önnek
0: állandóan. Akkor nem, akkor beszél a tévé. Akkor ő mutatja be ezeket a részeket.
1: Jó.
0: Itt is a székek ugye kézzel faragottak, kézzel festett tulipános székek.
1: Egyébként, amikor ilyen 40 fok környékén volt, akkor is ilyen kellemes idő volt bent?
0: Igen, igen, nagyon jó idő.
1: Tehát ez vert, pal, tehát igen. Sárból van, hát mennyi?
0: Hát ezt ugye...
1: 80 centi körül van?
0: Ez is 60 centi.
1: 60 centi?
0: Persze.
1: Ja, minden 60.
0: Hát itt 60 centi minden. Úgyhogy rendesen tartja télen a meleget, nyáron pedig olyan kellemes hűst ad, hogy öröm volt bejönni ide a nagy hőségben.
1: Nos, akkor az egyes szobából átmegyünk a pitvar részre. Jó, de kijöttünk, most meleg van, de hatalmas udvar.
0: Hatalmas, hatalmas terület, és ugye még hátul is.
1: Hát egy jó pár állat itt elfért akkor.
0: Bőven, hát... bőven.
1: Egy család lakott, vagy
0: egy,
1: több?
0: Egy családé volt.
1: Hát, mert ugye, amikor már jöttek sorba a gyerekek, akkor ugye építkeztek, de itt akkor máshol kapott, gazdagok voltak.
0: Igen, máshol építkeztek, így van. Ezen a részen nem építettek többet, csak ezt a három, minek nevezne, három házat.
1: Jó, tehát az istállót akkor, hát itt ezt a lakó.
0: Tehát a magtárat, az istállót és ezt a lakóépületet.
1: Hány gyerek volt általában?
0: Az, én úgy tudom, hogy itt kettő volt.
1: Kettő.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és 1 héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a verseny.

0: versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájokon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Vangelis, Oscar-díjas görög zeneszerző legnépszerűbb felvételeiből hallanak válogatást. Műsorunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Vangelis, Oscar-díjas görög zeneszerző legnépszerűbb felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Vasári Bernadett. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven,
2: majd 7 óra 30 perctől a Könyvek könyve című műsorunk következik.
1: Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik.
2: 9 óra 50 perctől a Szívem első gondolata című műsorunk következik.
1: Ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jóvételt és tartalmas időtöltést kívánok!

0: A nap imája.
1: Székely János püspök atya imádsága: gyógyítsd a háború okozta sebeket. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, a mi úrunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a békét, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Hallgassák meg a híreket!
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni.

Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncessziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztető gépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte 2. EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Északnyugat felől csökken a felhőzet, nagy részt kiderül az ég, de délnyugaton és helyenként északon, északkeleten maradhatnak felhős körzetek. Az északnyugati szél időnként élénk lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos, szélcsendes északi, északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio della gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei palástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelet bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 ezer dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellet, kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 ezer dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Mark Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellette bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata Szüzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz kápatya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a Szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a Szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinus püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában 3 keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak, és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
0: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kihallgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncesziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslatvitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztetőgépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutása egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte 2. EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájokon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma a Zakariások, a Beáták, az Idák és a Csanádok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Zakariás a héber eredetű bibliai Zeharja, Zekarja névből származik. Jelentése Jahve ismét megemlékezett. A Beáta latin eredetű név, Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. Az Ida germán eredetű, jelentése harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida-Idu kezdetű összetett nevek rövidülése. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név D kicsinyítő képzős származéka. Isten éltese tehát a Zakariásokat, a Beátákat, az Idákat és a Csanádokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 394-ben első Theodosius csapatai megsemmisítik a nyugat-római birodalom seregeit, Flavius és Arbogast meghalnak a Frigidus menti csata során. 1442-ben a Zajkányi csata volt ezen a napon. Hunyadi János 15 ezer emberével a Vaskapu hágóban szétveri Sehabeddin Beglerbég 80 ezer főnyi Erdélybe benyomult török seregét. 1522-t írunk, a Victoria Magellán expedíciójának egyik hajója visszatér Spanyolországba. Ez az első hajó, amely körbehajúzza a földet. 18 hónap után Sanlúcar de Barrameda-ba érkeztek meg. Az expedíciót Fernando Magellán vezette, aki meghalt a Fülöp-szigeteken a benszülöttekkel vívott harc közben. A flottából egyetlen hajó, a Victoria tér vissza 18 főnyi legénységével, bizonyítva azt, hogy a föld gömbölyű, mivel nyugat felé haladva Dél-Amerika megkerülésével jutottak el Ázsiába. 1658-ban volt a Szárhegyi csata, amelyben a 300 fős székely sereg legyőzte a tízszeres túlerőben lévő tatár és moldvai betolakodókat. 1848-ban Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1896-ban az 1442-es csata 454. évfordulóján Hunyad vármegye 4 méteres buzogányos hunyadi emlékművet állított a dél-erdélyi Vaskapu hágóban. Ezen a napon nyílik meg a szegedi Anna fürdő. 1914-ben Paul von Hindenburg a szeptember 15-éig tartó hadműveletben érzékeny csapást mér a Mazuri tavaknál az orosz első hadseregre. 1934-ben Bartók Béla ezen a napon fejezi be az 5. vonós négyest. És 1996-ban II. János Pál pápa megkezdi kétnapos magyarországi látogatását. Pannonhalmát és Győrt keresi fel. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek szeptember 6-án. 1524-ben Pierre de Ronsard, francia költő. 1757-ben Gilbert Lafayette, francia forradalmár, tábornok, politikus. 1766-ban John Dalton, brit kémikus, fizikus, a színvakság leírója, az atomelmélet kidolgozója. 1869-ben Félix Salten, magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője. Eredeti nevén Salzmann Zsigmond, zsidó származású osztrák író. Nevét az 1923-ban írt munkája a Bambi tette világhírűvé. Németországban 1936-ban betiltották a könyveit. 2 évvel ezután Bécsből menekülnie kellett és Zürichbe költözött. 1901-ben ezen a napon született Bilicsi Tivadar, magyar színész, érdemes és kiváló művész. 1903-ban Kadosa Pál, kétszeres Kossuth-díjas zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus. 1904-ben Keresztúri Dezső, magyar író, költő. 1929-től a Berlini Egyetem magyar lektora, a Magyar Intézet könyvtárosa volt. 1936-tól az Eötvös Kollégium tanára. 1945-ben a Magyar Írók Szövetsége alapító tagja. 1945 és 47 között a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Költészetét a klasszikus magyar költészet hagyományaihoz való tudatos kapcsolódása a pannontáj és mentalitás szeretete jellemezte. 1921-ben született ezen a napon Tamási Zdenko, Erkel-díjas magyar zeneszerző. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el szeptember 6-án. 972-ben 13. János pápa. 1683-ban Jean-Baptiste Colbert, francia gazdaságpolitikus, államférfi. 1868-ban Petőfi Sándor felesége, Szendrei Júlia, magyar költőnő. 1994-ben James Clavell, brit-amerikai író, forgatókönyvíró, rendező. 1997-ben Zsózs Éva, Kossuth-díjas filmrendező. Elsősorban irodalmi filmadaptációival aratott sikereket. A Magyar Televíziónak alapításától tagja volt. Kisebbik lánya Zsózs Kati, színésznő. 2004-ben hunyt el ezen a napon Szerencsi Éva, magyar színésznő. És 2007-ben Luciano Pavarotti, olasz operaénekes, a három tenor egyike. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül

0: radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a kereszténydemokrata néppárt egy nap alatt Lanert Judit oktatási miniszter 3 évvel ezelőtti interjújában, illetve a parlamentben megfogalmazott tanárokról szóló véleménye miatt. Ezt a párt parlamenti frakcióvezetője tudatta saját Facebook posztjához írt kommentjében. Rétvári Bence közölte, nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, álljanak ki közösen Lannert Judit tanárokat érintő kijelentései miatt. A KDNP frakcióvezetője mellékelte azt a felvételt is, amelyen az oktatási miniszter júniusban a parlamentben a teljesítményértékelési rendszer megszüntetéséről szóló javaslat vitájában úgy fogalmazott, a mostani intézményvezetők erre nincsenek felkészülve, nincs meg hozzá az autonómiájuk, a szakmai felkészültségük és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztetőgépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztetőgépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutása egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájokon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbéd

0: elnöke, dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
0: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Kalkuttai Teréz anya, rendalapító, és ahogy nevezték, a szegények angyala. Folytatom élettörténetének ismertetését. Kalkuttai Teréz anya áldozatos és hősies életére, munkájára, valamint nővérei apostoli életére fölfigyelt nem csak India, hanem az egész világ. Mindenkit, hívőket, hitetleneket egyaránt megdöbbentett és ámulatba ejtett. A szeretet misszionáriusainak rendje csak hamar nagy népszerűségre tett szert, ő maga pedig a keresztény felebaráti szeretet példaképévé vált. A szeretet misszionáriusai sorban nyitották meg intézményeiket Venezuelában, Ceylonban, Tanzániában. Az 1960-as években történtek ezek az intézmény megnyitások. A rend 1998-as adatok szerint a világ 126 országában működtek, világszerte mintegy 4400 tagjuk volt. Mindenhol a legpiszkosabb munkát végzik örömmel és szívesen Jézusért. Ingyen konyhákat létesítenek, hogy az éhezők legalább naponta egy tányér meleg ételt vehessenek magukhoz. Teréz anya és leányai a 20. század élő lelkismerete. A kalkuttai angyal, ahogyan nevezték, spártai életet élt. Hajnali 4 órakor kelt, akkor mondta el reggeli imáját. Azután társaival a Ganges deltájánál fekvő szegények lakta negyedeket járta végig. Felszedte az árva gyermekeket. Igen szigorúan lépett föl az abortusz ellen. Ezt mondta, ha valakinek nincs szüksége a saját gyermekére, kérem, ajándékozza nekem. Bár sohasem törekedett emberi elismerésre, Indiában és a földkerekségen hatalmas népszerűségre tett szert. Életek legnagyobb elismerését 1979. október 18-án vehette át. Abban az évben őt találták érdemesnek a Nobel békedíjra. Az összeget ugyancsak abban az évben kapott Balzan békedíjjal együtt szeretetháza képítésére áldozta. Szüntelen kemény munkában őrlődött fel az egészsége. 1989-ben szívpanaszai miatt szívritmus szabályozót ültettek be szervezetébe. 1996. novemberében maláriával és tüdőgyulladással kezelték. Karácsony előtt azonban hazengedték. A 90-es években többször is le akart mondani a rend vezetéséről. Második János Pál pápa, aki őt nagyon tisztelte, az ő kérésére azonban mindannyiszor folytatta munkáját Teréz anya. 1997. márciusában választották meg utódának az indiai Nirmala nővért. Teréz anyát, ezt a földi kincset a Jóisten 1997. szeptember 5-én, péntek este hívta haza, hogy szép lelkével még szebbé tegye a mennyországot. Halál hírére megdöbbent az egész világ. Második János Pál pápa mély fájdalommal fogadta a hírt, Castel Gandolfói magánkápolnájában imádkozott és misézett érte. A párizsi bíboros érsek így fogalmazott, lelkiismeretünk hangja, melyet elnémít a világ. Franciaország elnöke Chirac így nyilatkozott, ma este kevesebb szeretet, fény és részvét lesz a világban. Angliában Hume bíboros londoni érsek szerint Teréz anya megmutatta nekünk, mit jelent a felebaráti szeretet. A brit miniszterelnök Teréz anyát a világ legodaadóbb szolgálójának nevezte. Bill Clinton amerikai elnök bámulatos személyiségnek nevezte és boldognak mondta magát, hogy életében többször is találkozott vele. Az amerikai képviselőház egy perces csenddel adózott emlékének. Az indiai kormányfő pedig így fogalmazott, szegényebb lett a világ, de különösen India. Nem tudom szavakba foglalni a béke és szeretet apostola halálának, nyomában keletkezett bánatomat. És most ismét tőle néhány gondolatot, amint tegnap is tettük. Kérjük mi asszonyunkat, tegye szívünket szeliddé és alázatossá, amilyen fiáé volt. Olyan nagyon könnyű büszkének és keménynek és önzőnek lenni, olyan könnyű, de mi nagyobbra vagyunk teremtve. Milyen sokat tanulhatunk mi asszonyunktól, a boldogságos Szűz Máriától. Ő nagyon alázatos volt, mert egészen Istenért élt, tele volt kegyelemmel. Mondjátok mi asszonyunknak, hogy szóljon Jézusnak, nincs boruk. Az alázat és szelídség, a kedvesség és a jóság bora hiányzik. Mi asszonyunk biztosan azt feleli, tegyétek, amit ő mond nektek. Fogadjátok vidáman mindazt az alkalmat, amelyet küld. Azzal tanulunk alázatosságot, ha vidáman fogadjuk a megaláztatásokat. Kalkuttai Teréz anya példája segítse azokat, akik kórházakban, otthonokban betegeket ápolnak és gondoznak.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Olá, András! Isten nem tud sírni. Elengedted kezét. Szép csillagod, mint kabátról a gomb leszakadt az égről. Ím bevégeztetett. Bár ő maga a végsőkig reménykedett, hogy valaki más a kiválasztott. Halkan beszélt. Fájt neki, hogy nincs joga a saját fájdalmához, hogy nem szorul össze a torka, hogy a korbácsütés, mely szinte lángol, bujjan nők simogatásának tűnik. Hogy Mária tekintete a keresztfán sem éget. Csak az fájt, csak az az egyetlen, hogy lehunyt pillái alól látta. Isten nem tud sírni.
1: Olá, András, Isten nem tud sírni című versét Tóth Levente mondta el. Olá, András magyar költő, író, pedagógus, Hajdunánáson született 1959-ben. A Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban érettségizett Hajdunánáson. A Nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolán és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát. Máté Szalkán él. Az 1980-as évek közepe óta publikál rendszeresen. Ír verseket, novellákat, drámákat, recenziókat. Írásai megjelentek egyebek mellett az Alföld, a Bárka, a Forrás, az Irodalmi Jelen, az Irodalmi Szemle, a Kaligram, a Kolozsvári Herikon, a Kortárs, a Vigília és több más lapban is. Több antológiában is szerepelt. A Partiumi Irodalmi és Művészeti Folyóirat főszerkesztője. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Szabolcsi Írók Társaságának, a Művészetbarát Egyesületnek, illetőleg a Kölcsei Társaságnak.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójútól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio de la gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítse meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővér tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei palástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelet bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellet kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servet jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servet atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Mark Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellet bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata szűzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz kápatya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy a zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinus püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában 3 keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak, és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lourdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis dom tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
0: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kialgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kialgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart, Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kialkatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsodált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókat, derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénzrablást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió. Lépésről lépésre, forintról forintra, írja a miniszterelnök rövid bejegyzésében. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és a kaszinó koncesziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti vagy az azt követő kormányülés után már be tud számolni. Azt hiszem, hogy nem járok messze a valóságtól, ha mindkét esetben a koncesziós szerződések megszüntetésére, felmondására kell első körben gondolni, de emellett lesznek egyéb radikálisnak mondható átalakítások is, fogalmazott a miniszterelnök. Több mint 10 000 aláírást gyűjtött a Kereszténydemokrata Néppárt egy nap alatt

0: és a vezetői képességük. Rétvári Bence feltette a kérdést az érdekképviseleti vezetőknek, hogy egyetértenek-e a miniszterrel, vagy elhatárolódnak tőle, elfogadható-e a kioktató hangnem a magyar pedagógusokkal szemben, illetve elítélik-e a miniszter kijelentéseit. Részletes adatokat közölt Velkei György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkár arról, hogy az előző kormány túlárazással szerezte be a lélegeztető gépeket a koronavírus járvány idején. Az államtitkár azt írja, azt eddig is tudták, hogy Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter és tárcája nem közvetlenül a gyártótól vette meg a lélegeztető gépeket, hanem számos külföldi és magyar közvetítő céget iktattak közbe a 300 milliárdos lélegeztetőgép bizniszben. Hozzátette, ezekről a cégekről közben az derült ki, hogy túlnyomó többségük korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, ezt a tevékenységi kört csak közvetlenül a szerződéskötés előtt vették fel. Sőt, olyan cégek is voltak közöttük, amelyeket éppen abban az évben, 2020-ban alapítottak. Látjuk, hogy az egyik cég mögött a bukott kormány holdudvara állt, Orbán Viktor nemzetközi főtanácsadójának bizalmasai, Takács Péter sógora, Szijjártó Péter körei, fogalmazott az államtitkár. A kormánynak fontos, hogy az önkormányzatok tapasztalatai és javaslatai valóban megjelenjenek a döntésekben, írja a településfejlesztési miniszter, miután az önkormányzatok nemzeti együttműködési tanácsának ülésén a településeket érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány partnerként tekint valamennyi településre, hiszen csak együtt tudnak működőképes és az emberek mindennapjait segítő megoldásokat kialakítani. A miniszter arról is tájékoztatta a tanács tagjait, hogy a 2026-27-es fűtési időszaktól a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét 5 milliárdról 10 milliárd forintra emelik. Sport. Hétfőn kezdődik a dublini öbölben a vitorlázó Ilka hajóosztály világbajnoksága, amelyen Érdi Mária éremesélyesként indul. Az MVM ZRT világ és Európa bajnok hajósa az utolsó vízi edzőtáborát követően 10 napot töltött Magyarországon, és egy héttel a rajterőt utazott el Írországba. Amint Érdi Mária elmondta, pályafutás egyik legtudatosabban felépített szezonja áll mögötte. Az év elején még komoly hangsúlyt kapott a műtét utáni állóképesség visszaépítése, később azonban már teljes egészében a versenyzésre tudott koncentrálni. Ennek eredményeként májusban megszerezte második EB aranyérmét. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájokon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
1: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, hallgassák meg az egyházi híreket. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én a Szent Atya a Róma közeli Gennazzánóba található Mária a Jó Tanács anyja egy helyre látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve pápává választása után első útja vezetett. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, és 14. Leó erődeihez hasonlóan a Madonna kép előtt imádkozik. Gennazzánó Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisváros, amely a Római Birodalom idején nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonia család egyik hűbéri birtoka volt. Itt áll a Jó Tanács anyja bazilika. A Szűz Máriának szentelt templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. A Magyarországi Apostoli Nunciatúra tájékoztatása alapján őszentsége 14. Leó pápa 2026. szeptember 3-án elfogadta excellenciás és főtisztelendő Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kormányzásáról, egyúttal utódául kinevezte excellenciás és főtisztelendő Palánki Ferencet, áthelyezve őt a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyéből.

0: A hagyományokhoz hülyen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyház megye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Köszöntőjében a főpásztor felidézte az egyházmegyei tanítító ünnepség mozzanatait, majd rámutatott, hogy a találkozó az évekkel ezelőtt az önkormányzat és az egyház között megkötött szövetség megújítását szolgálja. Mint mondta, közös felelősségük van a települések életében. Az egyház be akarja vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Miskolc a településük 25. évfordulóját ünnepelte a szeretett misszionáriusai, vagy más néven a Teréz anya nővérei rend. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatta be a környékbeli papság közreműködésével. Azt a szeretetet, amely betöltötte Teréz anyát 25 évvel ezelőtt élő, megtapasztalható módon idehozták a nővérek Miskolcra, hogy a legszegényebbek között végezzenek szolgálatot. Isten áldja meg őket és Teréz anyát, mondta beszédében a főpásztor. Hangsúlyozta, ez a szeretet nem önmagától való. Teréz anya úgy fedezte fel, hogy felismerte az Isten iránta való nagy szeretetét, mondta Ternyák érsek tanításában. Hozzátette, nem könnyű szolgálat szeretni, mert sokan nem értik meg az ingyenes szeretetet. Isten szemével kell látnunk a világot, tudva, hogy meghívásunk van az örök életre, fogalmazott a főpásztor. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basa Bóra atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. Basa Bóra atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító imaszolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyház megyéjének területén, és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. Népszerű előadó. 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze egy általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az Egyesült Államokban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. Újra indul a Senior Akadémia Egerben és Jászberényben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét érdekes témákkal várja a tanulni vágyó idősebb korosztály tagjait a 2026-27-es tanév őszi félévében. Szeptember 1-én megnyílt a jelentkezés lehetősége. A tanulást és ezzel szellemi frissességet kínáló programon az egyetem oktatói, kutatói és vendégelőadói közérthető módon adják át az ismereteket az elsődlegesen megszólított időseknek, de életkori megkötés nélkül bárkit szívesen várnak a rendezvény sorozatra. Az ingyenes felnőttképzési tanúsítványt adó kurzusok heti rendszerességgel kerülnek lebonyolításra a fél év során, legalább 10-12 alkalmas előadás vagy foglalkozás sorozat formájában. A részletekről, a jelentkezés módjáról az intézmény honlapján lehet bővebben tájékozódni. Idén ismét Miskolcra költözik a szakrális művészet. Szeptember 11-e és 20-a között rendezik meg a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivált, amely 10 napon át több mint 54 programmal és 600 szereplő közreműködésével várja az érdeklődőket. A nagyszabású kulturális esemény fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek atya lesz, és a programsorozat az Éltető Lélek Alapítvány, a Kész Miskolci csoportja, 20 civil szervezet, elismert helyi művészek, egyházi felekezetek, valamint Miskolc megyei jogú város önkormányzatának példaértékű összefogásával valósul meg. A részletekről dr. Várhelyi Krisztinát, a Miskolci program főszervezőjét, Farkas Erzsébet kérdezte.
1: Azt lehet mondani, hogy egy óriási nagy összefogás van a városban, mert 18-20 civil szervezet kapcsolódott be, de bekapcsolódtak a nagy miskolci intézmények, élén a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, a Herman Otto Múzeummal, a Rákóczi Ferenc Könyvtárral, és hát ugye nem is beszélve a Művészetek Háza, aki helyszínt biztosít nekünk, a Szeleta Park, aki még új helyszín lesz, és nagy szeretet fogadnak, és a városi önkormányzat bekapcsolódott úgyis, mint támogató, és mindig helyszínt biztosít nekünk a rendezvényeinkhez, sajtótájékoztatóhoz, úgyhogy nagyon sokat köszönhetünk a városnak, mert térítésmentesen kapunk meg minden intézményt. Úgyhogy gyakorlatilag én azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan rendezvénysorozat, amiben gyakorlatilag mindenki beletartozik, mert ugye a 40 egyházközség, és még 16 iskola is bekapcsolódik, tehát, és az nagy büszkeség, hogy egyre több fiatal, és egyre különféle műsorokkal kapcsolódnak be, kiállításokkal, színdarabokkal, énekkel, tehát irodalmi műsorokat, nagyon sok produkciót mutatnak be, és nagyon lelkesen készülnek. De hát azt lehet mondani, hogy itt Miskolcon több mint 600 művész készül, nagy lelkesedéssel, nagy odaadással, és már hónapok óta, és nagyon magas színvonalon. Tehát ez várható az Alszakra Fesztiváltól.
2: Az idei program jelmondata Jeremiás könyvéből vett idézet, mi szerint reményt és jövőt adok nektek. Erre az idézetre fókuszál, és ezen idézet köré csoportosul minden egyes program. Ezt kijelenthetjük.
1: Mikor elkezdjük, ezt februárban szoktuk elkezdeni a Alszakra programoknak a szervezését, akkor az elmondjuk, hogy mi a motto, reményt és jövőt adok nektek, és ehhez kell hangolódnia az összes előadónak. És hát nagy példaképeink vannak, aki már gyakorlatilag 800 éve pontosan példát mutat nekünk, és ma is gyakorlatilag köztünk van. Ez Assisi Szent Ferenc, akinek halálának a 800 éves évfordulója van, és azzal emlékezünk rá, hogy Miskolcon egy zeneszerzői pályázatot írtunk ki ebből az alkalomból, és 13 pályam érkezett Szent Ferenc tiszteletére, amelyek mind olyanok, amit nagy közönség előtt be lehet mutatni. 10 miskolci alkotó fog bemutatkozni az Alszakra Fesztiválon, és ős bemutatók lesznek ezek a darabok, mert mindegyik előadható. Egy 18 éves fiatalember nyerte meg a fesztivál nagydíját, a zeneszerzői díját, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és hallgatjuk majd a művét, amit ő fog bemutatni, és ő fogja vezényelni. Ez még egy külön nagy esemény lesz. De hát rendkívüli színvonalas események lesznek, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy igen különlegességek, például a Rakoncai Gábor, aki a világot végigjárta, mindenhol óriási tiszteletnek örven, Guinness rekorder és a tengerek nagy utazója, maraton futó, lakberendező, elképesztő, mi mindent tud. Aztán azért megemlíteném a Prokop Máriát és Cseh Varga Istvánt is, aki a jezsuita gimnáziumban fog előadást tartani, ami szintén nagyon érdekes, mert a múlt és a jövő összekapcsolására, és hogy a múltból tudunk építkezni, mert az az erőnk, és akármilyen körülmények vannak ma a világban, azért mindig van egy pont, ahol vissza lehet menni, és erkölcsileg újjáépülni és elindulni. Tehát én nekem nagyon szívügyem ez a idei Alszakra Fesztivál, mert úgy érzem, hogy mindegyik magas színvonalú volt, de ez azt hiszem, hogy még jobban sikerült, mint az előzőek.
0: Végül tekintsük át a közelgő egri búcsúk időpontjait. Szeptember 6-án 16 órakor búcsút tartanak a Rozária temető kápolnájában. Szeptember 13-án lesz az egri Kisboldogasszony templom búcsúja. A 10 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet Res András egerbaktai plébániai kormányzó, a 16 órakor kezdődő szentmisét és körmenetet pedig Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán vezeti. Az egri fájdalmas nagy a búcsú szeptember 19-én, szombaton 15 órakor katekízissel veszi kezdetét. 18 órakor szentmise, majd szentségimádás lesz. Vasárnap az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. Az egri bazilika védőszentje Szent Mihály Arkangyal tiszteletére idén szeptember 27-én vasárnap 18:30 perckor tartják a búcsúi ünnepi szentmisét, melyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek celebrál. Az Egri Főegyházmegye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Kedves hallgatóink, egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi Szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanú bizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Bizony, mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Az emberi szavak törékenyek. Csak ha annak lelkéből részesültem, aki szól hozzám, tudom helyesen felfogni azt, amit hozzám intézett szavai jelentenek. Minél inkább egy lélek vagyok azzal, aki beszél hozzám, annál pontosabban és helyesebben értem azt, hogy mit is akar mondani. Ha meg akarjuk érteni Urunk szavait, előtte bűnbánatban meg kell tisztítani lelkünket, buzgó imádságban kérnünk kell, hogy egyesítse szívünket az ő szívével. Alázattal szentáldozáshoz kell járulni és elhatározni, hogy inkább meghalunk, mint hogy bűnt kövessünk el. Azután lassan el kell mondani az általa tanított imádságot, a mi atyánkot, hogy az ő szándékai, melyek egyben az atya szándékai, átitassák értelmünket, akaratunkat és érzelmi világunkat. A Szent Lelket is kérnünk kell, hogy adjon világosságot és erőt Jézus szavainak megértéséhez. Ekkor fel fognak tárulni a szavak által hordozott isteni mélységek. Ezek nélkül intellektuális innyenckedésbe vagy drasztikus tévedésekbe esünk Urunk szavait értelmezve. A ketten közületek kifejezés az Úr szájából azt jelenti, hogy ketten azok közül, akik vele szándékaiban teljesen egyesültek, úgy, ahogy ő egyesült atya szándékaival. Az az igazi kérő imádság, ha Urunk gyakorlatára tekintünk, s ahelyett, hogy saját akaratunkat és terveinket próbálnánk rákényszeríteni Istenre, inkább abban kívánunk részt venni, amit ő akar tenni. A módot és az időpontot teljesen rábízva az ő gondviselésére. Egyébként, ha nyilvánvalóan Urunk szándékain belül kérünk valamit, s főleg, ha azért imádkozunk, hogy szándékai megvalósuljanak, akkor minden lehetséges ellenére legyünk biztosak abban, hogy imánk meghallgatásra talál. Így vagyunk a mai szentleckével is, ahol a szeretetről van szó. A szeretet sem jelent akármit. Mivel a törvény teljessége a szeretet, ezért mindaz, ami az isteni törvények ellen van, hiába érezzük szeretetnek, s hiába nevezi így a világ, nem lehet szeretet. Vigyáznunk kell. Napi elmélkedéseinkbe ne mi alakítsuk az evangéliumot saját bűnös és méltatlan világunkhoz, hanem mi alakuljunk az evangélium szerint. Jobb, ha felkavar és vádol az evangélium, mintha mindig jóvá hagyna. Legyen a lelkünk Siloé tavának vize, melyet, ha felkavar a Szentlélek, a gyógyítás erői szabadulnak fel benne.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ak ťa počúvne, získa si svojho brata. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získa si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. a keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nechti je ako pohan a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Teťo pralazba das tut, žahajde les duma maškar štáriák ha. Te chuti lelťo múj, neri sárdan te prales. Te či chuti lelťo múj, inger tu sa jech vaj duj káver manušes, ke duj vaj trín manuša te penen leske, ke sár sa skadi trába. Te či kada lengo múj, či chuti lel, de les andre kajek hangéri. Te či pek hangéri či šolokan, le leskade, sár te bidev lesko a vlas, vaj financi. Čáčes penav tu menge, so pandena pej púv, viande o rájo a vla pandedo. Vikodi penav tu menge, te dujžej nemaškar tu me, ande jekvare soste pej púv jecha ťárna, haj kade mangna kodi, chutilna leskat harmuro dad le rájocko. Ke kaj dujvaj trin žene ket hane avnande muro anav, me atunči kothe somlo maškar lende.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wort des lebendigen Gottes.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

Egymásnak tagjai. Uram, hadd legyek sokak hasznára, hogy eljussanak az üdvösségre. A keresztény hivatás, tanítja a zsinat, természete szerint apostoli hivatás. A keresztény egyszerűen abból kifolyólag, hogy a keresztségben az egyház tagja lett, arra hivatott, hogy együttműködjék annak javára és fejlődéséért. Ahogyan az élő testben, a szervezetben nincs egyetlen tag sem, amely tétlen lenne, hanem a test életével együtt annak tevékenységében is részesedik, ugyanúgy Krisztus testében is, amely az egyház, a tagok betöltik az erejük szabott feladatkört, és így növekszik az egész test. Minden tag a testtől kapott életet éli, ehhez tartozik, ennek osztja meg életét, és szükségszerűen ennek osztja meg tevékenységét is. Egy teljesen passzív tag vagy béna lenne, vagy halott. Ami az emberi testben szinte mechanikusan történik a tagokkal, annak Krisztus titokzatos teste tagjaiban tudatosan és felelős módon kell megvalósulnia. Ha a keresztény hagyja, hogy a kegyelem és a szeretet élete ellaposodjék vagy kialudjon benne, nem csak magának árt, hanem az egész egyháznak, csökkentve benne az életszentség szintjét. Ha viszont növekszik a kegyelemben és a szeretetben, nem csupán önmagát szenteli meg, hanem az életszentség új patakját nyitja meg az egész egyházban. Ennek az igazságnak a megfontolása új egyház tudatot ébreszthet minden hívőben, és ez arra késztetheti, hogy azonnal elkötelezze magát az egész titokzatos test építésében. A keresztény lelkiség soha nem individualista. A magányban élő remeték vagy szerzetesek is az egyházban és az egyházért élnek. Lelki életük olyan mértékben hiteles, amennyire megvan bennük az egyházias nyitottság és az elmélyültebb ima életre és Isten népéért vállalt önfeláldozásra készteti őket. Az egyház annyira harmonikusan és szervesen felépült test, hogyha egy tag nem működik közre a maga erejéhez mérten a test növekedésében, bizony nem használ sem az egyháznak, sem önmagának. Az Isten népében összegyűlt és Krisztusnak egy testében egy fő alá foglalt valamennyi hívőt arra szólítja hivatásuk, hogy élő tagként az egyház növekedésére és folytonos megszentelésére fordítsák egész erejüket. Apostoli tevékenységük részesedés az egyház üdvözítő küldetésében. Az apostolkodásra maga az Úr rendeli őket a keresztséggel és a bérmálással. Világos, hogy mindenki a maga adományai és személyes hivatása szerint lesz apostol, de minden kereszténynek apostolnak kell lennie, mivel a keresztségben és a bérmálásban apostoli küldetést kaptak, s megkapták magát a szeretetet is, ami minden apostoli tevékenység lelke. A formák és a felelősség eltérőek lesznek. Más egy püspök, egy pap, egy szerzetes, egy világban élő keresztény hivatása, más a szülőké, de mindnyájan apostolok, mivel Krisztus mindnyájukat megkülönböztetés nélkül beoltott a titokzatos testébe. Egyetlen keresztény sem lehet közömbös testvére üdvösségével szemben, hiszen mindnyájan egy test vagyunk Krisztusban, és egyenként egymásnak tagjai. Így ami jó az egyiknek, mindenkinek jó, és ami rossz egynek, az mindenkinek rossz. Krisztus a megkeresztelteket a szeretet sorsközösség vállalásában egyesítette. Egyházát, mint a szeretet közösségét hozta létre, amelyben mindenkinek kölcsönösen együtt kell működnie a többi javára. Az egyetlen üdvözítőnek van meg a hatalma arra,
hogy közvetlenül üdvözítsen és megszenteljen minden embert, mindenki más közreműködése nélkül. Általában azonban ezt a tagok által teszi. Félelmetes titok, amelyről soha nem elmélkedhetünk eleget. Sokak üdvössége múlik Krisztus titokzatos teste tagjainak imáin és önkéntes áldozatán, függ a pásztorok és a hívek együttműködésétől. A szentek közösségének misztériumáról, a kegyelem és a szeretet közösségéről van szó. Vagyis a Krisztusban való életközösségről.

Isten munkatársai. Istenem, hadd dolgozzak szántóföldeden a nekem adott kegyelem mértéke szerint, az egyetlen alapon, aki Jézus Krisztus. Egyedül én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Isten az egyetlen teremtő és az egyetlen üdvözítő, csak őtőle jön az üdvösség. Megvalósításához egyetlen fiát használja fel. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. Jézus az Atya apostola küldötte, akinek az üdvösségmű megvalósítása a feladata, ő maga is az Atya küldöttének tartotta magát. Ezt mondta: annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Jézus, akit az Atya azért küldött, hogy az embereknek életet adjon, most tanítványait küldi üdvözítő műve folytatására. Amint az Atya engem küldött, úgy küldelek én is titeket. Ettől a pillanattól kezdve a születő egyház vállalja apostoli küldetését, kiterjeszti ezt az egész világra, s a századokon át állandóvá teszi Krisztus megváltó misszióját. Innen ered minden keresztény apostoli tevékenység. Szent Pál ezért Isten munkatársainak nevezi az apostolokat. Isten munkatársai, aki minden ember üdvösségét akarja, Jézuséi, akinek feladata ennek megvalósítása, és aki ebbe minden megváltott embert bekapcsol. Az apostolság soha nem egyéni tevékenység, emberi képességek és erőforrások eredménye, hanem együttműködés Krisztussal, aki az egyház egész apostoli tevékenységének forrása és eredete. És ez érvényes minden szinten, kezdve a pápa apostoli tevékenységétől a legkisebb keresztény apostolságáig. Jézus, Istenünk és üdvözítőnk. Istenünk és üdvözítőnk marad ő mindig, az egyetlen közvetítő, az egyetlen megváltó, az egyetlen, akiben üdvösség van, mert nincs más név, amelyben üdvözülhetnénk. Minden hívő egyben apostol is, így tehát üdvözítő, mégpedig abban a mértékben, ahogyan alázattal és szeretettel részt vesz az áldott Jézus megváltó művében. Az apostolok, bárkik legyenek is, a teremtő, megváltó és megszentelő Isten munkatársai. Az apostol az Atya szántóföldjén, szőlőjében dolgozik, nem saját elképzelése szerint, se saját erejéből, hanem az őt küldő Atyától való függésben, kegyelme segítségével, az általa meghatározott módon és mértékben. Minden apostol, mondja Szent Pál, Isten szolgája, ahogy nekik az Úr megadta. Nem tesznek egyebet, mint Istennek dolgoznak, de az igazi munkás egyedül Isten. Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta. Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntözte, hanem csak a gyarapodást adó Isten. A Korintusi levélben olvashatjuk ezt. Senki sem dicsekedhet, nem mondhatja, ez az én területem, ez az én fáradozásaimnak a gyümölcse. A szántóföld és a termés is kizárólag Istené. Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti meg Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Bár Pál vezette el először a korintusiakat is a hitre, mégsem formál jogot rájuk. Istenhez tartoznak. Ő csak egyszerű munkatárs. Az apostoli tevékenység nem emberi, hanem isteni mű,
amelyben az apostol alázatos eszközként közreműködik. Természetesen nem egyszerű anyagi eszközökről van itt szó, hanem eleven személyes elkötelezettségről. Az apostolnak önként kell magát Isten rendelkezésére bocsátania, fel kell használnia minden tőle kapott adottságát, arra kell törekednie, hogy gondolkodásmódját, cselekvésmódját és akaratát összhangba hozza Istenével, azaz Isten üdvösség tervével, az emberek megváltására vonatkozó akaratával. Be kell tehát lépnie a végtelen szeretetnek abba az áramlásába, amelyből Isten üdvözítő akarata forrásozik. Társulnia kell ehhez az akarathoz, teljes készséggel fel kell ajánlania magát ennek az akaratnak és Krisztus követésére, aki maga is teljesen az Atya rendelkezésére bocsátotta magát az emberiség üdvözítéséért. Az apostol Jézussal együtt az Atya dolgaiban van, írja Szent Lukács. Vele együtt dolgozik az ország terjedéséért.

Krisztussal érezni. Jézus Krisztusom, teremts bennem a tieidhez hasonló érzelmeket. Az egyház minden apostolkodásának forrása és eredete Krisztus, az Atya küldöttje. Nyilvánvaló tehát, hogy az apostoli munka termékenysége attól függ, mennyire eleven az apostolok kapcsolata Krisztussal. Az Úr szava szerint, aki bennem marad, és én benne, az bőtermést hoz, hisz nélkülem semmit se tehettek. A hatékony együttműködés a munkatárs és a mű szerzője között elképzelhetetlen, ha nincs meg a mély összhang és a bensőséges egység. Ez annál inkább érvényes, mivel itt kimondottan lelki műről van szó, és a munkatárs attól kapja tevékenységéhez az erőt és a termékenységet, aki az egész művet irányítja. Nos, ennek kell megvalósulnia Jézus és az apostol között. Az apostol a szőlővessző, Jézus a szőlőtő. Az apostol Krisztussal való egysége arányában hoz gyümölcsöt. Ennek az egységnek létre kell hoznia az érzések, az akarat és a szándék harmóniáját. Erre az alapelvre többször is visszatért a zsinat. A papságra készülőknek például ezt mondja: a papszentelés által Krisztushoz, a főpaphoz válnak hasonlóvá. Szokják meg tehát, hogy mint barátai, egész életükkel, bensőséges azonosulásukkal ragaszkodnak hozzá. A papoknak pedig következőt mondja: az Úr a papi élet egységének mindig alapja és forrása marad. Akkor sikerül ezt az egységet megteremteniük, ha az Atya akaratának felismerésében és a rájuk bízottakért vállalt önfeláldozásban Krisztussal egyesülnek. A szerzeteseknek pedig: minden körülmények között törekedjenek ápolni a Krisztussal Istenben elrejtett életet. Ebből ered és kap ösztönzést az embertárs szeretete, a világ üdvösségének és az egyház gyarapításának vágya. A világban élő keresztényeket a zsinat arra hívja, hogy ne válasszák el életüket és a Krisztussal való egyesülést, hanem teljesítve az isteni terv szerinti feladatukat, növekedjenek mindig ebben az egységben. Az egyház tehát azt szorgalmazza, hogy az apostolok bensőséges baráti egységben éljenek Jézussal, lassanként öltsék magukra az ő érzéseit és vágyait. Ez a belső átalakulás a szeretet gyümölcse, mivel a szeretet hasonlóvá teszi az egymást szeretőket. Krisztus szíve túlárad az emberek iránti szeretettől, s bármi áron üdvözíteni akarja őket. Az apostol szívének is ehhez hasonlóvá kell válnia. Ugyanaz az érzés legyen meg bennetek, mint Jézus Krisztusban. Az apostolnak tanulmányoznia, szemlélnie kell Krisztus szívét. El kell merülnie abba, és tőle tanulnia az ember szeretetet, az üdvösségükért való tevékenységet és önfeláldozást. Jézust kell szemlélni, a jó pásztort, aki keresi elkóborolt bárányát, és aki nyájáért önként vállalja a halált. Életemet adom a juhokért, nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Jézust kell szemlélni, aki meghal azokért, akik még csak nem is ismerik, nem szeretik, sőt, gyalázzák. Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azt még csak értjük, hogy valaki meghal barátjáért, de hogy egy ellenséges, hálátlan, közömbös népért, amely nem hisz szeretetében és nem értékeli ajándékát, ez meghalad minden határt. És ki az az ember, aki nem tartozik ehhez a bűnös, hálátlan vagy közömbös néphez, amelyért Jézus odaadta életét? Mi is elmondhatjuk,
Isten fia szeretett és életét adta értem. Ez nem mítosz, hanem valóság, megdöbbentő, történelmi valóság. Krisztus szíve számára nincs idegen ember, se közömbös vagy ellenséges ember, mert mindenki az Atya végtelen szeretetének teremtménye, és így a Fiú irgalma szeretetének tárgya. Krisztus, aki mindenek fölött szereti az Atyát, és azért jött a világba, hogy megdicsőítse őt, ehhez az emberek üdvözítésének megvalósítását alkalmazta. Az apostolnak is ezen az úton kell járnia. Előbb azonban szívét Krisztus szívéhez kell vinnie, hogy az üdvözítő azt megtöltse szeretetével. Az apostol csak ekkor ismételheti Jánossal: megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, és hittünk benne. Apostoli tevékenysége ekkor nem valami elvont elmélet lesz, hanem Isten és Krisztus szeretetének eleven és bensőséges megértése. Még ha nem élt is Jézus mellett, mint János, a hitben és a szeretetben megélt belső tapasztalata alapján mondhatja testvéreinek: amit kezdettől fogva láttunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit kezünkkel tapintottunk, amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal.

Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos karmelita szerzetes, teológia professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.

0: A nap imája.
1: Székely János püspök atya imádsága: gyógyítsd a háború okozta sebeket. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, a mi urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a békét, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Szombat délutánig az erős szél miatt több megyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágok eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A tájékoztatás szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében volt a legtöbb riasztás. Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye új érseke. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökét azután nevezte ki 14. Leó pápa a tisztségre, miután az eddigi érsek Bábel Balázs lemondott, mert elérte a nyugdíjkorhatárt. A kormány döntése értelmében újra kötelezővé válik a Magyar Orvosi Kamarai Tagság a praktizáló orvosok számára, valamint a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozóknak is. A kormány.hu hivatalos dokumentumtárában megjelent előterjesztés szerint a jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése már el is indult.

0: Tarifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Radikális átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében. Magyar Péter szerint ugyanis a jelenlegi konstrukció nem szolgálja megfelelően a közérdeket, derül ki az origo.hu oldalán. A miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón arról beszélt, hogy a dohányboltok rendszerét is teljesen felülvizsgálják, és az államosítás lehetőségét is felvetette. A kormány elrendelte a dohány és kaszinó koncessziók teljes körű felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a szeptember 3-ai kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter szerint a jelenlegi rendszer nem minden esetben szolgálja a közérdeket, ezért a dohánybolt hálózat működését és a koncessziók odaítélését is átvilágítják. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
4: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét,

0: Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
1: Röcei Patrikot, Aktelek település polgármesterét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Eltelt egy újabb év, és találkozunk Akteleken, a Koltai házaspár portáján. Ültünk le egymással beszélgetni, hiszen idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre az a bizonyos somünnep, amelyen szinte kivétel nélkül mindig találkozunk egymással. Örülök, kedves polgármester úr, hogy idén is találkoztunk.
2: Én is örülök, köszöntöm a kedves hallgatókat. Így van, negyedik alkalommal kerül megrendezésre is. Ez a negyedik alkalom szerintem az egyik, hogy is mondjam, időjárás szempontjából egyik legkirívóbb alkalom, hiszen ahogy itt a koltai házaspár is elmondta, hogy azért az év az eléggé kihívásokkal teli. Mint mezőgazdasági vállalkozó én is ezt alá tudom támasztani. Ők meg mind ugye, akik ezzel foglalkoznak, a szegény somok rendesen rá vannak sülve a fára, annyira nagy szárazság van. De hál' Istennek ez nekik nem jelentett akadályt abban, hogy megrendezzék ezt a rendezvényt, és szeretettel várja neki minden ide látogatót.
1: Mert hogy Akteleknek is sokat jelentenek az ilyen programok és rendezvények, ilyenkor felpesdül a település élete. Ezt nyugodtan kijelent.
2: Így van, így van. Egy színfolt Akteleken azért el lehet ezt mondani, és azért akik ide látogatnak így a nyár utolsó hetében, a gyönyörű idő következtében nagyon bízunk abban, hogy azért sokan eljönnek és megtisztelik őket, mert azért rengeteg munka van abban, hogy egy ilyen szép rendezvényt ilyen sikeresen meg tudjanak rendezni.
1: Akterek pedig örülhet, hogy ilyen aktív lakosai vannak, akik mindig kitalálnak valamit, hát a koltai házaspár egyértelműen ilyen.
2: Így van, így van. Én nem is tudom, hogy honnan veszik ezt a rengeteg energiát, mind a Gáborban, mind a Krisziben szerintem túl van töltve az energia, de lehet, hogy ez a somnak köszönhető.
1: És a jóisten kegyelmének. Milyen programok várhatóak még Akteleken? Miért tudnád, kedves polgármester úr, más időszakban is ide invitálni a kedves hallgatókat? Miért jó Aktelekre jönni?
2: Hát a legelső, amiért érdemes ide látogatni, ami ugye a gyönyörű táj, tehát a kirándulási lehetőségekről nem is beszélve, a Baradla-barlangnak a meglátogatása, illetve mindig szeretünk az önkormányzat részéről olyan programokat csinálni minden egyes évben, amivel ide tudjuk vonzani az ide látogatókat. Az idén még sajnos nem volt ilyenre lehetőség, de igyekszünk szeptemberben, nagyon jó időt jósolnak, mert egy nagy pályázatban vagyunk, a közösségi térnek a fejlesztése van folyamatban, és hogyha megvalósul, szeretnénk egy ilyen átadó ünnepséget csinálni, amire mind a falu lakosságát, illetve mind az ide látogatókat már nagyon sok szeretettel várjuk.
1: Milyen lesz ez a közösségi tér, és hol található?
2: Lent a tóvégben, úgy nevezik, egy tószínpadról van szó, egy tószínpadnak lesz a felújítása, ami már több mint 20 éves, tehát nagyon ráfér egy ráncfelvarrás, illetve előtte a tél le lesz térkövezve, illetve szalonna sütőhelyek, ilyen pihenőhelyek lesznek elhelyezve. Ezzel is szeretnénk erősíteni a közösséget. Én nagyon bízom benne, hogy szeptemberben pikpakra meg lesz ez a felújítás, és egy ilyen szalonna sütéses családi nap, falunapszerűséggel meg tudjuk rendezni ezt az átadó ünnepséget, mert tehát minden egyes ünnepségünk ebben a tószínpadon kerül megrendezésre, mert olyan akusztikája, illetve olyan kilátáson onnan lentről, tehát maga az egy rendezvény része Akteleknek, tehát ezért is hívjuk annak.
1: Apropó, ha már látogatók és turisták, ahogy ide autóztam, többször megfigyeltem már, hogy számtalan vendégház is épül, valamint nyitja meg kapuit a településen. Egyre jellemzőbb a vendégturizmus a településen?
2: Igen, rengeteg család foglalkozik turizmussal, illetve ilyen vendégházaknak az üzemeltetésével, ami még folyamatban van, a cseppkőszállónak a felújítása. Ha minden igaz, a tulajdonos azt mondta, hogy az idén meg fog nyitni, az ugye egy másabb kategória, mint egy falusi vendégház, mert ők szálló minőséget tudnak majd garantálni azoknak, akik ide látogatnak, de tényleg eléggé rá van most már állva Aktelek erre, hogy az ide látogatókat fogadja. És nagyon jó minőségű, illetve nagyon jó felszereltek ezek a vendégházak, tehát én mindenkinek tudom ajánlani, hogyha ide látogat.
1: A település az 4 évszakos település, tehát mind a 4 évszakban tartogat valami meglepetést az ide látogató vendégeknek?
2: Hát én azt mondanám azért, hogy a tél az csendesebb, télen azoknak ajánlom, hogy ide jöjjenek, akik, ha olyan az időjárás, szeretik a telet, a havat és a hideget, viszont tavasztól őszig van azért inkább itt nagyobb nyüzsgés. És főleg a nyári időszak, tényleg, amikor a barlangban rengetegen eljönnek. Tavasztal ugye maga ez a kilátás, a természetben való kirándulás, meg az őszi rész is egy ilyen, amikor ezt a gyönyörű tájat érdemes ide látogatni és bejárni.
1: Van valamilyen jelmondata, mottója a településnek?
2: Én csak annyit szoktam mondani, hogy Aktelek bár mindenkit szeretettel, főleg azokat, akik imádnak a természet közelében lenni.
1: Köszönöm szépen Rőcei Patriknak, Aktelek település polgármesterének a beszélgetést. További életethez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Köszönöm szépen.

0: A Radi Péterrel, a Húsos Som társaság elnökével ismételten találkoztunk Akteleken, a koltai házaspár udvarán ültünk egymással beszélgetni az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre kerülő som ünnepen. Most is voltak azért, hála jó Istennek, somtermékek, somtermékverseny eredmény hirdetése is lezajlottam a megnyitóval együtt, szóval van érdeklődés a rendezvény iránt, én így látom, kedves uram. Önnek mi a véleménye erről?
1: Én is sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is úgy érzem, hogy a termelők egyre különlegesebb termékeket állítanak elő. A mostani termékversenyen is inkább az volt a jellemző, hogy olyanokkal próbálkoztak, amik egyébként kuriózumok. Ugye az alap somtermékek, a somszörp, a somlekvár, amit szinte azért Magyarországon mindenhol azért fellelhető, de például készítettek sombefőttet, és sárga somból, ami egy nagyon ritka fajtája a somnak, abból is készített valaki lekvárt. Illetve egy rég elfeledett tartósítási eljárással ilyen sombőrzt is küldtek be nekünk bírálatra, ami gyakorlatilag abból áll, hogy kiszállítják a somvelőt napon vagy éppen tűzhelybe, és gyakorlatilag tartósítják magát a gyümölcsöt, megtartják az összes beltartalmi értékét, és évekig eláll gyakorlatilag ez a termék. Ezt régen elején ezt nagyon sokszor alkalmazták, nem csak somnál, hanem egyéb más gyümölcsöknél is, hogy gyakorlatilag leaszalták. És ugye ezek cukrászati termékekbe sima felhasználó, gyermekeimnek például, ők nagyon nagy gumicukor rajongók, és a gumicukor helyett is ilyen nagyon szeretik ezt megkóstolni, és ők elfogyasztották gyakorlatilag az egész. Úgyhogy nekem nem is marok bele szinte semmi.
0: Ön meg se tudta kóstolni.
1: Hát azért a bírálat célja, hogy meg kellett kóstolnom, meg is kóstoltam egyébként, de utána velük is megkóstoltam, és hogy gyorsan elkapkodták, hogy hát akkor mi ez, és akkor hát mégse olyan, mint a gumicukor gyakorlatilag, de azért nagyon hasonló volt az állapot.
0: Apropó, ön miért lelkesedik ennyire a som iránt? Mi varázsolja el önt újból és újból ebben a gyümölcsben?
1: Volt ez egy nagyon hosszú történet, ahogy az átadón is említettem, hogy mindenkinek van egy som története, nekem is van, egy kicsit később kezdődött, de nekem úgy kezdődött, hogy az Élelmiszeripari Egyetemre jelentkeztem, és ott mint alapanyag ismereti órákon nekem a gyümölcsökkel kapcsolatban a som megragadt a fantáziámba, de abból is szempontból igazából, mert mondták azt a szót, hogy hát a somogy megye, az ebből a szóból ered, tehát hogy gyakorlatilag valamikor, nagyon régen itt egy somtermő vidék volt, mert erről kapta a nevét a nyelvészek szerint. Úgyhogy én akkor így egy kicsit elkezdtem nyomozni utána, hogy mint. Eleinte bevallom őszintén, én azt hittem, hogy ez egy különleges gyümölcs, hát ilyet még soha nem látott a világon senki. Ez kiderült, hogy egész Magyarországon őshonos, és sőt, előbb volt som Magyarországon, mint szőlő vagy kajszivarack. Úgyhogy szépen lassan kiderült, hogy igazából ez egy hétköznapi növénye Magyarországnak, és őseink nagyon szerették gyűjteni, és nagyon sok minden terméket készítettek belőle. És akkor ez így gerjedt ez a folyamat, és hát ma már itt állunk, hogy én is gyakorlatilag a növényt is azért egész jól megtanultam, és ismerem is. Terjeszteni mindenkinek, hogy milyen finom a gyümölcs, használják bátran, különböző termékekhez, vagy fogyasztásra, nyersen, feldolgozva. Úgyhogy igazából ez a célom.
0: Minden alkalommal van egy emlékfaültetés, idén is lesz. Ön elmondja, hogy majd kinek is állítanak emléket ezzel az emlékfaültetéssel. Én pedig szeretném hozzátenni, hogy a koltai házaspárnak köszönettel tartozunk, hiszen ezúttal a Szent István Rádió nevében én, és majd Zabari Judit együtt ültek el ezt a bizonyos emlékfát, úgyhogy a Szent István Rádiónak is lesz egy emlékfája. Itt akkor kapcsolódunk egymáshoz, kedves uram. Ez lesz a közös pont, de kire is emlékezünk még?
1: Dr. Gentiser Gáborra, ő az én mentorom volt az egyetem alatt. Tehát amikor én elkezdtem a sommal foglalkozni, Magyarországon azért nagyon kevesen tudtak róla bármit is, és ahogy én kutattam, kiderült, hogy Magyarországon őneki már egy 10-15 éves ültetvénye van, sőt, Magyarországon tudomásom szerint jelenleg is ő az első, aki nemesített saját magyar somot. És így egy barátság is kialakult közöttünk, én nagyon sokszor jártam az ültetvényen, de sajnálatos módon idén januárban ő elhunyt. Az ültetvényet is jelen pillanatban próbáljuk megmenteni, hogy maradjon fenn az utókor számára, ha más nem is, akkor legalább a növények, amiket ő termesztett, mint kertészménök, vagy amit megalkotott gyakorlatilag.
0: Hol van az ő ültetvénye?
1: Szép lakon van, Siófok mellett, ott van a Balatoni Állami Gazdaságnak a régi ültetvényese mellett egy kis terület, és ott van egy 300-400 fős ültetvénye, amiben ezek az egyedi példányok vannak, amiket egyébként tovább szaporításra is már dr. Kovács Szilvia közreműködésével már próbálunk köztudatba hozni, és gyakorlatilag forgalmat vagy eladásra is.
0: Forgalomba is próbálják hozni.
1: Így van pontosan. Úgyhogy az ő emlékére szeretnénk ezt a fát ide Akteleken is, ugye mind a som az egyik fellegvárágba felajánlotta a Szilvia, hogy hoz belőle egy példát, és akkor ezt elültetni is az ő emlékére, úgyhogy mi így emlékezünk rá.
0: És végül olyan sokat beszélünk a somról, de ha kedves hallgatóinkban most keltjük fel az érdeklődést a növény és a gyümölcs iránt, akkor kiknek és miért tudjuk ajánlani ezen gyümölcsültetését?
1: Maga a gyümölcsnek a beltartalmi értékei azok egészségi célban is azért nagyon jók, illetve szerintem kiválóak, de hát én hazafele beszélek, ugye, de azért az ősi népi gyógyászatban is mind a levelét, mind magát a gyümölcsét is különböző panaszokra alkalmazták, sebtől elkezdve a cukros, vagy a vércukorszint csökkentésig, a különböző gyulladásos betegségeknek a megelőzéséig nagyon sok ilyen antocianin tartalmaz, meg ilyen gyulladás csökkentő anyagot, gyakorlatilag vetekszik a legjobb külföldi, ilyen egészségmegőrző gyümölcsekkel kapcsolatban. Csak ez szerintem sokkal finomabb, és ha teljesen beérik, tehát ezért fontos, hogy teljesen beérjen, akkor kellemesen édes savanykás ízű, úgyhogy szörpnek is, lekvárnak is, bátran süteményekben is, fagylaltnak például, tehát nagyon finom.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Aradi Péternek, a Húsos Somtársaság elnökének. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: És köszönöm szépen, és viszont kívánom.

0: Lackó Anitával beszélgetek, aki Nagy Tartsáról nevezett be több termékkel is az idei koltai házaspár által megrendezett Som ünnep Som termék versenyére. A megnyitón számtalan oklevél gazdára talált, és ön a pályázott termékeivel kivétel nélkül nyert is. Szívből gratulálok az elért eredményekhez.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és megtiszteltetés, hogy részt vehetek egy ilyen neves versenyen. Egy nagy öröm volt számomra.
0: Azt említette, hogy beleszeretett, megszerette a Somot. Hát honnan is indul az ön története a Sommal?
1: Nagyon messziről, de azért mégsem annyira. A tanulmányaim után Nagy Tartsára költöztem Budapestről, ahol egy családi ház kertjében a kertet egy kertésszel terveztettük meg, és én azt kértem tőle, hogy korai virágzású növénytől késői virágzású növényig legyen szíves megtervezni, hogy mi is kerüljön a mi szeretett kertünkbe, és a legkorábbi virágzásnak ő a somot választotta, ami pár éven belül szépen termőre is fordult. Akkor találkoztam először a termésével, már a virága is nagyüköző egyébként, fantasztikus kisbokorról beszélünk, aki egészen korán van, amikor január végén, február elején már kibontja a virágszirmait, úgyhogy az ember nem tudja nem szeretni, de amikor a gyümölcseit is megmutatta és megkóstolta mérve, akkor azt mondtam, hogy nekem ez lett a kedvencem.
0: És elkezdett azon gondolkodni, hogy milyen termékeket is készítsen belőle. Hát egészen pontosan milyen termékek születtek mondjuk erre az idei Som termékversenyre.
1: Az első, amit megpróbáltam belőle, az rögtön a lekvár volt, úgyhogy azt egészen korán, körülbelül 10 éve már próbálgatom, kóstolgatom, hogy hogy lehet tökéletesíteni és még finomabbá tenni. Először csak önmagában készítettem a Som termékből lekvárt, aztán ezt párosítottam almával, körtével, idén szilvával, úgyhogy próbálkozom mindenfélével. Nagyon-nagyon hálás növény a som.
0: Miért?
1: Mert a karakteres íze az kívánja, hogy valamivel összebarátkoztassa az ember, és ezt én meg is próbálom neki adni.
0: És kikísérletezte, hogy valamivel jól összeegyeztethető, valahol pedig szó szerint a domináns íze legyőzi a másik gyümölcs ízét. Tudunk ezekre példát mondani?
1: Igen, igen. Ugye én azt nézem, hogy a felsorolt termékeken kívül, vagy gyümölcsökön kívül milyen fajtával próbál a legjobban összeilleni a som, és azt látom, hogy inkább az édes kis magas pektin tartalmú gyümölcsöket szereti leginkább. Amivel nem sikerült annyira megbarátkoztatnom, az a vilmoskörte volt. Önmagában a vilmoskörte is fantasztikus, a som is fantasztikus, a kettő együtt nem volt annyira szerencsés, viszont a boszk kobak körtével nagyon-nagyon szépen kihozza mindkettőnek az ízét, és nagyon jól harmonizál egymással. Almából is inkább az édesebbeket szereti, szilvából pedig, ami lágyabb, rostosabb és kevésbé kemény húsú.
0: Lekvárok tekintetében akkor ilyen kombinációkat és társításokat készít, na de készít-e még mást is? Somból mondjuk szörpöket?
1: Igen, szörpöt is készítek, illetve befőttet, ami nagyon nagy kedvence lett a családnak, és nagyon szépen el is áll anélkül, hogy tennék hozzá tartósítószert, úgyhogy ez lett az újítás idénre, amit szintén beadtam a versenyre, és jól is szerepelt.
0: Mivel egy csonthéjas növényről beszélünk, ezért jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire könnyen magozható? Mi van a sommaggal? Mi a helyzet a sommaggal? Megdolgoztatja a befőzni vágyó kedves háziasszonyt?
1: A lehető legnehezebben magozható gyümölcsök közé tartozik szerintem a som. Kézzel magozom, és nagyon megdolgoztat. Hosszadalmas és nagyon-nagyon sok türelmet igénylő munkafolyamat. Egyelőre nincs szükségem gépre, mert túl nagy mennyiséggel nem rendelkezem, viszont azt hiszem, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá.
0: Előbb-utóbb, mik a jövőbeli tervek? Jogosan merül fel az emberben a kérdés, hova tovább, mit szeretne még elérni a sommal kapcsolatosan a kiskertjében?
1: A kiskertemet kezdi kinőni a som, úgyhogy a jövőbeli terveim között az szerepel, hogy azok a fajták, amik a jövőben érdekelni fognak engem a sommal kapcsolatban, azokat egy nagyobb területen próbálom termeszteni, és szeretném egy kicsit bővíteni, mind területileg, mind pedig fajta szempontjából a somültetvényemet.
0: És az elkészült somlekvárokat hogyan hasznosítja milyen finom sütemények alapjául szolgálnak.
1: Nem csak süteményeket, hanem mindenféle ételeket próbálok kombinálni a sommal, és ez egy nagyon jó kérdés, mert most azt tervezem, hogy amit a konyhában hasznosítok a receptek szintjén, azt én szeretném közzétenni. Létrehoztam egy honlapot, és ezeket a recepteket mindenkivel szeretném megosztani, hogy kedvet csináljak az embereknek ahhoz, hogy megismerkedjenek a sommal, és ők maguk is megkóstolják a finom gyümölcsét. Nem csak édességekbe, hanem zöldségekhez és húsokhoz is nagyon finom.
0: A válaszával pedig megelőlegezte az én következő kérdésemet, mert erre szerettem volna kérni, hogy legyen olyan kedves, mondja el, hogy akikben most riportunk kapcsán felkeltjük az érdeklődést, a som mint gyümölcs iránt miért tudná nekik javasolni és ajánlani, és nem utolsó sorban, hogyha mindenki számára szeretne segíteni a receptjeivel, nyugodtan mondjuk el a honlap címét is, hogyan juthatnak bővebb információhoz a kedves érdeklődők.
1: A somvilág.hu honlapon lehet keresni a recepteket, és én azt javaslom, hogy akinek van egy kis talpalatnyi földje, az megpróbálkozhat a somnak a termesztésével, ugyanis nem nagy kihívás, mert a som olyan szempontból nagyon hálás növény, hogy túl nagy gondozást nem igényel. A meccést azt egy idő után fontos csak megejteni, és nem is kell túlzásba vinni, de erről szakemberek biztos sokkal többet tudnak majd mondani, meg remélem, hogy én is fogok ezen a teljén okosodni, és azt is majd szeretném közzétenni a honlapomon, illetve nem igényel túl nagy gondozást, locsolást, hogyha nagyon nagy szárazság van, akkor mindenképpen meg kell tenni. Ezt ugye a legtöbb növény igényli, ő közepesen erős vízigényű. Ezt az idei aszályos évet ezt megérezte, mint ahogy minden más növény is, de ettől függetlenül ő nagyon szépen és önállóan tud létezni, és megörvendeztetni minket minden szépségével.
0: Lackó Anitának köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom. Örülök, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, megtiszteltetés volt önnel beszélni, és én is mindenkinek nagyon jó további életet kívánok.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Pem Gilbert Antal ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári Plébánia plébánosával beszélgetünk a közösségük és a plébánia működéséről. A riporter Papildikó.
2: Hogyan működtetek a kezdet-kezdetén? Említettél nehézségeket. Mi az, ami ezek közül megosztható, hogy milyen nehézségeitek, kihívásaitok voltak? És felnőve, mert azt mondom, hogy hány éve is működik a közösségetek most már?
3: Hát most már 43.
2: Több mint 40 éve, így van. Egy 40 éves közösség kinőve azt mondom, hogy ilyen gyerekbetegségeket, meg nehézségeket most hogyan működtök?
3: Ugye arról nem nagyon beszéltünk, hogy a közösségnek az elején már volt egy meggyőződés és tapasztalat, hogy a különféle életállapotú keresztények együttműködése, ez a leghatékonyabb az evangelizáció szempontjából. És ezért ugye a Szent Ferenc kisnővérei, Szent Ferenc kistestvérei és családosok elég intenzíven együttműködtünk az elején. Fiatalok voltunk, tapasztalatlanok voltunk, itt azért elég sok hibát vétettünk, nem erkölcsi jellegűekre gondolok, hanem az élettapasztalat hiánya, és utólag ezeket fel kellett dolgozni. Tehát most ugye a kisnövérekkel való kapcsolatról, konfliktusról, eltávolodásról most nem beszélek. De ott is kölcsönösen nagyon sok mindent azt hiszem tanultunk ezekből a nehézségekből, utána pedig jött a kalandoknak a világa. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Ugye itt kaptunk két épületet gyakorlatilag, az egyik az ugye a rendház, itt a Kabar utcán, a másik meg a plébánia. Ez gyakorlatilag Kobolt Tamásnak köszönhetjük, ő annak idén itt a Vasgyári Egyházközségben, még mielőtt, messze mielőtt polgármester lett volna itt Miskolcon, őt képviselőtestületi tagja volt az egyházközségnek, és őnek is nagyon sokat köszönhetünk, nagyon sokat segített ebből a szempontból, és önállósított minket érsekatya. Tehát az első kihívások azok gyakorlatilag a lelkipásztorkodás feltételeinek a megteremtése voltak. Tehát helyrehozni az épületet, nagyon sok segítséget kaptunk külföldről, Ausztriából, itt a plébániát rendbe hozni, itt is nagyon sok tapasztalatunk volt. Aztán ugye a roma pasztoráció. Tehát, hogy lépésről lépésre kialakítani azt, hogy itt hogyan lehet egyáltalán létezni, mert állandóan nyomták a csengőt. És akkor megnyomja a csengőt a kisrác. Mit szeretnél? Csokit, kólát, meg bogácsát. Tehát ilyen hogy mondjam, egyszerre tényleg rászorultságból jövő emberek, gyerekek, felnőttek, de ugyan valahogy meg kell élni, nem lehet állandóan itt valahogyan körülöttük forogni. Tehát kell valami rend. Na, ennek a kialakítása, ez is egy nagyon komoly kihívás volt, és lépésről lépésre jöttek a tapasztalatok, ahogyan egy élhető rendet ki lehet alakítani. És akkor ugye ennek arányában egyébként jöttek is sorba az egyházközségek, mert hogy ugye először a Vasgyár, Bükszent László, illetve Bükszent kereszt Répás huta, aztán utána, amikor a Barnabás testvér belépett, akkor Harsány, Kisgyőr, Mocsolyás, Vatta és Bükkaranyos, és akkor most ugye egy évvel ezelőtt hozzájött mindenhez még Helyő Csaba, Mályi és a Sziklakápolna.
2: 12.
3: Gyakorlatilag 12. Tehát, hogy mondjam, rá voltunk kényszerítve, hogy keressük a modus vivendit, hogyan lehet ezzel együtt élni. De azért az egy óriási tapasztalat volt, ahogyan így együtt meg tudjuk osztani a feladatokat észszerűen. Meg tudjuk beszélni a dolgokat. Tehát egyiknek itt, másiknak ott, harmadiknak amott vannak ilyen-olyan-amolyan kihívás és problémái. Tehát ezeket így közösen látva és közösen megoldva, ez azért egy óriási segítség.
2: És ha már itt közös megoldásokról, meg közösségről beszélünk, akkor kitérnék arra is, amiről nem esett szó. Azt említetted, hogy hárman vagytok testvérek, de azért ez egy egészen különleges helyzet, hogy te az egyik testvéreddel együtt vagy ebben a rendházban, ő is ferences szerzetesként. Húztátok egymást a hivatásban? Na, ez így egy pár mondatban erre kitérnél, hogy ez hogyan alakult? Hogy melyikőtök hivatástudata bontakozott előbb, és a ferences lelkiség az is így egymáson keresztül érintett meg titeket?
3: Az biztos, hogy valamilyen kölcsönhatásban mindig is voltunk. De a Ferenc testvér, az öcsém, ő azért nem az a típus, akit így befolyásolni lehet. Tehát annak idején, amikor én megtértem, és a katonaságtól hazamentem, és akkor be akartam vezetni a családba a közös imádságot, akkor mondta, hogy na hagyjál. És érdekes módon, amikor én már elindultam a szemináriumba, akkor valahogyan a közösséggel, ott a szombathelyi közösséggel egyre mélyebb kapcsolatba került. A magam papi hivatását sem tudtam elképzelni, ahogy mondtam sokáig, na az övét aztán végleg nem. Tehát ő karatézott, aztán, hogy így finomodott, akkor utána akrobatikus rock'n'rollra váltott, aztán klasszikus táncokat táncolt. Tehát ő egy ilyen nagyon társasági, szociális, szerethető figura volt, és ő nagyon jól érezte a világban magát. Tehát az, ami mondjuk nekem egy ilyen depresszív életérzés volt a megtérésem előtt, az őt sosem jellemezte. Nagyon mély gondolkodású volt mindig, de ő abszolút közösségi volt, és nagyon meglepődtem akkor, amikor egyszer Ausztriába kiment ő is lelki gyakorlatra. Még a vasúton dolgoztam, és egyszer csak a főművezető irodájából szalajtottak valakit, hogy Ausztriából egy telefon. Rendszerváltás előtt ez még kicsit furcsa volt. És akkor szaladok oda, megyek, felveszem a telefont, Ferenc testvér volt az, Ausztriából telefonál, Klagenfurtból, vagy Feldkirchenből, és akkor így nagyon egyszerűen mondja, pap leszek. Na ezen lemerevettem kissé, sőt, meg is ijedtem, hogy most akkor ez honnan jött. De aztán kiderült, hogy azért ez már régóta érlelődött benne, és azt hiszem, hogy teljesen tőlem függetlenül ez így megerősödött, teljesen más úton módon. Viszont, ugye én vagyok az idősebb.
2: De mégis, ha jól értelek, ő tudta ezt előbb kimondani, hogy ő a papi hivatással kacsingat.
3: Nem, én akkor már kimondtam, amikor...
2: Tehát akkor már kimondtad.
3: Igen, de én akkor már otthonról elkerültem. Tehát ő akkor otthon még a szüleinkkel, meg a kisebbi köcsénkkel élt, és mondom, a közösséggel ápolt a Szombathelyen ő is a kapcsolatot. Tehát igazán akkor talált rá arra a közösségre ő. És talán ami érdekes volt még, hogy... Ugye gyerekkorunktól fogva én vagyok az idősebb, tehát valamilyen módon a kisebbeket azért a szüleink mindig rám bízták. Tehát mindig van, te vagy az idősebb, és valahogyan a felelősségtudat, értük, ez ugye az idősebb testvérben ott van, és ezt gyerekkorunkban is időnként nehezen viselt, amikor sok voltam. És érdekes módon időnként az az érzésem, hogy a közösségben is neki ez kihívás volt. Tehát neki volt időnként ez kihívás, hogy egy ilyen új mellérendelt viszonyba kerüljünk. Ne az idősebb testvér meg a fiatalabb testvérnek ez a érdekes viszonya, hanem egy mellérendelt kapcsolat. De úgy érzem, hogy ez így kialakult, hála Istennek, és ez így azt hiszem, hogy sajátos módon egy ilyen összetartó erő, egy a sok közül összetartó erővé vált a közösségben, azt hiszem.
2: 98 óta Miskolc-Vasgyári plébánián terelgetitek a különböző korosztályokat, de emellett téged más kihívás is megtalált. Miután Rómából hazajöttél egy tanulmányép 2 éves szabadságról, tanítottál a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán és az EGRI érseki papnevelő intézetben is. Ezekről az évekről milyen fontosabb tapasztalatokat szereztél?
3: Ugye a Szapienciára úgy csöppentem, hogy annak idején Rómában a ferencesekkel, itt a pesti ferencesekkel, vagy legalábbis néhány nagyon szimpatikus fiatal szerzetessel együtt tanultunk, és akkor így rajtuk keresztül kaptam a meghívást, amikor a Szapiencián a lelkiség teológiát bevezették a tantárgyak közé, és akkor gyakorlatilag 4 éven keresztül ezt tanítottam, tehát ezt tanultam Rómában, ugye, az egyház megyében egyébként elterjedt az a hír, hogy én ferences lelkiséget tanulok, de aztán hogy időnként, amikor van rá lehetőségem, korrigálnom kell, mert a ferencesek intézetében tanultam lelkiségteológiát, és ez a lelkiségteológia, ez az, ami tényleg ugye mélyen érdekel, a spirituális tapasztalatnak a világa különböző korokban, különböző karakterek, szentek életében, stb. És ezt kezdtem el tanítani, és akkor egyszer csak volt egy ilyen szükséghelyzet itt az EGRI szemináriumban, és akkor a Seregi érsek atya megkért arra, hogy akkor itt folytassam, a kettő együtt nem ment, és ezért 2006-tól itt az EGRI szemináriumban is tanítok. Ez megint egy ilyen gondviselésszerű dolog, mert alapvetően én azért egy intuitív alkat vagyok. Tehát a karizmatikus megújuláson keresztül is, a tapasztalatoknak a világa, tehát a keresztény tapasztalat az enyémen keresztül, meg másokon keresztül is, ez egy ilyen központi kérdés lett az életemben. És ebben az empátia, az intuíció ebben nagyon lényeges. És érdekes módon mit kellett tanítanom az EGRI szemináriumban? Filozófiát. De ez nem volt véletlen. Tehát gyakorlatilag nagyon sok szempontból ez egy komoly kihívás volt számomra, de úgy érzem, hogy adott egy olyan egyensúlyt, ahogyan így filozófusokkal, másként gondolkodókkal is párbeszédben kell lenni, mert valahogy meg kell érteni őket. Tehát mielőtt eldönthetem, hogy egyet értek, vagy nem értek egyet vele, azelőtt meg kell értenem. És valahogy egy ilyen párbeszéd készséget így kialakított, vagy inkább növelt bennem. És hogyha így most nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor egy olyan gondolkodásmódot erősített meg, hogy a tiszta igazságot Krisztuson kívül senkiben nem találhatom, de Krisztust megértenem, az is egy kihívás. Tehát hiába van Krisztusnak abszolút módon az igazság a birtokában, nekem azt meg kell érteni, oda el kell jutnom. És ehhez az én gondolkodásmódomnak, meg a látásmódomnak kell alakulni. És ebben nagyon sokat segített, hogy olyan gondolkodókkal bíbelődhettem, vagy kellett bíbelődnöm, akiknek a gondolkodásában lehet, hogy csak 5% igazságot találtam. De ezt az 5%-ot azt valahogyan érvényesnek kellett, elsajátíthatónak és elfogadhatónak kellett ítélnem. És tulajdonképpen ez az, amiért nagyon hálás vagyok. Tehát a dialektika, a dialógus, a párbeszéd a másként gondolkodókkal, ez talán az egyik nagy gyümölcs ennek a szolgálatnak, személyesen számomra. És valahogyan ezt próbálom továbbadni a kispapoknak is, hogy ezt a párbeszéd képességet, ezt próbálják kialakítani saját magukban. Ez egy kulcskérdés.
2: Nem csak a papoknál, hanem minden embernél, hogy nyitottak legyünk.
3: Így van.
2: Egy érdekes dolgot mondtál, hogy spirituális lelkiség tapasztalata a különböző korokban. Ez úgy szíven ütött engem, és maradnék egy-két gondolat erejéig ennél. Ma, amikor arról beszélünk, hogy mennyire online élnek a fiatalok, vagy nem csak a fiatalok, hanem már lassan az idősebb korosztály is, megszűnnek a személyes kapcsolatok. Vajon a Jóistennel mennyire tudunk még személyes kapcsolatot kialakítani? Ma te hogyan tudnád megragadni a spirituális lelkiséget, hogy ebben a korban, 2026-ban itt hogyan tudunk mi megtapasztalni egy más dimenziót azon túl, ami a saját, hát sokat beszélünk arról, hogy legyünk boldogok, vagy boldoguljunk az életben, ami a saját boldogulásunkon messze túlmutat.
3: Azt hiszem, hogy a közösség az mindig is volt, és marad az alapvető spirituális az Isten tapasztalatnak a helyszíne, a ketten vagy három összejönnek a nevemben, ott vagyok köztük. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehet eljutni odáig, hogy egy közösségi élménye legyen valakinek, hogy a közösséghez vonzódjon. Ugye mi itt évtizedek óta ugyanazt csináljuk, próbálunk közösségeket, kis közösségeket összehozni. Tehát, hogy alapvetően a plébánia nagy közössége az kis közösségeknek a közössége legyen. Tehát tulajdonképpen egysége.
2: Tehát különböző generációk, különböző korosztályoknak próbáltok meg olyan csoportokat szervezni a plébánián belül, ami az ő érdeklődési körüknek, az ő lelki fejlődésüknek megfelelő, jó értelek?
3: Csak itt egy a gond, arra kellett rájönnünk, hogy ez szervezéssel nem oldható meg. Tehát a cél az világos volt, hogy kis közösségekben van olyan kapcsolatokra, személyes kapcsolatokra lehetőség, ami mondjuk nem 11 néhány főnél nem nagyobb, ott van olyan személyes kapcsolat, és ott lehet megélni azt a párbeszédet is, ott lehet egymásra konkrétan odafigyelni, ami tényleg egy megtartó erőt jelenthet. De ez szervezés kérdésével nem megy. És akkor döbbentünk rá, és ez mondjuk a mi módszerünk, ezt mi így tudjuk csinálni, hogy a keresztény alaptapasztalatban való bevezetésként Szentlélek szemináriumokkal kezdtük mindig. Tehát a Szentlélek szemináriumnak a lényeg az volt, hogy ugye 8-9 héten keresztül Mindenki elköteleződik, aki jelentkezett, hogy naponta egy 20 perc, 30 percet az Isten igével foglalkozik, a megadott igékkel együtt haladunk, hetente egyszer találkozunk, és ott pedig megosztjuk egymással azt, amit megéltünk, vagy nem éltünk meg. És tulajdonképpen ebben a folyamatban, ahogyan hetente egyszer találkozunk, de van egy folyamat, mert otthon minden nap 20-30 percet foglalkozik az Isten igéjével, akár kínlódja, akár nem kínlódja, akár jó leső, akár nem. Van egy ilyen folyamat, és ebben a 8 hétben vannak újra és újra ilyen döntéshelyzetek. Például mondjuk a feladat az első héten az, hogy menjen ki a természetbe például. Szervezze meg magának, hogy ezen a héten legyen ideje és lehetősége kimenni valahová, egyszerűen kitenni magát a teremtett világnak. Így is csak relatíve természetes, mert mesterséges környezet most már az erdő is bizonyos értelme. De akkor is tegye ki. Utána szépen lassan felkészülünk egy életgyónásra. Tehát amikor nem arról van szó, hogy végig gondolja hirtelen egy olyan 10 percben, hogy most akkor mik is az aktuális bűneink valamiféle lelki tükör segítségével, hanem az a dolga, hogy legalább egy héten keresztül. Miközben olvassa a Szentírást, aközben pluszban rászán egy negyed órát arra, hogy elkezdi írni az életét az első emlékeitől. Tehát nem a bűnökre koncentrál, hanem az élet folyamatára. És ezt rögzíteni kell. És ahogyan így írják, ez újra és újra érdekes módon így visszaigazolódik, hogy előjönnek rég eltemetett emlékek. Mert ugye bűnök bűnökből születnek. Mielőtt egyetlen bűnt el tudtunk volna követni, már sokan vétettek ellenünk. És ezért ugye nagyon lényeges, hogy az ellenünk vétőknek tényleg megbocsássunk. És megbocsátani akkor tud az ember, ha konkrétan nevén tudja nevezni, hogy miben vétettek ellenem. Van egy ilyen érdekes álszemérem, amivel, hát igen, tudjuk, hogy vétettek ellenünk, de nevén nevezni nem merjük. Na, itt szépen írja egy héten keresztül. És amikor összeállt, akkor szépen ez alapján, amiket megtalált bűneit. Tehát nem a bűnökre koncentrált, mert hogyha a bűnökre koncentrálunk, mindig ugyanazok jönnek elő. De itt pont azokat kell megtalálni, amik nem biztos, hogy olyan nagyok, de ilyen méregként ott vannak. Megtalálja azt, amit meg kell bocsátania, meg amiért bocsánatot kell kérni. És akkor ugye itt szépen a gyónás keretében is, ez ilyen egy óra, két óra, nem tudom én mennyi ideig tart, szépen elmondja az életét, leteszi az Úr elé az életét, kimondja. És kimondja azt, hogy ő megbocsát, és bocsánatot kér. Nem egy egyszerű dolog. Mondjuk itt jön a kérdés, hogy vannak nagyon sokan, akik nem járulhatnak szentségekhez. Tehát ők nem gyónhatnak. De azt megteheti ő is. Én nem oldozhatom fel, csak adott körülmények között, ami megfelel ugye nyilván az egyház fegyelmének, de azt megteheti, hogy ő is végig gondolja. És utána imádkozhatunk azért, hogy az Úr bocsássa meg neki, ő is kérheti. Tehát ezek után valahogyan az Isten igéje másként szólal meg. És akkor a végén kimondja azt, ami a keresztségi fogadalomnak a lényeg, hogy Istenem, én neked adom az életemet, én rád bízom az életemet. És egy ilyen folyamat után ez egészen másként hat. És a közösségek ezután szoktak születni. Tehát van egy közös élményük, van valami közös tapasztalat, ami egészen személyes és megismételhetetlen, de mégis közös is. Na és akkor így születnek itt a közösségek. Pusztán szervezés az kevés lenne. Ugye annak idején még Diós Győri káplánként volt egy ilyen érdekes élményem, ami úgy ebbe az irányba megerősített, vagy talán elindított, nem tudom. Ott is jött egy gyónó, és rendesen felkészült. Hozta maga, nem tudom én, 10 oldalát. És akkor hát szépen végigmegyünk rajta, de még akkor is, amikor így mondja az életét és benne a bűneit, meg az ellenelkövetetteket, még ott is eszébe jut egy-más, még pluszban, és akkor neki is eszébe jutott még pluszban valami, és akkor végére értünk, volt vagy 2 óra gyónás, és akkor elment, megkönnyebbültem boldogan, a papírt meg majd én utólag elégetem. És akkor meg is gyújtottuk, de betettem oda a mosdókagylóba. Elégett. És amikor mentem vissza takarítani, láttam, hogy egy ilyen kis csíkocska nem égett el. Az egész összes elégett. Egy ilyen csík nem égett el. Kíváncsi voltam, elolvastam. Fú, mondom, ezt nem mondta. Ezt nem mondta, ezt elfelejtette. Hát nem foglalkoztam vele. És most nem tudom, hogy aznap vagy másnap visszahív az illető, azt mondja, eszembe jutott, hogy egy dolgot nem mondtam. Az volt.
2: Az volt az.
3: Az volt. És ugye ebből nyilván nem azt a következtetést vontam le, hogy akkor itt aztán számon van tartva minden, itt aztán rettegjetek. Csak az, hogy mennyire lényeges ez az egész, az életgyónásnak ez a fajtája, amikor nem a bűnökre koncentrálunk, hanem az életre és abba beleágyazva lehet ugye megtalálni azt, amit meg kell bocsátani, meg amiért bocsánatot kell kérni. Ami a dolgoknak a gyökere igazából. Ami újra meg újra kihajt, mint most az akác. Minden elszárad, de az akác az virul. Olyan mély gyökerei vannak, az hajt.
2: Valahogyan így közösség. Szerveződnek a közösségeidek.
3: Így szerveződnek, így mondod.
2: Órákig tudnálak hallgatni és beszélgetni veled. Én most így három dolgot emelnék ki ebből a beszélgetésből, ami számomra nagyon fontos útra való, de majd arra kérlek, hogy egészítsd ki. Az egyik a megbocsátás, hogy ez mennyire fontos erre most így. Te is rátapintottál arra, hogy ez egy nagyon fontos dolog az életben. Akár saját magunknak, akár másoknak meg tudjunk bocsátani. Nagyon fontos a nyitottság, hogy megismerni más gondolkodásmódokat. Egyrészt, hogy tudjuk képviselni a miénket. Ebből nekem következik, hogy egy egészséges vitakultúrát ki tudjunk alakítani. És a harmadik, amit én itt kiemelnék, hogy valahogy úgy fogalmaztál, nem idézlek szó szerint, hogy akár jól esik, akár nem esik jól, de napi szinten legyen 20 perc, amikor a Jóistennel foglalkozunk, a Jóisten igéjével. Mivel tudnád kiegészíteni, ha most így a papi szerzetesi hivatásodra gondolsz, hogy mit tartasz a legfontosabbnak, amit szeretnél akár itt a plébánián, a saját közösségedben, a híveknek, de bárhol, akikkel kapcsolatba kerülsz, hogy szeretnél úgy átadni.
3: Nagyon jól összefoglaltad, talán egy dolgot tennék még hozzá, és ez az, amit ugye Szent Ferenc képvisel, ez a bűnbánatnak a szelleme. Ez ma nem túl jól hangzik, de megpróbálom röviden megfogalmazni, hogy mit értek alatta. Ugye nagyon sok minden miatt van lelkismeret furdalásunk, ami miatt nem kéne. És nincs lelkismeret furdalásunk amiatt, ami miatt kéne, mert rombolja az életünket. Tehát az egyik, ha jól tudom, most nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, az egyik az bűntudat kötőjellel írva, ami egy beteg dolog, a másik a bűntudat egybeírva, ami egy jó dolog. És tulajdonképpen a kettő közötti különbség az nagyon lényeges. Tehát a bűnbánat szelleme az az egészséges értéktudat, amikor látom, hogy mi az, ami tényleg a saram, és lehet, hogy még csak sejtem, de hogy abban érzek, amit érzek, nem tettek róla, de azzal nem kéne foglalkozni. Mert az egy ki tudja honnan örökölt és összeszedett bűntudat. Tehát, hogy ez a bűnbánatnak a szelleme, ez az egészséges, fogalmazhatnék így is, ha le akarnám butítani, hogy egészséges önkritika és egészséges kritikai érzék, amiből nem hiányozhat az irgalom. És az irgalomnak az az érdekessége, hogy nem tudok magammal szemben irgalmas lenni, amíg másokkal szemben nem vagyok irgalmas. Tehát az önmagam iránti egészséges irgalmat úgy tudom megtanulni, hogy mások felé gyakorlom. Keresem a felmentő körülményeket számukra. A reális felmentő körülményeket. És ez, ami visszahat, hogy ne legyen ilyen beteges bűntudatom. Tehát ez a bűnbánat szelleme fogalmának ez a tartalma, hogy nagyjából számomra. Ezt megtanulni, ez összefügg a kommunikációval, hogy tényleg párbeszédben tudjunk lenni, dialogizálni tudjunk tényleg őszintén. Ez összefügg azzal, hogy őszintén az Isten elé tudjunk állni. És valószínűleg minden mással is. Úgyhogy talán csak ezzel tudnám most így kiegészíteni.
2: Én kívánom azt neked, hogy ezeket az útravalókat minél több embernek meg tud mutatni, bárhol, ahová az Úr szólít, és továbbra is hitelesen tud képviselni őt a mindennapokban. Hálás vagyok neked ez a tanulságtételért beszélgetésért. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm neked a beszélgetést.
1: Kedves hallgatóink, Pem Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolcvasgyári plébánia plébánosával, Papildikó beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kilenc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Szombat délutánig az erős szél miatt több megyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágok eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. A tájékoztatás szerint Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében volt a legtöbb riasztás. Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti főegyház megye új érseke. A Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye megyés püspökét azután nevezte ki 14. Leó pápa a tisztségre, miután az eddigi érsek Bábel Balázs lemondott, mert elérte a nyugdíjkorhatárt. A kormány döntése értelmében újra kötelezővé válik a Magyar Orvosi Kamarai Tagság a praktizáló orvosok számára, valamint a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozóknak is. A kormány.hu hivatalos dokumentumtárában megjelent előterjesztés szerint a jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése már el is indult. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, derül ki a HVG cikkéből. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók 2 részletben számíthatnak béremelésre. Radikális

0: odaítélését is átvilágítják. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Reklámot hallottak.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: Néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a Lélekhangolóban Balczó Mátyás lesz, aki az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbitere, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa, újságíró. Írásaival az Evangélikus Élet és a Híd című magazinokban, valamint az Evangélikus online médiában találkozhatnak. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban, evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balczó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
0: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elmondik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutáson felé vezető úton.
1: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
0: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balicza Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
1: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
0: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettség után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el. Voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam, de csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot, és már ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3 körös felvételi után végül 4-ünket fölvettek gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
1: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják
0: igen.
1: ezt?
0: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a Belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni. Tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ez a napáján. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságíróknak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
1: Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
0: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta, de nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom-e csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
1: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, vagy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is, ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit, tehát hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen. És ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon, olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
0: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként téged egy gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
1: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg másmilyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát hogy azért persze az ember hívő és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem és elnézést kértem.
0: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot vagy változást benned?
1: Volt ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim egyébként, pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátom mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy azért ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg, tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből, és utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez egy-két év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és bele tartozik a szurkolói életem, nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. Erre ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik, legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen, igen, igen. Pál is volt fogdában, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Hogy ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Uh-huh. Ebben én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékben is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet, és utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott, és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy hát én evangélikus vagyok. Ekkor én az őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésem, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erőben ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékeny rögtön, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint, Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő és az élet. Úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élőbeszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán, az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta a magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: Riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitre jutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedetei. Elkezdtem, apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyére, és be is adtam a jelentkezésemet, és ez egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelkész specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkész specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van, hanem az írásnál. És azt mondta, hogy neked ez a karizmád, írjál, és ezt csináltam, és így kerültem 2021-ben végül az Evangélikus Információs Szolgálathoz, ami a korábbi munkahelyemhez képest egy egészen más környezet volt, és a mai napig ezért nagyon hálás vagyok. Egy nagyon odafigyelő hely, egy evangélikus munkakörnyezetben az is megvan, hogy figyelünk egymásra, és tényleg az van, hogyha valakinek valami nehézsége van, akkor inkább azon megy a jó értelme a vese, kiugrik a helyére.
0: Beszélgettünk egy körben, és ott azt mondtad, hogy most úgy érzed, nyílnak előtted ajtók, de annyira nem vagy nyitott lépni is, vagy belépni.
1: Tehát, hogy azt érzem, hogy az Úristen eszközként használ, és most, hogy például a Híd magazinba írhatok, amit egyébként nagyon magaménak érzek, pont azért, mert egy világias életből érkeztem meg, de közben tartom a kapcsolatot azzal a úgymond korábbi életemmel. Egy ilyen híd szerepet nagyon magaménak tudok érezni, és ebben önazonos tudok lenni. És hogyha az önazonosság ráadásul az Isten azonosság, ami szerintem tök jó, hogy az elhívással értendő együtt, ennek nagyon örülök, annak, hogy bizonyságot tehetek, ennek is nagyon örülök, de azt is érzem magamban, és ez egy ilyen több éves vívódásom, hogy van egy gát, amit magamnak építek, és nem merek átlépni rajta, vagy nem merem lerombolni, vagy nem merem elhinni, hogy az a gát az igazából nincs ott, az csak én képzelem. Ez pedig majd valami olyannak a megírásában fog szerintem testet ölteni, vagy lehet, hogy mondjuk nevezzük könyvnek. Környezetemben azt látom, hogy erre van igény, mert én szerintem, ami az erősségem, hogy tudok közérthetően írni, és a mély dolgokat akár humorral átélhetően át tudom adni. Tehát, hogyha az elején te említetted a humort, akkor számomra az egyébként nagyon fontos, és ezt jó eszközként használni. És néha a humort érzem Isten részéről is. Vannak dolgok, amiket tök jól átgondolok és megfogalmazok, és néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Istennek egy olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, eszembe jut, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek, mert hogy ugyan már. Viszont, hogy ez mennyire komoly, kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt, az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem. Ez is a kettősség, amiről beszéltünk.
0: Van számodra valami olyan üzenete Istennek, ami azokon kívül, amit már elmondtál, olyan nagyon megmaradt, és nagyon erősít és vezet, és tovább vezetett a szolgálatban?
1: Igen, egészen konkrétan van. Ez három szó. A gyülekezeti munkatárs képző első évfolyamát végeztem el, és a egyik alkalomnak az útra bocsátó áhítatán az Üllői úti kápolnában álltunk. Ekkor formálódott ki bennem, Jézus tette belém ezt a három szót. Nem én találtam ki, hanem ezt ahogy azt értjük, hogy Jézus megszólít. Azzal a három szóval szólított meg, hogy nincs más dolgod. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni. És hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem, és rendesen perlekedni kezdtem Jézussal a kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen izé, jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi is.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ezzel a javaslattal Jézus nem csak a közösségi élet egyik alaptörvényét adja meg, hanem azt is megmutatja, hogyan lehetünk egymásért felelősek úgy, hogy közben nem ítélkezünk. Sokféle módon lehet kezelni a konfliktust, van, aki hallgat, van, aki elfedi haragját, de mégiscsak szívében hordozza azt, van, aki nyilvánosan támad. Jézus azonban más utat mutat, az irgalom és az igazság útját. A testvéri figyelmeztetés evangéliumi gyakorlata nem könnyű, mert kényes és kényelmetlen. Négy szem közt figyelmeztetni valakit bátorságot igényel. Először is azt feltételezi, hogy valóban testvérként tekintek a másikra, nem ellenfélként vagy ellenségként. Másodszor elengedhetetlen hozzá az alázat, mert könnyen válhatunk mi magunk is bírává, akik inkább ítélkezünk, mint sem valóban a másik személy bűnbánatát és javulását mozdítanánk elő. A figyelmeztetés nem öncélú kritika, hanem szeretetből fakadó segítő szándék. Nem az igazunk bizonyítása a cél, hanem a testvér megnyerése. Jézus útmutatása fokozatos, először személyesen, aztán ha kell tanúval, végül a közösség előtt. Mindegyik szinten az a cél, hogy ne elítéljük a másikat, hanem segítsük őt saját hibájának felismerésében. A keresztény közösség nem attól lesz hiteles, hogy mindenki tökéletes, hanem hogy képes a megbékélésre, a korrekcióra, az újrakezdésre. Az egyház nem a hibátlanok gyülekezete, hanem azoké, akikben él a vágy a megtisztulásra. Egy ilyen közösség légköre nem félelmet, hanem felszabadulást hoz. Meg lehet szólalni, lehet hibázni, de bocsánatot is lehet kérni, és a hibát jóvá lehet tenni. Ez persze csak úgy lehetséges, ha a közösség nem kizárja a hibázót, hanem lehetőséget ad neki a megbánásra és a jóvátételre. Jézus javaslata különösen is fontos azokban az időkben, amikor a párbeszéd helyét sokszor a sértődés és a vélemények ütköztetése veszi át. Jézus szerint nem lehet elodázni a szembenézést, de nem is szabad nyilvánossá tenni, amit négy szem közt lehet rendezni. Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól, folytatódik a tanítás. Jézus nem azt ígéri, hogy bármit kérünk, az azonnal teljesül, hanem azt állítja, hogy az egységben mondott kérés különös erővel bír. Amikor két ember szívből valódi egyetértésben fordul Istenhez, az már a Szentlélek munkájának jele. A hit nem magánügy, bár van bensőséges, személyes oldala, de mindig közösségi is, az egyház közössége, az imádkozó család. A közös ima ereje nem abban áll, hogy többen kérnek valamit, hanem hogy a jelenlévő szeretet és egység megteremti Jézus jelenlétét. Ott vagyok közöttük. Ez a jelenlét nem látványos, nem feltétlenül érzékelhető, de valós. Olyan, mint a kenyér és bor színe alatt jelenlévő Krisztus, csendes, mégis valóságos. Ha ketten vagy hárman együtt vannak az Úr nevében, mégpedig nem csak fizikailag egy helyen, hanem lélekben is, azaz egy célért egy szívvel imádkoznak, akkor az a hely már templommá válik, ahol emberek képesek megbocsátani egymásnak, elengedni a haragot, vagy éppen figyelmeztetni egymást szeretetből, ott templom épül, még ha nem is kőből. Ezért annyira fontos a kiengesztelődés, mert ha a szívek széthúznak, ha a szándékok nem tiszták, ha az egység csak látszat, akkor hiába szállnak szavak az ég felé, Jézus nem tud úgy jelen lenni, mint szeretne. Az igazi közösség egy irányba néz, Isten felé. Uram Jézus Krisztus, te megtanítottál arra, hogy a másik emberért nem csak imádkozhatok, hanem felelős is vagyok érte. Adj nekem bátorságot, hogyha kell, szeretettel és alázattal figyelmeztessek másokat, és adj nyitott szívet, hogy mások figyelmeztetését én is elfogadjam. Segíts, hogy ne a harag vezessen, hanem a kiengesztelődés vágya. Taníts, hogy ne csak igazságos legyek, hanem irgalmas is. Add, hogy a közösségeinkben jelen legyen a te békéd, és valóban megtapasztalhassuk,
ahol ketten vagy hárman összegyűlünk a te nevedben, ott jelen vagy, és jelen van a szeretet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Szabó József Béla érdemes esperes, főegyházmegyei zenei főigazgató mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Felolvasók Lóci Luca és Bóta Zoltánné. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a szentelt vízzel való meghintés jelenti majd számunkra a bűnbánati részt. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy őszinte bűnbánattal fogadjuk a liturgiában megjelenő képeket, jelképeket. Nem a víz ereje, hanem az isteni kegyelem az, amely megszabadít bennünket a bűneinktől. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, te vagy egész test és lelki életünk forrása és kezdete. Kérünk, áld meg ezt a vizet, amelyet nagy bizalommal használunk. Általa add meg bűneink bocsánatát, minden betegségünkből gyógyulást, és a gonosz lélek minden kísértésétől való szabadulást. Fakasz, Urunk irgalmasságodból, üdvösséget adó vízforrást, hogy szívünk mindig közelebb jusson hozzád, és az összes testi-lelki veszedelemtől megmeneküljünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: tisztítson meg minket bűneinktől a mindenható Isten, és a Szent Misa áldozat bemutatása tegyen minket méltóvá, hogy asztalánál ülhessünk mennyei országában. Dicsőség a magasságban Istennek,
1: és a földön.

0: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához. Emberfia, őrnek állítottalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat és közvetíts üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérést útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel életmódjával, és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, a másét ne kívánd. És ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje.

0: Kedvesült testvérek! Zsoltárban énekeltük, hogy bár hallgatnátok ma Isten szavára, az ószövetségi Zsoltár az Istentől sugalmazott, és ezért minden időkre alkalmas. Valaki azt kérdezte, hogy akkor determinálva van az, hogy mi is olyanok legyünk, mint az ószövetségi zsidók, akikre érvényes ez. És akkor én azt válaszoltam, hogy figyelj, a determináció szó az egy negatív, mintha te nem tudnál más tenni. Amire mi nem gondolunk, mert ilyet mi nem tudunk, valamilyen módon szigorúan meghagyhatunk valakinek, hogy ha ezt még egyszer megteszed, ez is ez lesz, és azt be is tartjuk olykor, vagy éppen betartatják velünk. De nem gondolsz arra, hogy Isten a végtelen értelem, tudás, erőrelátás, és számára az, ami neked most itt az időben történik, ez nem olyan, mint nekünk, hogy mi visszaemlékezünk, hogy 1552-ben volt ugye többek között az a nagy harc itt az Egri várban is, mint tananyagot megtanuljuk, vagy mint a szívünkhöz közel álló eseményt. Az Isten számára a múlt, a jelen és a jövő egyszerre úgy van jelen, mint ahogy én most itt látom a 307-es oldalt a könyvben, és minden betűt, már az értelmét nem látom át, el kell olvasni, és az már időbe telik. Tehát a hasonlat az nagyon gyenge, de mégis érezhető, hogy nincsen a feltni meg a lenti, előbb a fenti, olvasunk utána a legvégén, itt van ezek az evangélium igény. Isten egybe lát mindent. Tehát bármelyik pillanatban tudja azt, ami velünk történik. Mi van akkor a szabad akarattal? Jön a következő kérdés. A szabad akarat az Istennek egy olyan műve, amit mi nem értünk. És nem is tudunk igazán értékelni úgy, ahogy az kellene. De ha már most nem annyira tananyag, de én kötelezném, mert hihetetlen nagy mű Madásnak az ember tragédiája, és ott rögtön az első színben ott van, hogy szabadon bűn is erény közt választani mi nagy eszme. Az ember bukhat. Tudni mégis a bukásunk lehetőség ellenére, hogy fölöttünk pajzsul áll Isten kegyelme. A kegyelmet értjük? Azt a kegyelmet, amely valóban az ember fölötti pajzs. Hogy milyen pajzs állhatott az angyalok fölött, amikor nekik dönteniük kellett, nem tudjuk. De a döntésüknek, a gonosz angyalok döntésének szörnyű következménye lett, olyat, amit mi el se tudunk képzelni, és úgy megborzadunk tőle, hogy szinte azt kívánnók, hogy kezdjük előről. Istennek azonban nincsen kezdés előről. Mennyire nagy dolog tehát az, amit Isten a kezünkbe adott, hogy van döntési lehetőségünk. Óriási megtiszteltetés. Miért? Mert az ő képe mása vagyunk. Iszike-picike kép más, néha nagyon rút a tetteink miatt, ám ő nem szégyelli. Miért? Mert Istenben nem csak ez az ötlet volt, hanem jóval több, annyi, amennyire mi még nem is gondolunk, majd egyszer meg fogjuk látni, ha ott leszünk az örök boldogságban, adja Isten, hogy mindnyájon. De hát az fantasztikus lesz ott látni mindazt, ami már idő fölött van, és az Isten végtelen gazdagságát láttatja velünk. Na most, amikor erről beszélünk, akkor az ember beleképzel különféle eseményeket, nagy dolgokat, és nem szabad elfelejtenünk, hogy a Szentírás egyetlen egy szóval kimondja Isten lényegét is. Szent János, Isten a szeretet. Nem azzal kezdeni, hogy micsoda csodálatos galaxisokat alkotott. A velem egyidősek még tudják, hogy amikor mi általános iskolások voltunk, tanultunk róluk, kb. 4 vagy 5 volt. Hát azóta mi változott? Nem a világ változott meg, az ember ismerete, és meg, ha ennyit változott ennyi idő alatt, mennyit változhatna, vagy változik majd az elkövetkezendő évszázadokban, ha mondják, hogy ha lesz az embereknek. Miért ne lenne? Bár arra is figyelmeztet Isten, hogy nem tudjátok sem a napot, sem az órát, ezt is be kell számítani. Nos tehát, Isten a szeretet. Igen ám, de az ember az önzésében éppen ezt a szeretetet veszítette el. Abban történt a legnagyobb hiba. Mert amikor a sátán Évának azt mondja, hogy olyanok leszek, mint az Isten, akkor fölkelt benne egy érzést, amellyel aztán osztozik Ádám is, hogy milyen jó lenne nagyon nagynak lenni. Olyan nagynak, mint az Isten. Szent Mihály oltár van itt, de a szemináriumba bemegyünk, nagyon jól lehet látni, ha egyszer felmentek a kórusra, akkor ott a bal oldalon ott van Szent Mihály képe, a pajzson rá van írva latinul, quis ut deus. Nehéz lefordítani, de nagyjából ez, hogy ki olyan, mint az Isten. Ez az ő lényege, ezzel válaszol az ő bukott angyal társainak, hogy mit gondoltok ti? Senki sem lehet olyan, mint az Isten. Igen, az Isten az Isten. Kereső testvérek, tudunk-e szeretni akkor? És látszólag itt történt a legnagyobb baj. Ezért minden törvény összefoglalója igazában véve a szeretet. Mert a törvény teljessége a szeretet, mondja Szent Pál. Jézus a szeretet elleni vétségben, mert amikor ha vét ellened testvéred, hát mit véd, becsap, akkor is a szeretet ellen véd. Nincsen olyan tettünk a másik ellen, ami rossz lenne, és ne a szeretet ellen vétkeznénk. Ezért van az, hogy ha Isten büntet is, így szoktuk mondani, hogy szeretetből teszi. Vissza akar fordítani bennünket a rossznak a hatalmától, a beidegződésétől. Az, hogy azt könnyen tudjuk tenni már szinte gyakorlatból. Valamennyire a büntetés visszatart, de meg kell mögötte éreznünk a szeretetnek azt a erejét, amellyel Isten minden tettében ott van, a megbocsátás. És nem csak arról van szó, hogy mit nem szabad tenni, mint ahogy Szent Pál felsorolja részben, hanem arról is, hogy Isten az ember kezébe adja a megbocsátást. Ha vét ellened testvéred, akkor először, ha magad nem mered, akkor próbáld meg a közösséggel. Ha 3-4 ember nem, 2-3 nem elegendő, akkor a hívek közössége az legyen, aki melletted áll, az igazad mellett. Ha nem, akkor vedd úgy, mintha pogány vagy vámos volna, ez az ószövetségi törvény. A pogány vagy vámos nem érdekelt bennünket. Többet nem ismerem, pedig tudom a nevét. A kereszténység ott egészen más. Ott a krisztusi szeretet uralkodik, az a szeretet, amely képes volt meghalni minden emberért. Itt már nincsen közösség, ki ez, ki ilyen, ki olyan. Az egész világ összes bűnét magára véve a keresztfán eltörölte mindegyiket. Azt kérdezte egy hittanos, még azt is, amit majd hónap követünk el, mondom, egészen a világ végéig minden bűnt. Azon túl is eltörölte volna, de azon túl már nem lesz bűn. Mert mindnyájan Isten gyermekei leszünk. Igen, krisztusi szeretet, és ez a szeretet ott jelenik meg, amikor betérdelünk a gyóntató székbe, és ott egy másik bűnös embernek, aki pap, mert ki van jelölve, de nem azért, mert ő nem bűnös. Hogy mennyire így van ez, egy kis kitérővel szeretném emlékeztetni a jelenlévőket arra, hogy amikor Jézus föltámad, és megjelenik az apostoloknak, hát azok el vannak bújva, vagy meg be vannak zárkózva, és csak nézik, úgy kell neki bizonyítani, hogy hát higgyétek már, hogy én vagyok. Nem is érti az ember. Na most ezeknek a tétova, hát nem akarok más szót használni, mert Isten őriz, hogy bántsam őket, mi sem vagyunk különbek. De lehet látni, hogy mennyire nagyon emberek. Na, az emberi természetnek nem a fönségével, hanem a bűntől sebzett gyengeségével vannak ott. És ezeknek az embereknek mondja azt, olvashatjátok, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva, akinek megtartjátok, meg lesz tartva. Ugyanazt, amit itt most Szent Máténál hallottunk, még a tanító körútja alkalmával. Tehát megerősíti éppen ezeket a egyáltalán nem igazán méltóan viselkedő apostolokat abban a nagy kincsben, amelyet nem magukét használhatnak föl. Egy pap önmagát nem oldozhatja föl, hanem a másikat. És ebben a szeretet nyilvánul meg, nem a papé, az Istené. Mert ő ott akkor Isten nevében cselekszik. Mekkora nagy ajándékokat kaptunk, és talán ez úgy elsikkad, vagy ha halljuk is, hát nehezen tudjuk igazán értékelni, ebben próbáltam most segíteni, hogy milyen nagy ajándékokat kaptunk Istentől ahhoz, hogy visszaalakuljunk az ő képmására. Mert ha 2 vagy 3 embernek a segítségével neked vissza kell fogadni a barátodat, aki megbántott, mennyivel nagyobb dolgot tesz Isten, hogy senkinek a segítségét nem kéri, egyelőre a fiát áldozta fel, hogy mi megtapasztaljuk azt, hogy ő visszafogad minket, csak legyen bennünk elég alázat, hogy bocsánatot kérjünk. Adja Isten, hogy mindnyájan fölfogjuk ezt. És az Isten végtelen szeretete adjon bátorítást a másik testvérünkkel való kibéküléshez, és még inkább adjon bátorítást az Istennel való kapcsolatunk igazi rendezéséhez. Olyan nincs, hogy Uram, ezt ne nézed, aztán majd csak nem nézi. Nem. Nem mondom meg, hogy milyen arci szó az, amire szoktuk ezt mondani, de Isten a végtelen szeretet. És ezt a végtelen szeretetet törekedjünk lemásolni, nem végtelennek, mert azt nem tudjuk, de minél többet belőle, és törekedjünk arra, hogy föl is tudjuk használni ennek a erejét, energiáját, megbocsátó szeretetét, és döbbenjünk arra, hogy életünknek legnagyobb kincse, hogy tudunk mi is úgy szeretni, nem olyan mértékben, de hasonlóan, mint az Isten, mert az ő képmása és hasonlósága vagyunk. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóság az Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden által. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kint halál szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, de újra eljön dicsőségbe ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentesztársaságban. Vallom az egy kereszténységet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten a szeretet, és azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk. Kérjük tőle ezt az ajándékot.
1: Add, Urunk, hogy egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat. Hallgass meg, Urunk! Tarts távol, Urunk, a népektől a gyűlölködést és az irítség szellemét, hogy békében és egymás segítve éljenek. Hallgass meg, Urunk! Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekek pedig készséggel fogadják az intő szót. Hallgass meg, Urunk! Távolíts el, Urunk, egyházi közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodást. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy segítségre szoruló embertársaink ami szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, adj papi hivatásokat, az élő papokat segítsd munkájuk elvégzésében, az elhunytaknak pedig add meg az ő áldozatuk jutalmát, hallgass meg, Urunk! Istenünk, segíts minket, hogy egymás testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád közös atyánkhoz, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadjál az kezekből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, őszinte odaadás és

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mindenben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak az Isten bárányának lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Alkodik, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hirdetésünk elején szeretettel köszöntjük Jan Marek Briska diakónust, aki szeptember 1-től egyházközségünkben tölti a papszentelés előtti féléves gyakorlatát. A neokatekumenális út lelkiség tagjaként 2 év budapesti és miskolci missziós évek után egy fél évig az erdőtelki plébánián volt, onnan érkezett hozzánk. Nem csak azt kívánjuk neki, hogy érezze jól magát közöttünk, hanem azt is, hogy a tapasztalatot gyűjtve Isten bőséges áldással kísérje itteni munkálkodását. Továbbá hirdetjük, hogy a Rozália temetőben a búcsúi ünnepi szentmise ma délután 4 órakor kezdődik, amelyet Szabkó Mihály, a Magyar Katolikus Püspöki Kar irodaigazgatója fog bemutatni. Hétfőn az esti szentmise után a szentmise a Rózsafüzér Társulat szándékára élő és elhunyt tagjaiért lesz felajánlva, amely előtt titokcserét tartanak. Kedden lesz Kisboldogasszony ünnepe, de a Kisboldogasszony temető kápolna búcsúját a hagyományoknak megfelelően szeptember 2. vasárnapján, az idén szeptember 13-án tartják, amelynek szentmiséje délelőtt 10 órakor és délután 4 órakor kezdődnek. Délelőtt az Egerbaktáról gyalogos zarándokokkal érkező Ress András egerbaktai plébános, délután Mihály Mátyás gyöngyösi káplán fog misézni. Pénteken a bazilikában délelőtt 10 órakor kezdődik az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem ünnepélyes tanévnyitója a Venisanti. Szombaton a Hittudományi Főiskolán és a Papnevelő Intézetben az esti ünnepélyes Venisantival megkezdődik az idei tanév. Adja Isten, hogy egyházmegyénk egyik legfontosabb intézménye, egyházunk szolgálatára jó hittanárokat és papokat képezzen. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a jóhangú testvéreket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt, akik szívesen csatlakoznának a bazilika kórusához, amely szerdánként délután 5 órakor tartja énekpróbáját a bazilika Jézus Szíve termében. Anya Szent Egyházunk szeptemberben az ember számára létfontosságú vízre való gondosabb figyelmért imádkozik, hogy mindenki egyenlő mértékben férhessen hozzám. Előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a bazilikai Szent Mihály búcsújának előestéjén, szeptember 26-án szombaton, az esti szentmisében köszöntjük a jubiláns házaspárokat, akik 5, 10, 15, 20, 25 vagy ennél több éve kötöttek szentségi házasságot. Kérjük, hogy a segresében mielőbb jelentkezzenek.

Jézusunk lelkek örök pásztora, tekintsél a szemmel szeretett gyájára. Urunk, mint álmát sérünk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanyja, a magyar nagyasszony gyöngben járására, adj nekünk papi és szerzetes hivatásokat. Jézus, adj nekünk, ha te szíved szerinti, papi és szerzetes hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oldalon. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereget vezérel, a sátán és a többi gonosz szellemet, akik körül járnak a világon, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Több mint 500 000 hektár égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, írja az Infostart. Az uniós erdőtűzinformációs rendszer adatai szerint az éveleje óta mintegy 647 000 hektár vált a lángok martalékává. Ennek több mint 80%-a a június 18 és szeptember 2-a között keletkezett tüzekben égett le. Ebben az időszakban 3 rendkívüli méretű tűz is keletkezett, 2 Spanyolországban, 1 pedig Franciaországban. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Duna híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett csak 2x egy sávos lesz. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. A kormány döntése értelmében újra kötelezővé válik a Magyar Orvosi Kamarai Tagság a praktizáló orvosok számára, valamint a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozóknak is. A kormány.hu hivatalos dokumentumtárában megjelent előterjesztés szerint a jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése már el is indult. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, derül ki a HVG cikkéből. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók 2 részletben számíthatnak béremelésre. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki.

0: Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
2: Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Koltai Gábort, a Koltai házaspár egyik tagját szeretettel köszöntöm. Hol máshol is ülhetnénk egymással beszélgetni, mint az Önök portáján, Akteleken, az idén már negyedik alkalommal megrendezésre került SOM ünnepen. Hát a program vége felé közeledünk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam Önnek, kedves Gábor, hogy szívből gratulálok ehhez a szép és színvonalas programhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm be a gratulációt. Hát ebben oroszlán része van a feleségemnek is.
2: Ez így van.
3: Úgyhogy Krisztina az mindig kitesz magáért. És hát egy picit fáradtan, de nagyon boldogan zárjuk ezt a napot.
2: Tekintsünk vissza. Hogyan is indult? Milyen fontosabb programok színesítették ezt a szép mai napot?
3: Hát nehéz felsorolni, de azért elkezdem. Remélem, hogy semmit nem fogok kihagyni belőle. Szokásos társaink és segítőink itt voltak. Működött a Nemzeti Park jóvoltából a Zöld Sziget, a gyerekek szórakoztatására és foglalkoztatásával, illetve hát azért, hogy egy kis környezeti nevelést is tanuljanak a fiatalok. Aztán a Zöld Sziget munkatársa, az Adél kisfia, Marcika, ő a csigáit mutatta be, a csiga farmját, és hát egy nagy sikerű csiga versenyt is rendeztünk.
2: Első alkalommal remélhetőleg hagyományteremtő céllal hangulata volt ennek a csiga versenynek. Mindenki lelkesedett érte.
3: Hát ugye egyrészt szokatlan méretű csigák voltak itt bemutatva, illetve hát ugye a versenyzők azok meg csiga gyerekek voltak, mert azok a legfürgébb csigák. És hát lehetett, hogy mondjam, egy kicsit tórakozni, kicsit fogadni a befutóra és egyebek. Úgyhogy hát egy jót játszottunk. Aztán természetesen itt volt Judit néni, az ültető asszonyunk, foglalkozott a gyermekekkel, meg akár felnőttekkel is. Hát ő is a környezeti nevelésbe vesz óriási részt, meg igazából abban, hogy mennyire tisztelnünk kell a természetet, és mennyire tisztelnünk kell őseinknek az örökségét. És nem szabad ezeket elfelejteni, hanem ápolni kell, és továbbadni kell az utókornak is. Aztán ezen kívül persze volt kézműves segítőnk is, aki a gyönyörű ékszereit árulta.
2: Volt villámtárlat.
3: Igen, egész nap villámtárlatot láthatott a kedves nézősereg, és szavazhattak a gyermekek, illetve a felnőttek alkotásaira. Ezek az alkotások már korábban be voltak mutatva a kaktuszos rendezvényünkön, a Sivatagok Égkövei című rendezvényünkön is, és hát nagy volt a meglepetés, mert akik a Sivatagok Égkövein felnőtt kategóriában első helyezett lett, a gőzmozdonyával Agócs Róbert, ő Kiskunhalasról érkezett, és ismét elvitte az első helyezett pálmáját, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok voltunk, és nagyon örülünk neki.
2: Mert hogy ennek a kiállításnak mi is volt a lényege? Újra hát, hasznosított anyagokból
3: úgy írtuk ki a pályázatot.
2: Tárgyakat.
3: Igen, úgy írtuk ki a pályázatot, hogy ami úgy tűnik, hogy szemét, és a kukában landolna, vagy a természet adta, és eltüzelnénk a cserépkályhában, vagy a sparhelyetban, és olyan formája van, olyan alakja van, hogy valami üzenetet is közvetíthet a későbbiekben, az föl lehet dolgozni, és lehet belőle a képzelet szárnyán sok mindent megszülni. Úgyhogy a gyerekek fantáziája nagyon szerte ágazó, a WC-papír gurigától kezdve itt a különböző magokig mindenféléket felhasználtak az alkotásaikhoz, és nagyon-nagyon ügyes dolgokat kreáltak. Hát hozzáteszem, hogy az iskolánk gyermekei voltak főleg azok, akik ezt a pályázatot komolyan vették. Egy kicsit elkeseredtünk azon, hogy messzebbről nem érkezett túl sok pályázat, de hát ilyen az élet, ilyen a sors, reméljük, hogy legközelebb majd többen ráfigyelnek, és többen elküldik a szépségeiket, hogy itt minél többen láthassák. Ezen kívül persze egész nap itt szólt a zene, meg lehetett vásárolni a termékekből, kézműves termékekből, többek közt a Krisztinának a Nemzeti Parki termékeiből is. De tulajdonképpen a nap fénypontja ebéd után az volt, hogy elmentünk a toronyhoz, és elültettük a negyedik fánkat, a hit, reménység és szeretet fáját, és igazából ugye, ami a legnagyobb boldogság számunkra az, hogy Böbi ültette el a Szent István Rádió nevében a gyönyörű kis termősonfácskát egyetemben Judit nénivel, és ami még tetézte ezt a gyönyörűséget, az, hogy mindketten hozzászóltak az ültetés után ehhez az akcióhoz, és leleplezték a keresztet, az égre mutató keresztet, ahol tulajdonképpen be van vésve a kőbe az, hogy Aggteleki Somünnep és 2026.
2: És itt ragadom meg az alkalmat, hogy a Szent István Rádió minden munkatársa nevében köszönetet mondjak a koltai házaspárnak, önnek és kedves feleségének, Krisztinának, hogy ezt a lehetőséget megadták nekünk. Én külön köszönöm, hogy a Szent István Rádió szerkesztőműsor vezetőjeként elültethettem ezt a fát, és köszönöm szépen azt a nemes kezdeményezést is, hogy önök fontosnak tartották, hogy a jó Istennek is köszönetet mondjanak, és ezért
3: egy
2: mi atyánkkal, közösen elimádkozott mi atyánkkal, ha mondhatjuk úgy, adtuk át a közösségnek, Aggteleknek, és mindenkinek, aki arra jár, azt a keresztet, amely milyen alapanyagból is készült, és egy milyen nagyságú kereszt?
3: Ez egy szürke gránit, egy világos színű szürke gránit. Hát ugye hozzá igazodik a többi jelölő tárgyhoz, mert ugye minden fa mellett van egy jelölő tárgy, van, amelyik mellett egy kopjafa van, az a barátságfája, van, ami mellett, az Aggteleki mellett egy fatuskó van, egy festéssel, évszámmal, és a legelső fa előtt pedig egy gránit somszem van tulajdonképpen a felirattal, és egy zöld gránit alapzaton helyezkedik el. Hát mindegyik kapott egy megszemélyesítő jelölést.
2: Most pedig az idei kapott egy keresztjelölést.
3: És kapott egy keresztjelölést. Így igaz, és hát igazából ugye ezt a jóisten rendezte így, a falu református falu. Ennek ellenére a református harangtorony legelső helyén egy katolikus keresztel ellátott gyönyörű kis sonfa fog növögetni, és ezt gondozhatjuk, és láthatják az erre járó turisták.
2: Az ökumenizmus jegyében.
3: Ez így igaz.
2: És rajta van ezen a kereszten, hogy Somünnep 2026, mindez pedig gyönyörű szép aranyszínnel jelölve.
3: Ahogy Böbe mondja, ez így igaz. Nagyon boldogok és büszkék vagyunk, hogy ez így történt. Hát mindenképpen meg kell arról is emlékeznünk, hogy a keresztet, ami jelöli az ültetett fánkat, Szabó Sándor készítette. Ők Sajó Szentpéteren dolgoznak, működnek, és hát művészi módon megfogalmazták tulajdonképpen azt az üzenetet, amit gondoltuk, hogy a sonfával együtt mindenkinek, illetve az utókornak is hátra kell hagyni.
2: És apropó, ha már Somünnep, akkor azért beszéljünk néhány kérdés erejéig a somról is. Hát az idei nyár az elég száraz nyára sikeredett, ezt gondolom megmutatják az önök somültetvénye is, de mégis mit lehet tudnunk az idei termésről, és ön olyan szépen tud beszélni nekünk a növényekről. Nos, a somról mit tart fontosnak az idei 2026-os somünnep alkalmával elmondani?
3: Hát ugye most azt ünnepeljük, hogy túlélte valószínű a som ezt a szárazságot, bár még nincs vége, hozzáteszem, de gyanítom, hogy azért csak kihajtanak jövőre ezek a fák. Hát a termés zöme rászáradt a fára, de a Kriszti leleményessége határtalan, tehát én attól tartok, hogy ő fantasztikus dolgokat fog még abból az aszalcsomból is készíteni, amit majd kinkeserben leszedünk a fákról, és igazából, ha ez nem így lesz, akkor meg a jóisten ránk mosolyog föntről, és meghálálja nekünk azt, hogy rágondoltunk akkor is, amikor a fát ültettük el, és hogyha kapunk egy-két bőséges esőt, én el tudom képzelni, hogy némelyik még magához tér, és kihúsosodik, és nem sovány som lesz a termésünk, hanem húsos som lesz a termésünk, és minőségre pedig hát majd elválik, hogy milyen lesz. Igazából Én mindig reménykedek, mert a remény hagy fel utoljára. Az idei év az egy ilyen nehéz év, furcsa év, de mindenből lehet tanulni, és igazából nekünk egyre kell csak gondolnunk, hogy Isten kezébe vagyunk, és hogyha ő úgy gondolja, hogy ez a világ rendje, akkor ő ezt nagyon jól gondolja. És az ember meg azért ember, és azért gondolkodik, meg azért vannak értelme, meg érzelmei, meg egyebek, hogy próbálja meg azt az utat megtalálni magának a jövőre nézve, hogy életben maradjon, és továbbra is bizakodhasson mindenben, a barátságban, a szeretetben, és a megélhetésben is.

0: Egy kérdés erejéig még hagy utaljak vissza erre a bizonyos somfa ültetésre, mert olyan szép és megható pillanat volt, hogy együtt közösen elimádkoztuk a mi atyánkot, és ahogy kiléptünk arról az udvarról, ahol elültettük ezt a bizonyos somfát, ön úgy fogalmazott, hogy ennek a somnak olyan haragos zöld színe van. Ez a som, ez másfajta som, mint az előző sombokrok, ugye?
1: Dr. Kovács Szilvia volt az, aki 4 éven keresztül első perctől kezdve pártfogolta a mi kezdeményezésünket, mindig itt volt a rendezvényeinken, előadásokat is tartott, szaktanácsokat is adott, ő tulajdonképpen Magyarországon a som édesanyja. És Szilvia volt tulajdonképpen a közvetítő segítség. Ez a somfa a Balaton mellől érkezett, meghalt egy szakember, akinek komoly somnemesítési tervei voltak, és ültetvénye és egyebek, és ez a fa tulajdonképpen ennek a szakembernek a gyűjteményéből való, amit Szilvi elhozott nekünk, és hát hogy ugye milyen érdekes az élet, egész más klíma uralkodik a Balaton mellett, egész más klíma van Akteleken, egész más a talaj tápanyagellátottsága, és hadd ne soroljam, ebből fakad az, hogy a mi somjainknak a levelei egy kicsit sápadtabbak, kicsit sárgás zöldek, és ott azon a vidéken pedig valószínű a jó tápanyag és vízellátottság miatt ezek a levelek egész haragos zöldekké váltak. És ráadásul jó kondícióban lévő gyönyörű fát hozott termésekkel ellátva.
0: Ez már nagyon fontos, hogy még rajta vannak a termések.
1: Már termések is vannak, úgyhogy megelőzte a kisfa korát, de hát miért ne? Nem akárki ültette, és akármilyen cél érdekében. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a fa ez jövőre virágozni fog már, mintha láttam volna rajta virág kezdeményeket, rügyeket, és tavasszal meg gyönyörködhetünk majd a szép sárga virágába. Aztán a többi már rajtunk múlik, hogy ez a levél mennyire marad haragos zöld, meg hogy lesz a további élete, de én nagyon bizakodó vagyok, mert a többi fánk is nagyon derekasan állják a sarat, sőt, elmondom, hogy sokkal jobban néznek ki ott a toronynál, mint nálam az ültetvény. De hát erre, hogyha mondjuk szakmailag ki kell térni, akkor azt lehet mondani, hogy a mi ültetvényünk az most már lassan 22 éves lesz, öreg fák, és ezeknek a vízigénye messze nagyobb, mint a kis apró csemetéké, amik nemrég voltak elültetve. És az apró csemeték néhány kanna vízzel beérik, és jól érzik magukat, míg a öreg somfákra 100 liter számra kéne hordani a vizet, de hát a kútból már kifogyott, úgyhogy muszáj nekik tűrni ezt a nagy szárazságot, és ebből adódnak aztán persze különbségek.
0: Többször beszéltünk már a Szent István Rádió hullámhosszain a somról. Most, a mostani beszélgetésünk apropóján, ha a som pozitív tulajdonságait kellene felsorolnunk, vagy a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani ezt a növényt, ezt a gyümölcsöt, akkor ön miért tudná ajánlani?
1: Hát igazából, megmondom őszintén, én először, amikor láttam somot, meg megismertem a somot, akár vadonba, akár kertészeti kultúrákba, mindig a tavaszi reménység jutott eszembe a gyönyörű sárga virágokról, amikor még lomb se volt a fán, kora tavasszal, sőt, sok esetben havazott és virágzott a som, tehát valami csoda élmény volt az, hogy éled a természet, tehát egy esztétikai élvezet volt az, ami oda vezette a tekintetét az embernek, hogy jé, ez egy somfa. Gyönyörű a habitusa, tehát ha bokornak neveljük, ha fának neveljük, égbetörő, gyönyörű kecskeszarszerű ágai vannak, gyönyörűek a levelei, tehát, hogy mondjam, egy élvezet bármikor is egy somfára ránézni. Aztán, ahogy ugye ide kerültünk Aktelekre, és itt rengeteg sommal találkoztunk a vadonba kinn, az erdők szegélyén, meg az erdőkbe, meg a környéken is, rádöbbentünk arra, hogy ennek van egy húsos som, tehát ebből a kifejezésből is következtethetünk, hogy van ennek egy húsos termése, ami finom is, egészséges is, tehát az esztétikai élvezeten kívül itt van egy kulináris része is a dolognak, és hogyha már a kulináris részét kezdjük boncolgatni, akkor rádöbbenünk, hogy jé, ez a fa, ez milyen egészséges, szép terméseket ad, amik tele vannak vitaminokkal, tele vannak cianidokkal, savakkal, a szervezetre nézve fantasztikus hatást gyakorolnak. Nagyon sokat ír róluk az irodalom, igazából engem a legjobban az fogott meg, hogy a leukémiára, a vérszegénységre ragyogó a somnak a fogyasztása. Rengeteg bajba jutott ember keresi a somot emiatt, hogy a gyógyulását segítse ezzel a gyümölccsel is, ami különböző lekvár, szörp és egyéb formában fogyasztható. Elsősorban a piacon a lekvár és a szörp az, ami dominál, akár cukrosan, akár hozzáadott cukormentesen, de egyébként meg kis számba azért kompót is van belőle néha. Meg hát a Kriszti sokszor elhatározta, hogy kísérletezik majd másfél évvel is, mert például délvidéki részen úgy, mint az olívabogyót savanyítják és elteszik sóslébe, és úgy is fogyasztják. És hát a magjából gyönyörű nyakláncot lehet készíteni, úgyhogy Böbin is láttam egy ilyen gyönyörű nyakláncot sommagokból. És hát ugye a gyümölcséről már egy kicsit beszéltem, igen ám, de olvastunk olyat is, hogy a levele is jó hatással van a különböző májfoltoknak a kivilágosítására. Tehát akinek az arcán mondjuk van egy májfolt, amit nem szívesen néz, ha tükörben néz, akkor egyszerűen főz egy teját, és egy kicsit megborogatja az arcát esténként, vagy napjában egyszer-kétszer, ha van ideje, és ha igaz, akkor halványul. Mi próbáltuk tejának inni is a somlevelét, ami nagyon finom, meg kellemes ízű volt, de mivel nem találtunk rá hivatalos utalásokat, hogy ez nyugodtan fogyasztható, hát megmondom őszintén, én nem merem senkinek se ajánlani, mert hát az ember nem kísérleti alany. És hogyha őseink erről nem hagytak valamit hátra, akkor az ember, hogy mondjam, ha nem sarlatán, akkor csak olyan dologba fog bele, ami mögött azért van némi igazság és tartalom is.
0: Önnek van kedvenc som terméke, hiszen az ön kedves felesége a somot annyiféle fajtaképpen felhasználja, hogy felsorolhatatlan, a lehetőségek felsorolhatatlan tárháza. De van-e olyan, amit különösen szeret valami miatt, az íze miatt?
1: Hát igazából én maradi ember vagyok, én a munkám miatt rengeteg cukrot fogyasztok, annak ellenére, hogy mindenki távol tartja magát a hozzáadott cukroktól. Mi hagyományosan meleg eljárással somlekvárt készítünk elsősorban, és ennek egy része, mondom, vagy hozzáadott cukrot tartalmaz, vagy nem tartalmaz. Én a hozzáadott cukros somot szeretem, vajas kenyérre, piskótára, és
0: akár
1: palacsintára, amire éppen úgy adódik, sőt, úgy magába is, tehát amikor a üstöt kinyalja az ember finoman szólva, a jó végzett munka után, és azt már nem tudja belekanalazni az üvegbe, akkor én abból nagyon jókat szoktam lakmározni, meg kikapargatom, és akkor még a jégszekrénybe addig, amíg tart, addig ott egy kis edényből éretesszük, és szoktam nyalogatni. Úgyhogy én a somlekvárt. De nagyon szeretem a somszörpöt is, természetesen. Annak is van cukormentes változata, elsősorban a leukémiások miatt. Mindenkinek az egészségére váljék. Én inkább iszom cukrosan, tehát maradjunk ennyibe. Persze természetesen itt a cukor hozzáadását ne úgy gondoljuk, mint a régi nagymamák, hogy 80-90 dekákat tette kilónként a gyümölcs hányathoz, hanem egy minimális, tehát egy ilyen maximum 30 deka cukor hozzáadás szokott lenni. De nincs tartósítószer, hanem a hő mindent elintéz, és hát tulajdonképpen se túltermelésünk nincsen, se olyan készletünk, amivel vakarjuk a fejünket, és nem tudjuk, hogy hova helyezzük el a piacon. Szépen mindig el szokott kopni, a Kriszti ezt nagyon jól tudja csinálni, a termelést is, meg az értékesítési oldalt is.
0: És kijelenthetjük, hogy így a nap vége felé közeledve jól sikerült ez az idei negyedik som ünnep, hála érte a Jóistennek.
1: Hát hála a Jóistennek, meg hála annak a sok jó embernek, aki követ minket, és jön, és itt van, és együtt szurkol, drukkol velünk, és együtt ünnepel velünk.
0: Még az időjárás is teljesen ideális volt.
1: Hát ugye a mi templomunk az itt a somültetvény többek között, úgyhogy minket szeret a Jóisten, és mindig ránk mosolyog, úgyhogy ezt szoktam mondani. A lényeg az, hogy ha ezt Böbe mondja, hogy jól sikerült, akkor biztos úgy sikerült. A házigazda az mindig más szemüvegen keresztül néz mindent, és mindig azon szomorkodik, hogy vajon beszélgettem-e mindenkivel, és vajon köszöntöttem-e mindenkit, aki eljött hozzánk és megtisztelt bennünket. Kívánom a Szent István Rádió hallgatóinak, hogy figyeljék a híradásokat, mert tavasszal somvirágzás ünnep lesz valószínű, hogyha a Jóisten is úgy akarja. És aki még nem volt nálunk, azt örömmel szívesen látjuk, a portánk mindig nyitva áll, de rendezvényen vagy ünnepen kívül is nagyon-nagyon szeretettel várjuk azokat a látogatókat, turistákat, akik aktelekre jönnek. A barlangon kívül minket is nyugodtan meg lehet nézni, nagyon sok mindent lehet azt hiszem tőlünk tanulni, nem nagy képűséggel mondom ezt, de mi együtt élünk a természettel, és ebből kifolyólag nagyon sok a megfigyelés meg a tapasztalat. Ezeknek egy jó részét még a könyvek se nagyon tartalmazzák.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Koltai Gábornak, a Koltai Házaspár egyik tagjának. Köszönöm szépen a lehetőséget, és hogy ismételten vendégül láttak bennünket itt portáljukon. Gratulálok az idei rendezvényhez, és további életükhöz jó egészséget, és a Jóisten áldását kívánom.
1: A Jóisten áldja a Szent István Rádió hallgatóságát, és természetesen a Szent István Rádiót, és reménykedünk abba, hogy a jó viszonyunk továbbra is nagyon-nagyon sokáig tart még, és örülhetünk egymásnak.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. Mark Uelli bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. Fél millió katolikus zarándok a pakisztáni Mária városak egy helyen. A Salzburgi ifjúsági zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. Leó pápa köszöntése az örök imádó szerzetes nővérekhez. Krisztus arcát sugározzátok. A legszentebb oltári szentség örök imádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójuktól kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostor rendi regulát követő örök imádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak, a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdonna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve Szentlélek szövetsége néven működik, főként Mexikóban. Az örök imádó nővérek jelenléte az Isten iránti hála fénylő tanúságtétele,
1: luminoso testimonio della gratuidad de Dios,
0: amely az emberi szívben nyugtalanságot ébreszt, hogy keresse és szemlélje az ő arcát. A válasz ez egy mély emberi vágyakozása, amelyet a zsoltáros ragyogóan így fejez ki: keressétek arcomat, a te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Isten arcának ez az állandó keresése, amely különösen is jellemzi a szerzetesi életet, sajátos árnyalatot ölt a kapott hivatásban, mert az olyan életi alakulát, amely teljesen a kenyérélet Isten folyamatos és csendes imádságának szenteli magát, aki pedig arra hív minket, hogy egyesüljünk vele az oltár áldozatában, hogy egy testet alkossunk vele. Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikájából idézte Szent Ágoston magyarázatát, amelyet az egyházi közössége új keresztényeinek adott, mondván: az oltáron lévő kenyér és bor a hívek egységének szentsége Krisztusban. Ehhez pedig eukarisztikus lelkiségre, azaz a szeretetben fennálló egyházi egység lelkiségére van szükség.
1: Queridas hermanas.
0: Kedves nővérek, folytatta a pápa, ahhoz, hogy az egyházban megnyilvánuljon az alapítótól kapott különleges karizmátok, arra kaptatok hivatást, hogy az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyetek. Újítson és erősítsen meg benneteket ez a kegyelmi időszak, amelyet most zarándokként tapasztaltok meg itt az örök városban és a rend születésének helyszínein, hogy továbbra is sugározhassátok az oltári szentség Krisztus arcának szépségét az egész világon. A megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővé tanúságtétele ösztönözzön benneteket, hogy megújult reménnyel és az életszentség utáni vágyjal éljétek megszentelt életeteket, emlékezve arra, hogy az evangélium ősi és mindig új bölcsességéhez való hűség a legjobb út azok számára, akik a Szentlélek vezetésével Isten és a felebaráti szeretetnek szentelték magukat. Végül Leó pápa megáldotta őket, és a guadalupai szűzanya mennyei panástjának oltalmát kérte számukra.
1: Et Nuestra Señora de Guadalupe las ampare con su manto celestial.
2: Uelek bíboros megnyerte az őt visszaéléssel vádoló nő elleni pert. A kanadai Quebec legfelsőbb bíróságának ítélete kimondta, hogy Mark Ouellet bíborost hamisan vádolták meg szexuális erőszakkal a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros 100 000 dollár kártérítést kap, amelyet a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományoz. Mark Ouellet kanadai bíboros, a püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa, megnyerte a Pamela Grollo ellen indított pert. A nő hamisan vádolta meg szexuális erőszakkal a bíborost a quebeci főegyházmegye ellen indított csoportos kereset keretében. A bíboros, aki rágalmazás és becsületsértés áldozatának nevezte magát, a jó hírnévhez való jogának megsértése miatt 100 000 dollár kártérítést kap. Erről a kanadai Quebec legfelsőbb bírósága döntött. Az augusztus 31-én közzétett ítélet a bíborosnak adott igazat abban a rágalmazási perben, amelyet azután indított, hogy 2022. augusztusában nyilvánosságra kerültek az ellene felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak. Martin Castonguay bíró arra a következtetésre jutott, hogy a vádak megalapozatlanok, és arra kötelezte Grollót, hogy fizesse meg a bíboros által kért teljes összeget. Ouellet bíboros az ítéletet követően kiadott közleményében bejelentette, hogy a pénzt a kanadai őslakosokat ért szexuális visszaélések ellen küzdő szervezeteknek adományozza. Ouellet bíboros közleményében háláját fejezte ki azért, hogy hazám polgári igazságszolgáltatása elismerte, hogy az ellenem felhozott szexuális erőszakkal kapcsolatos vádak hamisak voltak, és a rossz indulattal egyenértékű, rendkívüli meggondolatlansággal fogalmazták meg azokat, továbbá, hogy az érintett személyt felelősségre vonták az ellenem tett és világszerte széles körben terjesztett gyalázatos és rágalmazó kijelentésekért. Ouellet bíboros köszönetet mondott az LCM Advocates ügyvédeinek és a számos tanúnak, akik vallomásukkal segítették a bíróságot a tények megállapításában, és abban, hogy az igazság érvényre jusson. Egyúttal megerősítette személyes elkötelezettségét amellett, hogy az egyházon belül és a társadalomban továbbra is küzdjön a visszaélés minden formája, különösen a szexuális visszaélés ellen, és kijelentette, hogy fenntartások nélkül támogatja a bizonyítottan áldozattá vált személyeket a helyreállító igazságszolgáltatásért folytatott törekvéseikben. Az ügy 2022. augusztusára nyúlik vissza, amikor a bíboros neve felmerült a quebeci római katolikus érsekség és Quebec római katolikus érseke ellen indított csoportos keresetben, amely több évtized során elkövetett szexuális visszaélésekre vonatkozó vádakat tartalmazott. Pamela Grollo, egy korábbi világi lelkipásztori munkatárs azzal vádolta meg a bíborost, hogy 2008 és 2010 között különböző cselekményeket követett el vele szemben. A nő beleegyezés nélküli fizikai érintés eseteiről számolt be, amelyeket később szexuális erőszakként mutattak be. Ouellet bíboros kezdettől fogva következetesen visszautasította a vádakat. Határozottan tagadta, hogy helytelen gesztusokat tett volna, és a vádak értelmezését, illetve terjesztését rágalmazónak nevezte. Azt is kijelentette, hogy aktívan részt vesz minden esetleges polgári vizsgálatban, hogy megállapítsák az igazságot és elismerjék ártatlanságát. Ugyanezen év decemberében a bíboros bejelentette, hogy jogi eljárást indít vádlója ellen becsülete és jó hírneve helyreállítása érdekében. Az ügyben 2022-ben Ferenc pápa is intézkedett. Előzetes vizsgálattal bízta meg Jacques Servé jezsuita atyát. A vizsgálat lezárásakor Servé atya kijelentette, nincs semmilyen megalapozott ok arra, hogy vizsgálatot indítsanak Mark Ouellet bíboros ellen az adott személy szexuális bántalmazása miatt. A pápa ezért elegendő bizonyíték hiányában nem engedélyezte a bíboros elleni kánonjogi vizsgálat megindítását. Az augusztus 31-én hétfőn kihirdetett ítéletben, amely a 2026 márciusában Montrealban megtartott tárgyalás eredményeként született, a bíróság ellentmondásokat állapított meg Grollo beszámolójában, és megkérdőjelezte annak hitelességét és megbízhatóságát. A határozat arra is rámutat, hogy a csoportos kereset középpontjában 7 olyan gyermek története áll, akik pedofil egyházi személyek áldozatai voltak Quebec történelmének egy sötét időszakában, amikor a szerzetesek és egyházi személyek ellenőrzésük alatt tartották az oktatási rendszert. Ez az a gyalázat, amely miatt Ouellette bíboros panaszt emelt. Vagyis, hogy a csoportos keresettel kapcsolatos eljárások során pedofilokkal hozták összefüggésbe, olvasható az ítéletben. A püspöki dikasztérium nyugalmazott prefektusa és ügyvédei hálával fogadták a bíróság döntését.
3: Félmillió katolikus zarándok a pakisztáni Mária kegyhelyen. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária zarándoklata Szüzanya városában, Mariam Abadban. Pakisztán 1 milliós katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is voltak, tudósít róla a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariam Abadba a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez a legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-áig tart. Kaiser Feroz kápatya, Lahore plébános, a pakisztáni püspöki konferencia szóvivője meghatottan számolt be a helyszínen a Fidesz katolikus hírügynökségnek. Jó látni, hogy az zord időjárás ellenére ilyen sokan érkeztek. A heves esőzések akár áradásokat is okozhatnak és megnehezíthetik a kegyhely előtti téren táborozó hívek tartózkodását. A nagyszámú hívők jelenléte azt bizonyítja, hogy a zarándokoknak erős a hitük, és mélyen kötődnek a Szűzanyához. Semmi sem választja el őket Krisztus szeretetétől, mondta a szóvívő, aki közösségével együtt zarándokolt el a kegyhelyre. A szerzetes atya arról is beszámolt, hogy sokan már megérkeztek, de több ezren még úton vannak. Gyalog, kerékpárral, motorkerékpárral, teherautókkal és buszokon, zarándok karavánokban haladnak még Pakisztán összes egyházmegyéjéből. A hit lenyűgöző megnyilvánulása ez, hiszen a családok több ezer kilométeres utat tesznek meg, hogy Máriához fohászkodjanak, oltalmába ajánlják magukat, felajánlják életüket, nehézségeiket és kegyelmeket kérjenek a Szűzanyától. A 180 milliós létszámú Pakisztán 1 millió lelket számláló katolikus közösségéből 500 000 hívő vesz részt a zarándoklaton. A jelenlévők között muzulmán és hindú hívők is vannak, hiszen Máriát ők is mélyen tisztelik, mondta az atya. Az idei zarándoklat különleges ferences sajátosságot kap. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából a pakisztáni ferencesek Mariam Abadban elmélkedő rózsafűzér imádságot vezetnek. Az imák között Szent Ferenc írásaiból hangzanak el részletek, amelyek a Poverello Szűz Mária iránti mély szeretetét tükrözik. A rózsafűzér így egyetlen hatalmas ima a békéért, amelyhez zarándokok ezrei csatlakoznak, számolt be az atya. Mariam Abad, amelynek jelentése Mária városa, Pakisztán legelső nemzeti Mária kegyhelye. A Pandzsáb tartományban Lahore-tól mintegy 80 kilométerre fekvő település története a belga kapucinos misszionáriusok munkásságához és különösen annak alapítójához, a 19. század végén a Pakisztánban szolgáló kapucinus misszionáriusok felismerték, hogy a frissen megkeresztelteket súlyos diszkrimináció, elnyomatás és rabszolgaság fenyegette. Éppen ezért Emmanuel van den Bosch kapucinus püspök mintegy 150 hold földet vásárolt a brit kormánytól, azzal a szándékkal, hogy települést hozzon létre a keresztények számára. Így akarta megmenteni a családokat a nyomorúságtól. 1893. januárjában 3 keresztény család a misszionáriusok vezetésével 6 napos menetelést követően érte el a megvásárolt új földet. Falut alapítottak, amelyet Mária városnak kereszteltek el. Félix atya 1896-ban érkezett Mária városába, és mint a közösség vezetője támogatta a falu mezőgazdasági, társadalmi és lelki fejlődését. A kapucinus atya abban is segített, hogy a katolikus családok végre saját földjüket művelhették, házakat építhettek maguknak, és méltóságban, biztonságban élhettek munkájukból. Félix atya irányította az új templom építési munkálatait is, amelyet végül 1898. december 8-án szenteltek fel. A hívek azóta is rendkívül mély áhítattal tisztelik a szűzanyát, és naponta imádkozzák a rózsafűzért. A következő években a kapucinus testvérek a lurdi barlang mintájára egy sziklabarlangot alakítottak ki a templom melletti kis domb tetején, ahol elhelyezték a szűzanya szobrát. 1949-ben Mariam Ababot hivatalosan is Pakisztán nemzeti Mária kegyhelyévé nyilvánították. A helyszín egyúttal a vallásközi párbeszéd központja lett, amelyet nem csak keresztények, hanem számtalan muzulmán és hindu is látogat, hogy lerója tiszteletét Mária előtt és kegyelmét kérje. Tájékoztatta a Fidesz katolikus hírügynökség szeptember 4-i száma.
0: A Salzburgi Ifjúsági Zenekar koncertje a Vatikánban Mozart hegedűivel. A szeptember 2-i szerdai általános kihallgatáson Mozart kis éjj zenéje töltötte be a Szentpéter teret a mintegy 15 ezer zarándok nagy örömére. A kihallgatás végén a Szentatya találkozott a Salzburgi Ifjúsági Zenekarral, és Leó pápa kézbe vette azt a kicsi hegedűt, amelyen 1770-ben az akkor 14 éves Wolfgang Amadeus Mozart Leopold papája kíséretében játszott 14. Kelemen pápa előtt. A Bella Musica, szép zene nevű Salzburgi Ifjúsági Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart nyomdokain tesz olaszországi körutat a napokban, amelynek legrangosabb állomása volt szerdán éppen a Vatikán. A Salzburgi Mozarteum alapítvány kurátorai magukkal hozták a már gyermekként világhírű hegedű virtuóz egykori úgynevezett Costa hegedűit, amelyet Mozart főként bécsi tartózkodása során használt. Az általános kihallgatás végén Leó pápa találkozott az ifjúsági zenekar és a Mozarteum alapítvány tagjaival. Linus Klumpner, a Mozarteum alapítvány igazgatója mutatta meg a Szentatyának a féltve őrzött hegedű kincset, amelyet Leó pápa kézbe vett és alaposan megcsurált. Az igazgató így vallott a találkozásról. Ez egy spontán gesztus volt. Sokan zavarba érzik magukat, hogy egy ilyen törékeny hangszert kézbe vegyenek. A pápa azonban természetes mozdulattal vette kézbe a hegedűt, és nagy megtiszteltetés lett számunkra, hogy tanúi lehettünk egy történelmi hídnak. 250 év után ugyanis, mint a maga Wolfgang Amadeus Mozart tért volna vissza Rómába, hiszen 1770-ben az akkor 14 éves Mozart első olaszországi útja alkalmával Leopold papájával együtt lépett fel 14. Kelemen pápa előtt, akire mély benyomást tett a kicsi maestro. Szerdán délután koncertfelvétel készült a Vatikáni Rádió számára, mégpedig a Vatikáni kertekben álló egykori Vatikáni Obszervatórium épületében, amelyet később átalakítottak a Vatikáni Rádió koncert kamaratermévé és stúdiójává. A koncert hangfelvétele megjelent magánjelleggel József Grünwiedl bécsi érsek, maga is képzett orgonaművész. A Salzburgi Ifjúsági Zenekar vatikáni koncertjén természetesen Mozart darabok csendültek fel, köztük a Così fan tutte nyitánya, a Jupiter szimfónia és az Ave Verum. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Olá András, Isten nem tud sírni. Elengedted kezét, szép csillagod, mint kabátról a gomb leszakadt az égről. Ím bevégeztetett, bár ő maga a végsőkig reménykedett, hogy valaki más a kiválasztott. Halkan beszélt. Fájt neki, hogy nincs joga a saját fájdalmához, hogy nem szorul össze a torka, hogy a korbácsütés, mely szinte lángol, bujjan nők simogatásának tűnik. Hogy Mária tekintete a keresztfán sem éget. Csak az fájt, csak az az egyetlen, hogy lehunyt pillái alól látta. Isten nem tud sírni.
1: Olá András, Isten nem tud sírni című versét Tóth Levente mondta el. Olá András magyar költő, író, pedagógus, Hajdunánáson született 1959-ben. A Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban érettségizett Hajdunánáson. A Nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolán és a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett diplomát. Máté Szalkán él. Az 1980-as évek közepe óta publikál rendszeresen. Ír verseket, novellákat, drámákat, recenziókat. Írásai megjelentek egyebek mellett az Alföld, a Bárka, a Forrás, az Irodalmi Jelen, az Irodalmi Szemle, a Kaligram, a Kolozsvári Herikon, a Kortárs, a Vigília és több más lapban is. Több antológiában is szerepelt. A Partiumi Irodalmi és Művészeti Folyóirat főszerkesztője. Tagja a Magyar Írószövetségnek, a Szabolcsi Írók Társaságának, a Művészetbarát Egyesületnek, illetőleg a Kölcsei Társaságnak.

0: A nap imája.
1: Székely János püspök atya imádsága: gyógyítsd a háború okozta sebeket. Mennyei atyánk, a te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, a mi urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a békét, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeptember 6-án vasárnap szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. A délután folyamán a technikai pultot Karkus István kezeli, a zenéket Vasvári Bernadett válogatja. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Kedves hallgatóink, hallgassák meg, milyen programokkal várjuk Önöket ma délután. A műsorismertetés után egyházi híreket hallanak, majd a mai nap evangéliuma hangzik el magyar-szlovák, lovári és német nyelven. Ezt követően a Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban a közelmúltban elhunyt dr. Katona István szeretett püspökatyánk hangját idézzük, aki kalkuttai Teréz anyáról beszél nekünk. Ezután köszöntjük a ma névnapjukat ünneplőket, és a mai naphoz kötődő jeles eseményeket ismertetjük. A 13 órai híreket követően Homa János hétvégi levelét hallják, majd magyar nóta összeállításunk következik. 14 órakor híreket mondunk, majd cseperedő műsorunkat hallhatják. Mai adásunkban Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk a Mozdulj Válasz Sportot Egerben elnevezésű Sportág Választó programról. Tokai vételkörzetünkben 14 órától környezetvédelemmel és kultúrával foglalkozó magazinunk következik. Törökszentmiklósi vételkörzetünkben életjel, Kisújszálláson Szülőföld című összeállításunkat hallhatják. 14:30-tól Sziluett című női magazinunkkal jelentkezünk. Műsorunkban ezúttal a magyar királynékről szóló sorozatunk következő részét hallják. Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval, Merániai Gertrúd életéről és a hozzá kapcsolódó legendákról beszélget az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Merániai Gertrúdis II. Endre királyunknak volt a felesége, méghozzá az első felesége. Endre királyunknak 3 felesége volt egyébként, mert meghaltak a királyi hölgyek. Merániai Gertrúdis az a királynénk és az az anya, akinek 2 lánya és 3 fiú gyermeke született, az egyik leánya pedig nem más, mint a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, a bizonyos rózsás szentünk.
1: A 15 órai híreket követően iránytű műsorunkat hallhatják. A mai műsorban Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pontközpont közösségi tér házigazdája lesz a vendég.

éjjel-nappal az oltári szentség imádásának szentelik magukat. Az ágoston rendi regulát követik. A Szentlélek Szövetsége egy körülbelül 30 monostorból álló csoport, amelyek többnyire Mexikóban találhatók és Erend családjához tartoznak. Világszerte közel 1000 szentségimádó szerzetes nővér szolgál, körülbelül 60 monostorban. Rendi ruhájuk fehér tunika, piros kapuláréval és fekete fátyollal. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária Zarándoklat a Szűzanya városában, Mariamabadban. A 180 milliós Pakisztán 1 millió hívőt számláló katolikus közösségéből 500 000 vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is vannak, írja a Vatikán News. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariamabadba, a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-án még a mai napon tart. Lezárult a 2026 évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Mindezek eredményeként a 2026-2027-es tanévre felvett hallgatóink összlétszáma várhatóan meghaladja a 4000 főt. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Mihály Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz. Szeretettel várnak mindenkit. Szeptember 19-én szombaton 19 órától bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián lesz koncert. Fülep Máté és a Gödöldői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbe vitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó, 2013-ban Varsóban több mint 60 000 katolikus gyűlt össze az általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított.
Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt

0: Több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. Szeptember 19-én és 20-án Füzérradványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, még szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve a Migadzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is. És amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Az emberi szavak törékenyek. Csak ha annak lelkéből részesültem, aki szól hozzám, tudom helyesen felfogni azt, amit hozzám intézett szavai jelentenek. Minél inkább egy lélek vagyok azzal, aki beszél hozzám, annál pontosabban és helyesebben értem azt, hogy mit is akar mondani. Ha meg akarjuk érteni Urunk szavait, előtte bűnbánatban meg kell tisztítani lelkünket, buzgó imádságban kérnünk kell, hogy egyesítse szívünket az ő szívével. Alázattal szentáldozáshoz kell járulni és elhatározni, hogy inkább meghalunk, mint hogy bűnt kövessünk el. Azután lassan el kell mondani az általa tanított imádságot, a mi atyánkot, hogy az ő szándékai, melyek egyben az atya szándékai, átitassák értelmünket, akaratunkat és érzelmi világunkat. A Szent Lelket is kérnünk kell, hogy adjon világosságot és erőt Jézus szavainak megértéséhez. Ekkor fel fognak tárulni a szavak által hordozott isteni mélységek. Ezek nélkül intellektuális innyenckedésbe, vagy drasztikus tévedésekbe esünk Urunk szavait értelmezve. A ketten közületek kifejezés az Úr szájából azt jelenti, hogy ketten azok közül, akik vele szándékaiban teljesen egyesültek, úgy, ahogy ő egyesült atya szándékaival. Az az igazi kérő imádság, ha Urunk gyakorlatára tekintünk, s ahelyett, hogy saját akaratunkat és terveinket próbálnánk rákényszeríteni Istenre, inkább abban kívánunk részt venni, amit ő akar tenni. A módot és az időpontot teljesen rábízva az ő gondviselésére. Egyébként, ha nyilvánvalóan Urunk szándékain belül kérünk valamit, s főleg, ha azért imádkozunk, hogy szándékai megvalósuljanak, akkor minden lehetséges ellenére legyünk biztosak abban, hogy imánk meghallgatásra talál. Így vagyunk a mai szentleckével is, ahol a szeretetről van szó. A szeretet sem jelent akármit. Mivel a törvény teljessége a szeretet, ezért mindaz, ami az isteni törvények ellen van, hiába érezzük szeretetnek, s hiába nevezi így a világ, nem lehet szeretet. Vigyáznunk kell. Napi elmélkedéseinkbe nemi alakítsuk az evangéliumot saját bűnös és méltatlan világunkhoz, hanem mi alakuljunk az evangélium szerint. Jobb, ha felkavar és vádol az evangélium, mintha mindig jóvá hagyna. Legyen a lelkünk Siloé tavának vize, melyet, ha felkavar a Szentlélek, a gyógyítás erői szabadulnak fel benne.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie Jézus svätého evanjelia podľa Matúša. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. a keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja shromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Teťo pralazba das tut, žahajdeles dumamaskar stáriák ha. Te chuti lelťo múj, nerisárdan te prales. Te či chuti lelťo múj, inger tusa jech vaj duj káver manušes, ke duj vaj trín manuša te penen leske, ke sár saskadi trába. Te či kada lengo múj, či chuti lel, deles andre kajek hangéri. Te či pek hangéri čišo lokan, leleskade, sarte bidev lesko avlas, vaj financi. Čáčes penav tu menge, so pandena pej púv, viande o rájo avla pandedo. Vikodi penav tu menge, te dujže nemaš kartume, ande jekvare soste pej púv jechaťárna, aj kade mangna kodi, chutilna leskat harmuro dad le rájocko. Kekaj dujvaj trin žene ketaneav na ande muroanav, meatunči kothe somlo maskar lende.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch. Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Kalkuttai Teréz anya, rendalapító, és ahogy nevezték, a szegények angyala. Folytatom élettörténetének ismertetését. Kalkuttai Teréz anya áldozatos és hősies életére, munkájára, valamint nővérei apostoli életére fölfigyelt nem csak India, hanem az egész világ. Mindenkit, hívőket, hitetleneket egyaránt megdöbbentett és ámulatba ejtett. A szeretet misszionáriusainak rendje csak hamar nagy népszerűségre tett szert, ő maga pedig a keresztény felebaráti szeretet példaképévé vált. A szeretet misszionáriusai sorban nyitották meg intézményeiket Venezuelában, Ceylonban, Tanzániában, az 1960-as években történtek ezek az intézmény megnyitások. A rend 1998-as adatok szerint a világ 126 országában működtek, világszerte mintegy 4400 tagjuk volt. Mindenhol a legpiszkosabb munkát végzik örömmel és szívesen Jézusért. Ingyen konyhákat létesítenek, hogy az éhezők legalább naponta egy tányér meleg ételt vehessenek magukhoz. Teréz anya és leányai a 20. század élő lelkismerete. A kalkuttai angyal, ahogy a nevezték, spártai életet élt. Hajnali 4 órakor kelt, akkor mondta el reggeli imáját. Azután társaival a Ganges deltájánál fekvő szegények lakta negyedeket járta végig. Felszedte az árva gyermekeket. Igen szigorúan lépett föl az abortusz ellen. Ezt mondta, ha valakinek nincs szüksége a saját gyermekére, kérem, ajándékozza nekem. Bár sohasem törekedett emberi elismerésre, Indiában és a földkerekségen hatalmas népszerűségre tett szert. Életek legnagyobb elismerését 1979. október 18-án vehette át. Abban az évben őt találták érdemesnek a Nobel békedíjra. Az összeget ugyancsak abban az évben kapott Balzan békedíjjal együtt szeretetháza képítésére áldozta. Szüntelen kemény munkában őrlődött fel az egészsége. 1989-ben szívpanaszai miatt szívritmus szabályozót ültettek be szervezetébe. 1996. novemberében maláriával és tüdőgyulladással kezelték. Karácsony előtt azonban hazengedték. A 90-es években többször is le akart mondani a rend vezetéséről. Második János Pál pápa, aki őt nagyon tisztelte, az ő kérésére azonban mindannyiszor folytatta munkáját Teréz anya. 1997. márciusában választották meg utódának az indiai Nirmala nővért. Teréz anyát, ezt a földi kincset a Jóisten 1997. szeptember 5-én, péntek este hívta haza, hogy szép lelkével még szebbé tegye a mennyországot. Halál hírére megdöbbent az egész világ. Második János Pál pápa mély fájdalommal fogadta hírt, Castel Gandolfói magánkápolnájában imádkozott és misézett érte. A párizsi bíboros érsek így fogalmazott, lelkiismeretünk hangja, melyet elnémít a világ. Franciaország elnöke Chirac így nyilatkozott, ma este kevesebb szeretet, fény és részvét lesz a világban. Angliában Hume bíboros londoni érsek szerint Teréz anya megmutatta nekünk, mit jelent a felebaráti szeretet. A brit miniszterelnök Teréz anyát a világ legodaadóbb szolgálójának nevezte. Bill Clinton amerikai elnök bámulatos személyiségnek nevezte és boldognak mondta magát, hogy életében többször is találkozott vele. Az amerikai képviselőház egy perces csenddel adózott emlékének. Az indiai kormányfő pedig így fogalmazott, szegényebb lett a világ, de különösen India. Nem tudom szavakba foglalni a béke és szeretet apostola halálának, nyomában keletkezett bánatomat. És most ismét tőle néhány gondolatot, amint tegnap is tettük. Kérjük mi asszonyunkat, tegye szívünket szeliddé és alázatossá, amilyen fiájé volt. Olyan nagyon könnyű büszkének és keménynek és önzőnek lenni, olyan könnyű, de mi nagyobbra vagyunk teremtve. Milyen sokat tanulhatunk mi asszonyunktól, a boldogságos Szűz Máriától. Ő nagyon alázatos volt, mert egészen Istenért élt, tele volt kegyelemmel. Mondjátok mi asszonyunknak, hogy szóljon Jézusnak, nincs boruk. Az alázat és szelídség, a kedvesség és a jóság bora hiányzik. Mi asszonyunk biztosan azt feleli, tegyétek, amit ő mond nektek. Fogadjátok vidáman mindazt az alkalmat, amelyet küld. Azzal tanulunk alázatosságot, ha vidáman fogadjuk a megaláztatásokat. Kalkuttai Teréz anya példája segítse azokat, akik kórházakban, otthonokban betegeket ápolnak és gondoznak.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma a Zakariások, a Beáták, az Idák és a Csanádok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A Zakariás a héber eredetű bibliai Zeharja, Zekarja névből származik. Jelentése Jahve ismét megemlékezett. A Beáta latin eredetű név, Szűz Mária boldogságos melléknevéből származik, jelentése boldog. Az Ida germán eredetű, jelentése harci istennő, tevékeny, serény. Más magyarázat szerint a már nem használatos Ida-Idu kezdetű összetett nevek rövidülése. A Csanád magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű Csana név D kicsinyítő képzős származéka. Isten éltese tehát a Zakariásokat, a Beátákat, az Idákat és a Csanádokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.

0: Kalendárium.
1: Kedves hallgatóink! Évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 394-ben első Theodosius csapatai megsemmisítik a nyugat-római birodalom seregeit, Flavius és Arbogast meghalnak a Frigidus menti csata során. 1442-ben a Zajkányi csata volt ezen a napon. Hunyadi János 15 ezer emberével a Vaskapu hágóban szétveri Sehabeddin Beglerbég 80 ezer főnyi Erdélybe benyomult török seregét. 1522-t írunk, a Victoria Magellán expedíciójának egyik hajója visszatér Spanyolországba. Ez az első hajó, amely körbehajúzza a földet. 18 hónap után Sanlúcar de Barrameda-ba érkeztek meg. Az expedíciót Fernando Magellán vezette, aki meghalt a Fülöp-szigeteken a benszülöttekkel vívott harc közben. A flottából egyetlen hajó, a Victoria tér vissza 18 főnyi legénységével, bizonyítva azt, hogy a föld gömbölyű, mivel nyugat felé haladva Dél-Amerika megkerülésével jutottak el Ázsiába. 1658-ban volt a Szárhegyi csata, amelyben a 300 fős székely sereg legyőzte a tízszeres túlerőben lévő tatár és moldvai betolakodókat. 1848-ban Kossuth Lajos pénzügyminiszter elrendeli az 5 forintos bankjegyek kibocsátását. 1896-ban az 1442-es csata 454. évfordulóján Hunyad vármegye 4 méteres buzogányos hunyadi emlékművet állított a dél-erdélyi Vaskapu hágóban. Ezen a napon nyílik meg a szegedi Anna fürdő. 1914-ben Paul von Hindenburg a szeptember 15-éig tartó hadműveletben érzékeny csapást mér a Mazuri tavaknál az orosz első hadseregre. 1934-ben Bartók Béla ezen a napon fejezi be az 5. vonós négyest. És 1996-ban II. János Pál pápa megkezdi kétnapos magyarországi látogatását. Pannonhalmát és Győrt keresi fel. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek szeptember 6-án. 1524-ben Pierre de Ronsard, francia költő. 1757-ben Gilbert Lafayette, francia forradalmár, tábornok, politikus. 1766-ban John Dalton, brit kémikus, fizikus, a színvakság leírója, az atomelmélet kidolgozója. 1869-ben Félix Salten, magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője. Eredeti nevén Salzmann Zsigmond, zsidó származású osztrák író. Nevét az 1923-ban írt munkája a Bambi tette világhírűvé. Németországban 1936-ban betiltották a könyveit. 2 évvel ezután Bécsből menekülnie kellett és Zürichbe költözött. 1901-ben ezen a napon született Bilicsi Tivadar, magyar színész, érdemes és kiváló művész. 1903-ban Kadosa Pál, kétszeres Kossuth díjas zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus. 1904-ben Keresztúri Dezső, magyar író, költő. 1929-től a Berlini Egyetem magyar lektora, a Magyar Intézet könyvtárosa volt. 1936-tól az Eötvös Kollégium tanára. 1945-ben a Magyar Írók Szövetsége alapító tagja. 1945 és 47 között a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- és közoktatásügyi miniszter. 1982-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Költészetét a klasszikus magyar költészet hagyományaihoz való tudatos kapcsolódása, a pannontáj és mentalitás szeretete jellemezte. 1921-ben született ezen a napon Tamási Zdenko, Erkel-díjas magyar zeneszerző. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el szeptember 6-án. 972-ben 13. János pápa. 1683-ban Jean-Baptiste Colbert, francia gazdaságpolitikus, államférfi. 1868-ban Petőfi Sándor felesége, Szendrei Júlia, magyar költőnő. 1994-ben James Clavell, brit-amerikai író, forgatókönyvíró, rendező. 1997-ben Zsózs Éva, Kossuth díjas filmrendező. Elsősorban irodalmi filmadaptációival aratott sikereket. A Magyar Televíziónak alapításától tagja volt. Kisebbik lánya Zsózs Kati, színésznő. 2004-ben hunyt el ezen a napon Szerencsi Éva, magyar színésznő. És 2007-ben Luciano Pavarotti, olasz operaénekes, a három tenor egyike. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt Harcos Krisztinát hallják. Több mint 500 000 hektár égett le az Európai Unióban a nyári erdőtüzekben, írja az Infostart. Az uniós erdőtűzinformációs rendszer adatai szerint az éveleje óta mintegy 647 000 hektár vált a lángok martalékává. Ennek több mint 80%-a a június 18 és szeptember 2-a között keletkezett tüzekben égett le. Ebben az időszakban 3 rendkívüli méretű tűz is keletkezett, 2 Spanyolországban, 1 pedig Franciaországban. Az országos közúthálózat felújítására fordítják a Mohácsi híd beruházásánál megtakarított mintegy 76 milliárd forintot, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a kormány szerdai ülésén döntött a Mohácsi Duna híd beruházásának folytatásáról. Maga a híd megépül a tervek szerint, de az alföldi oldalon kapcsolódó út 2x2 helyett csak 2x1 sávos lesz. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. A kormány döntése értelmében újra kötelezővé válik a Magyar Orvosi Kamarai Tagság a praktizáló orvosok számára, valamint a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozóknak is. A kormány.hu hivatalos dokumentumtárában megjelent előterjesztés szerint a jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése már el is indult. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte az országgyűlés alelnöke. Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, derül ki a HVG cikkéből. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók 2 részletben számíthatnak béremelésre. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, a megújuló Egri Gárdonyi Géza Színház október végén mutatja be stúdió színpadán Sánta Ferenc zseniális művét, az ötödik pecsétet. A cselekmény 1944 őszén, a II. Világháború utáni nyilas hatalomátvétel időszakában játszódik. Budapest egyik kiskocsmájában a nehéz idők ellenére minden este összegyűlik egy pár fős, kisemberekből álló asztaltársaság, akik a mindennapi életük nagy kérdéseiről beszélgetnek. A téma a Borjúsz egy kiváló elkészítése, de óvatosan szót ejtenek arról is, hogy hogyan lesz ezután. Egyik este váratlanul csatlakozik hozzájuk egy civil ruhás nyilas, aki művészi fényképésznek adja ki magát. Éppen akkor veti fel Gyurica, az órás, a megszokott gúnyos hangnemében azt az erkölcsi kérdést, hogyha társainak módjukban állna haláluk után újjászületni, kinek az életét választanák? A gazdag zsarnokét, vagy a tisztességes rabszolgájét? Ahogy Gyurica mondja, a zsarnok Tomóceusz Katatikinek, aki nagyon régen élt, mindene megvolt, pénze, hatalma, ágyasai. És ez az ember mérhetetlenül visszaélt pozíciójával, durván bánt alattvalóival. Erre Gyugyó a példa. A rabszolga, akinek kivágták a nyelvét, mert egyszer véletlenül elmosolyodott. A rabszolgától elvették a lányát és a kisfiát, kiszúrták a felesége szemét, és ezt hogyan bírta ki? Volt egy elmélete, amit minden este elmondott magának. Nyomorult rabszolga vagyok, meggyötörhetnek, megalázhatnak, kiszúrhatják a szememet, elvehetik a gyermekeimet, megölhetik a feleségemet, de mégis nekem a legjobb, mert mindezeket a szörnyűségeket nem én követtem el. A kisemmizettek, a megkorbácsoltak közé tartozom ugyan, de a lelkiismeretem tiszta, és ez az, ami a legtöbb. Gyurica úr kérdésére tehát, hogy a társai kinek a sorsát választanák, a zsarnokét vagy a megnyomorítottét, senki nem tudja egyértelműen a választ. Egyedül a fényképészt választja Gyugyut, a rabszolgát. De Gyurica nem hiszi ezt el neki, mire a fényképész felháborodottan távozik. A békés asztaltársaság nyugovóra tér, nem sejtve azt, hogy másnap már a nyilasok kínzókamrájában elkerülhetetlenül el kell dönteniük, hogy melyik oldalra állnak, ugyanis a fényképész hamis vádakkal feljelentette őket. Kínozzák, megverik a négy férfit, majd egyetlen

Itt van mindennapi életünkben. Nem egyszer kerülünk szembe ezzel a problémával. Aki elolvassa Sárta Ferenc az 5. pecsét című könyvét, vagy megnézi Fábri Zoltán filmjét, a mű által jobban megismeri önmagát. Az alkotás hatására elgondolkozik azon, hogy magától adódik-e, hogy mi jó emberek vagyunk, ha inkább szenvedünk, mint sem, hogy szenvedtetünk. Egyáltalán bűne a bűn akkor, ha az elkövető nem ismer lelkiismeret furdalást. Hazudok-e akkor, ha azt mondom, hogy inkább én szenvedek, mint sem, hogy másoknak okozzak szenvedést? Ha elsőre egyszerű kérdésnek tűnnek is ezek a műhatására, akkor is alaposan elgondolkodunk a kérdéseken. Hiszen mindannyiunkban van zsarnoki természet, és ugyanígy van szolgai alázat is. Amint már mondtam is, az Egri Színház stúdió színpadán mutatják majd be Sánta Ferenc művét, az 5. pecsétet. Mint írják, ez az előadás moralitás játék két felfogásban. A kérdés, meddig vagyunk készek megalkudni, és mi az, amit soha nem adhatunk fel? Vagy még egyszerűbben megfogalmazva, minek jobb lenni, lelkiismeretlen elnyomónak, vagy lelkiismeretes elnyomottnak? A Létmányi Attila által rendezett darabban szerepel Baranyi Péter, Baráth Zoltán, Rákosi L. Ancsa, Balog András, Dér Gabi, Tóth Levente, Nagy Adrien, Simon András, Boros Bence, Balog Zsolt és Németh Kristóf. Kedves hallgatóink, tehát akkor most Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyu? A válasz nem egyszerű. Sok olyan élethelyzet adódik, melyben el kell döntenünk, milyen szerepre vállalkozunk. Magunk alá gyűrünk-e másokat, vagy mások szolgálatát választjuk helyette? Az ember magas erkölcsi mércével mérettetik meg. Az 5. pecsét pedig arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk ezen. Vannak idők egy társadalom életében, amikor lehetetlenné válik semlegesen létezni. Azt hiszem, most is ilyen napokat élünk. És hogy el ne felejtsem, a műben bibliai részletek is felelhetőek, sőt a cím is bibliai, Szent János apostol és evangelista Jelenések könyvéből való, ahol ezt olvashatjuk, és amikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkét, akik megölettek.

0: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 18 óra 40 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunk következik. Énekel Barabás Sándor, Hatvani Kisgyöngyi, Dóri József és Máté Otília. Cigányzenekarával kísér Déki Lakatos Sándor. Műsorunkhoz kellemes időtöltést kívánunk.

tagadni meri. Az a csókizé csak hírből ismeri, nem tépett még soha ibolyát, nem nótázott éjszakákon át. Mondd, aki a szerelmet tagadni meri, nem tépett még soha ibolyát,

pont, aki a szerelmet takarja meri. Rég megmondta az öreg anyám, csak a barna szeret igazán, hunt, aki a szerelmet tagadni merik.

csak te szeress, csak te csókolj engem, fene a többi egyeme. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lett volna tizene. Csak te szeress, csak te csókolj engem, fene a többi egyeme. Sosem volt, sosem lesz,

veszekszik, egyedül csak az az asszony öregszik. Az idő bár elszaladt, minden asszony szép maradt, csak az, aki veszekszik, egyedül a

szíve nem magyaráz, a szívemnek magyarázni nem lehet. Zöld ablakos kicsi ház, szívem duplázva bokáz, valahányszor az utamon ott járok.

0: jöttek, magyaráztak te felőled eleget. Zöld a lakos kicsi ház, bolond, aki magyaráz, szerelmesnek magyarázni nem lehet. Hely, de sokan intettek, magyaráztak te felőled eleget. Zöld a lakos kicsi ház, bolond, aki magyaráz, szerelmesnek magyarázni nem lehet.
1: Vagy bonnak

Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet fordani a Dunába? Na ugye bár, finegem a tár, úgy sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet fordani a Dunába? Na ugye bár, finegem a tár,

ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába. Ha csapodár maradjon csak magára, minek vizet hordani a Dunába? Na ugye bár, ti nekem adnál, úgyis sok a nedvesség a Dunába.

0: télen még az almafa se virágzik, de a rózsám velem mindig cicázik. Hely, de huncut a két szeme járása, hol nem kacsint ez a csalfa, hol másra. Hely, de huncut a két szeme járása, hol nem kacsint vazott huncut, hol másra. Lehullott már az almafa virága, visszahívna a rózsám, de hiába. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár. Megfogadtam, esküdöztem százszor már, nem megyek én feléje sem bárhogy vár.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió hullámhosszán magyar nóta összeállításunkat hallották. Énekelt Barabás Sándor, Hatvani Kis Gyöngyi, Dóri József és Máté Otília. Cigány zenekarával kísért Béki Lakatos Sándor. Az összeállítást Vasvári Bernadett készítette.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta katasztrófa sújtott a térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet a Magyar Távirati Irodát. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már a 2015-ös nepáli földrengés idején küldetést teljesített baptista mentőegységeknek is. Felidézték, helyi partnerszervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés, az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben, írták. Döntött a kormány a Herceg-Szántó Bérek közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról. A következő hetekben a közlekedési és beruházási minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik és folyamatos, 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. Főként vidéki éttermek és cukrászdák juthatnak 10 millió forintos támogatáshoz a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a gyorsított eljárásban felülvizsgált 5+5 támogatási konstrukcióról azt is elmondta, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. Hozzátette, 800 magyar mikro- és kisvállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Felbontotta szerződését az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Non-Profit Kft-vel, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető előzőleg kiemelte, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, de ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium bevonásával velük egyeztetve fogják kiválasztani. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy Rétvári Bence vagy bármely más politikus kisajátítsa a tanárok képviseletét. Ezt Nagy Erzsébet, a PDS elnöke írta a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Előzőleg Rétvári Bence nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, és arra kérte őket, foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
3: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Szeptember 5-én ismét a sporté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében, hiszen idén is megrendezik a Mozdulj Válasportot Egerben elnevezésű sportág választó rendezvényt. A gyerekek és felnőttek körében is népszerű programról Somogyi Mónikával, az eseményt létrehozó Egri Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Mónika, és beszélhetünk kicsit arról, ami szerintem Egerben nagyon fontos, vagy hát az egyik fontos része ennek a városnak a sportélet, és nyilván a sport utánpótlás, aminek az az alapja, hogy a gyerekek is eljárhassanak, megismerkedhessenek a sportágakkal, és erre kifejezetten jó alkalom a sportág választó, amit idén is megrendeztek. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
7: Én is köszönöm a meghívást.
6: Honnan indult maga a sportágválasztónak a múltja? Mikor kezdődött el, és miért indítottátok ezt el?
7: 2012-ben kaptuk meg, mint Egri Norma Alapítvány azt a feladatot, hogy civil központot működtessünk ebben a megyében. Nem egyedüliként, hanem az ország minden megyeszékhelyén nyílt egy ilyen civil központ, akkor az még egy új kezdeményezés volt. A civil központ azt jelentette, hogy egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek kellett, és most is kell, különféle segítséget nyújtani tematikus ügyekben, tehát bírósági ügyintézés, könyvelés, pályázatírás, elszámolás, ami egy egyesületet meg alapítványt érint. És elkezdtük 2012-ben ezt a feladatkört, és nagyon sok sportegyesület került a látókörünkbe. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne nekik egy időben, egy helyen egy olyan jó kis marketinget szervezni, ami egy kicsit a láthatóságukat segíti. És utána néztem, és létezik egy ilyen, hogy nagy sportág választó, országos sportválasztó rendezvény, ami nagyon sok nulláért, 0 forintért helyben hozza ezt a sportokról való választási jogot vagy lehetőséget. És akkor elgondolkodtunk azon, hogyha őket lehoznánk Budapestről mondjuk Egerbe, az miért lenne jó az egri szülőknek meg egri gyerekeknek, hogy tudják azt, hogy mondjuk Budapesten lehet squasholni, most csak mondtam egy példát. És aztán kötöttük össze a lehetőséget a helyi viszonyokkal, hogy utána néztünk, leszűrtük az adatbázisunkat, hogy Egerben mennyi sportegyesület működik, milyen fajták, a labdajátéktól a küzdő sporton keresztül a táncig, és bizony kitöltötte a 20-féle skálát, és akkor feldobtuk a labdát arra, hogy akkor helyiek mutatkozzanak be. Mert úgyis helybe fogjuk vinni a gyereket, az iskolás gyereket sportolni, és így kezdődött.
6: Mennyire lett népszerű az első alkalom? Hogyan tudtátok ezt a széles körben terjeszteni, hogy érdemes ide eljönni?

0: és így egy szabadtéri helyszínt kapott a sportágválasztó, ami abból a szempontból volt jó, hogy a szülőknek is kényelmes, meg gondoljunk bele praktikus szempontból, elmegyek egy hétvégi bevásárlásra, én letudom a bevásárlást, a gyerek eljátszik az udvaron, teljes infrastruktúra van, mosdó, öltöző, friss levegő, defibrillátor esetleg szélsőséges esetekre, és azóta ott ragadtunk ezen a helyszínen, ami úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon ismert, és hogy mennyire nőtte ki magát. Hát tavaly előtt mértük, tavaly előtt még jelenléti íveztünk, vagy az előtt, már nem emlékszem, hogy 4-5 évvel ezelőtt, amikor még a GDPR szabályozások nem voltak ennyire szigorúak, akkor még jelenléti íveztünk minden látogatót. Akkor volt olyan 850 ember, aki ott megjelent ez alatt a 6 óra hossza alatt, vagy 5 óra hossza alatt. Most már nem jelenléti ívezünk, de a kis pecsételő lapokból akkor is úgy nagyjából lehet tudni, hogy azért egy 4-500 fő most is megjelenik ez alatt az intervallum alatt.
1: Nem csak a sportokat tudják itt megismerni a gyerekek, hanem nyilván programmal is készültök ezeken az alkalmakon. Ezt miért találtátok fontosnak?
0: Hát eleinte ez egy sport és egészségnap volt. Az volt a törekvés, és volt is erre fizikai megvalósítás, hogy a sportorvos tartott idézőjelben ügyeletet ezen a napon, és akkor oda lehetett menni, és megnézte, hogy mondjuk gerincferdülés gyanús-e a testalkatához, mértem, milyen sportágat javasol, lúdtalpas vagy nem lúdtalpas, tehát voltak ilyen kezdeményezések, aztán a volt ANTS munkatársai is kint voltak szűrővizsgálatokkal. De mint mindent, ezt is a bürokrácia és a szabályozás nagyon leszorított, és most már nem lehet szabadtéren úgynevezett, azt hiszem így hívják, invazív szűréseket végezni. Tehát most is kint lesznek a szakemberek, de ilyen edukatív feladatokkal, ételpiramissal, egészséges táplálkozással, BMI indexel, habcíméréssel lesznek kint, tehát semmilyen szúrással járó vizsgálat nem engedélyezett. Tehát ez a része így egy kicsit lecsendesedett, de igen, az egészséges életmód népszerűsítése is cél. Éppen ezért van a Szerencsekeréken egy ilyen kiforgatható cikkely, hogy egészséges nasi.
1: Mit jelent az egészséges nasi nálatok?
0: Hát igyekszünk ilyen teljes kiőrésű ropikat, cukormentes édességeket, olyan üdítőket, ami nincsen tele mesterséges színezékkel, olyanokat vásárolni ide a gyerekeknek, hogyha máskor nem találkoznak ezzel, mert mondjuk a teljesen más skáláját eszik isszák otthon, akkor legalább egyszer kóstolja meg, hogy legyen választási lehetősége, hogy nem olyan szörnyűek ezek, mint ahogyan hangzik a nevük. A Szerencsekerékről pedig azt kell tudni, hogy azáltal lett nagyon motivált a gyerekek számára ez a rendezvény, hogy a 20 állomásból, hogyha 10 állomást meglátogatnak egy úgynevezett menetlevéllel, az én korosztályom tudja, hogy ez mit jelent, a tiéd nem, akkor, és ebben a menetlevélben összegyűjti a 10 pecsétet, azaz kipróbál 10-féle sportot a 20-ból, ami szerintem nagyon klassz, akkor forgathat a Szerencsekeréken, és ahol megáll a Szerencsekeréknek a mutatója, az az ajándék az övé. És ebben vannak illatszerek, élelmiszerek, szórakoztatóipari jegyek, kuponok, ahol megáll a Szerencsekeréknek a jelzése. Úgyhogy ezért olyan küzdelem folyik, hogy van olyan gyerek, aki háromszor is körbe megy.
1: Háromszor végig csinálja a 10.
0: Igen, csak hogy nagyobb esélye legyen a nyereményre.
1: Fantasztikus motiváció akkor.
0: Igen, tehát, hogy az egész kinőtte magát egy ilyen játékos küzdésé, ami van, hogy sírásra fakadnak, hogy jaj, nem jó helyen állt meg a Szerencsekerék, és elkezdenek bótolni a lányokkal, akik figyelnek a Szerencsekeréknél, hogy cserélni lehet-e. Ugyanis ennek van egy másik jó oldala is, hogy nagyon sok iskolai közösségi szolgálatosnak ad lehetőséget arra, hogy az 50 órát leigazoljuk nekik. Lelkesek is, általában lányok, de volt már, hogy fiúk is segítettek ezen az alkalmon, és akkor ők kezelik a szerencsekereket, ellátják a sportolókat vízzel, ha elfogyott a pecsételő, visznek neki oda, nem tudom, nem pecsétel a kis nyomda, akkor visznek tintát, tehát hogy ilyen nagyon operatív feladatokat végeznek el, és van olyan csapat, akik már régen, már azóta egyetemisták, és még mindig visszajárnak a hangosítónak segíteni, mert ez olyan érdekes dolog.

0: Említetted, hogy a gyerekek körében mennyire népszerű ez a program, de az is érdekelne, hogy a szülőktől érkezik-e visszajelzés, hogy mennyire nagy segítség nekik az, hogy tudnak, látják és megtapasztalják azt, hogy nem kell felesleges köröket futni, hogy megtalálják azt a sportágat, amit a gyerek szeretne vagy tud is végezni.
1: Hát a mai világ nem a visszacsatolásokról híres, főleg nem a pozitívról, a negatívat azt szeretjük, fröcsögni szeretünk, de ennek ellenére sokan jelzik, hogy várják, meg hogy a testvérénél itt sikerült kiválasztani, és már a kicsi is akkora, hogy már itt. Tehát, hogy már erre számít. Tehát úgymond egy betervezett rendezvény ez az EGRI szülők részéről. Minden iskolában kiplakátozzuk. Évek óta mindig ugyanezen a dátumon van. Tehát ez egy bizonyos stabilitást, kiszámíthatóságot jelent. Én, ha annak idején lett volna egy ilyen, amikor az én gyerekeim annak idején elkezdtek vízilabdázni, meg úszni, meg keresgélni, hogy milyen sport való nekik, én örültem volna neki, hiszen nagyon praktikus, mert egy helyen, egy időben egy csomó sportágat ki lehet próbálni. Sőt, volt már olyan felnőtt férfi, aki a sportágválasztó után persze ismerős volt, nem egy ismeretlen, nem tudom, egy-két évre írt egy üzenetet, hogy a mozdulyválasportot Egerben rendezvény hatására 15 kilót fogytam.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy a felnőtteket is megmozgatja valamilyen úton, módon a program. Tehát lehet, hogy amúgy nekik is segítetek.
1: Igen, tehát most az, hogy sport, nem csak a gyerekeknek lehet sportolni, tehát vannak felnőtt szakosztályok is, a sportiskolának a szakosztályai is kint lesznek, akkor van, hogy tánc van kint, vagy női sportok, vagy volt lövészet, most ami új lesz a falmászás, a röplabda, ez a két sportág még nem képviseltette magát, nekik nagyon örülünk, ők most vannak itt először. Ugye ezt is szokták kérdezni, hogy mi alapján választjuk ki a sportegyesületeket. Hát az alapján, hogy akik a idézőjelbe bázist alkották az elmúlt tizenvalahány évben, és mindig rendesen jöttek, rendesen mentek, segítettek összepakolni, tehát ugye a mi alapítványunknak a humán erőforrás az kb. 3-4 ember, tehát nincs egy akkora apparátusunk, hogy most karbantartótól kezdve a kuka összeszedésig mindenki legyen. Ezért arra kértük mindig a sportolókat, hogy a before after állapotot azt segítsék előtte-utána állapotot a standok berendezéséhez. Tehát nem akarom hosszúra nyújtani, az a lényeg, hogy akik ebben a tízen valahány évben konstruktívak, megbízhatóak voltak, őket hívjuk alapból, tehát nekik ez úgymond ki van bélelve ez a hely. Azon kívül pedig, ugye, aki nem ér rá, vagy mondjuk nyaral, vagy nem jó ez a dátum, annak a helyére keresünk új egyesületeket, ugye szerencsére van rálátásunk arra, hogy kik azok, mint civil központ, akik újonnan alakultak, nekik meg különösen jó az, hogy bemutatkozhatnak, de sajnos volt már példa arra is, hogy valaki bekérezkedett, hogy léci, engedjének már be. Helyet szabadítottunk fel neki, újra térképet készítettünk, nagyon sok munka volt azzal, hogy újra konstruáltuk a 3x3-as beosztásokat, és aztán annyit nem mondott, hogy bocsánat, és nem jött el.
0: Egyébként ettől eltekintve akkor az egyesületek is várják azóta is minden évben, hogy ők itt jelen lehessenek és bemutatkozhassanak.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván nincs erre ilyen statisztikánk. Eleinte mértük azt, meg kértünk tőlük egy visszajelzést az első 5-6 évben, hogy hányan iratkoztak be hozzájuk. De erre már nincs apparátusunk, hogy még ezt után kövessük. De mivel jönnek évről évre, ezért valószínűleg nekik is megéri. Meg hát gondoljunk bele, hogy mennyibe kerül egyébként a reklám, vagy a marketing. Jó, nyilván most sokkal könnyebb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt az okostelefonok világában, meg a videó reelsek világában. Sokkal könnyebb, de így is, hogyha hivatalosan reklámozni akarja magát permanensen egy sportegyesület, akkor azért az sok pénzbe kerül.
0: Emlékszem arra, hogy beszéltünk már erről korábban, hogy milyen érzés volt az itt a városban, amikor ez elmaradt, ez a sportágválasztó. Hogy azért az is egy visszajelzés, hogy az emberek keresik, és hogyha elmarad, akkor sajnálják ezt a helyzetet, már pedig volt erre példa.
1: Igen, ezt nem is gondoltam volna, pont talán itt a Szent István Rádióban volt egy beharangozója, és aztán akkor volt Egerben ilyen cunami-szerű eső, de pont azon a napon,
0: igen.
1: És hogy ilyen figyelemfelhívás volt, hogy aki teheti, ne lépjen ki az utcára.
0: Igen.
1: És teljesen egyértelmű volt, hogy az emberek nem sportválasztóra fognak jönni, meg nyilván mi sem fogjuk fölállítani a standokat, meg a hangosítónak az apparátusát szakadó esőben. És hogy aztán voltak ilyen visszajelzések, igen, hogy hát nagyon sajnálják, mikor lesz pótolva, aztán próbáltunk is egy pótidőpontot, de az meg nem volt jó talán a helyszínnek, tehát ezek a pótlásokkal az a baj, mint ahogy az elején mondtam, hogy ha nem ugyanazon a napon, nem ugyanazon a helyszínen van, mint amit már megszoktunk, nem beszélve nem csak a megszokásról, hanem emögött van egy logikai érv is, mert szeptemberben vannak a sportiskolai beiratkozási időszakok, és ugye akkor kezdődik az iskola, és ez még pont jó, ez a szeptember 5-e ahhoz, hogy 15-i beiratkozások környékét így megelőzi, és akkor egy nagyobb spektrumot ad.
0: Most azonban jó idő lesz, úgyhogy nagy reményekkel vagytok ti is, és szerintem itt a városban élők is, hogy megismerkedhessenek újra, vagy akár először első alkalommal ezzel a rendezvénnyel. Mennyi embert vártok? Mire számítotok most?
1: Hát óvatos becsléssel, ha azt mondom, hogy ugyanannyit, mint eddig, akkor örülök neki. Ajándékot azt beszereztünk, szerencsekerék lesz, iskolai közösségi szolgálatosaink vannak, új két sportág megjelenik, a régiek is itt lesznek, tehát mi készülünk. Bár szerintem mindenki nagyon örülne az esőnek, de azért szurkolok, hogy ne pont szombaton 3-6 óráig essen. Bár az is volt már, arra is volt már példa, hogy a végén elindult egy kis eső, és mégis visszajöttek az eredményhirdetésre az emberek.
0: Volt egyébként az évek során olyan, amit éreztétek, hogy meg kell változtatni, most nem a helyszínre gondolok, hanem akár újdonságot belevinni, vagy bármilyen változtatást eszközölni, hogy hát, ha még többen jönnek, vagy komfortosabb lesz, vagy kell lennie komfortosabb?
1: Hát a komfortosságba a klímaváltozás szólt bele, ugyanis ugye, aki járt már az Agria Parknak az udvarában, az tudja, hogy ugye a hátsó fele az a fákkal teli védett hűvös rész, az eleje pedig a betonozott, bár szökőkúttal teli, de akkor is ott egy fa nélküli terület. És ott is látszik a klímaváltozásnak az eredménye, hogy egyszerűen az egy órás kezdést azt már így is rátettük 3-ra, mert egy órakor elviselhetetlen meleg volt, tehát a változás 1 az ez. A változás 2 pedig az, hogy lehetetlen azon a betonplacon azt kérni, hogy ott mutatkozzanak be a szervezetek. És ezért most az egészet megpróbáltuk hátrahúzni a hűvös részre, tehát hogyha nem találnak bennünket a játszótér előtti területen, akkor hátrébb húzódtunk, az egészet hátrébb tettük. Éppen ezért, mert az előbb azt nem mondtam, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a standon kipróbálják a gyerekek a sportágakat, hanem vannak egy 10 perces bemutatkozási sávok, ahol rendesen bemondó által mikrofonnal bemutatkozhatnak a szervezetek. Itt változás, vagy teljesen szabad kezet kapnak abból a szempontból, hogy van, aki csak beszél, és elmondja, hogy hol van a telephelyük, mennyibe kerül a tagdíj, hol van óra, hol lehet jelentkezni. Van, aki egyáltalán nem beszél, hanem inkább egy bemutatót tartanak, hogy az sokkal látványosabb. És aztán mond 3-4 mondatot, hogy aki azt szeretné, hogy a kislánya ugyanilyen ügyesen megcsinálja mondjuk a spárgát, az itt is tud jelentkezni. És ennek ugye nem építünk külön színpadot, hanem ott a játszótér előtti placon volt, de ezt is most az egészet hátrébb húzzuk, mert iszonyatosan meleg van. Úgyhogy a változást azt nem mi, hanem az időjárás alkotta, de az az igazság, hogy ennél több program, elem szerintem nem indokolt ehhez.
0: Maga a tér akkor bezárja annyira ezt a helyzetet, hogy nem is férne több egyesület?
1: Igen.
0: De amúgy akár még lehetne is?
1: Tehát, hát most már nem, és egyébként sem, tehát ez a 20, ez nem valami szimbolikus szám, hanem körülbelül, hogyha beosztjuk egy 3-as négyzettel az Agria Parknak az udvarát, úgyhogy még a szerencsekeréknek és a egészségügyi vizsgálatoknak és a hangosítónak is legyen placca, hogy így fogalmazzak, úgy ez ennyit tud a tér. Tehát amikor jöttek olyan visszajelzések, hogy csak a csókos egyesületeket engedjük be, akkor nem erről van szó, hanem egyszerűen az a választási metódus, amit az előbb elmondtam, azon kívül pedig, hogyha a két ujjon felül már fizikailag nem fér be a harmadik, akkor nem fér be, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni.
0: Akkor egyébként az is elmondható, hogy kicsit kinőttétek a magát a rendezvényt?
1: Hát, lehet, hogy igen, de mi nagyon szeretjük, nagyon jól tudunk együttműködni a helyszínnel. Hát most már azt mondom, hogy több mint egy évtizede mindig vannak ilyen operatív megbeszélések a vezetőséggel, a marketingesekkel előtte, mindent lebeszélünk, teljesen biztonságot nyújt, hogy vannak karbantartók, áramot tud adni, van mosdó, tehát gondoljunk bele, én nagyon sok rendezvényt szervezek, hogyha ezt egy másik helyszínre visszük, ahol ez az apparátus nem áll rendelkezésre, akkor az mennyi pénzbe kerül WC-t rendelni, biztonsági szolgálatot rendelni, egészségügyi felügyeletet rendelni, és nem is folytatom tovább. Tehát aki csak elmegy egy rendezvényre, és aztán a kanapéról elkezdi finoman szóval úcsárolni, hogy milyen szörnyű volt, és ez nem volt, meg az nem volt, az bele se gondol abba, hogy ahhoz, hogy egy szombat estét egy ember felszabadultan töltsön el, addig egy másik ember vagy egy egész csapat mennyit dolgozik ezért.
0: Én a közösségi médiában láttam a pánikoló anyukákat, hogy nem tudták, hogy most lesz akkor, vagy nem lesz, és mikor lesz, és hogy lesz. Úgyhogy most, aki hallgat minket, ahhoz remélem eljut ez az információ. Ismételjük el még egyszer, hogy hova és mikor mehetnek.
1: Most szombaton, szeptember 5-én újra lesz sportág választó az Agria Parknak az udvarán, 3 órától 6-7 óráig, attól függően, hogy futnak ki a bemutatkozók, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk a Mozdulj Válasportot Egerben elnevezésű sportágválasztó programról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Sziluett. Magazinműsor nőknek. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm Tircsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót, és ígéretünk a szíven folytatjuk tovább beszélgetésünket a magyar királynékről. Egészen pontosan a mai adásunk egy királynéről fog szólni, Merániai Gertrúdról. Nagyon sok érdekességgel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába, akkor most hallgatjuk figyelemmel és szeretettel, hogy milyen érdekességeket is gyűjtött össze ezzel a királynénkkel kapcsolatosan.
4: Mielőtt a királynéval kapcsolatos legendákat kezdeném el önöknek mesélni, engedjék meg, hogy egy mottót olvassak föl, illetve ennek a mai előadásnak egy Széchenyi Istvántól vett idézettel szeretném a hangulatát megteremteni. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Merániai Gertrúd, vagy Gertrúdis, hogy ki, mikor nevezte Gertrúdnak és Gertrúdisnak, majd visszatérek rá, mert ez is nagyon érdekes momentuma a magyar történelemnek, illetve a magyar irodalomnak. Merániai Gertrúdis második Endre királyunknak volt a felesége, méghozzá az első felesége. Endre királyunknak három felesége volt egyébként, mert meghaltak a királyi hölgyek. Merániai Gertrúdis az a királynénk, és az az anya, akinek két lánya és három fiú gyermeke született, az egyik leánya pedig nem más, mint a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, a bizonyos rózsás szentünk. A fia pedig nem más, mint a későbbi negyedik Béla királyunk, a tatárjárás utáni második honalapítónak hívott és tisztelt királyunk. A királynéink életével, illetve életének legendáival kapcsolatban óhatatlan, hogy a királyi férjről, a magyar királyról is beszéljek, hiszen azért lett királynéja a magyar királyságnak, mert egy árpádházi király választotta. Merán egyébként a mai Dalmácia, Isztriai félsziget, Dél-Tirol területére tehető és tengermelléket jelent. Egy hercegség volt a középkorban, politikailag nagyon jelentős hercegség. Gertrúdisnak, az idősebbik nővére, a világhíresen szép Ágnes, például a francia királynak lett a felesége, kisebbik húga Hedvig pedig Sziléziai Henriknek lett a felesége, és később Sziléziai Hedvig néven szenté avatták. Róla ugye azért nem beszéltünk, mert egyébként nem magyar származású szent. Nos, Gertrúdis is minden valószínűség szerint nagyon szép lehetett, de hogy hihetetlenül okos és talpra esett, az minden valószínűség szerint, mert nagyon nagy befolyással bírt Endrére, akinek ugye a felesége lett 1203-ban. Endre akkor árpádházi herceg volt, és a bátyja uralkodott, első Imre királyunk. Az apa nem más, mint harmadik Béla. Tehát harmadik Béla királyunk két fiáról van szó. Amikor a Endre és Gertrudis házassága megkötetett, néhány hónappal később Endre haddal, seregekkel támadt bátyja ellen, Imre királysága ellen. A közvélemény egyébként már ezt a Endre-féle támadást is Gertrudis számlájára írta.
5: És miért?
4: Mert úgy gondolták, hogy az idegenből, Meránból, tulajdonképpen német származású feleség biztathatta az addig békésen élő Endre herceget a bátyja ellen. És ekkor következett be a magyar történelemnek az az érdekes eseménye, amelyet egyébként Tan Mor egy csodálatos festményen örökített meg, hogy Imre király egyedül, fegyvertelenül megjelent öccse fegyveres udvarában vagy seregei között, és ezzel a megjelenésével tulajdonképpen leszerelte a Endre mellé állt nemes urakat, akik meghatódva és magukba szállva a király békét szerző szándékaitól gyakorlatilag hazatértek. Imre Endrét egyébként börtönbe vetette, Gertrudist pedig hazazavarta a meráni udvarba. Ez volt a büntetésük a lázadás miatt. Csak sajnos a magyar történelem úgy alakult a továbbiakban, hogy két év múlva, 1204-ben, 1205-ben Imre király meghalt, és harmadik László néven megkoronázott kiskorú gyermeke is meghalt Bécsben. És megint azt kell mondjam, hogy a magyar közvélemény, a korabeli közvélemény a kiskorú gyermek halálát is Gertrudisnak tudta be, gyakorlatilag merénylet és mérgezésről suttogott a korabeli történelem. Egy biztos, Imre és László halálával szabadult föl az út Endre és Gertrudis előtt a magyar királyi trónhoz, és lettek ők Magyarország királyai, illetve királynéi. A történészek azt mondják, hogy Gertrudis nem volt rosszabb királynéja a magyaroknak, mint sok más királyné, és nem osztogatta jobban a királyi birtokokat és javakat a saját híveinek, illetve a Meránból a magyar királyságba utazott híveknek, mint más királyné tette majd a későbbiekben. De ha végighallgatják, hogy az egyik öccse, Bertold, kalocsa érseke, majd erdélyi vajda címet kapta, a másik testvére, Bamberg püspöke lett, a harmadik testvére Isztria grófja címet, hát akkor mégiscsak elgondolkozhatunk rajta, hogy igencsak maga felé és a maga nemzete és népe felé hajlott a királynénak a keze. Nagyjából 10 évig élt Endre királynéjaként Gertrudis, amikor Endre király Halicsban hadakozott és harcolt, és 1213-ban 6. Lipót osztrák herceg látogatásra érkezett a magyar királyságba, és a hercegnek a tiszteletére a Pilisben egy vadászatot rendeztek. És ekkor következett el a magyar történelemben a magyar urak számára az a pillanat, amikor a gyűlölt és megvetett német meráni származású királyné, kijutva a királyi várfalak és a királyi testőrök védelméből, a Pilisben meggyilkolták. Tehát ő az a királynénk, aki ellen a magyar történelem első, mondhatjuk azt, hogy politikai gyilkosságát elkövették.
5: És ezt örökíti meg Katona József a Bánkbán című művében.
4: Így van, majd erről a későbbiekben mesélek. Péter Ispán, Kacsis Nembéli Simon és Bánkbán veje Simon követték el tevőlegesen ezt a gyilkosságot vagy merényletet. Nem lehet tudni, sőt minden valószínűség szerint azt lehet gondolni, hogy egyébként egy nagyon széleskörű összeesküvés történt a királyné ellen, mert mikor Endre visszatért az országba, akkor csak és kizárólag Péter Ispánon állt bosszút, őt végeztette ki. Péter István volt az, aki a halálos döfést adta a királynénak, illetve ő tőle halt meg a királyné. Az összes többi nemes urat, aki részt vett az összeesküvésben, nem büntette meg Endre. Emiatt lehet arra következtetni, hogy valóban egy nagyon széles körű támadás volt már ez a királyné és a királyné környezetében lévő meráni urak és lovagok ellen.
5: Egészen pontosan mi volt a magyar főurak baja Gertrúdisszal vagy Gertrúddal, hiszen egy nemzet általában szereti a királynét és büszke rá.
4: Valószínűleg tényleg ez, hogy a magyar királyi birtokokat idegen nemeseknek adományozta el, illetve ez a királyné gyilkosság a korabeli krónikákban és korabeli hírlapokban, vagy 50 nyugat-európai hírlapban is fönt maradt és leírták, tehát Európa szerte nagyon nagy port vert föl ez a királynéi gyilkosság, és azzal magyarázták, szinte kivétel nélkül mindegyik nyugati krónika, hogy a magyarok mérhetetlen német gyűlölete vezetett a királynéi gyilkossághoz. Bangban szerepe, és Bangbánt egyébként vagy 300 évvel később élt Valkai András nevű erdélyi történész helyezte előtérbe. Bangbánnak minden valószínűség szerint nem volt szerepe egyébként az összeesküvésbe, csak a későbbi krónikák hozták előtérbe. A szerelmi szál pedig még később, tehát 1213 után, vagy 70 évvel itáliai krónikák találták ki. Egyébként úgynevezett vándormotívum ez, hogy Bangban nejét ugye elcsábították, stb. A későbbi adások során, majd vissza fogok még térni erre, hogy mit is jelent azt, hogy vándormotívum.

0: A királynéi gyilkossággal kapcsolatban egy Hermann von Altaich nevű benedekrendi szerzetes leírásában maradt ránk az a merániai János Esztergom érsekének latin nyelvű levele, amely tökéletesen bebizonyítja, hogy a latin és a magyar nyelv különbözősége, illetve az, hogy a latin nem használ vesszőket. A magyar nyelvben pedig a vesszőket, ha máshová helyezzük, akkor nagyon mást jelent a mondat, és nagyon-nagyon más értelme van. Ezt ennek a benedekrendi szerzetesnek köszönhetjük, hogy a levél fönt maradt, amely egy Bocampangus de Sigma nevű itáliai retorika tanárnak annyira megtetszett, hogy 20 évvel később, 1235-ben megjelent retorika könyvében mintaként, ez egy szónoklat könyv volt, mintaként írta meg, és így maradt ránk, és innen tudjuk mi is. Megpróbálom úgy felolvasni a latin és a magyar a két különböző mondatot, hogy a kedves hallgatók érzékeljék, hogy a vessző mennyire más értelművé tesz egy magyar nyelvű mondatot. A királynét megölni nem kell. Félnetek jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem. A másik mondat: a királynét megölni nem kell félnetek. Jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. A mondat ugyanaz, csak a vesszők vannak más helyen. És a két mondatnak ugye homlokegyenest más a jelentése. Az egyik mondat pontosan tiltja a királyné gyilkosságot, a másik pedig megengedi, sőt, fölszólít rá. Ilyen a magyar nyelv. Ilyen különleges és ilyen csodálatos. És a merániai Gertruddal kapcsolatos legendák, ugye ön is említette már, hogy ebből az eseményből írta Katona József a Bánkbán című drámát, méghozzá 1815-ben, amikor Kolozsváron a Magyar Színház kiírta drámapályázatát egy magyar dráma írására, és ezen a drámapályázaton nyert első díjat Katona József műve, bár nem mutatták be ekkor, 1833-ban volt az ős bemutatója a drámának, méghozzá Kassán, és ezen az ős bemutatón Melinda szerepét Dériné Széppataki Róza játszotta, aki ugye annak idején vándorszínész korában Miskolcon is nagyon sokat vendégszerepelt. A drámából egyetlen egy részletet szeretnék idézni, ami a királyné és Bánkbán közti viszonyt árulja el, de elárulja azt is, hogy Katona József mennyire tisztában volt a magyar jogrenddel és a magyar történelem jogával. Az idézet pedig így szól: nem úgy van, asszonyom, én urad, s bírád vagyok, míg a király odalészen, királyod is vagyok. Tehát a király távollétében, Endre király távollétében Bánkbán volt a király. Tehát a nádor, a bán betöltötte a királyi szerepet. Nos, a magyar színpadokon nem nagyon játszották a Bánkbán drámát érthető okokból, amelyből Erkel Ferenc írta csodálatos operáját, amelyet 1861-ben mutattak be a Nemzeti Színházban. És innentől kezdve nagyon legendákról fogok beszélni, mert vagy megtörtént, vagy nem, minden esetre a magyar lelkületre és a magyar történelemre és irodalomra nagyon jellemző legendákat fogok mesélni. A dátumra figyeljünk oda: 1861. Alig 10 évvel vagyunk a 48-as szabadságharc és az aradi vértanúk kivégzése és a szabadságharc vérbefolytása után, amikor Erkel megírja az operáját. Nagyon kemény cenzúra, és Erkel a legenda szerint József Károly főherceghez fordult engedélyért, hogy az operát bemutathassák. És hát a főherceg azt mondta, hogy jó, de miről szól? ó, hát semmi különös, egy féltékenységi dráma, a férj megöleti felesége csábítóját és felbújtóját. Ó, hát rendben, ebben nincs semmi politika, de hát valamit azért mutasson már és játsszon már a operából, amikor Erkel elkezdte a Bordalt eljátszani. Ha férfi lelkedet egy hölgyre föltevéd, s az üdvösségedet könnyelműn tépi szét. Csak éppen azt nem tette hozzá, hogy az operában ez a bordal azért hangzik föl, mert az összeesküvék ezzel a mulató bordallal próbálták álcázni magát az összeesküvést. Nos, képzeljék el azt a jelenetet, amikor a szabadságharc leverése után 10 évvel a Nemzeti Színház színpadán felhangzik, hogy hazám, hazám, te mindenem, életem neked köszönhetem. Aranymezők, ezüst folyók, hős vértől ázottak, könyvtől áradók. Hát a kés megállt a levegőben, úgy gondolom, és jó néhány évtizedig nem mutatták be többet Erkel operáját. Az 1910-20-as években lehetett újra bemutatni. Gyakorlatilag azt mondhatjuk és hozzátehetjük, hogy Ferenc József halála után, hiszen a szabadságharc vérbefolytása tetszik, nem tetszik, de Ferenc József nevéhez kötődik. Ő engedélyezte a vérengzéseket és a kivégzéseket, és Ferenc József hosszú-hosszú uralkodása ideje alatt soha egyetlen egy gesztussal, egy szóval nem kért elnézést a magyar nemzettől a szabadságharc és a hősök kivégzése miatt. A kiegyezéskor sem, és később sem, soha egyetlen egy megbánó gesztust sem tett Ferenc József a magyarok felé. A színműnek, illetve a drámának valószínűleg a legnagyobb hatású előadása az 1848. március 15-én este történhetett, amikor a Nemzeti Színházban Bánkbán drámáját játszották, és Gertrudi szerepében nem más, mint Laborfalvi Róza. Az én általam olyannyira szeretett Jókai Mór ekkor találkozott először Laborfalvi Rózával, mert a magyar drámai irodalom legforradalmibb színműve abban a pillanatban valóban a Bánkbán volt, de a nézőtéren céhlegények, forradalmárok, a márciusi ifjak ültek, akik még ennél is forradalmibb gondolatokat követeltek, és megszakították a dráma előadását, és Jókait követelték a színpadra, aki bizony a 12 pontnak a szövegezője és írója is volt, és Jókai, amikor ment föl a színpadra, valószínűleg a világ legszebb Gertrudiszával találkozott össze, Rózával, a miskolci születésű Benke Judittal, és amikor Laborfalvi Róza a forradalom jelképét, a kokárdát rátűzte Jókai vállára, gomb lukába, akkor csattant el nyílt színen az egész színház közönsége előtt az első csók, aminek aztán ugye következett maga a házasság. A legnagyszerűbb Gertrudis alakítója az minden valószínűség szerint Jászai Mari volt. Az 1870-es években Kolozsváron adták elő és játszották Bánkbánt. Filmre legelőször Kertész Mihály 1914-ben vitte a történetet, még néma filmként. Kertész Mihály nem más, mint az az Oscar-díjas magyar filmrendező, aki többek között a Casablanca című csodálatos és soha el nem felejthető filmet is rendezte és alkotta. Maga Gertrudis történetének a valósága az egyébként messze nem úgy történhetett, hogy Gertrudis közreműködésével ugye öccse elcsábította Bánkbán feleségét. Bánkbán Nak a második felesége egy spanyol származású hölgy volt. A krónikák szerint Tota nevezetű tüzesvérű és bővérű spanyol menyecske, akiről Kézai Simon jegyezte föl, hogy olyan világhíresen szép volt, hogy nála szebbet képzelni sem lehetett. Tehát minden valószínűség szerint maga a hölgy csábíthatta el a királyné öcsét. A királyné legfeljebb abban lehetett bűnös, hogy nem akadályozta meg a történéseket és az eseményeket. A krónikák szerint a feleséget megbüntette bánkban, a csábítót pedig a szolgáival jól megverette. És a valóság semmit nem von le természetesen a drámának és az operának a csodájából és nagyszerűségéből, de ez lehetett a történelmi igazság. És ugye a elején is mondtam, hogy Gertrúd vagy Gertrúdis. Nagyon sok irodalomtörténészünk foglalkozott a bánkbánnal, mint drámával, mondani valójával, hatásával. Többek között Arany János is. És ő volt az, Arany János, aki következetesen Gertrúdist magyar nevén Gertrúdnak nevezte és hívta. Ezért szoktam én is Merániai Gertrúdként említeni ezt a magyar királynénkat. Erről a királynénkről szóló epizódunkat a bánkbánból vett idézettel szeretném zárni, és ezzel a gondolattal köszönök el a kedves hallgatóktól. Nincs a teremtésben vesztes csak én, nincs árva más több, csak az én gyermekem.
1: Tirsné doktor, Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen önnek ezt az előadást. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta katasztrófa sújtott a térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet a Magyar Távirati Irodát. Mint írták, a munkában olyan tapasztalt szakemberek vesznek részt, akik tagjai voltak már a 2015-ös nepáli földrengés idején küldetést teljesített baptista mentőegységeknek is. Felidézték, helyi partnerszervezeteik sürgős támogatást kértek ahhoz, hogy élelmiszerrel, menedékkel, takarókkal, egészségügyi és alapvető háztartási eszközökkel láthassák el a túlélő családokat. A közlekedés az időjárási viszonyok miatt rendkívül nehéz, földcsuszamlások és óriási forgalom nehezíti a haladást a hegyekben, írták. Döntött a kormány a Herceg-Szántó Bérek közúti határát kelő teljes átépítésének megindításáról. A következő hetekben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik és folyamatos, 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. Főként vidéki éttermek és cukrászdák juthatnak 10 millió forintos támogatáshoz a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a gyorsított eljárásban felülvizsgált 5 plusz 5 támogatási konstrukcióról azt is elmondta, a benyújtott kérelmek mintegy 80%-a vidéki turisztikai vállalkozástól érkezett. Hozzátette, 800 magyar mikro- és kisvállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. Felbontotta szerződését az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Non-Profit Kft-vel, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit tárcavezető előzőleg kiemelte, fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, de ezeket a tartalmakat a jövőben a szakma és a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium bevonásával velük egyeztetve fogják kiválasztani. A pedagógusok demokratikus szakszervezete nem engedi, hogy Rétvári Bence vagy bármely más politikus kisajátítsa a tanárok képviseletét. Ezt Nagy Erzsébet, a PDS elnöke írta a KDNP parlamenti frakció vezetőjének címzett válaszlevelében. Előzőleg Rétvári Bence nyílt levélben fordult a pedagógus szakszervezetek vezetőihez, és arra kérte őket, foglaljanak állást Lannert Judit oktatási miniszter tanárokról tett korábbi kijelentéseivel kapcsolatban. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
4: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
5: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Reklámot hallottak.
6: Indul az iránytű.
7: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
8: Sziasztok!
9: Sziasztok!
6: Sziasztok!
10: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ házigazdája. Beszélgetünk az elmúlt nyárról, tervekről és klubokról. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, György, itt a stúdióban, szervusz.
1: Én is köszöntelek, András, és a hallgatókat is. Köszönöm, hogy újra itt lehetek nálad.
0: Hogy telt a nyár? Nyáron is nyitva voltatok végig, ugye?
1: Igen, egész nyáron nyitva tartott a pontközpont. Mozgalmas volt, mint mindig, mint minden hónapunk. Zajlottak a szokásos foglalkozásaink, illetve újak is voltak, főleg fiataloknak szóló programok.
0: Milyen klubok és foglalkozások vannak nálatok? És gondolom folytatódnak is az ősszel.
1: Így van, vannak olyan programok, amik már több éve futnak nálunk, mindig jönnek azért új programtartók is, új programötletekkel, illetve néhány program nyilván a nyáron is szünetelt, szünetre ment, de hogy ezek is folytatódnak, hál' Istennek most ősztől. Ami egy izgalmas dolog most, vagy újdonság nálunk, hogy egy ifjúsági pályázat keretében fiatalokat, gyerekeket is többféle foglalkozásra várunk, és ezek ingyenes foglalkozások, úgyhogy mindenképp érdemes keresni az oldalainkat, és ezeknek a részleteiről tájékozódni. Például szeptember 24-én középiskolás fiatalokat fogunk várni, jobban mondva Szőlősi Andrea fogja őket nagy szeretettel várni hozzánk. Andit is ismerhetik már a hozzánk járók, régóta tagja a csapatunknak. Egy Future Me interaktív élményprogramra várja a középiskolás miskolci diákokat. Ez egy ilyen izgalmas, interaktív, jövőtervező játék lesz számukra, úgyhogy érdemes rá jelentkezni, és minél többen jönni, hírét vinni. Ez szeptember 24 délután 3 órától lesz, illetve szintén ennek a pályázatnak a keretében lesz egy gyerekeknek szóló drámajátékok és improvizációs feladatok lesznek. Ez október 1-én indul, úgyhogy még bőven lesz idő rá jelentkezni. Katona Gábor, aki a MASZK improvizációs társulatnak közel már 10 éve vezetője itt Miskolcon, ő fogja tartani nálunk. Szintén ingyenes program, úgyhogy tessék rá jelentkezni mindenképpen. Ezek ugye fiataloknak, gyerekeknek szóló programok voltak, de régóta zajlanak nálunk már a délelőtti idősávokban kisgyerekeseknek, szülőknek szóló programok. Ezek is a nyáron is, hál' Istennek, zajlottak tovább, de új jelentkezőket is várnak rá majd most szeptembertől. Például Nagy Fazekas Gabriella, aki mesepedagógus és komplex mozgásterápiás fejlesztő. Ő a Mesetorna Gabival foglalkozásairól ismert, ő nagyon sokféle programmal várja nálunk a kisebb, nagyobb gyerekeket. Lesz például nagylaptás fejlesztés, baba-mama mesetorna csütörtök délelőttönként, ez már egy jól megszokott program elem nálunk, illetve mesetorna Gabival, itt egy kicsit nagyobbakat, 4-7 éves gyerekeket vár fejlesztésre, mozgásos fejlesztésre a délutáni idősávban, és Gabi időről időre szombat délelőttönként tart ilyen mesés foglalkozásokat az ő Vekni Maciával és zenésztársával kísérve, ez is folytatódni fog októberben, de további kisgyermekeseknek szóló program a Bellőke, azt Nagy Izabella tartja, és az inkább ő ugye tránc és drámapedagógus, ez ilyen mondókázós, éneklős, játékos, népi fejlesztő foglalkozás,

0: még társulni. Ők ugye ilyen improvizációs, kicsit színészkedős feladatokkal lehet próbára tenni magunkat az ő csapatukban, de nagyon befogadóak, úgyhogy aki most kezdi, az is nyugodtan mehet hozzájuk még. Andit már említettem, Szőlősi Andreát, aki ugye karriertanácsadó, kompetenciafejlesztő tréner. Ő továbbra is várja kiscsoportos beszélgetésekre mindazokat, akik állást keresnek, gyesről, gyedről térnek esetleg vissza, vagy pedig változtatni szeretnének a munkahelyükön. Nekik tud segítséget nyújtani a kiscsoportos beszélgetésre által, legközelebb szeptember 24-én lehet hozzájönni, illetve ami még esetleg szülőket érintő, kisgyermekeseket érintő program, Mengyen Mezei Judit védőnő szoptatástámogató anyacsoportot szervez, úgyhogy várjuk majd a pici babásokat is. Valószínűleg októbertől minden hónapban egy alkalmat fog ő is tartani nálunk. Majó Beáta, ő régóta tart nálunk jóga programokat, illetve mostanában ilyen beszélgetős és jógázós női körökkel is jelentkezik. Ez is már szeptember folyamán elérhető nálunk, de folyamatosan lehet keresni az ő időpontjait, és októberben sokak nagy örömére visszatér hozzánk Szapponos Ádám is, aki egy kis nyári szünetet tartott. Sokan ismerik már itt a városban Ádámot bűvészként. A bűvész szerdákon ugye mindig trükköket tanít. A legközelebbi alkalom, amikor Ádámmal találkozni lehet, az október 21-e lesz. Szintén szerdainak nyilván a bűvész szerdából kifolyólag. Egy nagyon régóta tartó és a férfiak körében nagyon népszerű programunk is visszatér. Jernei Péternek az apaképezgető programja, ugye erről azt kell tudni, hogy mindig egy-egy téma köré épülnek ezek az estek, és férfiakat, nem csak apákat, férfiakat várnak jóízű beszélgetésekre. Most a szeptemberi alkalmon, ami szeptember 23-án lesz, Somfai Kara Dávid, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének tudományos munkatársa lesz az ő vendégük, akinek a fő kutatási témája az ős-magyar kultúrának a beépítése népdalokba, a kereszténységbe, a keresztény kultúrába, mondókákba, úgyhogy egy ilyen nagyon érdekes kutatás mentén fognak most beszélgetni a férfiak ezen az esten, de terveink szerint folytatjuk a szintén ilyen beszélgetős, de nőknek szóló esténket is. Néhány havonta Női Szempont címen lehet majd keresni ezt is, úgyhogy erre is várjuk majd a hölgyeket.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Rónai Fodor Györgyivel, a Miskolci Pont Központ házigazdájával. Az előző részben szó volt mesetornáról, ami ezekben a percekben is a felvétel készítése közben zajlik a Pont Központban. Ez hogyan is néz ki a gyakorlatban?
1: Hát erről leginkább Nagy Fozekas Gabriella tudna mesélni, aki ugye mesepedagógusként és komplex mozgásterapeutaként végzi ezeket a foglalkozásokat. Nagyon sokszínű és nagyon sok korosztálynak tart egyéni csoportos foglalkozásokat Gabi. Saját meséket is ír, ezeket mindig beleszövi ezekbe a foglalkozásokba, illetve a mese mellett nyilván ilyen mozgásos feladatok is vannak. Általában egyénre szabva mindig csinál egy felmérést a gyermekekkel, hogy mi az a terület, amit fejleszteni kell számukra, és ehhez igazítja az ő foglalkozásait, illetve új elemként most nálunk is fog tartani ilyen nagylabdás fejlesztéseket. Majd ez szeptember 15-én indul az első ilyen alkalom, ez 6 alkalom, és egészen pici, tehát születéstől 9 hónapos korig lehet jönni a kicsikkel. Itt megtanítja a szülőket arra, hogy milyen mozgásokat tudnak végezni ezekkel a labdákkal, és ezt ők is otthon tudják végezni a gyerekekkel, fejleszteni a piciket.
0: Korábban beszéltünk arról, hogy nem minden klubba lehet csatlakozni, már csak a létszám miatt elsősorban. Van most olyan klub, ahová esetleg nehezebb bejutni?
1: Igen, amit talán most így nem is említettem első körben, az az én nagy szívügyem, az a könyvklubunk, ami már most februárban volt 4 éves. Töretlenül minden hónapban találkoztunk az elmúlt 4,5 évben most már, és ezt a klubot valóban bezártuk, úgymond, a jelentkezők előtt, mert hogy már kialakult egy olyan mag, akikkel régóta együtt beszélgetünk, dolgozunk, úgymond, úgyhogy oda most nem várunk új embereket, de egyébként nagyrészt az összes többi foglalkozásra lehet jönni, jelentkezni, becsöppenni.
0: Így, hogy a nyáron is nyitva voltatok, van olyan időszak, amikor bezártok, egy kicsit pihentek?
1: Igen, az az igazság, hogy azt kell tudni rólunk, a Pont Központról, hogy mi ugye egy civil, teljesen civil tér vagyunk, minket a Háromkő Egyesület tart fenn, és hát én vagyok az egyetlen munkatársunk, civilség árnyoldalai, ugye, én vagyok az egyetlen munkatársunk, úgyhogy hát az a helyzet, hogy amikor én elmegyek szabadságra, akkor zárva leszünk, és mivel ez a nyáron nem történt meg, most szeptemberben lesz egy kis szünetünk, de nem kell izgulni, mert a programok akkor is folyamatosan zajlanak nálunk, csak a szokásos napközbeni nyitvatartás, ami nálunk egyébként mindig van, tehát be lehet jönni napközben, megszoptatni a gyereket, megetetni, kicsit megpihenni, beszélgetni, meginni egy kávét, tehát így nyitva vagyunk ilyen dolgokra is. Most szeptemberben 10-e és 28-a között egy kis pauzegombot nyomunk, és a programok ugyan mennek, de napközben nem lehet csak úgy becsöppenni majd hozzánk.
0: Aki esetleg még nem volt nálatok, mondjuk el, hogy milyen lehetőségekkel, milyen adottságokkal rendelkeztek.
1: Hűha, azt mondtad ugye, hogy negyed óránk van. Viccelek, de nagyon-nagyon sokféle programunk van, és tényleg szinte már mindent be tud fogadni a tér, annyi a korlátunk, hogy egy ilyen 25 főre vagyunk kalibrálva, ugye főleg ilyen kis csoportos és klubjellegű foglalkozásaink vannak a tér adottságai miatt, de vannak egyéni foglalkozásra kialakított helységünk, nagyon jó felszerelt termünk van, kisbabásoknak is abszolút játékok, kis csap, ami előtt ott állnak általában fél órát a kicsik, és mossák a kezüket, ételmelegítési lehetőség, kivetítő, minden, hát nem is tudom végig sorolni, kis konyha, melegítő konyha, mindenfélénk van, úgyhogy tényleg gyakorlatilag minden programra nyitottak vagyunk. Múltkor volt is egy nagyon édes történet, jött egy anyuka a kisgyermekkel, aki megállt az ajtóba, elkerekedett a szem, és azt mondta, hogy hát ez a Pont Központ olyan, mint egy ház, még konyhája is van, és valóban a legtöbb embernek ez az érzése, ha belép hoznánk, hogy olyan, mint egy a nappaliába lépne be.
0: Van egy szuper szőnyegetek is, ilyen nagyon gyerekbarát.
1: Igen, gyerek és felnőtt barát. Sikerült egy nagyon szép, puha szőnyeget beújítanunk ide az alsó szinten a termünkbe, és ezen nagyon szeretnek a gyerekek megtanulni kúszni, mászni, de a felnőttek is lefekszenek rá, és nagyon élvezik, úgyhogy valóban ez egy nagyon sikeres szőnyegbeszerzés volt.
0: Nagyon sok programot elsoroltunk az első részben. Hogy néz ki az órarendetek? Van még szabad hely? Tehát, hogyha valaki kedvet érez ahhoz, hogy indítson egy klubot, vagy van egy jó ötlete, amivel egy közösséget építhet, vagy bármilyen szabadidős szórakoztató programot létrehozhat, várjátok?
1: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Nem ígérem, hogy tudunk biztosan helyet adni még, mert tényleg, ahogy el is mondtad te is, és én is felsoroltam az előbb, rengetegféle programunk van, illetve van, hogy egyéb program miatt foglalt a terünk, hétvégén is akár, úgyhogy lehet kérdezősködni, én mindig nagyon igyekszem is törekedni rá, hogy biztos, hogy tudjunk helyet biztosítani, de egyeztetés kérdése.
0: Nagyon jó helyszínen vagytok, a helyzetetek is nagyon szuper, így a belváros közepén, ezt is mondjuk el.
1: Igen, ennek mi is nagyon örülünk, hogy tömegközlekedéssel, gyalog, babakocsival, autóval is megközelíthetőek vagyunk. Ugye a mi közösségi terünk az a Vejdlik udvarban, a Széchenyi út 19 földszintjén található. Ez egy nagyon impozáns udvar volt, van ma is, és valóban tényleg, tehát gyakorlatilag a város szívében vagyunk, minden elérhető. Úgyhogy ez tényleg egy nagy pozitívum, hogy könnyű megtalálni minket.
0: Körülbelül hány fő jár hozzátok így, ha az összes klubot összeadjuk, és arról is beszélgessünk, hogy egy rendszeres mag, vagy pedig azért váltakoznak, és néha-néha betér mondjuk egy-egy édesanyja, ahogy említetted is, hogy erre is van lehetőség.
1: Igen, ezzel mindig bajba vagyok, hogy pontosan hanyan járhatnak hozzánk, mert valahogy erre sosincs idő, hogy ilyeneket számolgassunk, de azt tudom elmondani, hogy ugye ez a rengeteg program, amit felsoroltam, valóban mindegyiknél már van egy ilyen kis mag, vagy egy összeszokott csapat, akik folyamatosan járnak ezekre a foglalkozásokra, de hogy mindig csatlakoznak új emberek is, illetve nyilván a kisgyerekes programoknál nőnek a picik, kiperegnek, jönnek új anyukák, új babák, és hát minden, ugye ahogy mondtam, és ezek ilyen kis csoportos foglalkozások, vagy ilyen bensőségesebb, klubjellegű foglalkozások, úgyhogy egy olyan 10-12 fő jár egy-egy programra, de lehet ez több-kevesebb, egy olyan 25 főt biztos elbír a terem.

0: Mire van szükségetek, hallgatóink? Tudnak valahogy segíteni nektek? Akár egy doboz kávéval, vagy zacskó kávéval, vagy cukorral?
1: Igen. Ahogy említettem is a korábbiakban, ugye mi egy civil tér vagyunk, gyakorlatilag nincs semmilyen állandó támogatás mögöttünk, pályázatok sem sűrűn akadnak sajnos mostanában. Amint nagyon, nagyon örülünk, hogy akik hozzánk járnak folyamatosan, azok már tudják, hogy mi így működünk, hogy a legnagyobb részt adományokból. És ezért a legtöbben már nem jönnek hozzánk üres kézzel, vagy ha van egy foglalkozás, akkor hoznak egy innivalót, vagy egy csomag chipset, hogy a többieket megkínálják vele, illetve van egy adományládánk, és mindenki, aki úgy érzi, hogy kapott valamit attól a mai naptól, vagy attól a naptól, ami ott volt nálunk, akkor szokott bedobni ebbe az adományos ládába, amit mi nyilván teljes egészében a fenntartására fordítjuk ennek a helynek, hisz azért amortizálódnak is dolgok, rengeteg rezsiszámlánk van, ezeket mint nyilván nekünk is valahogy rendeznünk kell, és tényleg az is nagy segítség, ha valaki csak hoz egy csomag kávét, vagy ugye mi általában vigyázunk nagyon erre a gyönyörű szőnyegre, amiről az előbb beszélgettünk, és akkor egy váltópapucsot hoz gyerekeknek, vagy mesekönyveket kaptunk már, gyönyörűen megkínált játékokat is, nemrég is hozott be egy anyuka, úgyhogy ezek nekünk mind segítségek a hétköznapi fennmaradáshoz, és ahhoz, hogy a közösséget tudjuk ezzel is tovább vinni, segíteni.
0: Társasjátékok azok ott vannak a klubnak a társasjátékai nálatok, tehát akár klubon kívül is lehet ilyesmire is betérni hozzátok?
1: Van a pontközpontnak is egy kis társasjáték állománya, és igen, valóban a klubosok is mindig bővítgetik az ő repertoárjukat, úgyhogy van nálunk igen társasjáték, és illetve ahogy mondtam, adományból is hál' Istennek nagyon sokat kaptunk, úgyhogy egész kicsiknek szóló társasok is vannak, úgyhogy ha napközben úgy van, akkor valóban társashozni is be lehet jönni, de rengeteg játékunk is van, úgyhogy van, hogy csak bejönnek a kicsik, és szétpakolják az összes játékot, azt szokták a legjobban élvezni.
0: Még erről a társasjátékklubról beszélgessünk. Keddenként van tehát a társasjátékklub. Milyen korosztály és mekkora csapat gyűlik össze hétről hétre?
1: A társasjáték klub, az, ahogy említettem, az már legalább 6 éve fennáll, amikor, emlékszem, amikor a Covid volt, akkor még online is játszottak egymással, megtalálták azt a felületet, hogy tudják folytatni. Úgyhogy van már egy elég kis kialakult csapat, de ehhez is mindig csatlakoznak új emberek. Hát, korosztály így a 30-tól a 60 pluszig szerintem. Nagyon vegyes a társaság, férfiak, nők vegyesen vannak, úgyhogy de hozzájuk is tényleg lehet még csatlakozni, akinek van kedve, lehet bevinni társasjátékot is, megmutatni a többieknek.
0: Ez az apa képezgető programotok is nagyon érdekes. Gondolom elsősorban édesapáknak van meghirdetve, és a jó tapasztalatokat, jó példákat, gyakorlatokat adjátok át, vagy adják át egymásnak.
1: Igazából lehet, hogy egy kicsit megtévesztő az apa képezgető név, már gondolkodtunk is rajta, hogy nem szeretnék kizárni azokat a férfiakat, akik még nem apukák, vagy nem apukák, tehát bármilyen korosztályból várnak férfiakat. Nem csak apás témák vannak, hanem nagyon-nagyon szerte ágazó. Tényleg volt már, hogy megismerkedtek az avasi dalárdával, volt, hogy az életközepi válságról beszélgettek egy pszichológus segítségével, volt, hogy apák az irodalomban, borkóstoló, és tehát ilyen nagyon szerte ágazó témákban is, programokban is, úgyhogy tényleg nem csak apákat, ne ijedjenek meg a névtől, hanem férfiakat várnak, olyan nyitott férfiakat, akik szívesen beszélgetnének különböző, néha komoly, néha viccesebb, de általában mindig valami nagyon izgalmas témában.
0: Az ilyen civil kezdeményezések mindig nagyon izgalmasak és nagyon jók, mert alulról jövő kezdeményezések is legtöbbször olyan témákat dobnak fel, ami a legtöbb embert vagy sok embert érdekelhet. Hogyan látod a közösségi tereknek és az ilyen civil kezdeményezéseknek a jövőjét? Tehát, hogy igény az van rá, az látható így a klubok méretét és számát tekintve is, de mégis hogyan látod itt Miskolcon a helyzeteteket?
1: Hát én azt látom, hogy a kezdetektől itt vagyok. Idén voltunk 5 évesek, a pontközpont idén lett 5 éves. Előtte is már közösségi térként működött más égisz alatt. Én azt látom, hogy nekünk egy olyan 3-4 évre azért szükség volt ahhoz, hogy ahogy ez a rengeteg program, amit felsoroltam, ezek így meggyökeresedjenek, létrejöjjenek ezek a kis magok, létrejöjjenek azok a csoportok, akik, hogyha mondjuk bármilyen segítségre van szüksége magának a pontközpontnak, teszem, az volt olyan, hogy kifestettük az egész teret. Ugye, ahogy mondtam, adományokból élünk. Ez úgy történt például, hogy megkerestük azokat a csoportokat, akik hozzánk járnak, és jelentkezett 10-15 önkéntes, egy nap alatt az egész teret bútoroktól a plafonig mindent kifestettünk együtt. Tehát az, hogy kiforjon egy ilyen tér, ahhoz azt gondolom, hogy idő kell. Nem mindenki tudja megtenni azt, hogy ezt az időt megadja annak, és nem csak közösségi terekre gondolok, hanem bármilyen civil kezdeményezésnek. Nekünk nagyon nagy szerencse az, hogy a Háromkő Egyesületnek tényleg a szíve lelke benne van abban, hogy fennmaradjon ez a tér, és hogy tényleg teret adjunk ilyen fontos kezdeményezéseknek, akár egy baba-mama klubnak, vagy tényleg az, hogy férfiak összeülnek havonta, és komoly témákról beszélgetnek, de ugyanúgy nőknek is ez nagyon sokat ad, hogy kiszakadnak otthonról, és tényleg lehet, hogy el is sírjuk magunkat egy program végén, de ott mindig történik valami. Ezek, én azt gondolom, hogy ilyen nagyon fontos mozzanatok, nagyon fontos kapcsolódások, és ezeket nem tudjuk online megérni, ezt csak offline tudjuk megélni, és hál' Istennek sokan vannak, akik ezt felismerik, vagy igényt éreznek arra, hogy ilyen közösségekbe belépjenek, eljöjjenek. Azt tudom mondani, hogy hál' Istennek a mi közösségeink tényleg ilyen nagyon nyitottak és befogadóak. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, egy 3 éve működő csoporthoz csatlakozik, akkor is úgy fog oda bemenni, hogy szeretettel várják őt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a kapcsolódásoknak a jövőben talán, főleg így a mesterséges intelligencia terjedésével és egyéb online fórumok tényleg töménytelen mennyiségével nagyon nagy értéke és nagyon nagy szüksége lesz a későbbiekben. Én legalábbis nagyon bízom ebben, és a példánk szerintem ezt mutatja.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink a klubokról és egyáltalán a központról?
1: Van egy honlapunk, ez a pontközpont Miskolc oldal, ott a naptárfül alatt, hogyha valaki rákattint, akkor az egész havi programunkat mindig meg tudja egybe is nézni. Rákattintgatnak, ott megtalálják a jelentkezési felületeket, a programok leírását, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, hogy itt így egybe mindent lehet látni, de van egy nagyon aktív Facebook oldalunk is, ez is pontközpont névre hallgat, szép, sárga logóval lehet kiszúrni minket, itt is minden eseményt folyamatosan közvetítünk, mindent meg lehet találni, úgyhogy ezt is érdemes felkeresni, és az Instagramon is vagyunk, ott pedig pontközpont Miskolc néven vagyunk megtalálhatóak, úgyhogy ezeken az oldalakon folyamatosan minden részletet meg lehet rólunk elérhetőségekkel, nyitott tartással, programokkal találni.
0: György, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Vendégünk volt Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ házigazdája. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban a Bowen technikáról beszélget Kacvinszkiné Szigetvári Adriennel, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: A Bowen technikáról fogunk beszélgetni, ez egy új kifejezés legalábbis az én számomra. Gyógyítanak tulajdonképpen ezzel a technikával. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát hogy működik ez a dolog?
1: Először is én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy van alkalmam erről a technikáról beszélni és tájékoztatni a hallgatókat. Más módszerekkel összehasonlítva ezt a Bowen technikát nem könnyű leírni. A Bowen technika a testi feszültségeket egyensúlyba hozó módszer. Előmozdítja az ellazulást, mozgósítja az éppen szükséges testi folyamatokat, és így ezáltal vitalizál. Szaknyelven szólva úgy mondjuk, hogy egy neuromuszkuláris vagy neurofasciális reflex technika. Lényeg ennek, hogy a szervezet által adott integrált válasz gyógyítására épít. A kezelt személy a kezelés alatt egy nagyon kényelmes pozícióban hason vagy háton fekszik, bizonyos fogásoknál ülve helyezkedik el.
0: Tehát attól függ nyilván, hogy milyen problémával érkezik.
1: Igen.
0: De hogyha valaki fejfájással érkezik, akkor mi történik?
1: Igazából mindig egy lazító, helyreállító, bevezető fogássorozatokkal kezdünk, és a későbbiek folyamán megvárjuk, hogy a test milyen reagálással fogadja ezeket az első impulzusokat, és a későbbi kezelések során folytatjuk a többi fogás szekvenciát.
0: Ilyen akupunktúrás pontokat keresnek a testen, vagy nem?
1: Nem hasonlítható a hagyományos vagy a kínai csontkovácsolás és egyéb ismert testkezelésekhez. Ez egy teljesen új megközelítése a problémákkal, akár akut, akár krónikus problémákkal szenvedő emberek számára.
0: Mióta van ez a technika itt Magyarországon?
1: 2008-ban Liebe György hozta ezt a képzést Magyarországra. Az ő nevéhez, az ő személyéhez köthető, hogy Magyarországon is tanulhatunk Bowen technikát. Ő külföldön ismerkedett meg ezzel a technikával, külföldön végezte a tanulmányait, és az ő akkreditációja alatt lehet Budapesten Bowen technikát tanulni. Számos Bowen alkalmazó végzett már nála, és ezen a Bowen Akadémia honlapon találhatók meg az ország területén működő alkalmazók.
0: Ön azt mondta, hogy személyes tapasztalata is van a gyógyulást illetően. Elmondja nekünk?
1: Igen, én is egy egyéni probléma miatt kerültem egy Bowen alkalmazóhoz, Osváth Julikához. Az ő segítségével oldódtak meg tért problémáim, könyök problémáim, és egy 18 éve fennálló allergiám gyógyult meg olyan állapotra, ami gyógyszer és injekció nélkül gyengébb hatású orrcseppel végigkísér a pollen szezon legdurvább időszakán.
0: És mennyi idő alatt következett be a gyógyulás?
1: Az első tértkezelésnél nekem 6 kezelés elég volt, a további kezelés például a könyök problémámnál már csak egy 3 alkalmas kezelés megoldotta a fájdalmaimat. Fenntartó kezelésre szoktam hozzájárni, ez havonta, másfél havonta történik meg, és teljesen karban tartja a testemet, tudok mellette sportolni, és egy jó közérzetet, egy jó aktivitást, vitalitást jelent a számomra.
0: Na most mondta, hogy nem olyan, mint az akupunktúra, hanem egészen más jellegű, de mégiscsak arról szól, hogy végig simítják a testet, ugye? Tehát anatómiailag nagyon, nagyon otthon kell lenni akkor önöknek.
1: Igen, igazából a kezelés a test meghatározott pontjain történő precíz fogássorozat, szekvenciák sorozatát végzi el, és a kötőszöveti izomfogások egy specifikus szériájából áll. Ezek képesek a testi problémák, sérülések széles skáláján pozitív befolyást elérni, és valóban így van, hogy matematika testnevelés szakosként, gyógytestnevelőként már nagyon sokszor tanultam anatómiai ismereteket egyetemen, főiskolán, és amikor a Bowen képzésre jártam, egy teljesen új szemléletű anatómiai ismeretet kellett megint elsajátítanom, ami erre a technikára épül.
0: Mennyiben volt ez új?
1: A testet holisztikusan szemléli ez a Bowen technika, és a kötőszövetek, a fasciák vonalát az egész test mentén tekinti, és azt mondja Bowen, hogy ahol a probléma adódik, talán az a gyenge pont, de hogy a gyenge pontnak a jelentkező problémája az egész test függvényében akár más területről indulhat ki. Ezért kezeljük mi a testet egy öntetűen szemlélve, és nem csak az adott fájdalmas területre fókuszálva.
0: Úgy kell elképzelni, mert ha valakinek van ilyen végtaggal kapcsolatos fájdalmai, izom, ízület, reuma, nem tudom milyen fájdalmak, azokat tudják ugye kezelni, de mi a helyzet például egy gyomorfekéllyel, egy gyulladásos megbetegedéssel? Arra is hatásos ez a Bowen technika?
1: Igen, abszolút. A Bowennek az a mottója, az a legjobb mondata talán, hogy teret ad a szervezetnek az újra kalibrálásra, és ennek a függvényében segíti akár a belső szervi problémákat, ízületi problémákat, idegrendszeri alvászavarokat, állkapocs ízületi problémákat, terhes anyukáknak, kismamáknak, újszülötteknek is ajánlják. Tehát azt tudom mondani, hogy korosztályban sincs igazából megkötése a Bowennek, mert legfiatalabbtól, tehát az újszülöttektől időskorig, és akár konkrét akut sérülés esetén, vagy krónikus problémák esetén is segítséget nyújt.
0: Lehet ártani, hogyha mondjuk ezt a technikát nem ismerő ember próbálja ezt a gyógyító folyamatot?
1: A Bowen kezelésnél egy fogásunk van, amit a terhes anyáknál nem alkalmazunk, de ettől függetlenül minden más fogásra azt tudom mondani, hogy nincs kontraindikáció. Ezt, hogy hogyan használja valaki esetleg azért, ezt azt tudom mondani, hogy muszáj a jó hatásfok érdekében a Bowen Akadémián megtanulni ezt a tanfolyami tudásanyagot, mert a fogássorozatok talán úgy tűnnek első ránézésre, hogy nagyon egyszerű fogások, de a precizitásából adódik az, hogy ez a hatékonyság utána jól működjön, és hosszú idő azt kicsiszolni, kikristályosítani, hogy az ember azokat a fogás mozdulatokat tökéletesen hajtsa végre a testen.
0: Ezt a tanfolyamot bárki elvégezheti, vagy milyen előképzettség kell hozzá?
1: Igen, bárki jelentkezhet erre a tanfolyamra, nincs kikötése az egészségügyi előképzettségnek. Sokszor talán az is elhangzott, hogy a hagyományos medicinából tanult tudás lehet, hogy egy picit gátja is talán a képzés elsajátításának, de természetesen például az én csoportomban is együtt tanultam doktorokkal, védőnőkkel, szülésznőkkel, gyógytornászokkal, tehát nincs hátránya természetesen az egészségügyi végzettségnek a képzés elsajátításában.
0: Sokan vannak Magyarországon, akik már művelik ezt a gyógyító folyamatot?
1: Igen, ezen a Bowen Akadémia honlapon, jellemzően azért azt mondom, hogy nagyvárosokban, de az ország teljes lefedettségére lehet keresni olyan alkalmazókat, akik már ezt a technikát megtanulták és várják a gyógyulni vágyókat.

0: önnek mi volt a terve, amikor elvégezte ezt a, nevezzük akkor, tanfolyamnak?
1: Első körben én úgy gondoltam, hogy ha már csak a családom körében át tudom adni ezt, vagy tudok ezzel a technikával segíteni a hozzám közel állóknak, akkor az már egy csodálatos dolog, de a tanfolyam közben megtapasztaltam és megláttam, hogy ez egy olyan lehetőség. Van olyan kollégám, Bowen alkalmazóm, aki azt mondja, hogy ez egy varázspálca, hogy muszáj mutatni az emberek több területén, több mindenki számára, hogy ezzel a gyógyszermentes és a test öngyógyító erejére ható technikával tudjanak gyógyulni, és érjék el azt a testükben, hogy jó a közérzetük, működnek, funkcionálnak a testi ízületek, és működőképes a szervezet.
0: Most, ahogy mesél erről, az jutott eszembe, hogy az agykontroll is valami hasonló volt elméleti szinten. Tévedek?
1: Nem, ezt talán azért tudom megerősíteni, mert a Bowen a testre, a lélekre és a szellemre is talán így az együttes hármasban tud hatni, és ezért egy hihetetlenül fantasztikus dolog.
0: Tehát miben különbözik ez a Bowen technika? Egy általános más, mondjuk csontkovácshoz elmegy az ember, vagy egy masszőrhöz, tehát miben különbözik?
1: Talán azt tudnám kiemelni, hogy ennek a Bowen technikának egy karakteres jellemzője, hogy a mozdulat szekvenciák között hosszabb, rövidebb szüneteket tartunk.
0: Ezt hogy kell érteni?
1: Egy Bowen fogás után az ingert az izmok és a kötőszövetek érző idegei által a központi idegrendszer regisztrálja, és az agy különböző területeit aktiválja a motorikus pályán, egy visszacsatolást hoz létre. Ennek a visszacsatolásnak az egyéneknél különböző időintervalluma van, ez másfél-két perc, vagy akár fél óráig is eltart egyéntől függően.
0: Egyébként a testben hol vannak ezek a pontok, amiket önök ezzel a Bowen fogással, hát gyógyításra ösztönöznek, hogy most a gerincen, a karba, a hol, a testnek melyik részén?
1: A különböző fogássorozatok a gerinc mellett, a combon, a derék, a váll, tehát ahogy az előbb beszélgettünk erről a holisztikus szemléletről, azt tudom mondani, hogy a testnek minden pontján történnek érintési fogások. Ugye az alap ellazító három bevezető Bowen fogássorozat a derék, a váll kezelését és a nyak kezelését jelenti, és innentől indulunk utána térd, boka, állkapocs, mell, rekesz, vese.
0: Tehát gyakorlatilag hát utána, az egész testet.
1: Így van, tehát hogy ezt nagyon nehéz elmondani, hogy utána mi történik. Először hasonfekvésben ugye kezeljük a hát mellett futó erektor spinae izomcsoportokat, utána a váll, nyak, comb, utána átfordul a kliens a hátára, kezeljük a térdét, bokáját, rekeszkezelés, mellkezelés, állkapocs, nyak. Tehát utána minden területet átmozgatunk. Természetesen egy kezelés alatt nem történik meg minden stimulálása a testnek, mert rendkívüli esetekben ez okozhat egy pici rosszullétet, hiszen a test nem bírja egyszerűen feldolgozni ezt az inger mennyiséget, és ezért van az, hogy tehát azt szokták mondani, hogy egy 6 kezelés sorozat ad segítséget a testnek. Ha a 6 kezelés alatt nem történik javulás, akkor esetleg azt szoktuk mondani, hogy vagy többre szükség van, vagy nem tartja be a kliensünk azokat az utasításokat, amit a kezelés után javaslunk, ami például a kellő mennyiségű vízfogyasztásra, a türelemreint, mert hogy ugye ez a szelídnek nevezett technika, időt kell adni a testnek akár egy 5 vagy 10 éves probléma fennállásához, hogy megtörténjenek ezek az idegi integrációs folyamatok, és ez nincs meg varázsütésre egy perc alatt, hogy felálltunk az ágyról, meggyógyultunk, és minden happy, hanem...
0: És a páciens nem tudja ezt, úgymond én úgy fogalmaznék, hogy ilyen stresszmentes napokat előidézni magának, akkor a gyógyítás sem következik be?
1: Azt nem mondom, hogy itt napokig stresszmentesen kell élni, hiszen nem lehet burokban folytatni az életünket. Itt a kezelés napján kéri a Bowen kezelő a klienstől, hogy aznap ne végezzen megerőltető fizikai munkát, ne sportoljon például, viszont egy gyenge séta, ez a nagyon fontos vízfogyasztás legyen az élet ritmusának a része, illetve hogy hosszú távon ne üljön sokat, tegye meg azt lehetőség szerint, hogy fél óránként egy apró mozgás erejéig ablakot kinyitok, fölállok, megigazítok valamit, elindítom a mosógép programot, nem tudom, tehát vagy irodai környezetben elmegyek a fénymásolóhoz, tehát hogy teszek mozgást az ülő életmódomba, de ezen kívül a kezelés utáni napon visszaáll az életrendje, ugyanúgy lehet menni edzésre, kertet ásni, tehát folytatódik az élet.
0: Milyen időközönként kell a kezelést ismételni?
1: Igen, ez általában a Bowen technika javaslata az, hogy a kezelések 5-10 naponta kövessék egymást. Ez egy olyan ritmust ad a testnek, amely jól fogadja a kezelési fogássorozatokat, és általában ez a 6, maximum 8 kezelés azért jelentős javulást szokott az emberek szervezetében, testében már elérni, kimutatni, és utána elegendő ez a fenntartó kezelés havonta, másfél havonta, és ez tökéletesen karban tartja a testet. Ha új sérülés ugye nem történik, akkor esetleg megint egy picit nagyobb mennyiségű kezelés sorozatot kell igénybe venni.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha olyan páciens fordul önökhöz, akinek valamilyen betegsége van és gyógyszereket szed rá, ez nem árthat a mondjuk az orvoslásnak? Már a nyugati orvoslásra gondolok.
1: Azt tudom mondani, hogy nem. Ugye mi azért soha nem szoktuk javasolni semmelyik kliensünknek, hogy a hagyományos orvoslást hagyja abba. Itt együtt működve, egymás mellett, egymást segítve a kezeléstípusokat tudjuk felajánlani a klienseknek. Soha nem mondjuk azt, hogy halasszon el műtétet, ne menjen orvoshoz. Mi az állapot felmérésnél az első alkalommal tisztázzuk azt, hogy ki milyen gyógyszert szed, milyen korábbi műtétei voltak, és ennek függvényében ítéljük meg azokat az alkalmazandó fogássorozatokat, ami az ő esetében a segítségére lehet.
0: Lehet-e ettől a Bowen technikától fogyni, vagy hízni?
1: Igen, ezt nagyon sokan kérdezik, és nálam is voltak már ilyen kliensek. Ezt nem tudom mondani, hogy a Bowen technika a fogyásra alkalmas. Ugye az embereknek az elhízott testállapota azért elsősorban a mozgáshiány és a táplálkozás függvényében alakul ki, és a Bowen azért ez ilyen értelemben nem csoda, bár a kötőszöveti és a test vitalizáló helyreállítása kapcsán akár ilyen is előfordulhat, de nem ez a hangsúlyos része a Bowen technikának.
0: Vérnyomás problémákra például hatással lehet?
1: Igen, abszolút, pontosan emiatt, hogy a kötőszövetekben a átjárhatóság javulhat, ezért a méreganyagok kiválasztódnak, a szervezetben ki is ürülnek, és ez nagyon-nagyon jó hatással van, akár magas, akár alacsony vérnyomás problémákra.
0: Alvászavar például?
1: Abszolút a része a Bowen kezelésnek. Minden fogcsikorgatás, többszöri felébredés éjszaka, tehát egy olyan nyugodt, ellazult állapotot tud a szervezetnek adni, ami, hát csak ezt tudom újra mondani, hogy semmilyen más technikával nem összehasonlíthatóan elér jó eredményeket ezen a területen is.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát remélem, hogy hallgatóinknak is felkeltettük az érdeklődését a Bowen technika iránt. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a Bowen technikáról beszélgetett Kacvinszkiné Szigetvári Adriennel Pétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált, a döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaodel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
0: Reklám. Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
5: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
6: Hangolódjunk együtt!
7: Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium iskola rádiósainak nevében. Mai műsorunkban megemlékezünk iskolánk névadójáról, gróf Széchenyi Istvánról, azt követően pedig Kubik Zsolttal, iskolánk lelkészével beszélgetünk intézményünk védőszentjéről, Szent II. János Pál pápáról. Tartalmas időtöltést kívánunk!
9: Akit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember. Iskolánk 1990 óta viseli Széchenyi István nevét. Intézményünkben minden tanév szeptemberében megrendezzük a Széchenyi napot. A néhai gróf ugyanis 1791. szeptember 21-én Bécsben látta meg a napvilágot. Idén szeptember 19-én emlékeztünk meg a legnagyobb magyarról. Az első 3 óra után a 4. órában tartottuk meg az ünnepélyes megemlékezést, a műsort az iskola rádión keresztül sugároztuk. A Széchenyiről szóló vers és próza részletek, zenei bejátszások, megható és ünnepélyes módon idézték fel iskolánk névadójának kimagasló kulturális, politikai és gazdasági tevékenységét. A műsort Bálintné Tóth Éva és Pluskóczi Gáborné tanárnők készítették a szereplő diákok segítségével.
10: A megemlékezés keretében ünnepélyesen koszorút helyeztünk el a díszudvaron található Széchenyi szobron. Pap Tamás szakmai igazgatóhelyettes úr és Kubik Zsolt káplánatya, illetve a diák önkormányzat tagjainak közreműködésével. Az ünnepség után a különböző műveltségi versenyek, valamint az ügyességi vetélkedők 11 óra után indultak a kijelölt helyszíneken. Minden diáktársunk részt vett valamilyen megmérettetésen, ahol játékos formában mérhették össze tudásukat, illetve testi erejüket, ügyességüket egymással. A Kresztotó hibátlan kitöltőinek Marosi György tanár úr ingyenes elméleti vizsga lehetőséget is ajánlott fel az autóvezetői tanfolyamon. A tablókészítő pályázatra beérkezett pályamunkánkat iskolánk földszinti aulájában állítottuk ki. A programok 13 óra körül értek véget.
11: Babics Mihály, Széchenyi. Szegény, lankat lelkek, hova-hova csúszunk? Csak lefelé csúszunk, föl már sose kúszunk. Új idők árjával tehetetlen úszunk, régi partjainktól aggódva búcsúzunk. Régi nagy újítónk, más újító voltál, harcod áldozat volt, és eszményed oltár. Eveződ víz ellen, ajakadon zsoltár, tártál új csatornát, hogy folyjon a holt ár. Hogy ne legyen posvány Magyarország földje, munkával viduljon mezeink zöldje, boldog legyen népe, áldott hegye völgye. Nem lenne jobb még a prút és szeret közt, mint sárban evezni tél is kikelet közt, tehetetlen korcs nép nyugat és kelet közt?
12: Gróf Széchenyi István az egyik leggazdagabb arisztokrata család sarja volt. Apja, Széchenyi Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítójaként szerzett magának hírnevet. Az ifjú gróf a bencéseknél és piaristáknál tanult, majd filozófiát hallgatott a Szombathelyi Akadémián. Szülei a gyermek vallásos neveltetése mellett nyelvtanulásra is nagy gondot fordítottak. Az akkori tudományos és közéleti nyelv a latin mellett megtanult németül, franciául, angolul és olaszul. A családban a német volt a társalgási és levelezési nyelv, később naplóját is németül vezette.
10: Külföldi tapasztalatai alapján változtatni akart a magyar állapotokon. Ennek fényében írta meg programadó műveit, a Hitelt, a Világot és a Stádiumot. Az utóbbiban 12 pontba foglalta az ősiség eltörlésére,

0: 1835 és 37 között királyi biztosként irányította az alduna szabályozását. Oroszlán része volt az állandó Duna híd, a végül csak 1849-ben átadott Széchenyi Lánchíd megépítésében.
1: Szép a Lánchíd. A legnagyobb magyar Széchenyi István hídja ez a híd, mely összeköti szép Dunánk fölött Pestnek s Budának testvérpartjait. A Lánchíd ez. Szebb múltunk záloga, melyből erőt meríthet a magyar. Szeretnie hazát, melyen kívül nincs föld sehol, mely ápol s eltakar.
2: Bankot és gyárakat alapított. Támogatta a magyar színház ügyét, ösztönözte a bortermelést és a selyemhernyú tenyésztést. Ő szervezte meg a Tisza 1846-ban megkezdődött szabályozását. Kezdeményezője és anyagi támogatója volt a balatoni gőzhajózásnak. Az első gőzhajó 1846. szeptember 21-én Széchenyi születésnapján indult útjára a balatonfüredi kikötőből.
3: Teszem a dolgom, halkan, csendben. Hív a messzi távol. Még ne keressen. Fontos még a való, hinni, cselekedni, jobbá tenni mindent. Nem kétségbe esni. Bízni és remélni, harcokat megvívni, nehéz idők templomába csendben harangozni. Kaptam a sorsom, teszem, amiért jöttem. Isten kérdi, hogy vagy kedves? Halksó hajszál fennen. Jól vagyok már, drága uram. Mindent elrendeztem. Hálás szívvel búcsúzkodom, lassan bevégeztem.
4: Széchenyi az 1848-as forradalmat örömmel fogadta, a Batthyány Lajos gróf vezette első felelős magyar kormány közlekedési és közmunkaügyi minisztere lett. Az egyre élesebb ellentétek az udvarral azonban megviselték idegeit szeptember 4-én lemondott posztjáról. Orvosa tanácsára a Bécshez közeli Döblingi elmegyógyintézetbe indult, útközben azonban megszökött, hogy öngyilkosságot kövessen el, és a Duna habjai közé vesse magát. Elméje csak 1856-ban jött helyre, ekkortól ismét belevetette magát a munkába.
0: Az egyre tevékenyebb Széchenyit rendőri felügyelet alá helyezték. A hatóságok folyamatosan zaklatták. Széchenyi ezt fenyegetésnek vette, és 1860. április 8-án holtan kezében pisztollyal találták szobájában. A történészek közül szinte senki nem vitatja, hogy öngyilkos lett, de sokan még ma is azt hiszik, hogy gyilkosság áldozata lett. Holttestét az akadémia küldöttsége kísérte Nagycenkre. Egész Magyarország gyászba öltözött.
3: Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának, s ezáltal az egész emberiségnek. Közlegény sorban állni, és kitüntetés nélkül gyakorolni polgári erényt. Néha szintoly magasztos állás és szintoly szent kötelesség, mint állni a dolgok élén. Nem lehet a semmire építkezni. A biztos alap nélkül tartóslag semmi nem állhat. Figyelmeztet minket a legnagyobb magyar.
1: Széchenyit, akit nagy ellenfele Kossuth nevezett a legnagyobb magyarnak, hazaszeretete, haladásba vetett hite, akaratereje, áldozatkészsége a magyar történelem kiemelkedő személyiségévé avatta. Tanulnunk kell tőle, hiszen írásai, életműve a mának is szólnak, figyelmeztetnek, buzdítanak, utat mutatnak, segítenek és felemelnek. A néhai gróf tanácsait ma is illik megfogadnunk.
5: Endrődi Sándor, emlékezés Széchenyi Istvánra. Tanulságért, okulásért, dehogy kell külföldre menni. Tanulságos, példás dolog kapható itt akármennyi, csak jól meg kell nézegetni. Valamikor, egykor régen Széchenyi is nézegette. S népem, a te nyomorodból sarjadt fel sok dicső tette, mely hazádat naggyá tette. Az igaz, hogy ő két kézzel fogta meg az eke szarvát, lelke tüzes ekéjével hasogatta, szántogatta roppant földed ős ugarját. És szétnézett odakünn is, más nemzetek mit csinálnak? Jó gazdaként átplantálta mindazt, amit ott jónak látott, munkakedvet, vidámságot. Sürgést, forgást, vérkeringést, új életet, egészséget, s hogy talpra állj és fölébredj, a gúny sebző ostorával ösztökért munkára téged. Éjjel-nappal csak rád gondolt, mindig a te arcodat látta. Az igaz, hogy végül aztán beleőrült a kegyetlen, rettenetes vad munkába.

0: Műsorunk második felében Kubik Zsolt atyával hallhatnak beszélgetést az iskola lelkészünkkel készített interjúban, intézményünk védőszentjére, Szent II. János Pál pápára emlékezünk, akit 47 évvel ezelőtt, 1978. október 22-én iktattak be hivatalába. Dicsértessék a Jézus Krisztust! Tisztelt Zsolt atya, köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket. Ha Szent II. János Pál pápa nevét meghallja atya, mi jut elsőként eszébe?
1: Számomra mindig megragadó Szent II. János Pál pápáról az a mosolya, amiket olykor a képeken látok, amelyeket akár más kiállító termekben, vagy éppen az őről alkotott filmekből, videókból látok vissza, vagy éppen könyvekből, ahogy olvasom az ő életét, olvasom az ő munkásságát. Számomra egy nagyon közeli pápa. Hiába nem az ő korában éltem, fogalmazhatok így, hiszen 2000-ben születtem, annyira tudatosan nem ismertem Szent II. János Pál pápát. Nekem mondhatni Ferenc pápa így az első tudatos pápa számomra, de mégis közelinek érzem azzal a közvetlenséggel, amellyel ő tudta kormányozni az egyházat, és ahogy hozzáállt az egyház tagjaihoz.
0: A néhai szentatyai elmondata, egészen a tiéd vagyok, és mindenem a tiéd. Mit üzen a ma embere, különösen a fiatalok számára ez a jelmondat?
1: Az, hogy egészen a tiéd vagyok, az egy teljes önátadást tud adni a Jóisten felé. Egészen a tiéd vagyok, vagyis mindenemet odaadom az Úr Jézusnak. Odaadom a boldog perceket, odaadom a nehéz pillanatokat, odaadom azokat az élettapasztalatokat, amelyeket összegyűjtök az én kisebb, apró életemben, legyen az izgalmas, legyen az nem annyira izgalmas, de mégis mindent odaadok neki. Ez egy teljes önátadás, egy teljes bizalom a Jóisten felé, mert tudom azt, hogyha én átadom neki, akkor jó kezekben van. És Szent II. János Pál pápa ezt próbálta átadni, és nem csak a fiatalok számára, hanem mindenki számára, hogy legyen meg a bátorság mindenkiben, hogy odaadjuk a Jóistennek mindazt, amink van, mindazt, amit ajándékként kaptunk a Jóistentől. És ezeket az ajándékokat igenis tudjuk használni, és igen, ebből van gyümölcs, az életünknek a gyümölcse. Én úgy gondolom, hogy ezek a szavak ma is nagyon fontosak, és kell, hogy az emberek életébe valahogy belerögződjön, mert ma nem igazán akarunk átadni mindent. Az életünknek bizonyos részét úgy saját magunknak akarjuk megtartani, mert úgy gondoljuk, hogy mi elbírjuk, úgy gondoljuk, hogy mi meg tudunk oldani mindent, viszont ez nem így van, és beletörik a bicskánk, megrokkanunk ebben az élethelyzetben, és utána ott vagyunk, hogy jaj, Istenem, miért nem segítettél, hiszen ő segíteni akar, de mi nem akarjuk megosztani az életünket. És látta ezt Szent II. János Pál pápa, hogy bizony nem tudjuk átadni az egész életünket, és ez egy bátorítás is számunkra, hogy merjük megtenni ezt a lépést.
0: Örökké emlékezetesek maradnak első szavai. Ne féljetek, nyissátok meg, sőt tárjátok ki Krisztus előtt a kapukat. Nyissátok meg az ő üdvözítő hatalma előtt az államhatárokat, a gazdasági és politikai rendszerek határait, a kultúra, a fejlődés és a civilizáció széles mezőinek korlátait. Azt gondolom, a Szent Atya gondolatai ma is aktuálisak. Atya is így gondolja?
1: Ha röviden kellene válaszolni, akkor igen. Ha viszont egy kicsikét jobban összefoglalva, akkor vissza kell tekintenünk egy kicsit arra a korra, amelyben ugye megválasztották Szent II. János Pál pápát. Abban a nehéz helyzetben, abban a nehéz szituációban, amikor sokszor az emberek úgy félelemmel tekintettek a napjaikra, akár az adott napjukra, akár a következő napra, bele sem mertek gondolni abba, hogy vajon mi lesz velük, és hogyan alakul a jövőjük. És látva ezt a helyzetet, látva ezt a társadalmi struktúrát, ami kialakult az ő idejében, mikor megválasztották, na akkor kellett valaki, szükség volt valakire, aki azt mondja, hogy ne féljetek. És az Úr Jézus Krisztus mindig mondja számunkra, hogy ne féljetek, ne félj, mert itt vagyok melletted. Viszont amikor a negatív élethelyzetünkben, és nyilván magamból is kiindulok, hiszen én is tapasztaltam ehhez hasonló dolgokat, amikor én is tapasztaltam olyan helyzeteket, amikor ott volt bennem a félelem, és ott volt bennem az, hogy most rajtam vajon kisegít, na akkor kell eszünkbe jutnia az, hogy Jézus ott van velünk. hiszen II. János Pál pápa egy nagyon jó közvetítő volt ebbe, hogy azt mondja, hogy itt van velünk az Úr Jézus, ne féljetek. Ne féljetek akkor, hogyha betörnek hozzátok, ne féljetek akkor, hogyha a rendszer, a diktatúra az elnyom titeket és kisemmiszt titeket, a vallást elveszi, el akarja venni az életetekből, azt az alapot, amelyből igazán tudunk merítkezni és építkezni az életünkben, ne féljetek, mert itt van veletek az Úr Jézus. Én úgy gondolom, hogy ma is aktuális ez a mondat, vagy akár ez a részlet, amelyet mondott a beiktatásakor Szent II. János Pál pápa, mert ma is van félelem, és nem is kicsi. Félelem a jövőtől, félelem az adott helyzetek miatt, de nem kell félnünk, mert hogyha az Úr Jézus velünk van, hát akkor ki lehet ellenünk, ahogy a Szentírás is mondja.
0: Szent II. János Pál pápát előszeretettel nevezik a fiatalok pápájának is, hiszen az ifjúság iránti szeretet vezette. Milyen intézkedései, döntései voltak a fiatalok vonatkozásában?
1: Én leginkább kiemelném azokat az ifjúsági világtalálkozókat, amelyekben ott jelen volt, és buzdította, bátorította a fiatalokat, és miként, ahogy a riport elején is kiemeltem ezt a fajta közvetlenséget, ami úgy eszembe jut Szent II. János Pál pápáról, nagyon meg is érezték ezeket a dolgokat és érzéseket fiatalok, amelyeket közvetített Szent II. János Pál pápa ő feléjük, akár így személyesen, vagy akár a televízión, rádión keresztül, hiszen természetesen közvetítették ezeket a világeseményeket, később azért meg is jelent kötetekben, könyvekben, amelyeket vissza is lehetett olvasni. És mindezek a szavak, akár ott volt valaki, akár nem volt ott valaki, érezte az, hogy bizony egy olyan pápa van velük, aki szereti őket, és kapcsolatot akar teremteni velük. Én leginkább ezt tudnám kiemelni, ezeket a találkozókat, hiszen én úgy gondolom, hogy már csak abból kiindulva, amikor én is Ferenc pápával találkoztam, és egy nagyon hatalmas élmény volt számomra, amikor például kezet foghattam vele. És igazából nem mondott nekem olyan sok minden, sőt, én nem is értettem, hiszen annyira olaszul nem tudok, de mégis maga ez a fajta közvetlenség. És ebből kiindulva, amikor ők találkozhattak Szent II. János Pál pápával, az valami leírhatatlan érzés lehetett, úgyhogy én leginkább ezeket emelném ki, amikor az ifjúsági világtalálkozón megjelent.
0: Milyen csodáit ismerjük Szent II. János Pál pápának?
1: Leginkább kettő csodát emelnék ki, amikor meggyógyított betegeket az ő közbenjárására a mindenható Isten. Ez ugye fontos volt a szenté avatását is illetően, hiszen itt két csodát kell mindig kivizsgálni és kiemelni, amely bizonyítja azt, hogy akkor tényleg valóban szenté lehet avatni, föl lehet emelni az oltára, és maga ez a ima meghallgatás és a betegeknek a csodás gyógyulása, ez egy fontos tényező, és rámutat arra, hogy igenis kell is, és érdemes is imádkoznunk a szentekhez. Nem csak Szent II. János Pál pápához, hanem nagyon sok szentünk van az egyházban. Különböző személyiségekkel, különböző korban éltek, különböző karizmájuk volt, és szinte mindenki a saját maga kedvére és ízlésére válogathatja ezeket a szenteket, és nagyon fontos, hogy az égi egyházzal is meg tudjuk tartani a kapcsolatot, nem csak a földi egyházzal, hanem az égi egyházzal, és így alkotunk egy egészet, így alkotjuk meg, és igazából a szentmisében is ez mutatkozik meg, amikor azt énekeljük, hogy szent vagy az angyalokkal, a szentekkel együtt vagyunk jelen a szentmisén. Ezek a csodái Szent II. János Pál pápának nyilván megmutatja, hogy igenis gondol a földi egyház tagjaira.
0: Zsolt atya, játszunk el a gondolattal. Ha még II. János Pál pápa élne, és hogyha találkozna vele személyesen, mit kérdezne meg tőle?
1: Először valószínűleg meglepődnék és megilletődnék, hiszen ővele találkozni egy nagy kegyelem és egy hatalmas dolog, de talán azt kérdezném tőle, hogy miként formálódott az ő lelkisége ahogy pápaként megválasztották, hogy esetleg mi változott benne, mi volt akkor benne, mielőtt megválasztották pápának, és mi volt utána, miután már javában elvégezte a tevékenységeit pápaként, hogy ő belsőleg hogyan formálódott, és hogyan hatott rá maga ez az egész millió, hiszen lengyel származásúként ő inkább a lengyel közeget élte meg igazán, és ott Rómában megélni ezt az egyházi vatikáni közeget milyen lehetett. Bizonyára hatással lehetett rá ez a vatikáni közeg, a római közeg, de úgy gondolom, hogy nagyon jó döntés született, és hát a Szentlélek vezette a bíborosokat, amikor megválasztották Szent II. János pápát.
0: Köszönjük szépen Zsolt atyának a beszélgetést, további életére, szolgálatára, Isten áldását kérjük.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket, amellyel végigkísérték mai műsorunkat. A következő alkalommal is számítunk érdeklődésükre. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
1: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok.
2: Tartsatok velünk jövő héten is!
0: Hangoló című műsorunk most elhangzott adását csütörtökön 15 óra 5 perckor ismét meghallgathatják.
3: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm vasárnapi kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Az önök kéréseit és kívánságait teljesítjük, zenés üzeneteit tolmácsoljuk a most következő fél órában. Érdemes lesz velünk tartani, hiszen ma is nagyon jó zenék, az önök kérései szólnak majd. Műsorunkhoz jó rádiózást és kellemes zenehallgatást kívánok. Nos, ismertetem akkor, hogy hogyan is szól az első zenés üzenet. Domoszlón Árvai István atyának és Alsó Zsolcán Kosárkó Józsefnének sok szeretettel küldi a most következő dalt Eszter Zsolcáról, aki jó egészséget és minden jót kíván nekik. A Jóisten áldása is kísérje további életüket. Kívánságműsorunk elején Siejenő énekel, dalának címe Álmaimból, Lelkemből.

Felső Tárkányban Kakuk Józsefné Herminkét születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Éva és Piroska. Jó egészséget, minden jót kívánnak neki, és a Jóisten bőséges áldását is kérik további életére. Nos, az ünnepeltnek Csongrádi Kata énekel, dalának címe Áldj meg engem. Hallgassa szeretettel!

szálban Besenyei Lászlónét és családtagjait szeretettel köszönti, és Isten áldását is kéri életükre Kati néni. A címzetteknek Maurice Jarre szerzeménye, a Dr. Zsivágó című film zenéje a Lara téma szól, amelyet André Rieu és zenekarának előadásában hallunk. Fogadják szeretettel a kért felvételt.

Kívánságműsorunk folytatásában Erdőtelken Magda Ilikét hálás szeretettel köszönti Anna néni, aki jó egészséget és minden jót kíván neki, valamint a szűzanya oltalmát is kéri további életére. A címzetnek a gyertyafény keringő szól, Zsoldos Imre előadásában.

Gyöngyösön dr. Bok Jenő belgyógyász főorvost 90. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik Kis Miklós és felesége Hajnalka, akik a következő szép köszöntőt fogalmazták meg, idézem: születésed napján Isten áldjon téged, családod körében tartson soká élted, óvjon minden bajtól, adjon jót és szépet, egész családodnak hitet, szeretetet. Az ünnepelt ajándékként hallgassa szeretettel a Handouse Gitárzenekar Solitary River című felvételét.

Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Eger Baktán Kovács Pétert szeretettel köszöntik, és mielőbbi gyógyulást is kívánnak neki, szülei. A címzetnek Havasi Viktor és Szenes Iván közös szerzeménye szól. A Rézmozsarat vegyenek című vidám dalt Hassányi Gábor énekli itt a Szent István Rádióban. Hallgassa szeretettel!

Kedves hallgatóink, ezzel mai vasárnapi kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten pénteken délután 16 óra 5 perckor jelentkezünk újabb adással, és minden vasárnap, így jövő héten vasárnap délután 16:30-tól is én várom majd Önöket, és tolmácsolom zenés üzeneteiket. Kéréseiket és kívánságaikat a következő elérhetőségeinken várjuk. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as, e-mail címünk pedig kívánság@szentistvánradio.hu. A mai műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Bilincsik Márton volt. Nevükben is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván Önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház. Két újabb kitüntetettet avattak a magyar kultúra lovagjává Füzérvárában. Változatos programokkal várják az érdeklődőket a nyárvégi, őszi szezonban Eger és térségében. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Vonzó, szerethető és sikeres szeretne lenni az Egri Gárdonyi Géza Színház, hangzott el az évad elején tartott sajtótájékoztatón. Szarvas József igazgató úgy fogalmazott, nagy várakozást tapasztalnak a közönség részéről.
3: Mindvég az volt az lebegett előttünk, hogy egy olyan színházat csináljunk, amit a nézők szeretnek, ami tetszik nekik, ami jó. És azért az, hogy tetszik, meg az, hogy jó, az egyik szakmai fogalom, a másik azért laikus fogalom, de a két igazságnak jelen kell lennie. A szakmai igazság az a morál, a szakmai morál, az az etika, az a mi részünk. A néző pedig persze, hogy lojális, persze, hogy naív, persze, hogy kíváncsi és nyitott, és ezt a fajta naivitás és kíváncsiságot kielégíteni. Ez a legnagyobb kihívás. Én abban bízom, és abban reménykedem, hogy ennek a szakmai bölcsességnek a birtokában vagyunk. Tehát azért régóta vagyok én magam a szakmában, a Sebi is, mint rendező, és mint színész is, és mint pedagógus is, ő is, és én magam is. Tehát azt gondolom, hogy rendelkezünk azzal a tudásra és készsége és képességgel, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni.
4: Mivel lenne elégedett, hogyha most az évad végén lennénk?
3: A városban nagyon sokat beszélnek az előadásainkról. Hogyha amikor majd megérezzük azt, hogy elment a hír az előadásnak, hogy a városban híre, neve és a rangja van a színháznak. Tehát azért, hogy a színház, mint a fél a kultúra közvetítő műhely belépessen a város gondolati terébe, a színház jelen legyen, mint műfaj, mint fórum, mint a kultúra hordozó és közvetítője. Megjegyzem, amikor azt mondom, hogy kultúra közvetítő színházat szeretnénk csinálni, akkor föl kell tenni a kérdés egymásnak és a nézőknek is, hogy de amikor kultúráról beszélünk, akkor miről beszélünk? De ugye olyan világban élünk, ahol a polgári kultúrát kiirtották, a paraszti kultúrát kiirtották, a kultúra bázisát kiirtották, és korunk milyen kultúrát tud fölmutatni úgy, hogy közben a fogalmaikat is szétzilálták. Nagyon kevés olyan stabil fogalom van a közgondolatban, amelyet értenénk, és pláne egyet értünk benne.
2: Két újabb kitüntetettet avattak a magyar kultúra lovagjává Füzérvárában. A korábban odaítélt elismerést Matl Péter kárpátaljai szobrászművész és dr. Tóth Gergely diszpóra kutató vehette át az ünnepségen. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
1: Különleges ünnepségnek adott otthont augusztus 22-én Fűzél vára. A várkápolnában a Szent Korona hiteles másolata előtt két szemét avattak a magyar kultúra lovagjává. A falvak kultúrájáért alapítvány az elismeréseket már az év elején odaítélte, az ünnepélyes átadásra és lovaggá avatásra azonban most Fűzéren került sor. A kitüntetettek egyike Matl Péter, Munkácsi Mihály díjas kárpátaljai szobrász és képzőművész, akinek csaknem 170 köztéri alkotás fűződik a nevéhez, köztük a Veleckei honfoglalási emlékmű és a Sátoraljóújhelyi Magyar Kálvárián felállított turulszobor. A másik díjazott dr. Tóth Gergely nyelvi lektor és diaszpóra kutató, aki évtizedek óta dolgozik a külhoni magyarság kulturális örökségének megőrzéséért. A Magyar Kultúra Lovagja címről és a fűzéri ünnepség jelentőségéről Nitz Ferencet, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány elnökét hallják.
5: A Kultúra Lovagja cím adományozása kis tudásom, de egy elkeseredett szituációra adott válasz. Mégpedig a szituáció az, hogy vajon hogyan becsülik meg az egyes településeken, zárójelben jegyzem meg falvakban, a közért huzamosan dolgozó, önzetlenül tevékenykedő embert. Mert a lehető legkevesebb alkalommal adódik, hogy ő valamilyen elismerést kap. A legjobb, amit tapasztaltam, hogy kap egy oklevelet a polgármestertől. De az összes valamire való elismerést valahogyan a falu vezetői veszik át, megyei szinten már, és főleg állami szinten. És úgy gondoltam, hogy ezekre az emberekre a figyelmét úgy ki lehet fölhívni, hogyha alapítunk egy olyan elismerést, amely vetekszik, nem versenyez az állami elismerésekkel, de az átadás körülményei vetekszik, és színvonala vetekszik az állami elismerésekkel. A legfontosabb az, hogy kiemelném azokat hosszú évtizedeket, amíg ők önzetlenül tevékenykedtek a kultúra maguk által választott ágában. Úgyhogy az egyiknek a sors úgy hozta, hogy Amerikában, a másiknak az új sors úgy hozta, hogy Kárpátalján. A kettő között szinte semmi különbség nincs, mert mind a ketten, hogy a mai a határozatok ismertetésén is látható, hogy értéket alkottak. Nevük ott van egy-egy falu, egy városnak a értéktárába. Nélkülük nem lehet elmenni egy szobor, egy kiadvány mellett. És ezt kell megbecsülni.
2: Gasztronómiai rendezvények, valamint sportprogramok várják az érdeklődőket Eger és térségében. Változatos programkínálattal várják az érdeklődőket a nyárvégi őszi szezonban Eger és térségében. A kikapcsolódni vágyókat aktív sportolási lehetőségek, illetve gasztronómiai rendezvények várják. A soron következő programkínálatot Szádecki Kornélia, az Eger térsége turisztikai desztináció menedzsment egyesület elnöke ismertette.
6: Amit most már az előttünk álló időszakra, tehát az őszi rendezvényekként javasolhatunk, azok mindenképpen az aktív programok. Kezdjük egy gasztronómiaival, szeptember 12-én egy különleges vadpikniket ajánlanék kedves rádióhallgatóknak Balaton községben. Itt több étterem vad gasztronómiai kínálatát érhetik el. Ha őszről beszélünk, akkor szüret. A szüreti időszak itt Egerben a Szépasszony völgyel, de akár a Sikhegyi piknikkel is jellemezhető. A szeptemberi időszakban még szeptember-októberi időszakban Mezőkövesden egy országos mezőgazdasági gépész találkozó lesz, aminek lesz egy nagyon látványos felvonulása, ez most 5-én szombaton lesz, és egy aktív rendezvényre is felhívnám a figyelmet, ami pedig a 22. Tour de Mezőkövesd, ami egy kerékpáros rendezvény. Nos, vajon szeptember 12-én kemencés nap lesz, októberben bírsünnep várható, Egerszalókon a borkorcsolya nap várja majd a résztvevőit október 17-én, és a Márton nap pedig több településen, Egerben, Egerszalókon, Noszfajon, Bogácson sok-sok finom libás ételt fog kínálni a látogatók részére. Ami Szilvásvárad rendezvényei közül kiemelhető lehet a Nemzeti Vágta, ami október 3-a-4-e időszakban kerül megrendezésre, és a rendezvények mellett tulajdonképpen újításokról és újdonságokról is beszámolhatunk, hiszen ha most a Bélkőre gondolunk, akkor a Bélkőn a Bükki Nemzeti Park igazgatóság egy kehópos pályázatból az őszfolyamán megújítja a felső bánya területén lévő kilátópontját, és itt az ősz folyamán el fog készülni egy Via Ferrata pálya is, tehát akik egy kicsit az extrémebb sportokat kedvelik, ők is megtalálhatják itt a számításukat, és talán azt kell, hogy mondjam, hogy kellemes, hosszú őszt kívánjunk magunknak, hogy azt a színes kavalkádot, amit a Eger környezetében, Eger térségében a különböző településeket körbevevő túraútvonalakon elérhetnek, azokban tudjanak gyönyörködni, és természetesen kívánom magunknak az esőt is, hogy felfrissülést hozzon a környezetünknek, mert egy-egy jó eső után azt hiszem, hogy egy kellemesebb, tisztább levegőben szívesebben indulnak el az emberek.
2: Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban is vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 6-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon a Magyar Vöröskereszt Borsodabau-Zemplén vármegyei szervezete. Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert a Színva Zöld Folyosó projekt megvalósítására. Ősszel is folytatódnak az útépítési munkálatok Miskolcon. Az iskola kezésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya. Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem műszaki, föld és környezettudományi karának tehetséggondozó programja. Ezek lesznek a mai adás témái, melyhez tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk.
0: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Három helyszínen mutatott be új és megújult szolgáltatásokat Miskolcon a Magyar Vöröskereszt Borsodabau-Zemplén vármegyei szervezete. A Városház téren megnyílt a Szívesen kézművesbolt és alkotóműhely, amely a szervezet társadalmi vállalkozásainak ad otthont. A programsorozat részeként a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai megtekintették a Vöröskereszt Teleki Blanka utcai véradás szervezési call centerét. A Baross Gábor úton pedig felavatták a Hajlék Szociális Otthon 17 új férőhellyel kibővített részlet. Is. A bejárásról rádiónknak dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár adott tájékoztatást.
2: Szeretettel köszöntöm államtitkárasszony. Először engedje meg, hogy gratuláljuk a kinevezéséhez, bár már pár hónappal ezelőtt megtörtént, de mondhatom, hogy a Szent István Rádióban is mi kollégák örültünk neki, hogy egy nagyon kedves riportalanyunkat tüntették ki egy ilyen magas pozícióra. Államtitkár asszonynak ma egy nagyon-nagyon zsúfolt programja lesz. Be tudná ezt nekünk mutatni?
3: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat szeretettel, és hát a Vöröskereszt miatt jöttünk ma Miskolcra, de hát ugye én két laki életet élek, úgyhogy hétvégente is szoktam itt lenni, hiszen ez a szülővárosom. Most a Szívesen boltot nyitottuk meg, ami ugye egy a Vöröskereszt társadalmi vállalkozása. A terepet, a Vöröskereszt társadalmi vállalkozásai által termelt termékek, sajtok, mindenféle kerámia, csodálatos szőttesek, textíliák kerülnek itt, nem csak bemutatásra, hanem eladásra. Ez nagyon-nagyon impozáns, ugye egy társadalmi vállalkozás ugye úgy tud működni, hogy nem csak megváltozott munkaképességűeket, hátrányos helyzetűeket, illetve olyanokat akár foglalkoztat, akik ugye az elsődleges munkaerőpiacon nehezen boldogulnának, őket teszi képessé, őket vonja be, őket képzi, ugye ezekben a vállalkozásokban, hanem az általuk termett portékát el lehet adni. Tehát ez óriási nagy dolognak tartom, és ugye a Szívesen boltba egy közösségi tér is, ahol majd mindenféle kézműves műhelyek is otthonra lelnek. És hát ez a főutcán van, úgyhogy Miskolc egy újabb, ilyen kis, úgy tetszik, gyöngyszemmel gazdagodott, és a főutcának ez fontos, hogy ugye a élet, ugye a polgári életnek a fontos eleme az, hogy azért itt legyen élet a főutcán. Úgyhogy ennek is nagyon örülök. Aztán megyünk a véradás szervező call centerbe, ami szintén megváltozott munkaképességűek üzemeltetnek, ez nekünk szívügyünk. A Szociális és Családügyi Minisztériumnak az egyik fő, hogy is mondjam, fókusza az, hát most csúnya szóval élve elnézést, de célcsoportnak hívom, de a legjobb értelemben, úgyhogy nem is kell mondani, azt gondolom, miniszter úr személyében is egy garancia az, hogy egy látássérült miniszter különösen fókuszált erre a területre. És aztán megyünk tovább, egy hajléktalan, a Hajlék Szociális Otthon gyarapszik 17 új férőhelyel, 60 van eddig is, úgyhogy egy 77 férőhelyes otthonnál fog bővülni. A hajléktalan ellátás is államtitkárságunk feladata. Ugye mondtam, hogy szociális család idősügyekkel foglalkozunk, tehát a hajléktalanok is beletartoznak a szociális ellátórendszer szerves részei, és sokszor róluk olyan lemondóan szoktak nyilatkozni. És én azt gondolom, hogy nekünk különös feladatunk, hogy a társadalmat is érzékenyítsük a hajléktalansággal kapcsolatos problémára, szinte közhely, hogy bárkiből bármi lehet, abban az értelemben is, jó és rossz értelemben, elég egy rossz döntés, egy rossz pénzügyi döntés, egy válás, egy kis, hogy is mondjam, olyan életszakasz, ami krízis, és sajnos az van, hogy ilyenkor az ember bele tud sodródni ilyen élethelyzetekbe, és csak azért mondom, mert az átlagember általában

0: távolítja a hajléktalan kérdést magától. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ráadásul itt idős hajléktalanoknak nyújtanak bentlakásos ellátást, ami kifejezetten fontos. És a napot, a délutánt a Tűcén a szeretetben zárjuk, amit egy kedves volt tanítványunk vezet, különben mindenhol tanítványok vannak, és ez nagyon örömteli. Ez is egy társadalmi vállalkozás, ahol a többek között ott termelt termékeket árusítják itt a Szívesen boltba. Úgyhogy kerek egész lesz így a nap számunkra.
1: A eddigi hónapok tapasztalatai alapján mi lehet az a minisztériumoknak a legnagyobb kihívásait? Említette, hogy milyen feladatkörük van. Mi volt az, amit úgy látja, hogy a legnagyobb munkát igényel?
0: A legnagyobb munkát jelenleg a béremelésnek a kiharcolása jelenti. Mindenki várja a 25%-os béremelés bekövetkezését a szociális és gyermekvédelmi ágazatban. Munkatársaimon, ugye 90 ezer embert jelent ez, akik ebben az ágazatban dolgoznak. Azt gondolom, hogy nem kell bemutatni a gyerekvédelemnek azokat a területeit, ami ráirányította különösen erre a figyelmet. A szociálisról is lehetne beszélni, hiszen az államtitkárságunk felel a szociális és gyerekvédelmi főigazgatóság keresztül azokért az állami intézményekért, ez 82 intézménynek a közel 900 telephely az országban, ahol bentlakásos otthonok vannak, ezek által nagy létszámú bentlakásos otthonok, több funkciós fogyatékkal élők ellátása, pszichiátriai szenvedélybetegek és így tovább idősek, ezeknek az ellátásaért és az ott élők rettenetes bérállapotban vannak. Nem kell szerintem a rádióhallgatóknak se, kicsit is tájékozott ezt ragozni. Ez egy óriási felelősség számunkra, ezért próbáljuk az elmúlt 100 napban, és különösen az elmúlt 2 hónapban kihangosítani. Ezért vannak, ez a kommunikáció, ezért helyezünk erre hangsúlyt, hogy mindenki, egy átlagpolgár is érezze, hogyha bekerül egy idős hozzátartozó az állami ellátórendszerbe, tehát, hogy mindenki érintett ebben, és hogy ez közös felelősségünk, hogy az ott dolgozók méltó megbecsülést kapjanak. Úgyhogy ez hihetetlen nagy energiákat mozgósít belőlünk is, tőlünk is, és a lehető legtöbb energiát most erre koncentrálunk az energiáinkkal. Persze emellett, amit csináltunk, ugye másik államtitkárságunk Gyurkó Szilvia vezetésével, ugye a gyerekvédelem, mint most említésre került, ők készítettek egy gyerekvédelmi diagnózist. Feltárták mindazokat a problémákat, amik vannak, és erre kijelöltek egy cselekvési tervet. Ezt csináljuk a szociális szférában általában. Nem csak a szakellátással foglalkozunk, hanem az alapellátással is. Nagyon-nagyon nagy célunk, hogy az alapellátást megerősítsük. A saját területömről beszélve a családsegítő szolgálatoknak vissza akarjuk hozni az eredeti funkcióját, amit a 80-as években kapott, prevenció, extenzív és intenzív szociális munka, a jelzőrendszernek egy hiteles szereplőjévé válva a családsegítő szolgálatokat meg kell újítani. A szociális munka fényét vissza kell adni, lehetetlen, hogy nincs nappal is hallgató, ezt egyszerűen én elfogadhatatlanak tartom, úgyis, mint felsőoktatásból jövő ember. Ennek a szakmának a presztízsét viszont csak úgy lehet visszaadni, hogyha a béremelést ki tudjuk harcolni. Különben ez nem fog menni, a fiataloknak ez nem perspektíva, hogyha ez nem történik meg. Úgyhogy ez egy csodálatos szakma. Tényleg én most az elmúlt 100 napban minden ágát, bogát még jobban láttam, mint oktatóként, kutatóként. Említettem a hajléktalanságot, de ugyanúgy, higgyék el, akár akik most hallgatnak majd bennünket, ugyanilyen tényleg szerethető, illetve bele tudjuk helyezni magunkat egy hányatatott sorsú, krízisbe lévő embernek a bármilyen problémájában, ha van egy kis szívünk, és remélem a hallgatóknak, akik most hallgatnak minket, van szívük. Tehát ez mindannyiunkat érintő fontos kérdés, és ahogy én láttam itt a célcsoportokat, arra gondoltam, hogyha én szociális munkás szakot is végeztem, direkt azért, mert mindig szerettem volna látni azt, hogy mi van a társadalomban. És azt gondolom, hogy ez az egyik legnemesebb hivatás a világon. És ennek a presztízsét csak mi, a minisztérium segítségével tudjuk visszaadni, ezen dolgozunk.
1: Még egy utolsó személyes kérdésem, hogy legyen, már nagy családos ember vagyok, óriási rengeteg unokatestvérrel, 5-en vagyunk testvérek, és hogy látja, hogy a nagy családosokat mennyire sikerül majd támogatniuk?
0: Abszolút. Tehát ugye a családpolitika is hozzánk tartozik, van itt is egy örökségünk, ugye az a lényeg az örökségnek, hogy és azzal szeretném kibővíteni ezt az örökséget, hogy a családpolitika az minden családra vonatkozik. Azokra is, akiknek akár olyan értelemben nincs gyerekük, tehát ketten élnek egy háztartásban, azokra az idősekre is, akik akár ugye elég magas a 65 év pluszosoknak az aránya a társadalom, és egyre növekszik, vannak előrejelzések erre, a nagycsaládosokra szintén, az egyszülősökre szintén, én magam is voltam egyszülős, tudom, hogy az egy nagyon-nagyon kemény krízishelyzet, ezért az iskola kezdési támogatásba őket is segítettük, tehát azt gondolom, az elváltak, egyszülősök, egygyerekesek, sokgyerekesek, és a sokgyerekeseknél hadd említsem, hogy azt gondolom, hogy a hátrányos helyzetű csoportok, hát ez az államtitkárságunkhoz tartozik szintén, az esélyteremtés, tehát a családpolitikát újra akarjuk hangolni. A jó szolgáltatásokat meg fogjuk természetesen tartani, senki ne érezze, hogy tőle bármi is elvételre kerül, viszont az alsó középosztályt és a, hogy is mondjam, alsó-alsót is megsegítjük ezekkel a szociálpolitikai intézkedésekkel.
1: Államtitkár asszony, nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok az eddigi munkájához, és sok erőt kívánok a további szolgálatához.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: Miskolc közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyerte a Szimba zöld folyosó projekt megvalósítására, amely egy 3,2 kilométeres kerékpáros és gyalogos útvonalat hoz létre a Gyüri kapu és a belváros között. A beruházás 1200 méter új bicikliutat, 10.000 négyzetméter zöld felületet és 4400 négyzetméter közösségi teret eredményez. A fejlesztés során modern utcabútorokat, energiatakarékos közvilágítást és új pihenőhelyeket is kialakítanak a patak partján, hogy a terület teljesen integrálódjon a város mindennapi vérkeringésébe. A részletekről Széchenyi Marianna, a térség önkormányzati képviselője adott tájékoztatást.
1: Először is előjáróban elmondanám, hogy nem csak képviselőként, hanem törzsikeres miskolciként is örömmel szolgál, hogy részt vettek érintett képviselőként az ilyen projektekben. Azért is fontos, mert szeretnénk ezzel a projekttel felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a Szimbának milyen fontos értéke van a városunkban. Természeti értéke mellett sokan, akik itt élünk, mindennapi életünk része, de valahogy ezt természetesnek vesszük. És ennek a projektnek külön kiemelkedő célja az, hogy a színvának egy nagyobb értéket hozzunk a lakosság életében. Nem csak természeti vonatkozásban, hanem egy olyan vonatkozásban is, amivel szeretnénk a Miskolcon élők mindennapi életét segíteni. Gondolok itt a gyalogosokra is, gondolok itt a kerékpárral közlekedőkre is. Fontos, hogy pontosítsunk és behatároljuk a projektnek az útvonalát. A beruházás Miskolc középső részén a Szent István tér és a Győri kapu között a Szimba mentén egészen a Kalapács útig fog megvalósulni. Konkrétan a projektet úgy bontanám le, hogy a Nagyváti utca és a Szent István tér közötti pontszerű fejlesztések, tehát forgalomtechnikai fejlesztése fognak megvalósulni. A Nagyváti utca, a Kalapács utca között új gyalogos és kerékpár útvonal fog épülni a Szimba mentén, és a patakpart több pontján kisebb közösségi tereket, találkozóhelyeket fogunk létrehozni, tehát itt a gyalogosok körében gondolunk arra, hogy pihenőpadokat, utcabútorokat fogunk kihelyezni, tehát tulajdonképpen tájépítészeti jelleggel is fogunk ebben gondolkodni. Tehát azért is mondjuk, hogy egy komplex fejlesztés fog megvalósulni, hiszen nem csak a zöld folyosó, mint ahogy a neve is mutatja, hanem azt, hogy az ott élő emberek, gyalogosok, kerépára a közlekedőknek megpihennek, leülnek, tehát tulajdonképpen egy közösségi célzata is van ennek a projektnek. Jelen helyzetben a tervezés, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés van elindítva, tehát tulajdonképpen egy célzottan, szisztematikusan felépített projekt megvalósításról van szó. Maga a beruházás értéke 2,2 milliárd forint, tehát ez is mutatja az összeget, hogy tartalmában is milyen sokrétű projektről beszélhetünk. Maga a megvalósítási időszaka az 2025 és 29 között fog megvalósulni, és ahogy említettem, a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzés szakaszában tartunk, és ez egy komplex összefogás eredménye, tehát itt a Miskolc megyei jogúváros önkormányzata, a Közlekedési Beruházási Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit ZRT és a Mikom Nonprofit Kft. Mint együttes konzorciumban vesznek részt a projektben. Még a tervezői szakaszban vagyunk, de ahogy a miskolci lakosság tapasztalhatja a többi projektek kapcsolatában is, mi igyekszünk arra, hogy mind a sajtó, tehát az írásos szóbeli formában a napra pontosan, tényleg szisztematikusan tájékoztatni a lakosságot arra, hogy mire kell készülniük, mettől meddig tart, mire számíthatnak, hiszen ezzel is fontos, hogy felkészítsük a lakosokat arra, hogy a napi közlekedésben ez mennyire fogja őket befolyásolni. De én úgy gondolom, hogy mindenkitől türelmet kérve, utána egy nagyon szép és nagyon eredményes és nagyon értéket növelő projektet fogunk bemutatni a lakóknak. Én úgy gondolom, hogy minden projekt, ez pozitív kell, hogy tapasztalódva a lakosság életében, hogy ezt érezzük. Maga a Győri kapu tekintetében közelebb hozzuk őket a belvároshoz, ugyanúgy, mint a többi kertváros vonatkozásában is maga a Győri kapu közelebb kerül Miskolc belvárosához, és ami a legfontosabb, hogy a színva egy új jelentést tartalommal fog szerepelni a miskolciak életében. Nagyon sok lakóval vagyok napi kapcsolatban, hiszen ez a fő feladatom, hogy a lakosság érdekét képviseljen bent az önkormányzaton is. Én mosolygó embereket szeretnék látni, kerékpárral, balesetmentesen, biztonságban közlekedő családokat szeretnék látni, baráti társaságokat, akik tényleg kihasználva ezeket a pihenőhelyeket, mindennapi életükbe egy kis mosolyt és boldogságot tudnak ezáltal bevinni, és mi pedig az önkormányzaton számunkra az a legfontosabb, hogy a lakók irányában minél több pozitív és elégedett a visszajelzést kapjunk.

0: Ősszel is folytatódnak az útépítési munkálatok Miskolcon, így a 3-as és a 26-os főúton továbbra is korlátozásokra kell számítani. A burkolat felújítások miatt sávlezárások nehezítik a haladást, emiatt az autósoknak a következő hónapokban is jelentős torlódásokkal és terelésekkel kell kalkulálniuk. A munkálatok a tömegközlekedést is érintik, egyes buszjáratok módosított, terelt útvonalon közlekednek, és néhány megálló ideiglenesen kimarad, mivel a korlátozások az őszi időszakokban is érvényben maradtak, aki teheti továbbra is válasszon alternatív útvonalat. A részletekről Tard Levente, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Igazgatósága, Vármegyei Fejlesztési és Fenntartási Osztályvezetője adott tájékoztatást.
1: Hát elég nagy beruházásokba kezdtünk az idén. Március elején elindult a 3-as számú főút felújítása, egészen a Harsányi táblától, Miskolc Harsányi végétől a belvárosig, tehát a Színva parkig, illetve április közepén elkezdődött a 26-os számú út felújítása. Ennek a kezdőszelvénye a Búzatérnél van, a végszelvénye pedig a Szentpéteri kapui táblánál. Tehát gyakorlatilag a miskolci belterületi főutak észak-dél irányú fő közlekedési pályája év végéig föl lesz újítva a városnak. Hogy haladtunk? Körülbelül 50%-os készenlétben van most mind a két projekt, illetve konkrétan a Színva park előtti rész, az egy külön projekt volt, az már lezárásra került. Vasárnap, azaz 9-én este került kiépítésre a Miskolc pláz előtti csomópontnak a lezárása. Ez mai nap hétfőn már ugye fennakadásokat okoz. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a Szeles utca a Jókai Mór út irányából a Szentpáli útig egy irányból közelíthető meg, tehát a Jókai Mór irányából közelíthető meg, viszont a Szentpáli út és a 26-os számú főút között teljes egészében le lesz zárva, illetve már most le van zárva a Szeles utca. Sajnos ezt a csomópontot, a 26-os számú főút ágát csak ilyen lezárások mellett lehet normális időben megépíteni, mert olyan mennyiségű akna található a csomópontban, amit egyszerűen nem lehet kerülgetni. Keresztirányú forgalommal ezt nem lehet megoldani. Kénytelenek voltunk lezárni a Szeles utcát. Hát mivel hogy ez a Szeles utca le van zárva, ezért a tőle délre található utakon lehet megkerülni. Tehát hogyha Budapest irányából jövünk, akkor a Madarász Viktor utcán lehet megkerülni, vagy a Horváth Lajos utcán keresztül, illetve hogyha Diósgyőr felől jövünk, akkor pedig a Jókai Mór utcáról a Petőfi térnél egy balra kanyarodó sávot kialakítottunk. Ez normális, megszokott forgalomban, ez itt csak egyenesen lehetne tovább menni, és akkor itt ezen a balra sávon ki lehet a 26-os felé menni az Arany János tér irányába. Én azt javaslom mindenkinek egyébként, aki tudja, kerülje el ezt a csomópontot, a 26-ossal párhuzamosan a Huba utcán el lehet menni a lakótelepen keresztül, ott kisebb utcákon át meg lehet kerülni ezt a csomópontot. Ha valakinek mégis muszáj erre jönnie, illetve nincs lehetősége kikerülni, legalább egy fél órás torlódással számoljon, tehát annyival korábban induljon el. Ebben a konkrét csomópontban augusztus 30-ával tervezzük visszaadni a forgalomnak a felújított utat, viszont azt azért hozzá kell tennem, hogyha megbontunk egy utat, akkor ott a föld alól érdekes dolgok jönnek elő. Például itt ennél a résznél, ahogy fölmartuk a külső sávot, valószínűleg egy közmű helyreállítás bukkant föl, ahol gyakorlatilag nem volt pályaszerkezet az útnak, csak két réteg aszfalt, meg egy kis vékony beton, tehát itt gyakorlatilag föl kell újraépítenünk a pályaszerkezetet, és azért ennek időigénye van. Próbáljuk nyújtott műszakokkal, illetve hétvégi munkavégzéssel is gyorsítani a kivitelezést, de nem várt dolgok közbejöhetnek. Még egyszer mondom, én augusztus 30-ára gondolom, hogy be tudjuk fejezni ezt a csomópont felújítást. Én azt kérném, hogy a sebességet mindenképpen csökkentsék, tehát a 40-es tábla az nem véletlenül van kirakva. Oda kell figyelni a terelő táblákra. Nagy sebességnél ugye az ember nem tud úgy normálisan, biztonságosan sávot váltani, illetve a dolgozókat is veszélyeztetik a nagy sebességgel, illetve én egy dologra hívnám még fel a figyelmet, a cipzár elvezzel. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy külső sáv le van zárva, és valaki már korábban besorolt a belső sávba, a nyitott sávba, akkor azért egy embert illik beengedni magunk elé, hogy ne alakuljon ki torlódás. Ez nagyobb városokban már kialakult, Miskolcon még azért én úgy látom, hogy ezt még tanulni kell. Meg türelmet kérnék a közlekedőktől, hiszen ő érdekükben van elsősorban ez az egész felújítás. Hát először is az ideiglenes forgalomtechnikát építik ki a kivitelezők, ezután pedig az aszfaltmarás történik meg. Ezután a közmű szerelvényeket építik át, aknákat, víznyelőket, a szegélyeket, majd az aszfalt réteg visszaépítése következik. Ez lehet egy rétegű, több rétegű, illetve az aszfalt rétegek közé aszfalt erősítő rácsot is ennél a két konkrét útnál a repedések megjelenésének késletet is érdekében beépítünk. Amikor elkészül a burkolat, akkor a burkolati jelek felfestése történik meg, illetve a kresztáblák cseréje. Még a hármas útnál a kivitelezés, tehát a burkolat felújítás előtt szükséges volt a vízvezetékek cseréjét is megoldani, ezt az ERV végezte el, úgyhogy így egy, hogy mondjam, egy optimális forgatókönyv valósult meg. Először a közműveket újították föl, utána pedig az útburkolatot sikerült felújítani, így elkerülhető az a helyzet, hogy mondjuk a felújított út alatt történik egy csőtörés, és akkor a frissen felújított aszfaltot fel kell bontani, úgyhogy ez egy nagyon jól elsült szerintem ez a kivitelezés itt a hármas úton. A hármas út az konkrétan az 50%-os teljesítése lesz kész, ha a most lezárt szakasz, ami a Futó utca és a régi gyógyszertár között van, most ennek a külső sávjait kezdte el felújítani a kivitelező, majd aztán a belső sávokat is felújítja. Ha ez a szakasz megvan, akkor kb. 50%-os készültségen lesznek. Ugye még hátra van a régi gyógyszertár és a Színvapark közötti szakasz, az későbbiek szeptemberrel kezdődnek el. A 26-oson, hogyha a Szelessi úti felújításon, ugye augusztus 30-ával tervezzük, hogy befejeződjön, akkor gyakorlatilag a legnehezebb része, mert én szerintem ez a legbonyolultabb rész, ez a csomópont. Utána gyakorlatilag már csak itt a Szelessi utca, meg a 20 emeletes közötti rész felújítása marad hátra az őszre, ugyanis a Szelessi úti csomópont mellett még a kórház és a Tesco csomópont közötti részt, azt ott is a külső sávokat most újítják föl. Ez a két főút, a 3-as és a 26-os eléggé terhelt, forgalmilag terhelt utak. A 3-as útnak egy kb. 25 ezer egység jármű per nap a terhelése. Itt a Szeles úti csomópontban a 26-osnak pedig 31-2 ezer egység jármű per nap, úgyhogy eléggé ki vannak használva ezek az utak. A Szeles úti csomópont az a 80-as évek végén épült. Tehát azt jelenti, hogy 38. évébe lépett a szerkezet. A jelenlegi szabvány szerint főútat azt 15 éves időtartamra tervezünk, pályaszerkezetet, tehát nagyon-nagyon indokolt volt már ez a felújítás, aki közlekedik rajta, azért láthatta, hogy a csomópontokban nyomvájusodott, ahol nem volt csomópont, ott is már repedezett, tehát nagyon a végét járta már a burkolat, úgyhogy erre mindenképpen szükség volt, úgy mondom, hogy a 24. órában voltunk. Burkolat felújítás az előreláthatólag 10 éves időtartamra szól. Én szerintem azért ez többet fog bírni. Nagyon nagy teherbírású SMA nevezetű aszfalt keverékből építjük meg, az autópályákat is ilyennel szokták burkolni. Bizakodóak vagyunk, hogy 10-15 évre mindenképpen megoldódik ez a kérdés.

0: Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban, az autót érdemes kerékpárra, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. A biztonság érdekében pedig a város iskolái előtt délelőtt és délután rendőrök segítik majd a zökkenőmentes közlekedést. A részletekről Molnár Emil, a közlekedésrendészeti osztályvezetője adott tájékoztatást.
1: A szeptember első az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember első, hanem úgy a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben, Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába. Aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legszélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymást az úton. Talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor hát ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert hát számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre. De azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost, nem olyan nagy nehézség ez, sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk. Akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az útteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelőhely előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőhelyet úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk. Az iskolák környékén azért mi ezt az észlehetőséget segítjük, mert jó néhány iskola környékén található gyalogátkelő helynél, ott lesznek a kollégáim reggel és délután is, segítik a gyalogosok közlekedését, segítik a járművek közlekedését, és igyekszünk mindenkinek olyan helyzetet teremteni, hogy minden kevesebb konfliktussal, minél gyorsabban, minél nyugodtabban jusson az úti céljához, de együttműködéssel lehetséges ez csak. Vagy a megállással is elé tudjuk segíteni, hogy olyan helyen állunk, meg olyan helyen tesszük ki a gyerekeket az iskolába, ahol másokat nem akadályozunk. A gyerek figyelmét felhívjuk, ahogy kiszáll, hogy nézzen körül az úttesten, mielőtt átmenne mind a két irányban, és amikor biztonságosnak érzi, csak akkor keljen át. Esetleg még mi is megállunk a kijelölt várakozó helyen, ahol nem akadályozzuk a többi közlekedőt, és a gyereket átkísérjük azon a gyalogátkelőn, megmutatjuk neki, hogy hogy kell átmenni, hogy mire kell figyelni, ezzel is ügyelve az ő biztonságukra, és minden autósra vonatkozik persze az, hogy ne álljon meg mondjuk közvetlen gyalogátkelő helyelét. A párhuzamos közlekedés esetén, amikor a külső sávon vagy a belső sávon haladó megáll, mert ő látja a gyalogos. akkor aki a másik sávon áll, az is álljon meg, ha ő még nem lát egy gyalogost, akkor is, mert a veszélyes szituációk akkor alakulnak ki, amikor valaki már megadja a gyalogosnak az elsőbséget, biztosítja az áthaladást, de a másik sávban lévő nem. A gyalogosunk csak azt a járművet figyeli, aki hát szabályos és odafigyel a másikra, közben pedig gyorsan elmegy mellette egy jármű, akire már azt gondolnánk, hogy hát ő, ha az egyik megállt, akkor a másik is megfog, de sajnos ez nem mindig van így, és ebből az elmúlt hónapokban ebből kifelé több baleset történt. Hát jó lenne, ha most a szeptember folyamán egy sem lenne. Sajnos a balesetekhez kapcsolatok azt mutatják, hogy nem jó irányba haladunk, változtatni kell. Én kérek mindenkit, hogy figyeljen a gyalogosokra, figyeljen a kerékpárosokra, és figyeljen a másik járművezetőre, autósra, tehergépkocsi vezetőre, motorkerékpárra, közlekedőre, és segítsük egymás közlekedését. A gyalogosokra és a kerékpárosokra is megvannak a szabályok, ezeknek a közlekedési módoknak is megvannak a szabályai. Ami a legfontosabb, hogy hirtelen váratlan cselekvést senki ne hajtson végre. Tehát kerékpárral ne hajtsunk egy útkeresztődőzésbe váratlanul, főleg ott ne, ahol mondjuk elsőbséget kell adnunk a másik irányból érkezőnek. Gyalogosként is ugyanez a feladat, hogy ha átkelek az út egyik oldalra másikra, akkor lehetőleg a közelben lévő kijelölt gyalog átkelőket vegyem igénybe. Takarásból leginkább, akik mondjuk akár személygépkocsival, akár autóbusszal, akár villamossal mennek, ezeknek a járműnek a takarásából ne lépjünk hirtelen az útestre. Mindenki vegye azt a kis fáradtságot, hogy a közelben lévő kijelölt gyalog átkelőhelyig elmegy járdán, és ott megy át, ahol ezt szabályszerűen megteheti. A bokrok, fák, oszlopok takarásából, ha valaki kilép az úttestre, akkor ezzel nagyon-nagyon megnöveli a baleseti kockázatot. Kerékpárosként, gyalogosként is most még ugyan nincs nagy probléma ezzel, de a nappalok rövidülésével a sötét időszak is előjön, és ez is egy kockázat. Tehát főleg kerékpárosként a megfelelő világító felszerelések legyenek, ilyenkor a járműben is használják, és lakotelten kívül rossz látási viszonyok között, vagy hát csökkent látási viszonyok között a mellény viselése, és ha ezeket a hát szerintem nem is nagyon szigorú feltételeket mindenki betartja, akkor kevesebb balesetet kell nekünk látni, helyszínelni, ami mindenkinek a javát szolgálná.

0: Teljesítette céljait a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának tehetséggondozó programja. A STEMers Akadémia keretében 20 kiemelkedő középiskolás diák kapcsolódhatott be közvetlenül az egyetemi kutató munkába. A fiatalok mentorok irányításával olyan aktuális kihívásokkal foglalkoztak, mint a mikroműanyagok jelenléte vagy az elektronikai hulladékok kezelése. A sikeres kezdeményezés hatékony hidat képez a középiskola és a felsőoktatás között, megalapozva a jövő természettudományos és műszaki életpályáit. A részletekről dr. Mádainai dr. Üveges Valéria, a program koordinátora adott tájékoztatást.
1: Ez a program a Nemzeti Tehetségprogram pályázatán indultunk, azzal a céllal, hogy egy ilyen STEM Akadémia tehetséggondozó programot működtethessünk itt a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon. És az volt a cél a programban, hogy összekössük a középiskolás diákokat az egyetemmel oly módon, hogy bevonjuk őket tudományos kutatásba, betekinthessenek az itteni órákba, vigyük el őket olyan közösségi élményekre, terepgyakorlatokra, ahol a hallgatóinkkal tudnak találkozni, az oktatóinkkal tudnak időt tölteni, hogy egy kicsit közelebb hozzuk számukra az egyetem világát. És ez a program nyert nagy örömünkre, úgyhogy több mint 14 millió forint támogatás állt rendelkezésre ennek a programnak a megvalósítására. Természetesen a legfontosabb célunk az volt, hogy a természettudományok irányába mozgassuk el a diákokat. Kerestünk olyan diákokat, akik erre fogékonyak voltak. Nyilván úgy pályáztattuk a résztvevő diákokat, hogy azért ez egy kritérium volt, hogy érdeklődési kör az természettudományos legyen. Nyilvánvalóan, hiszen a mi karunknak a kompetenciái az, amiben itt mi hozzá tudtunk tenni ehhez a programhoz leginkább, és ez volt a legfőbb cél, hogy olyan tématerületeken tudjunk közös kutatásokat végezni, ami azért alapvetően a földtudományok, környezettudományok égiszébe tartozik, és ehhez kerestünk diákokat, és ehhez rendeltünk hozzá témákat, témaköröket és mentorokat itt az egyetemen belül. Célunk volt a pályázat során is már, hogy nem csak gimnáziumi, hanem technikumi hallgatók számára is megnyitottuk ezt a lehetőséget, és itt erősen támaszkodtunk azokra a partneriskolákra, akikkel már van valamilyen együttműködés, összejárunk különböző rendezvényeken, vagy a konferenciáinkra, diákkonferenciáinkra küldenek diákokat. Úgyhogy Edelényből, Békéscsabáról, Tokajból is voltak diákok, jellemzően technikumi diákok, amellett, hogy miskolci középiskolák, gimnáziumok diákjait is sikerült fölvenni ebbe a programba. Több mint 30 jelentkezőnk volt egyébként, aminek nagyon örültünk így az első alkalommal, ez egy nagyon szép szám, és a program keretében 20 diákot tudtunk foglalkoztatni, ösztöndíjasként bevonni ebbe a programba. Nekünk volt egy elképzelésünk, és mi összeraktunk egy ilyen kb. 30 darabból álló listát, hogy milyen témaköröket gondolnánk mi. Aztán ehhez képest nem teljesen úgy alakult, mert hogy természetesen voltak diákok, akik ebből a listából választottak, de voltak olyanok is, akik saját témával jöttek, és akkor hozzájuk kerestünk mentort, és olyan témakört megegyeztünk, hogy mi lenne az, ami őket is érdekli, és természetesen azért a mi infrastruktúránk is, kutatási hátterünk is rendelkezésre áll, de nagyon-nagyon széles körű lett a paletta. Néhányan azért a víz témakörével foglalkoztak, de ott is igen széles körűen volt, aki a mikroműanyagokkal foglalkozott, volt, aki a klímaváltozás hatását vizsgálta itt a Bükki csapadék mennyiségeknek a vizsgálatával, volt, aki a lázbérci víztározóval foglalkozott, tehát csak a vizes témán belül is ilyen szélesebb kör volt, de gyakorlatilag a geostatisztika, a különböző ilyen műholdas adatoknak a feldolgozása, a szenzoros adatok feldolgozása is terítéken volt. Voltak, akik baktériumokkal foglalkoztak. Ugye ez az én saját területem volt, úgyhogy nekem két csapatom is volt, akik ezt választották, ezt a témakört, úgyhogy tényleg elég széles volt. Nem, nyilván biztos kihagytam sokat, de nagyon sokféle tématerület volt, és én azt gondolom, hogy azért sikerült mindenkinek olyan témát találni, adni, amiben jól érezte magát. Kicsit ketté választanám a dolgot. A kutatásoknak volt egy szabályozottabb menete, hiszen ott gyakorlatilag az, az igazság, hogy kicsit késve tudott indulni a projekt, úgyhogy január végén volt a nyitó rendezvényünk, amikor ezt a 20 diákot föl tudtuk venni a programban, tehát februártól kezdtek el dolgozni a mentorokkal, és május-június környékén pedig már be kellett mutatni a kutatási eredményeiket, úgyhogy ez azért volt egy ilyen intenzív mentorálási, kutatási időszak mindenkinek, és emellett emellett pedig kínáltunk számukra különböző lehetőségeket, laborlátogatási lehetőséget, terepgyakorlatot szerveztünk. Online módon is több programot kínáltunk, ez muszáj is volt, mert hogy ugye Békés Csaba, Tokaj, Edelény nem itt van, és ezek a diákok azért egyébként közben teljesítettek igen magas szinten az iskolában is. Úgyhogy jellemzően délutáni foglalkozásokat online tartottunk, életút bemutatókat tartottunk, olyan alumnisokat kértünk fel, azért ilyen fiatalabb, legfeljebb ilyen 40-es korosztályból, akik akár szerte a világban vannak, különböző tématerületeken dolgoznak, és az ő életútjukat úgy gondoltuk, hogy jó, ha látják a diákok, hogy ezen a STEM területeken mennyi lehetőség van, és milyen érdekes dolgokkal lehet foglalkozni. Emellett voltak természetesen jelenléti foglalkozások, a nagy rendezvényeinket nyilván kihasználtuk, hiszen itt azért volt ebbe az időszakban egy ásványfesztivál, itt mindig kínáltunk számukra, külön a STEM akadémiások számára is előadásokat, amiket meg tudtak hallgatni. Az egyetemi innovációkról tartott rektorhelyettes asszony nekik egy előadást, tehát azért több ilyen dolog volt, igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget ebben a nagyon szűk időintervallumban.
2: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette, a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda pedagógusaival imádkozunk együtt.

0: Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiunk és televíziunk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária,

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben a szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjük Szent Fiánál a következő tanévre, intézményünk közösségéért, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Ovoda Alapfokú Művészeti Iskola növendékeiért, szülőkért és az ott dolgozókért. Ugyanebben a tizedben egy fiatalember testi-lelki egészségéért és gonosztól való szabadulásáért kérjük a szűzanya égi pártfogását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben imádkozzunk egy nyíregyházi édesapa, nagyapa gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy nagymama kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását unokája továbbtanulásához, hogy elérhesse céljait és lelkileg megerősödjön.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölve.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az ötödik tizedben egy rakamozi édesanya kéri a szűzanya közbenjárását fia megtéréséért, a családhoz lélekben való visszatéréséért. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy balesetet szenvedett édesanya mielőbbi gyógyulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda pedagógusaival imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. A szerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A legszentebb oltári szentség örökimádó nővérei közösség 50 küldöttjét fogadta a Szent Atya szombaton délben az apostoli palota konzisztórium termében. Hozzájuk intézett beszédében arra kérte őket, hogy az alapítójukról kapott különleges karizmájuk erejében töltsék be hivatásukat, és így az ima és a munka, az eukarisztia imádása és a kolostorban való testvéri együttélés szálain keresztül a közösségi háló szövői legyenek. Leó pápa szeretettel üdvözölte az ágostoni rendregulát követő örökimádó nővéreket, akik római zarándok úton járnak a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna nővér nyomdokain haladva, aki 1807-ben alapította a rendet. Monostoraik egy része 50 éve a Szent Lélek Szövetség néven működik, főként Mexikóban. A kenyérrélet Isten folyamatos és csendes imádásának szentelik magukat. Az oltári szentség örökimádói, más néven a szentségimádók, olaszul szakramentinák, egy 1807-ben Rómában alapított rend, amelyet a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Magdolna alapított. A rend tagjai szemlélődő szerzetes nővérek, akik éjjel-nappal az oltári szentség imádásának szentelik magukat. Az ágoston rendi regulát követik. A Szentlélek Szövetsége egy körülbelül 30 monostorból álló csoport, amelyek többnyire Mexikóban találhatók és Erend családjához tartoznak. Világszerte közel 1000 szentségimádó szerzetes nővér szolgál, körülbelül 60 monostorban. Rendi ruhájuk fehér tunika, piros kapuláréval és fekete fátyollal. Szeptember 4-én kezdődött a pakisztáni kereszténység legkiemelkedőbb hitéleti eseménye, a Nemzeti Mária Zarándoklat a Szűzanya városában, Mariamabadban. A 180 milliós Pakisztán 1 millió hívőt számláló katolikus közösségéből félmillióan vesznek részt az eseményen, akik közt más felekezetűek, hinduk és muzulmánok is vannak, írja a Vatikán News. Az esőzések és a kellemetlen időjárás sem törte meg a pakisztáni hívők elkötelezett Mária tiszteletét. Idén is több ezren zarándokoltak el Mariamabadba, a pakisztáni katolikusok szeptember 4-én kezdődött 77. nemzeti zarándoklatára. Ez legfontosabb eseménye a helyi egyház Mária tiszteletének, amely szeptember 6-án még a mai napon tart. Lezárult a 2026 évi nyári pótfelvételi eljárás, amelynek eredményeként további 634 jelentkező nyert felvételt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. A pótfelvételi eredményekkel együtt összesen 3814 fő nyert felvételt az intézmény képzéseire a 2026-27-es tanévre. Az új hallgatók száma azonban a következő hetekben tovább növekedhet. A napokban még zajlik a beiratkozás a doktori iskolákba, a szakirányú továbbképzésekre és a részismereti képzésekre. Szeptemberben pedig külföldi hallgatókat is várnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Mindezek eredményeként a 2026-2027-es tanévre felvett hallgatóink összlétszáma várhatóan meghaladja a 4000 főt. Idén szeptember 13-án vasárnap lesz Egerben a kisasszony búcsú. A délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét Res András egerbaktai plébános mutatja be a baktai gyalogos zarándok hívek részvételével. A délután 16 órakor kezdődő szentmisét Mihályi Mátyás gyöngyösi káplán tartja. A szabadtéri misék után körmenet és agapé is lesz, szeretettel várnak mindenkit. Szeptember 19-én szombaton 19 órától Bibliai dalok címmel a Gyöngyösi Szent Bertalan főplébánián lesz koncert. Fülep Máté és a Gödöldői Szimfonikus Zenekar vonós együttese ad elő egyházzenei műveket. A koncertmester Horváth László lesz, a belépés ingyenes, szeretettel várnak mindenkit. A program az Ars Sacra Fesztivál keretében valósul meg. 11. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Az érseki palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 21-én 14 és 18 óra között várjuk a donorokat. Minden jelentkezőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A hegyközi karizmatikus megújulás szervezésében Basobora atya szeptemberben Magyarországra érkezik evangelizációs körútra. Ennek keretében az Egri Főegyház megyében több településre is ellátogat. John Baptist Basobora, Keresztelő Jánosról nevezett Basobora atya Ugandából származik, szabadító és gyógyító ima szolgálatairól világszerte ismert és elismert evangelizátor. Római katolikus papként szolgál egyházmegyéjének területén és a karizmatikus megújulás egyházmegyei koordinátora. A világ legkülönbözőbb részein végzett evangelizációs szolgálatai során nagy alázattal használja karizmáit, Isten pedig rendkívüli jelekkel, a Szentlélek ereje által végbe vitt testi-lelki gyógyulásokkal és szabadításokkal ad választ imáira. Népszerű előadó. 2013-ban Varsóban több mint 60 ezer katolikus gyűlt össze az általa vezetett ima találkozóra, de gyakran szolgál az USA-ban is nagy tömegek előtt. Hazájában, Ugandában árvaházat épített és iskolákat alapított. Létrehozta a Krisztus Barátai nevű alapítványt, amely otthont, iskolát és egészségügyi ellátást nyújt több mint 14 ezer Ugandában élő olyan árvának, aki elvesztette szüleit a háború vagy az AIDS miatt. Összegyűjti az elhagyott szeméttelepeken élő gyerekeket is, és evangelizációs útján nekik, az árvaházaknak és iskoláknak gyűjt adományokat. John Baptist Basobora atya evangelizációs programja hazánkban szeptember 15-én Sopronban kezdődik. Másnap szeptember 16-án Nagykanizsára látogat, majd Pécsre, Mogyoródra. Szeptember 19-én és 20-án Füzér Radványban, a római katolikus templomban hétvégi lelki gyakorlatot tart. Szeptember 21-én Miskolcra várja a híveket a Diósgyőri római katolikus templomba 18 órától, még szeptember 22-én kedden 17 órától az egri ciszterci templomba érkezik. Szeretettel vár mindenkit a hegyközi karizmatikus megújulás közössége. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott, megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás egyházmegyénk 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas, családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István alapításától kezdve, amíg Adzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek fesztiválja után ismét várjuk a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu és a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 22. részét, melyet Pokorni Lia olvas fel nektek.
2: Karácsony. Paddingtonnak a karácsonyról mindig az jutott eszébe, lassúság. Mert nem és nem akart jönni. Valahányszor letépte a naptár kis papírkallantyúit, az volt még ott, hogy 12 nap, 11 nap, vagy másképp hétfő, december, ennyi, meg ennyi, netán egy rajz, angyalkák, havaságakkal, madarakkal, karácsony még mindig sehol. Igaz élvezetes volt ez is, meg annyi minden mással kellett foglalkoznia, gondolni erre-arra, mikor jön a postás, mit hoz, csomagokat? Azok voltak a legtitokzatosabbak. Mi lehet bennük? Mrs. Bird ezekre különösen vigyázott. Paddingtonnak nem volt rá módja, hogy föltépje ennek, amannak az őrgő barna papírját. De ő maga is kapott karácsonyi üdvözleteket, és erről gondosan jalstromot vezetett. Felírta, kitől jött ez, kitől amaz. Nagyon fontos volt számára, hogy lelkiismeretesen válaszolgasson mindenkinek. Az lehet, hogy te csak egy kis medve vagy, állapította meg Mrs. Brown, de már is nagy hatást tettél az emberekre, már is nyomot hagytál. Ezt a mondást Paddington nem értette ugyan, de büszkén érezte, hogy igen fontos dolgot jelent. Az eléggé csodás volt kétségtelen, hogy az üdvözlőkártyák elrendezésében Mrs. Bird kénytelen volt segíteni neki, annyi ilyen üzenet érkezett. Paddington maga is készített karácsonyi kártyákat, sokat fejből rajzolt meg, régi perui emlékekből, másokat Mr. Brown magazinjából másolt ki. De mindegyiken ott volt a felirat, a következő kaparás. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. És szignálta is őket így, Paddington Brown. Belülre vagy hátulra meg több mancsnyomot is csinált a művek hitelességének jeléül. Nem volt bizonyos a kelemes karádzsony helyességében, de Mrs. Bird minden szónak utána nézett a szó tárban. Nem hinném, hogy túl sok ember kapott már medvétől karácsonyi és újévi lapot, amióta világ a világ, vélekedett a derékasszonyság. Nyilván örök emlék lesz nekik, hát nagyon kell neked is igyekezned. Egy este Mr. Brown úgy érkezett haza, hogy kocsija tetejére hatalmas karácsonyfa volt kötözve. Az ebédlő több szárnyú ablakánál kapott díszhelyet, és Paddington meg Mr. Brown díszítette aztán szorgalmasan színes villanylámpácskák füzéreivel és rengeteg ezüst akármivel, amelyek roppant változatosan fénylettek, lengedeztek. A papírláncok és a mindenféle növényzetek, Paddington nevezte így az indákat, gallyakat és ágakat, a szoba mennyezetére, szekrények oldalára kerültek. Csodás volt az összkép. Paddington szerette volna meggyőzni Mr. Brown-t, hogy a medvék igenis tehetségesek a rend behozatalban. Úgy csinálták a legtöbbször, hogy Paddington felállt Mr. Brown vállára, aki adogatta neki a rajzszögeket. Egy este aztán a munkálatok kellemetlenségekkel végződtek, mert Paddington véletlenül hegyével lefelé Mr. Brown fején felejtett egy rajzszöget, majd rátenyerelt. Mrs. Brown kétségbe esette, rohant be, hadd lássa, mi ez a kiabálás, és miért van sötét? Hát Mr. Brown rohangált körbe-körbe üvöltözve a fájdalomtól, Paddington meg a csilláról lógott, kirántotta félig a mennyezeti csatlakozást. De nagyobb baj így sem lett. A karácsonyi kiderokálás, Mrs. Bird hiába próbálta megtanítani Paddingtont a helyes kidekorálás szóra, teljes sikernek látszott és ígérkezett. Ígéretesek főleg a narancsok voltak Paddington számára, csak úgy roskadozott alattuk, s más gyümölcsök súlyától több kis asztal és a tálalon sem lehetett volna rajzszöget, azaz gombos tűt sem lejteni már. De Paddingtonnak nem volt szabad még csak hozzányúlnia sem a datojákhoz, fügékhez és az említett narancsokhoz. Mr. Brown pedig a pipázást váltotta még finomabb illatú szivarok füstölésére, meg más jó szagok is adódtak. Brownék házában emelkedett a hangulat, fokozódott mindenféle izgalom, és a csúcsot ott érte el mindez, mikor Judy és Jonathan hazatért a bent lakásos suliból. Csak maga karácsony szentestéje múlhatta felül minden csodákat. Brownék korán keltek. Ezer teendő volt még, de végre elérkeztek a bűvös nagy pillanatok. Paddington bontogatta a csomagokat a legnagyobb izgalommal. Csomagjait, melyekben ott remélte mind a várt dolgokat, melyekről jalstromot is készített, s az irományt, kaparmányt, felgyömöszölte egy használaton kívül levő kéménybe. És mi minden meglett? Egy nagy, kis vegyész felszerelés, ez volt Mr. Brown ajándéka igazi lombikokkal és kéncsövekkel, azaz kémcsövekkel, vegyszerekkel, melyek kristályosan csillogtak, lágyan porlottak álomszínekben. És Mrs. Browntól egy xilofont kapott Paddington, lévén, hogy úgy, de úgy rajongott a muzsikáért, főleg a csinglingi hangokért. A xilofon segítségével igazi hangorkánt produkálhat majd Paddington, felidézve a fuvolás és xilofonos perui indián dallamokat. Mrs. Bird doboza maga volt a bűvölet. Egy kockás sapka. Paddington listáján kétszer aláhúzva szerepelt ez a tétel, s hogy meglett, negyed óráig nem lehetett őt elvonszolni a tükör elől, annyiféleképp próbáltam, mindig ugyanazzal az eredménnyel. Hiper, szuper! Judy és Jonathan egy-egy útikönyvet ajándékozott neki, tele színes fotókkal és térképekkel, mivel hogy Paddington annyira imádta a földrajzot. Éjjel azonban Paddington szobájából olyan hangorkán kezdett hallatszani, hogy Jonathan és Judy is plafonig ugrott felriadva. Nagy hazafi vagyok, ki kételkedne benne, de hogy hajnali háromkor télidőn a himnuszt kelljen hallgatnom xilofon átiratban, félreütésekkel tarkítva, az mégis sok, nyögte Mr. Brown. Mrs. Bird végül lecsillapította medvéjüket, így a család is megnyugodott, s az éjszaka további része újabb incidensek nélkül telt.
1: Kedves gyerekek! Ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 22. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország harmadik alkalommal akadályozta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tovább lépését, ezúttal a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének technikai lezárásának blokkolásával, írja az Infostart. Az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásai szerint a magyar kormány csak akkor járulna hozzá a tovább lépéshez, ha Ukrajnában előrelépés történik az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Több mint 1 milliárd eurós támogatási csomagot biztosít Franciaország azoknak a gazdáknak, akik jelentős veszteségeket szenvedtek el a nyári hőség, aszály és erdőtüzek miatt, írja az Agroinform. A pénzből a terméskiesést kompenzálják. Japán cserebogarat találtak a bajorországi Lindau több település részén, derül ki az Agroinform cikkéből. A kártevő több mint 400 növényfajt támadhat meg, ezért a hatóságok karanténzónát jelölnek ki, amely a mezőgazdasági járművek és eszközök mozgatását is érintheti. A német Isar Aerospace vállalat szombaton bejelentette, hogy Norvégiából indított rakétát és állított pályára. Pályára álltunk, és épp most írtunk egy új fejezetet az európai történelembe. Ez az első alkalom, hogy egy magánszektor által fejlesztett rakétát a kontinentális Európából állítottak pályára, jelentette be a cég az X közösségi oldalon. A Spektrum rakéta nem sokkal 20 óra után szállt fel Andojából az északi sarkör északi részéről. A sikeres indítást több hónapos késedelem előzte meg, amely technikai és biztonsági problémák miatt történt. Tavaly márciusban egy Spektrum rakéta a földre zuhant és felrobbant egy próbarepülés során. Friedrich Merz német kancellár júniusban kijelentette, hogy Németország nagy várakozással tekint az Isar Aerospace indulására, és örömmel várja két másik német magán űrvállalat indításait is. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány fő posztjából beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény mai budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév, ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és a német nyelvű képzési programban vesz részt, még a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol fel, hős száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban is vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
1: Reklám.
3: Reményt és jövőt adok nektek. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon. Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotóművészek közreműködésével. Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok és filmvetítések várnak. Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2026. szeptember 11-e és 20-a között. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az arssacra.hu weboldalon. Az esemény főbédnöke dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A programsorozat média támogatója a Szent István Rádió.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Megjelent az új ember szeptember 6-ai száma. A tartalomból. Nem önmarcangolásra, hanem felelősségvállalásra van szükség. Az elesett hősökre emlékeztek a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Az egyházi autonómia és az új közoktatási stratégia a valós adatok tükrében. Tanévnyitó konferenciát szervezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. Hagyjunk fel a közönnyel, és kezdjünk el törődni a világgal. 1000 európai fiatal a békéért. In memoriam, Öveges József. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
7: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
8: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A mai alkalommal Wolfgang Amadeus Mozart A-dur hegedű versenyét és a Prágai Szimfóniát ismerhetik meg. Mozart A-dur hegedű versenye a műfaj legnépszerűbb darabjai közé tartozik. Világszerte a hegedűsök állandó műsorszáma. Egy 5 darabból álló impozáns sorozat záróköve, amelyben a szerző összegezte a versenymű fejlesztésében elért vívmányait, a továbbiakban pedig nem írt több hegedű versenyt. Az A-dur kompozíció befejezésekor 1775. decemberében Mozart mindössze 19 esztendős volt, de kivételes tehetségéről már mesterművek hosszú sora árulkodott. Különös, hogy valamennyi hegedűre írott versenyműve egy rövid időszak termése, amikor szülővárosában Salzburgban koncertmester volt a hercegérsek zenekarában. 1773-ban írta a B-dur hegedű versenyt, a következő évben a több szólóhangszert foglalkoztató koncertónét, majd 1775. júniusa és decembere között a további 4 hegedű versenyt. Ezt hamarosan 3 különálló tétel és a hegedű brács a szimfónia koncertante követte, miközben Mozart érdeklődése végérvényesen a zongora felé fordult. Tüneményes pályája elején még egyformán preferálta a hegedűt és a zongorát, a hercegérseki szolgálatban viszont a hegedű játékban látott kitörési lehetőséget. Az 5 hegedű verseny első előadója is minden bizonnyal ő maga volt, és némelyiket szánhatta egy Franz Xaver Kolb nevű helyi muzsikusnak, akit többször említettek a családi levelekben. A darabokat később gyakran játszotta Antonio Brunetti nápolyi hegedűművész, aki 1776 márciusától Salzburgban működött, mint zeneigazgató, majd Mozart külföldi tartózkodása idején a koncertmesteri feladatokat is átvette. Az A-dur hegedű verseny a hagyományos gyors-lassú-gyors tételrendet követi. A zenekar összetétele megegyezik a többi versenyművével. Két oboe és két kürt társul a vonóskarhoz, de Mozart itt már összetettebb, differenciáltabb feladatot szán az együttesnek. Az első tétel élénk, hármas hangzatfelbontásokra épülő zenekari bevezetéssel indul, a szólista belépése azonban meglepetést okoz. Mintha egy operai szereplő lépne színre, aki egy hatütemes, lassú szakasszal váratlanul megállítja a mozgást, hogy ezzel szinte reflektorként világítson rá a maga játszotta gyors fő témára. Szokatlan a tétel befejezése is a felfelé kanyarodó, légiesen eltűnő hármas hangzatnak köszönhetően, amely a zenekari expozíció végére rímel, és az egész mű lezárását előlegezi. A csodálatos szépségű lirai második tételhez alig találunk hasonlót, még a mester érettebb alkotásai között is. A korban ritka E-dur hangneme a legtávolabbi, amit Mozart még használt a keresztes előjegyzésűek közül. A zenekar által játszott kezdőszakasz motivikailag rendkívül változatos. Benne hatféle anyag követi egymást a szólista belépéséig, majd az egész tétel ezek visszatéréseire épül. A zárótétel témája szintén szokatlan. Háromnegyedes menüettet hallunk, amely további négy alkalommal tér vissza. A harmadik epizód a legkülönösebb. Ezt világszerte törökösnek hallották, bár kuruc kvartjaival és népies ritmikájával számunkra inkább magyarosnak tűnik. A korban minden távolinak, egzotikusnak számított, ami Bécstől keletre volt, így a mélyvonósok effektusai, amint a szőr helyett a vonófájával játszottak a húrokon, egyaránt idézhette a janicser zene és a magyar tánczene emlékeit. Hallgassuk most meg Mozart A-dur hegedű versenyének második és harmadik tételét, Baráti Kristóf és a Magyar Kamarazenekar előadásában.

Elhangzott Mozart A-dur hegedű versenyének második és harmadik tétele, Baráti Kristóf és a Magyar Kamarazenekar előadásában. A Prágai Szimfónia kéziratának végén Bécs 1786. december 6-a olvasható a befejezés dátumaként. Eleget téve a korábbi meghívásoknak, Mozart hamarosan útra kelt Prágába, ahol majd egy hónapot időzött. Készen vitte magával új, feltehetően kifejezetten Prága számára komponált D-dur szimfóniáját, amelyet január 19-én mutattak be. Érdekes, hogy Mozart érett éveiben az 1788-as három utolsó szimfóniáig Bécs számára nem írt szimfóniát. Bécsi népszerűsége ekkor már leáldozóban volt, de Prágában kitörő lelkesedéssel fogadták. Itt másról sem beszélnek, mint a Figaróról. Az udvariasság és a megtiszteltetés meg annyi jegyével halmoznak el, és Prága valóban nagyon szép és kellemes város, írta Mozart egyik Bécsbe címzett levelében. Zongoraművészként és karmesterként egyaránt fellépett. A Figaró egyik előadását és új szimfóniáját maga vezényelte el. Prágai sikerei fontos szerződést eredményeztek, a Don Giovanni megrendelésével zsebében tért haza Bécsbe. A Prágai Szimfónia szokatlan módon csak háromtételes, de nem esztétikai szempontok miatt, hanem mert Mozart úgy tudta, a prágaiak a háromtételből álló menüet nélküli szimfóniához szoktak. A D-dur alaphang nem a ragyogás, a pompa, a vidámság hangneme, a komponálás technikája pedig inkább a motivikus fejlesztés elvén alapul, semmint állandó tematikus anyag használatán. Súlyosabb és terjedelmesebb lassú bevezetés kerül a darab élére, mint bármely korábbi Mozart szimfóniában. Haydn bevált technikája volt a lassú bevezetés használata, de ennél bensőbb kapcsolat is kimutatható a két szerző, mester és tanítvány darabjai között. Az első tétel tematikája rendkívül egységes, ez is feltehetően Haydn öröksége. Formája szokatlan a szimfónia nyitótételek között, inkább a prágai szimfóniát közvetlenül megelőző C-dur zongora verseny úgynevezett ritornál struktúrájára utal. Úgy tűnik, még a szimfónia írása idején is ez a kompozíciós technika izgatta Mozartot. A lírai második tétel rövid, motivikus gondolatok állandóan változó, fejlődő ismétlésén alapul. Szinte érzéki szépségű ez a zene, a Don Giovanni világát előlegezi, és a hangulati kontraszt, amelyet a tétel igen sötét tónusú középrésze idéz föl, a mozarti életöröm és fájdalom kettősségét állítja hallgatói elé. Elengedettebb karakterű zene a finálé. A Figaro zenéjével, az opera legderűsebb pillanatainak hangulataival rokon, szinte hallani benne a végjáték kalandos eseményeit, a cselekmény váratlan fordulatait. Természetesen minden programgondolattól mentes, tisztán zenei jellegű ötletek teszik oly izgalmassá ezt a tételt. A prágai szimfóniát és az akkoriban keletkezett műveket Mozart késői letisztultabb, elmélyültebb, inkább a kidolgozottság a kontrapunktika irányába fejlődő stílusának nyitányaként is tekinthetjük. Hallgassuk most meg a prágai szimfónia második és harmadik tételét a Pannon Filharmonikusok előadásában.

0: elhangzott Mozart prágai szimfóniájának második és harmadik tétele a Pannonfilharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, a megújuló Egri Gárdonyi Géza Színház október végén mutatja be stúdió színpadán Sánta Ferenc zseniális művét, az ötödik pecsétet. A cselekmény 1944 őszén, a II. Világháború utáni nyilas hatalomátvétel időszakában játszódik. Budapest egyik kiskocsmájában a nehéz idők ellenére minden este összegyűlik egy pár fős, kisemberekből álló asztaltársaság, akik a mindennapi életük nagy kérdéseiről beszélgetnek. A téma a borjúsz egy kiváló elkészítése, de óvatosan szót ejtenek arról is, hogy hogyan lesz ez után. Egyik este váratlanul csatlakozik hozzájuk egy civil ruhás nyilas, aki művészi fényképésznek adja ki magát. Éppen akkor veti fel Gyurica, az órás, a megszokott gúnyos hangnemében azt az erkölcsi kérdést, hogyha társainak módjukban állna haláluk után újjászületni, kinek az életét választanák? A gazdag zsarnokét, vagy a tisztességes rabszolgájét? Ahogy Gyurica mondja, a zsarnok Tomóceusz Katatikinek, aki nagyon régen élt, mindene megvolt, pénze, hatalma, ágyasai. És ez az ember mérhetetlenül visszaélt pozíciójával, durván bánt alattvalóival. Erre Gyugyó a példa. A rabszolga, akinek kivágták a nyelvét, mert egyszer véletlenül elmosolyodott. A rabszolgától elvették a lányát és a kisfiát, kiszúrták a felesége szemét, és ezt hogyan bírta ki? Volt egy elmélete, amit minden este elmondott magának. Nyomorult rabszolga vagyok, meggyötörhetnek, megalázhatnak, kiszúrhatják a szememet, elvehetik a gyermekeimet, megölhetik a feleségemet, de mégis nekem a legjobb, mert mindezeket a szörnyűségeket nem én követtem el. A kisemmizettek, a megkorbácsoltak közé tartozom ugyan, de a lelkiismeretem tiszta, és ez az, ami a legtöbb. Gyurica úr kérdésére tehát, hogy a társai kinek a sorsát választanák, a zsarnokét vagy a megnyomorítottét, senki nem tudja egyértelműen a választ. Egyedül a fényképészt választja Gyugyut, a rabszolgát. De Gyurica nem hiszi ezt el neki, mire a fényképész felháborodottan távozik. A békés asztaltársaság nyugovóra tér, nem sejtve azt, hogy másnap már a nyilasok kínzókamrájában elkerülhetetlenül el kell dönteniük, hogy melyik oldalra állnak, ugyanis a fényképész hamis vádakkal feljelentette őket. Kínozzák, megverik a négy férfit, majd egyetlen feltétellel szabadon engedik őket, ha egy kikötözött halálán lévő, vérbefagyott, a nyilasok ellen szegülő férfit felpofoznak. Béla a kocsmáros, Kovács az asztalos és Király a könyvügynök nem tudják megtenni. Itt bizonyítják be, hogy ők a szerencsétlen, de tiszta lelkű Gyugyut választják. Mind a hárman halálukat lelik. Gyurica viszont megteszi. Igaz, pár pillanatig habozik, de a gyerekeire gondolva megteszi, őt szabadon engedik. Kedves hallgatóink! A kérdés pedig, hogy adott esetben zsarnokká vagy áldozattá válunk, itt van mindennapi életünkben. Nem egyszer kerülünk szembe ezzel a problémával. Aki elolvassa Sánta Ferenc az ötödik pecsét című könyvét, vagy megnézi Fábri Zoltán filmjét, a mű által jobban megismeri önmagát. Az alkotás hatására elgondolkozik azon, hogy magától adódik-e, hogy mi jó emberek vagyunk, ha inkább szenvedünk, mint sem, hogy szenvedtetünk. Egyáltalán bűne a bűn akkor, ha az elkövető nem ismer lelkiismeret furdalást. Hazudok-e akkor, ha azt mondom, hogy inkább én szenvedek, mint sem, hogy másoknak okozzak szenvedést? Ha elsőre egyszerű kérdésnek tűnnek is ezek a műhatására, akkor is alaposan elgondolkodunk a kérdéseken. Hiszen mindannyiunkban van zsarnoki természet, és ugyanígy van szolgai alázat is. Amint már mondtam is, az Egri Színház stúdió színpadán mutatják majd be Sánta Ferenc művét, az 5. pecsétet. Mint írják, ez az előadás moralitás játék két felfogásban. A kérdés, meddig vagyunk készek megalkudni, és mi az, amit soha nem adhatunk fel? Vagy még egyszerűbben megfogalmazva, minek jobb lenni, lelkiismeretlen elnyomónak, vagy lelkiismeretes elnyomottnak? A Létmányi Attila által rendezett darabban szerepel Baranyi Péter, Baráth Zoltán, Rákosi L. Ancsa, Balog András, Dér Gabi, Tóth Levente, Nagy Adrien, Simon András, Boros Bence, Balog Zsolt és Németh Kristóf. Kedves hallgatóink, tehát akkor most Tomóceus Katatiki vagy Gyugyu? A válasz nem egyszerű. Sok olyan élethelyzet adódik, melyben el kell döntenünk, milyen szerepre vállalkozunk. Magunk alá gyűrünk-e másokat, vagy mások szolgálatát választjuk helyette. Az ember magas erkölcsi mércével mérettetik meg. Az 5. pecsét pedig arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk ezen. Vannak idők egy társadalom életében, amikor lehetetlenné válik semlegesen létezni. Azt hiszem, most is ilyen napokat élünk. És hogy el ne felejtsem, a műben bibliai részletek is fellelhetőek, sőt a cím is bibliai, Szent János apostol és evangelista Jelenések könyvéből való, ahol ezt olvashatjuk, és amikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkét, akik megölettek.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 20 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország harmadik alkalommal akadályozta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tovább lépését. Ezúttal a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének technikai lezárásának blokkolásával, írja az Infostart. Az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásai szerint a magyar kormány csak akkor járulna hozzá a tovább lépéshez, ha Ukrajnában előrelépés történik az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Több mint 1 milliárd eurós támogatási csomagot biztosít Franciaország azoknak a gazdáknak, akik jelentős veszteségeket szenvedtek el a nyári hőség, aszály és erdőtüzek miatt, írja az Agroinform. A pénzből a terméskiesést kompenzálják. Japán cserebogarat találtak a bajorországi Lindau több település részén, derül ki az Agroinform cikkéből. A kártevő több mint 400 növényfajt támadhat meg, ezért a hatóságok karanténzónát jelölnek ki, amely a mezőgazdasági járművek és eszközök mozgatását is érintheti. A német Isar Aerospace vállalat szombaton bejelentette, hogy Norvégiából indított rakétát és állított pályára. Pályára álltunk, és épp most írtunk egy új fejezetet az európai történelembe. Ez az első alkalom, hogy egy magánszektor által fejlesztett rakétát a kontinentális Európából állítottak pályára, jelentette be a cég az X közösségi oldalon. A Spektrum rakéta nem sokkal 20 óra után szállt fel Andojából az északi sarkör északi részéről. A sikeres indítást több hónapos késedelem előzte meg, amely technikai és biztonsági problémák miatt történt. Tavaly márciusban egy Spektrum rakéta a földre zuhant és felrobbant egy próbarepülés során. Friedrich Merz német kancellár júniusban kijelentette, hogy Németország nagy várakozással tekint az Isar Aerospace indulására, és örömmel várja két másik német magán űrvállalat indításait is. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormányfő posztjából beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény mai budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és a német nyelvű képzési programban vesz részt, még a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol fel, hős száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, kollégáim Karkus István és Vasvári Bernadett. A bemondót Harcos Krisztinát hallják. Pár perc múlva kezdődik a múltunk pillérei történelmi műsorunk. A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről, Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével, Klész Beáta beszélget. A 21 órai híreket követően a napversét hallhatják, majd Itt élünk című magazin műsorunkkal jelentkezünk. Ma a Somogy megyei Buzsákra látogatunk a népművészetéről nevezetes faluba. Előzetesünkben Horváth Háncs Andreát, a faluház vezetőjét hallják.
1: Sokan jönnek, ugye nagyon közel van a Balaton, egy 10 kilométerre van, ráadásul ugye Fonyód, Csiszta puszta között megépült a bicikliút, tehát így még könnyebb, és hát ugye van egy gyógyfürdőnk is, Csiszta fürdő, ami egész évben vonza a turistákat, van egy kempingük is, úgyhogy ősszel, tavasszal legfőképpen nagyon népszerű, ugye most ugye 40 fokban kevésbé a kempingezést választják az emberek, de azért most is vannak, szóval a Csiszta fürdő egész éven át vonza a turistákat, és hát természetesen, ha már ott vannak Csisztafürdőn, akkor Buzsák felé is el szoktak jönni. Ugye van egy népművészeti tájházunk, van itt a faluházban is egy hímzések, fafaragásokról szóló kiállításunk. Csisztafürdőn egyébként ott van még a Berek látogatóközpont, ami a nagy Berek élővilágát mutatja be, akkor a két templomunk, szóval van látnivaló bőven.
0: Tokaji vételkörzetünkben 21 órától Téka című kulturális magazinunkat hallhatják. Törökszent Miklóson tárlat, Kisújszálláson leltár című összeállításunk szól. 22 órakor újra hírek következnek, majd az Egyházfórum keddi adását ismételjük meg, melyben dr. Németh Zoltánnal, az egri főegyházmegye teremtésvédelmi referensével, Bércesi András főszerkesztő beszélget. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Homa János hétvégi levelét hallják. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Békés estét kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit ismételten, és a mai adásban folytatjuk tovább egy újegri püspökkel, ő pedig nem más, mint Frangepán Ferenc, aki Zalaházi Tamást követte a sorban, egy kis kitérővel, illetve olyan szempontból kitérővel, hogy még hirtelen ott két gritti, ugye apafia püspököket választottak, akik nincsenek benne a sematizmusban, hiszen pápai jóváhagyás nélkül kerültek ide, csak Szapolyai küldte őket ide az egri székbe, de Frangepán Ferenc egy valódi pápai jóváhagyással rendelkező egri püspök. Róla fogunk beszélgetni a mai adásban, kivel mással, mint Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen.
2: Elővetted Péter atya közben a sematizmus hanyadik Frangepán
3: 45.
2: Ferenc? 45. A sematizmus egyház, alapján.
3: Így van, az egyház megye hivatalos rangsora szerint.
2: Szóval ő az, aki királyi kinevezéssel, de gondolom, hogy akkor ő Ferdinánd féle kinevezéssel, vagy nem?
3: Nem, ő Szapolyai oldaláról indul.
2: Szapolyai oldaláról indul, de kapott pápai megerősítést.
3: Igen, de majd csak később. Később. Nagyon bonyolult az ő helyzete is, de talán kezdjük el, hogy honnan is származik, mert hogy, ha ezt halljuk, hogy Frangepán...
2: Azért ez egy ismerős név.
3: Így van. Tehát azért itt a magyar történelemben, ugye Zrínyik, Frangepánok, ezek így egybe kapcsolódva, ott a délnyugat Magyarország, ugye Horvátország, Dalmácia vidékéről mindenki számára ismerősek. Noha a család az sokkal régebbinek tekinti magát, tehát mielőtt még a magyar történelemben tényleg föltűntek volna. Egyébként egy Frangepán elkésett a Mohácsi csatából. Tehát Frangepán Kristóf hozta a horvát és dalmát országból a hadakat, csak nem értek oda ők sem a csatába.
2: Igen. Jó,
3: tehát ott is akkor már a Frangepánok, tehát nagyon komoly tekintélyen rendelkező család volt, de hát korábban is. Viszont a családi hagyomány az úgy tartja, hogy egészen az Anícia nevezetű római családig tudják visszavezetni magukat. Tehát az ókori klasszikus Róma egyik nagy családjáról lenne szó, azonban ezt nem lehet kellőképpen bizonyítani, de hogy honnan származik a név, a Frangepán, ugye ez is egy latin kifejezésből, mert hogy valamelyik ősük volt, aki kenyeret osztogatott a nép között Rómában, és akkor a nép ezért kezdte így hívni, hogy Frangendo Pane, aki megtöri, megosztja a kenyeret. És akkor innen származna a Frangepán név. Hát szép történet, meg szép a legenda, de ezt nem lehet semmiképpen sem igazolni. Viszont az biztos, hogy a 12. századtól kezdődően már megjelennek Dalmáciában, és itt a mai észak

0: magyar arisztokráciába házasodik be, hiszen Perényi Gábornak lett a felesége. Ugyanakkor a családban máshol is más jelentős személyek is vannak, főpapok is, tehát például az, hogy ő jó nevelést, humanisztikus nevelést kapott, abban nagy szerepe volt Gergely nevű nagybátyának, aki kalocsai érsek volt.
1: Tehát nem ismeretlen ez a család, és ugye elég fontos szerepet töltöttek be. Tehát gyakorlatilag az, hogy ő egyházi pályára lépjen erről, vagy a tanulmányokról van-e valami tudomásunk?
0: Igen, bár először ő is világi karrierrel próbálkozott, méghozzá második Ulászló udvarába kerül, ahol kamarási tisztséget tölt be, viszont 1514-15-ben nem tudjuk, hogy minek a hatására, de valami megváltozott benne, mert hogy ő maga érezte a vágyat, és ezt meg is valósította, hogy titkon elmegy Rómába. Tehát magyarul megszökik a magas méltóságból, és elmegy Rómába, ahol jelentkezik a minorita rendbe. Uh-huh. Tehát magyarul ferences szerzetes lesz belőle, és ebben is itt a Rómában, az Aracéli dombon lévő kolostorban telepszik le, ott nyer befogadást,

Ugye ez nagyon érdekes helyen Rómának, viszont a Kapitólium van. Kapitólium van, ugye ott van a Bambino Gesù-nak a szobra is, mert mindenképpen egy nagyon jelentős kolostorról van szó, és akkor itt kapja meg a Ferenc nevet, és innentől kezdve hívatja magát így. Persze ez azzal is jár, hogyha valaki ferences szerzetes lesz, hogy akkor lemond a világi vagyonáról. Tehát ő tulajdonképpen így most a világi karrierjét ezzel derékba törte, és teljes egészében az egyháznak a szolgálatára szenteli magát. Viszont ugye nem tud elrejtőzni a világ elől, mert hát azért mégiscsak ő egy főúri családnak a gyermeke, tehát számon tartják őt, már csak azért is, mert kitűnik azért a többiek közül, úgyhogy a római rendtartománynak a vezetője lesz. Így már ugye az egyházi felső vezetés számára is láthatóvá válik a személye, és a mohácsi csatevesztés után 7. Kelemen pápa volt az, aki elküldi Magyarországra Szapolyai Jánoshoz. Ugye ekkor, ez még közvetlenül a csatevesztés után van, tehát még nem

Lehetett látni azt, hogy itt most igazából mi fog történni Magyarországon, hogy kettős királyválasztás, de a pápa rögtön kapcsolatot keres a potenciális magyar királlyal, és ugye akit elsőnek koronáztak meg. Tehát őt küldi hozzá követségbe, és innentől kezdve indul el a, mondjuk így, hogy a politikai karrierje, ami leginkább azt lehetne mondani, hogy ilyen nagyköveti szintig jut, tehát Szapolyai Jánosnak az egyik legfontosabb emberévé válik, aki Európa bármely országába el lehet küldeni, hogy ott bizonyos ügyeket elintézzen, kapcsolatokat keressen, tehát nem csak Lengyelországba vagy a birodalomba, hanem egészen akár még Spanyolországba is el tudja küldeni őt, hogy képviselje Szapolyai Jánosnak az érdekeit. A pápa egyébként megengedi, hogy 1527 után is Szapolyai János mellett maradhasson. Ugye akkor már megtörténik a kettős királyválasztás, tehát megtörténik Ferdinándnak is a megkoronázása, viszont látszik az, hogy a Szentszék nem akarja dűlőre vinni a dolgot, és nem szakítja meg rögtön a kapcsolatot Szapolyai Jánossal, és nem ismeri el rögtön Ferdinándot, mint hivatalos magyar királyt, hanem kivár, és éppen ezért szükséges az, hogy mind a kettővel kapcsolatot tartson, már csak a magyar egyháznak az érdekében is. Mert hogy ha az ország ketté is szakadt, de azokon a részeken is, ahol Szapolyai János az uralkodó, hát ott is képviselni kell a katolikus egyháznak az érdekeit. Úgyhogy nagyfokú diplomáciai tevékenység veszi kezdetét az életében, amelyben hát kezdetben volt, hogy más társakkal együtt végez küldetéseket, például rögtön a legelején együtt utaznak Brodaris Istvánnal Olmüzbe. Ugye Brodaris Istvánt emlegettük a korábbi adásokban is, mint szerémi gyakovári püspököt, akit a csata előtt kineveztek veszprémi püspökké, de ugye azt nem tudta elfoglalni, mert hogy a csata elveszett, és akkor ő maradt szerémi püspök. De a lényeg az, hogy egy csomó ilyen ügyben kell neki tevékenykedni, ahol képviseli Szapolyai Jánost. Természetesen ezért ő rá is jellemző az, hogy miközben hűségesen szolgálja Szapolyait, ő is azt látja, mint elkötelezett magyar keresztény, hogy a legfőbb veszély az nem a két király egymásra, hanem a legfőbb veszély az a török. Na most, amikor ugye az egri püspöki szék megüresedett, és itt most még nem Zalaházi Tamásra kell gondolni, hanem az elődjére, akkor ugye Ferdinánd Zalaházi Tamást nevezi ki egri püspökké, de közben egri püspökké nevezi ki őt, mármint Frangepán Ferencet, egri püspökké nevezi ki Szapolyai János is, amit azonban hát ugye sose erősít meg a pápa, legalábbis ekkor még nem. Ezért van az, hogy közben aztán ő más méltóságokat is kapott, ezért van az, hogy közben ugye 30-ban akkor a Grittit nevezi ki Szapolyai János. Látszik, hogy nagyon kapkodva mennek itt a dolgok, de 7. Kelemen mindezek ellenére továbbra is ott engedi tartózkodni Szapolyai János mellett. Még akkor is, hogyha ugye az 1529-es év, ami az az ominózus késcsókok történtek, ugye emlékszünk, Szapolyai János is kezet csókolt, Várdai Pál esztergomi érsek is kezet csókolt, és úgy tűnik, hogy maga a mi püspökünk Frangepán Ferenc is kezet csókolt Szapolyainak, mint aki ugye részt vett ezen az egész procedúrán, és ott volt Szapolyai Jánosnak a követői között.

0: Most ezek után ugye jön a hideg zuhany, és pedig az, hogy 7. Kelemen pápa kiközösítette Szapolyai Jánost. És
1: a törökkel való kapcsolata.
0: Így van, a törökkel való kapcsolata. Mert persze hozzá kell tenni, hogy ebben nagy szerepe volt a ferdinándi propagandának. Jó, tehát nyilván itt a két király nem csak hadakoztak egymással, hanem megpróbálták egymást lejáratni azért, hogy a saját érdekeiket tudják előtérbe helyezni. Ilyen szempontból Ferdinándnak sokkal jobb lehetőségei voltak, amiket ő ki is használt. Ugye a nyugati kapcsolatok.
1: Igen.
0: Így kerül sor arra, hogy Szapolyai János ugye kiközösítésbe kerül, és kiközösítésbe kerül Frangepán Ferenc is.
1: Mert minden szapolyai híve
0: így
1: ezt
0: van.
1: A sorsot kapja?
0: Hát legalábbis azok, akik komoly pozícióban vannak Szapolyai mellett, tehát nem azt jelenti, hogy az egész ország részt, amit ő ural, de akik Szapolyai mellett pozíciót foglalnak el, azok kiközösítést kaptak a pápától. Úgyhogy Frangepán Ferenc egy nagyon elkeseredett levelet ír, ami megmaradt Ravello püspökéhez, és ebben leírja azt, hogy nem értik nyugaton a helyzetet, hogy ők mennyit fáradoznak azért, hogy megtartsák az országot. Tehát, hogy ők Szapolyai mellett nem azért tartanak ki, mert hogy pozíciókat kaptak tőle, hanem ők igazából Magyarországnak az érdekeit nézik, és itt jön az, amit a múlt adásban már beszéltünk, hogy az a két nézőpont, hogy hogyan lehet Magyarországot megerősíteni, tehát egy nemzeti királyban való gondolkodás, visszagondolva a hunyadiaknak a korára, tehát ez az, ami őket abban erősíti, hogy Szapolyait kell támogatni. Ugyanakkor azonban, ugye fölhánytorgatja azt is, hogy talán azt mondod, megcsókolta a török szultán kezét. Hát igen, azt mondja, na és akkor folytatja, hogy na de a Szent Atya a lábát nem csókolják meg azért, hogy valamilyen kegyet nyerjenek el tőle, hogy igazából Szapolyait is mentegeti ebben a levélben, hogy vegyék már észre, hogy ez csak egy színjáték, és igazából a lényeg az, hogy ha már Magyarország nem tudja megakadályozni azt, hogy a török bejöjjön az országba, mert bejön. Mert egyszerűen Szapolyai nem tudja föltartóztatni, Ferdinánd sem. Ha már bejön, akkor inkább megcsókolom a kezét, csak ne dúlja végig az országot, akkor menjen tovább Bécsfelé. Így van, hogy ezt mondja ő is, hogy mennyi ember életet megmentünk mi egy-egy ilyen gesztus által. Tehát mondhatjuk azt, hogy Frangepán Ferenc elkötelezett magyar hazafi és reálpolitikus.
1: Uh-huh.
0: Tehát ebben a helyzetben, amiben ő van, ennyit lehet tenni az országért, és ő ezt meg is teszi, és azt mondja, hogy ez igazából most az, hogy kezet csókolok a szultánnak, de a kereszténység javáért teszem, hogy ne öljék halomra itt a keresztény híveket.
1: Igen, tehát nem vallást akar váltani, nem akarja teljesen meghunyászkodni, hanem csak annyit akar, hogy a legkevesebb áldozattal túléljük ezt az időszakot, ami nem tudjuk meddig tart, mert
0: nem
1: akkor
0: lettek,
1: még nem tudták.
0: Nem lettek Mohamedánál.
1: Így van.
0: És ugye ebben a levélben egyébként emlegeti még Brodaris püspököt is, aki szintén úgy tűnik ott volt ebben, ezen az eseményen. Úgyhogy itt az országnak az érdeke az, hogy békét kellene teremteni, és az viszont Frangepán Ferencnek a levelezéséből is kiderül, hogy akár merre is megy, és akármerre írt levelet, ott mindenhol ezt az ügyet próbálja előmozdítani, hogy a két királyt kellene valamiképpen összebékíteni. Az ország békéjének, erősödésének, fejlődésének az érdekében. Ugyanakkor 1533-ban János király, Szapolyai, hivatalosan is kéri saját maga, és a párt híveinek a kiközösítés alul való feloldását. Amelyben ugye ő is arról beszél, hogy ez igazából méltánytalanság, és hogy igazából ő nem árt többet a magyar kereszténységnek, mint Ferdinánd. Tehát most milyen alapon őt közösíti ki, hogy az árujelben megjegyezzük, hogy Szapolyaira fogják azt, hogy szóba áll a törökkel is tárgyal vele, de hát tudjuk azt, hogy Ferdinánd is tárgyalt a törökkel, sőt még adót is fizetett neki azért, hogyha békén hagyja. Tehát itt azért annyira kettős mérce jelent meg. Én nem akarom védeni Szapolyai Jánost, és nem akarom mentegetni Ferdinándot se, de hát mind a kettőnek muszáj volt. Mert tudták, önmagukban annyira kevesek a törökkel szemben, hogy valamiképpen békíteni kell Szulejmánt. Igen. Nagy Szulejmán, aki ráadásul eléggé agilis is volt.

0: Na de most, amikor ez a kiközösítés alóli felmentést kérő levél elmegy Rómában, akkor egyben azt is kéri a pápától, ugye ez még mindig 7. Kelemen, hogy azokat a főpapokat, akiket ő nevezett ki, azokat legyen szíves már megerősíteni. De azonban igazából ez ekkor még mindig nem történik meg. Annyi van, hogy egy Hieronymus Rorarius nevezetű pápai kamarást küldtek Szapolyai Jánoshoz pápai nunciusként, hogy vizsgálja ki ezt az ügyet, ami ebben az időben Magyarországon van. Na most az 1534-es év, ugye ez az mi, ami fontos, ami Frangepánunk számára, mert ekkor következik be az, hogy ugyebár a Grittik eltűntnek az útból, ugye tragikus haláluk következtében, és ezek után ugye az egri püspökség az, ami Szapolyai fennhatósága alatt van, aminek azonban még megvan a püspöke, a Ferdinánd párti Zalaházi Tamás, tehát még 34-et írunk, tehát itt kéri az új pápától, harmadik Pál pápától, ugye, aki új, és ekkor követi 7. Kelement, hogy egyelőre a kalocsai érsekségnek a jövedelmét megszerezhesse Frangepán számára.
1: De kinevezés nélkül?
0: Igen, mert hogy egyelőre még most látszik az, hogy a pápa, ugye a korábbi pápa az szinte senkit nem erősített meg, legalábbis 28-29 után már senkit. Az új pápánál még nem tudják, hogy pontosan mire lehet számítani, de hogy legalább az, hogy törvényesen vehesse föl az egyházi jövedelmeket. Most miért kellett Frangepán Ferencnek a kalocsai érsekségnek a jövedelme? Azért, mert nincs jövedelme.
1: Hát igen, tehát ez egyértelmű.
0: Nincs jövedelme.
1: Most akkor egy pillanat. Nincs kalocsai érsekünk se?
0: Nincs.
1: De akkor miért nem nevezték ki őt kalocsai érsekké vajon?
0: Hát azért, mert látszik, hogy az úgyse fog menni. Tehát nem lehet megerősítetni. Ugyanakkor az is kiderült, hogy bizony a kalocsai egyházmegye az nem biztosít komoly jövedelmet, mert hogy a déli részeit azt állandóan fosztogatják a törökök. Tehát így alig van bevétel, és ezután következik a lehetőség, hogy ha már ezek a Grittik meghaltak, akkor Szapolyai kinevezi őt egri püspökké.
1: Mármint, hogy akkor valószínűleg már 35 után, amikor már Zalaházi nincs a képbe.
0: Nem, még Zalaházi itt van. Még Zalaházi itt van. Tehát már...
1: Na de most akkor ez egy nagyon érdekes dolog, erre az előző adásban se kérdeztem rá. Tehát Zalaházi még funkcionáló egri püspök.
0: Igen, aki nincs Egerben, mert nincs, nem tud Egerbe... idejönni, mert ez János király fennhatósága alatt van.
1: És ezért
0: ő pedig
1: János
0: végig
1: király...
0: Ferdinánd fennhatósága alatt van, és ezért volt az, hogy János király minden további nélkül kinevezte a Grittiket egri püspökké.
1: Na jó, de a Zalaházi ő pápa jóváhagyással volt itt egri püspök, ugye?
0: Igen.
1: Ferdinánd híveként. Jó, de akkor ez gyakorlatilag a két része szakadt Magyarországnál, amikor két király van, akkor ezt bármikor meg lehet tenni, hogy akár egy egyházmegyének több alatt a kettőt értem püspöke legyen?
0: Igen, hát ez többször is előfordult. Csak ugye kevés volt az, akinek ténylegesen volt pápai megerősítése. Uh-huh. Igazából, amikor püspökök ki kinevezik, akkor ez leginkább az egyházmegye jövedelmének a hez való hozzáférést jelenti. Ugyanis, ha nincsen kinevezett püspök, akkor a jövedelem az a királyt illeti.
1: Hm? Jó, csak ráadásul most egy olyan zűrzavaros időszakban vagyunk, amikor egyáltalán annak örülünk, hogyha van valami jövedelmünk. Mert vagy fosztanak, vagy egyáltalán nem nagyon van bevétel, azok a minimális bevételek vannak, amihez mondjuk talán még nem tudott örök nyúlni.
0: Érdekes, mert azért van adatunk arról, hogy ebben az időben volt olyan, amikor valaki bérbe vette az egri egyházmegyének a jövedelmét, és a tizedet 16 ezer forintért adták el neki.
1: Atyaj, micsoda konspiráció.
0: Ez azt jelenti, hogyha 16 ezer forintot, aranyforintot fizetett, igen, valaki azért, hogy ő szedhesse be a tizedet, az egri egyházmegye püspöki tizedét, akkor az biztos, hogy több volt.
1: Hát hogyne.
0: Mert azért haszon is kellett rá.
1: Igen, és azt ki tudja, mert ezeket mondjuk bár dokumentálni kellett.
0: Ezeket most... világi hatalmasságok csinálták, tehát ők vették bérbe, Szapolyai pedig akkor ha éppen nem volt kinevezett püspök, akkor bérbe adta nekik.
1: Hát most próbáltak mindenféle módon.
0: De most éppen azon vagyunk,
1: bevételt.
0: Éppen azon vagyunk, hogy egri püspököt szeretne
1: Szapolyai,
0: méghozzá Frangepán Ferenc személyében, aki ugye neki elkötelezett híve, aki kiváló tehetségű diplomata, tehát jól tudja használni, és akinek ő nem tud fizetni. És ezért megkapja az egri püspökséget, hogy szedje be az itt a jövedelmeket, amit meg tud tenni, mert az egri püspökség nagy része azért az Szapolyai fennhatósága alatt van.
1: Mondjuk azért most egy picit, hogyha megint nézzük a másik oldalt, most ebben az időszakban, amikor itt a török állandó harcok készenlét, de fizessünk adót ugye a királynak, fizessünk adót a nemességnek, az egyháznak, majd a török is bejelentkezik, tehát hogy itt van az, amikor szét van cincálva a nép.
0: Igen, bár a török itt erre a vidékre nem jelentkezett be. Még.
1: Még. De majd amikor bejelentkezik, így akkor
0: van.
1: Mi van?
0: Hát akkor viszont majd az egyház nem nagyon tud adót szedni. Meg az arisztokrácia sem, a megszállt területeken.

0: Jó, tehát akkor gyakorlatilag mikor dotálhatjuk a Frangepán Ferenc egri püspökségét, amikor ténylegesen egri püspök?
1: Hát mondjuk 34-től, ami érdekes, hogy 35
0: mert március... Mert még nem tudjuk, hogy 34-ben egyáltalán meghalt a Zalaházi.
1: Hát valószínű, hogy akkor még élt.
0: Igen, mert 35-öt beszéltünk.
1: Így van. Na de most 35-ben történik egy érdekes dolog, egy levél, ami megmaradt, hogy március 15-én a Szapolyai János egy kéréssel fordul a pápához, és pedig azzal, hogy kreálja bíborossá az egri püspököt, Frangepán Ferencet.
0: Mert hogy ezzel mit akart elérni?
1: Hát azt, hogy 35. március 15-én már hivatalosan egri püspöknek tekinti őt Szapolyai János, uh-huh. Sőt azt kéri, hogy legyen belőle bíboros.
0: Én ezt értem, csak hogy a bíborosságot, azt, mint akkor a legmagasabb magyarországi egyházi méltóságot akarja akkor belőle kicsikarni?
1: Hát igen, nem mondjuk a bíborosság az nem a legmagasabb egyházi méltó, az esztergomi primásé, hanem a bíborosság az azt is jelenteni, hogy akkor elismeri az egyház őt hivatalos püspöknek, akkor az egyben előmozdítja azt, hogy Szapolyait is fölmentik a kiközösítés alól. Uh-huh. Tehát itt azért olyan politikai játszma megy, amiben be van vonva a pápa. Hogyha a pápa ezeket megteszi, akkor ez egész Európa előtt, mint Szapolyai Jánosnak, mint keresztény uralkodónak a presztízsét növeli.
0: És ebbe belement a pápa?
1: Nem, hát nem lesz belőle bíboros, így van.
0: De még a jóváhagyás az a püspöki pozícióra még...
1: Még mindig nincs meg. De mindezek ellenére igazából őt tekintik egri püspöknek, ugye főleg amikor meghal már Zalaházi Tamás, akkor elértünk oda, hogy most igazából egy kinevezett püspök van az egri egyház megye élére, ez pedig Frangepán Ferenc. Itt igazából már voltak olyan római hangok is, tehát a bíborosi testületben, akik úgy látták, hogy valójában jó lenne, hogyha megerősítenék Frangepán Ferencet az egri püspökségében, hogy legalább tiszták legyenek a dolgok, meg a hierarchia azért helyreálljon. De egyelőre ezt még nem lehetett megvalósítani.
0: Itt vagyunk amúgy a Mohácsi vész után, amikor ugye az egyházi méltóságok nagy része oda veszett. Tehát ugye beszéltük már még az előző püspöknél, Zalaházi Tamásnál is, hogy három püspöke volt az országnak, jól emlékszem, ezt beszéltük.
1: Igen.
0: És akkor most erre ott vagyunk, hogy itt most a királyok hadakozása miatt egy egyházmegyének meg két püspöke is lesz egy igen rövid időszakra. Tehát, hogy ugye mi van a többi egyházmegyével?
1: Hát a többi egyházmegyében is hasonló a helyzet. Van, ahol senki nincs kinevezve, van, ahol több is van kinevezve. Pápai jóváhagyás azonban
0: nincs.
1: Ebben az időben, mondom, összesen három egyházmegye rendelkezik jóváhagyott püspökkel, na de már nem sokáig, mert hogy érlelődik a helyzet, hogy kicsit rendezettebbek legyenek az egyházi viszonyok. De ne felejtsük el, hogy 1535-ben Szapolyai és hívei még mindig kiközösítésben vannak.
0: Igen, mert úgy ugye ez a...
1: És közben látjuk, hogy micsoda intenzív levelezés és kapcsolat zajlik a Szentszék és a Szapolyai kör között.
0: Mikor törik meg amúgy az a pápai ellenállás, ha nevezhetem így, hogy végre megjön mondjuk a pápai megerősítés? Még mindig várni kell?
1: Várni kell, de közben van egy érdekes dolog.
0: Igen.
1: Méghozzá 1535. augusztusában a pápa egy olyan brejvét bocsát ki, amelyben megengedi Frangepán Ferencnek, hogy a szerzetesi kötelmeit ne teljesítse. Tehát magyarul a minorita rendnek a szigorú előírásait immár nem kell betartani. Tehát például megengedi neki, hogy viselhessen harisnyát, meg cipőt, ugye, ami a
0: eddig nem lehetett, igen.
1: Hát a ferences szerzeteseknek tilos.
0: Igen.
1: Tehát ilyenek, lovagolhasson.
0: Begyalogolni kellett.
1: Persze. Tehát mondjuk én nem vagyok benne biztos, hogy ezeket korábban Frangepán nem csinálta, viszont innentől kezdve most már hivatalosan felmentést kapott, sőt, az alul is felmentést kapott, hogy a ferences rend rítusa szerint ünnepelje meg az egyházi ünnepeket és rítusokat. Mert hogy, és volt vele két másik ferences is, ugye, mert közösségben volt, tehát két ferences, két minorita volt mellette, ők egy ilyen mozgó kolostort alkottak a király környezetébe. És őket is fölmentették ezeknek a betartása alól, tehát az azt jelenti, hogy a Szent Misét meg a Zsolozsmát is úgy végezhették, ahogyan mondjuk az egyházmegyés papok. Na és akkor érkezik el az idő, amikor ugye most már tényleg tárgyaló asztalhoz ül egymással Szapolyai és Habsburg Ferdinánd, amiben ugye láthattuk, hogy szerepe volt az összes korábbi egri püspöknek, mert hogy efelé próbálták irányítani őket, és itt is Frangepán Ferenc is azon a véleményen volt, hogy igen, a Magyarországnak a legsúlyosabb válsága most az, hogy ketté van szakadva, és egységesíteni kell a két országot. Úgyhogy amikor most már ugye egri püspökként, de még mindig egyházi megerősítés nélküli egri püspökként szorgalmazza, hogy jöjjön létre a megegyezés, és ekkor jön létre ugyebár a Váradi Egyezmény. Most a Váradi Egyezmény az azért érdekes, mert hogy az van benne, hogy amennyiben Szapolyai János meghal, akkor a trónt azt igazából Ferdinánd fogja örökölni.
0: Ez most, a Váradi Egyezmény 1538-ban.
1: Így van, 1538-ban. Csak közben történt egy kis változás, és pedig az, hogy Szapolyai Jánosnak közben ugye megszületett János Zsigmond.
0: Igen, az örökös.
1: Erről már beszéltünk korábban is, hiszen ugye a Várdai Pálnak, meg a többieknek az esztergomi érseksége idején ez már fölmerült ez a dolog. Tehát igazából itt most az jelenik meg, hogy hogyan viselkedik a Váradi egyezmény után Frangepán Ferenc. Tehát ahogyan az egyezmény előírja. Tehát magyarul, amíg Szapolyai János él, 1540. július közepéig, addig hűséges hozzá. És utána, mivel hogy a Váradi egyezmény arról beszél, hogy utána a korona az Ferdinándot illeti meg, akkor onnantól kezdve ő átáll Ferdinánd oldalára.
0: Függetlenül attól, hogy itt időközben utód született?
1: Igen, mert hogy ő ugye Szapolyai, tehát a Szapolyai nem rendelkezett másképp, mint ahogy a Váradi egyezmény volt. Azt már később a magyar fiúrak, meg Izabella, ugye az anyakirályné,
0: megtámadták
1: a Váradi egyezményt, viszont Frangepán Ferenc abban volt, hogy ő, mint Szapolyai Jánosnak a hűséges híve, aki kitartott mellett a rosszban, és most itt, ugye, itt van a jó, hogy megszületett a béke, hát ugye Szapolyai János nem sokáig élvezhette, mert 40-ben meghal, viszont utána mondjuk így, hogy Szapolyainak a politikai végrendeletéhez tartja magát, ez pedig az, hogy halála esetén a trón Ferdinándot illeti meg.
0: Igen.
1: És ő akkor ennek értelmében szépen átmegy Ferdinánd oldalára, úgyhogy 1540. szeptember 14-én bejelentette, hogy innentől kezdve ő most már Ferdinánd mellé kíván tartozni, és pontosan azért is, mert hogy most már ugye mivel egy törvényes király van, akkor erősíteni kell ezt az egy törvényes királyt, ugyanis attól félt joggal, és be is következett, hogy a török nem fogja Szapolyai János halálát egyszerűen tudomásul venni, illetve hogy ezentúl érvénybe lép a Váradi egyezmény. A török számára az kellemetlen, miért? Eddig volt egy kezelhető király, akinek az országán bármikor keresztül lehetett menni. Ha most ezt az országot megszerzi Ferdinánd mögötte a német-római birodalommal, akkor megint az van, hogy egy sokkal keményebb dióba ütközik a szultáni hadsereg. Tehát így teljesen logikus, hogy ő tényleg a haza érdekeit szem előtt tartva átmegy Ferdinánd táborába, és októberben ünnepélyes keretek között is beállt a Ferdinándot támogató püspökök és országnagyok közé.
0: Frangepán Ferencnek a egri püspöksége még nagyon sok izgalmat rejteget a számunkra, de az igazság, hogy ez a mai adásidő már lejárt, úgyhogy ezt innen folytatjuk, hogy Szapolyai halálával ő átáll Habsburg Ferdinánd oldalára, és ez mit fog jelenteni, és végre megérkezik-e már a pápai megerősítés, mert ezekről is fogunk beszélni a következő adásban.
2: A mai adásban Frangepán Ferenc egri püspökről, Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország harmadik alkalommal akadályozta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tovább lépését, ezúttal a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének technikai lezárásának blokkolásával, írja az Infostart. Az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásai szerint a magyar kormány csak akkor járulna hozzá a tovább lépéshez, ha Ukrajnában előrelépés történik az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Több mint 1 milliárd eurós támogatási csomagot biztosít Franciaország azoknak a gazdáknak, akik jelentős veszteségeket szenvedtek el a nyári hőség, aszály és erdőtüzek miatt, írja az Agroinform. A pénzből a terméskiesést kompenzálják. Japán cserebogarat találtak a bajorországi Lindau több település részén, derül ki az Agroinform cikkéből. A kártevő több mint 400 növényfajt támadhat meg, ezért a hatóságok karanténzónát jelölnek ki, amely a mezőgazdasági járművek és eszközök mozgatását is érintheti. A német Isar Aerospace vállalat szombaton bejelentette, hogy Norvégiából indított rakétát és állított pályára. Pályára álltunk, és épp most írtunk egy új fejezetet az európai történelembe. Ez az első alkalom, hogy egy magánszektor által fejlesztett rakétát a kontinentális Európából állítottak pályára, jelentette be a cég az X közösségi oldalon. A Spektrum rakéta nem sokkal 20 óra után szállt fel Andojából az északi sarkör északi részéről. A sikeres indítást több hónapos késedelem előzte meg, amely technikai és biztonsági problémák miatt történt. Tavaly márciusban egy Spektrum rakéta a földre zuhant és felrobbant egy próbarepülés során. Friedrich Merz német kancellár júniusban kijelentette, hogy Németország nagy várakozással tekint az Isar Aerospace indulására, és örömmel várja két másik német magán űrvállalat indításait is. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormányfő posztjából beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény mai budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és a német nyelvű képzési programban vesz részt, még a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol fel, hős száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban is vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
3: A napverse.

0: Olá, András! Isten nem tud sírni. Elengedted kezét. Szép csillagod, mint kabátról a gomb leszakadt az égről. Ím bevégeztetett. Bár ő maga a végsőkig reménykedett, hogy valaki más a kiválasztott. Halkan beszélt. Fájt neki, hogy nincs joga a saját fájdalmához. Hogy nem szorul össze a torka, hogy a korbácsütés, mely szinte lángol, bujjan nők simogatásának tűnik. Hogy Mária tekintete a keresztfán sem éget. Csak az fájt, csak az az egyetlen, hogy lehunyt pillái alól látta. Isten nem tud sírni.
1: Olá, András, Isten nem tud sírni című versét Tóth Levente mondta el.
2: Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Somogyországba látogatunk a népművészetéről híres Puzsákra. Itt a faluházat és a tájházat nézzük meg. A faluházban kezdünk.
1: Hát szeretettel köszöntöm Önöket. Itt vagyunk Buzsákon, én Horváth Hánc Andrea vagyok, a faluház vezetője, és hát itt vagyunk a faluházban. Buzsák település egyébként több mint 500 éves történetre nyúlik vissza. A legrégebbi épített örökségünk az 1230-ban a Fehér Mária kápolna, egy római kori kápolna. Itt van egyébként öreglak felé vezető úton, egy nagyon szép bicikli út vezet oda. Ez a legrégebbi örökségünk. Most pedig itt vagyunk a faluházban.
0: Mégpedig olyan helyen, ugye torna termecskének is mondhatjuk, de ahol megálltunk, azért álltam meg, mert olyan, mintha egy erdőben lennénk, fejünk fölött pedig szépen ott van valami, ez a gondolom, hogy a lelátó rész lehet, de ezzel csodálatos oszlopok vannak, amelyek úgy vigyázzák a bejáratot szinte. Gondolom, aki bejön, az általában
1: Ámul, igen, egyrészt igen, ahogy mi is itt a felvétel előtt beszélgettünk, hogy Buzsák egy viszonylag kis település falu, viszont egy nagyon szép hatalmas faluházunk van, és az ide látogatók, akik bejönnek mondjuk a kiállítást megnézni, ők ámulnak itt, hogy itt milyen szép helyre érkeztek, és hogy mekkora helyre érkeztek. De szerencsére egyébként nagyon aktív a közösség Buzsákon, szóval ezt a hatalmas teret általában meg szoktuk tölteni gyerekekkel, felnőttekkel, szóval nagyon sok program van itt a faluházban.
0: Ugye azért Buzsáknak neve van. Annak idején azért főiskolán tanultuk a népművészetét. Nem a túl sok felé szaladt el akkor a könyvünk, de itt megállt. Aztán utána meg, hogy Nikla is itt van, nem messze, akkor már... Hát ez egy olyan hely, ahová érdemes eljönni annak is, aki mondjuk nem csak a hímzést, szövésponást szereti, de hát az irodalmat is. Egyébként a Buzsák egy olyan hely, hogy bőségesen van, gondolom, turista.
1: Igen, sokan jönnek, ugye nagyon közel van a Balaton, egy 10 kilométerre van, ráadásul ugye Fonyód, Csiszta puszta között megépült a bicikliút, tehát így még könnyebb, és hát ugye van egy gyógyfürdőnk is, Csiszta fürdő, ami egész évben vonza a turistákat, van egy kempingük is, úgyhogy ősszel, tavasszal legfőképpen nagyon népszerű, ugye most ugye 40 fokban kevésbé a kempingezést választják az emberek, de azért most is vannak, szóval a Csiszta fürdő egész éven át vonz a turistákat, és hát természetesen, ha már ott vannak Csisztafürdőn, akkor Buzsák felé is el szoktak jönni. Ugye van egy népművészeti tájházunk, van itt a faluházban is egy hímzések, fafaragásokról szóló kiállításunk. Csisztafürdőn egyébként ott van még a Berek látogatóközpont, ami a nagy Berek élővilágát mutatja be, akkor a két templomunk, szóval van látnivaló bőven.
0: Nem is nagyon kell reklámozni, vagy azért újabban azért fontosabb, mert szinte mindenütt meg akarják már mutatni azt, amiük van az emberek, és akkor, aki régen már csinálta, muszáj haladni a korral, tehát nem csak úgy, hogy egy embert odaállítunk, hanem úgy, hogy akár még a technikát is felhasználjuk arra, hogy jöjjenek, nézzék meg, hiszen ugye a cél az, hogy minél többet tudjanak meg arról a településről, arról a fajta életmódról, hiszen akkor lehet esetleg pályázgatni arra, hogy fenntartani, mert a fenntartás igazából abból lehetséges.
1: Igen, hát természetesen interneten is fent vagyunk, meg hirdetjük a programokat különböző csoportokban, helyi szinten plakátozunk, tehát igazából egyébként nem csak az a kihívás, hogy a turistákat bevonzani, hanem a helyi embereket megmozgatni, gyerekeket, szülőket, szóval ez szerintem minden közművelődési szakembernek, ahogy így benne vagyok csoportokban, vagy beszélgetünk egymás között, ez mindenkinek kíves napi szinten, hogy szervezünk programot nagyon szívesen, de hogy be is jöjjenek az emberek erre. Ez a mai kornak a kihívása, és ezen vagyunk. Én mondjuk abban hiszek, hogy ezt kicsi lépésekben lehet megtenni. Én ugye egy éve vagyok itt a Muzsáki Faluházban, könyvtárban nagyon-nagyon sok programot szoktam szervezni, és elindultunk pár gyerekkel, de van olyan kézműves foglalkozás, hogy már alig férünk oda az asztalhoz. Tehát, hogy ezt én úgy gondolom, hogy a gyerekeken keresztül vezet az út, és sokszor őket sokkal könnyebb behívni egy-egy programra. Igazából a szülőket kell megnyerni, hogy áldozzák rá az időt, és hozzák el a gyerekeket a közösségi programra. És amikor, ha 5 gyerek van itt, és nekünk ezt egy a közművelődési szakember képzésen mondta az egyik tanárunk, hogy igazából azzal foglalkozzunk, hogy aki itt van, ő hogy távozott.

0: azzal kezdtem, hogy igen, turisták fontosak, fontosak persze, de hát a legfontosabb a helyi lakos, aki itt van, itt marad, és nem kell elmennie olyan helyre, ami nem a helyben történik akkor, hogyha meg tudják szervezni. És bizony az nem mindegy, hogy érzi magát az ember egy településen, mert hogyha rosszul érzi magát, akkor elköltözik. És az elköltözött ember már nem fog visszajönni, mert hát ugye hiába szereti a szülőföldet, de hát a megélhetés, illetve hát maga az, hogy érzem magam, milyen dolgokat kapok, illetve adok, mert azt sem lehet mondani, hogy csak adni kell az embereknek, hát, hogy adjanak, ahhoz kapniuk is kell. Egyébként ugye a faluban a közösségek működnek valamilyen szinten, vagy pedig hát nem lehet így ezt mondani, hogy működnek, hanem vannak.
1: Szerencsére ilyen szempontból szerintem Buzsák nagyon kiemelkedik, nagyon sok közösség működik. A faluház is igazából mind szintere a közösségeknek a

0: Szóval, hogy azért szerencsére nagyon sok aktív ember van Buzsákon, akinek tényleg szívügye, van pedagógus is az iskolában, akinek van egy kincses Buzsák nevezetű programja, Kuzma Dóra tanárnő, és ott minden évben van egy nap, ami Buzsák hagyományairól szól. Különböző állomásokon a gyerekek megismerik a népi iparművészetet, a hímzést, a néptáncot, a buzsáki népdalt közösen éneklik, szóval, hogy mindenki azon van, hogy úgy hagyják el az általános iskolát, hogy megismerik Buzsák értékeit.
1: Nem tudom, jól hallottam, nem? 4 napos rendezvény.
0: Nem tudom, most melyik programra találták. Most volt a buzsáki búcsú, arra. Ugye itt most ez már egynapos, tehát most volt ez 16-án, ugye a nagy boldogasszony tiszteletére lett felszentelve a római katolikus templomunk, és ehhez kapcsolódóban nagy boldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon van a buzsáki búcsú. Ez régen valóban több napos volt. Én ugye nem éltem még itt, de nagyon sok nálamnál idősebb emberrel szoktam beszélgetni, és ők szokták mondani, hogy itt aztán alig lehetett megközelíteni a falut, mert annyi autó, meg árus, meg minden volt. Ez valamelyest leszűkült, de egy napot még mindig tartunk. Most is volt például a gyerekeknek egy ilyen családi délelőtt. Ugye ez a rendezvény a tájháznál, népművészeti tájházunknál tartjuk.
1: Ami itt van szemben valahol?
0: Itt arra majd ugye oda is fogunk menni, úgyhogy az ilyen nagy rendezvényeinknek a tájházad otthont, és most a szülők is mondták, hogy milyen jó volt ez a program, mert hogy mennyi mindent megtudtak Buzsákról, és mondtam, hogy hát nagyon örülök, mert ez volt a cél, hogy körbejárják a tájházat játékos formában. Igen, hát van feladat a szervezéssel természetesen, de amikor az ember másnap így kapja a visszajelzéseket, vagy akár aznap, és hogy tényleg jól sikerült, az emberek találkoztak, beszélgettek, táncoltak, akkor azért nyilván ezért csináljuk.
1: Beléptünk az ajtón, 3-at, 4-et léptünk, azóta itt beszélgetünk. Egy kicsikét nézzünk már be, hogy mit láthatunk itt azért a teremben. Meg amúgy is megmacskásodik itt a lábunk, hogy a ácsorgunk. Ugye a tető szerkezet alatt, ezek címerek?
0: Igen, ezek Emberné kapitány Zsuzsa népi iparművészünknek a munkái, kifejezetten ide készítette ezeket a címereket. Buzsák 3 hímzésről híres, az egyik a rátétes, ez a piros, illetve van a boszorkányos hímzés, ez a színes virágos, és a vézes pedig ott a szélén. Nem tudom, hogy egy kicsit így pár szó van, bár ugye fogunk a tájháznál találkozni velük.
1: Jó, de akkor azért ott beszéljünk, de azért menjünk már közelebb.
0: Pár mondatot szívesen elmondok. Ugye ez a akkor itt a rátétessel kezdjük, vagy bécsisnek is mondták régen. Ennek az az érdekessége, ez egyébként a legsziszifuszibb, legnehezebb munka, ezt csinálják már a legkevesebben. Itt a mintát egy külön anyagból vagy 2-szer vagy 3-szor összehajtják, és rajzolás nélkül vágták ki, és ennek az az érdekessége, hogy ez egy anyagból készült, tehát nem találunk vágatot az anyagon, és akkor ráfércelik, és utána szépen tűvel behajtogatják a szélét, és gyönyörűen eldolgozzák. Ez vagy pirosban, vagy kékben található meg, és akkor általában ez a páva, rózsa minta, indek, ezek jellemzik.
1: És ez ruhára, vagy más asztalterítőkre, vagy mindenre?
0: Mindenre, igen. Köténykel, itt majd látunk majd a faluház egy másik helységében, kötényt, blúz, szóval igen, de terítőkre
1: tehát
0: is.
1: Mindenre.
0: Mindenre. Párnahúzat, sok minden, igen.

0: Itt is inkább ilyen geometrikus minták, de virágok is megjelennek, kagykaringók, és itt színmegkötés van. Tehát van ez a fekete-piros, vagy kék-piros, vagy esetleg kiegészül még sárga és zöld, tehát itt ez meg van kötve ennek, hogy ez milyen lehet. Itt előre felrajzolják a mintát, és akkor úgy kezdik el a hímzést. Ez most már pólókra, most például szoktam beszélgetni, ugye a hímző asszonyainkkal nagyon sokan keresik ezt pólóra, tehát hogy egy kicsit modernebb formában is megjelenik már ez, de abszolút élő.
1: Tehát élő még.
0: Igen.
1: Használják is, akkor van a boszorkányos.
0: Van a boszorkányos, igen. Ez leginkább virágminták. Itt is előre rajzolják a mintákat, tulipán, itt sok minden levelek, és ezt úgy készítik, hogy először felrajzolják, és aztán láncöltéssel a körvonalakat, és utána töltik ki ezzel a boszorkányos 8-as öltéssel. Erről lehet, hogy a hímzőasszonyok ennél szakavatottabban tudnak mesélni. És akkor ez a szivárvány minden színében lehet hímezni, tehát itt nincs ilyen szín megkötés. Ez a három hímzésünk van.
1: Külön-külön is tudja ezt mindenki, aki itt van, vagy pedig egy típust, egy valaki, egy csapat tanult meg, vagy pedig a szülők, nagymamák megtanították mind a három típust.
0: Hát sajnos csapatokról már annyira nem lehet beszélni, mert csak néhányan vannak. Mindenki tudja mindegyiket, de a rátétes nem igazán csinálják már. De a másik kettőt abszolút aktívan hímzik. Igen, hát régen volt olyan, hogy a rátétesnél volt csak konkrétan olyan, aki csak vágta a mintákat. Tehát, hogy ennek hatalmas tudománya volt.
1: Akkor.
0: Így van. Igen, igen.
1: Hát ugyanúgy, mint mondjuk a matyóknál, aki tudott írni, az megírta. Uh-huh. Úgy hitták ugye a mintákat. Megírta, és a mások pedig kivarták. Itt pedig akkor az egészet megtanulták akkor azok az emberek, akik még Igen. Úgy a nagyanyuktól tanulták.
0: Hát persze, mindenki a családban ezzel foglalkoztak az asszonyok, szóval szövetkezetben, aztán később meg kiálltak és árulták, szóval annak hatalmas keletje volt, de egyébként most is van, tehát szokták mesélni, hogy külföldre, nem tudom, világ minden tájára rendelnek most is, szóval szerencsére elég sok helyre jut a buzsáki hímzés.
1: Tehát ismerik akkor, hogy a Balaton közelsége azért a lehetőséget is megadja, illetve hát azok a fajta terjesztő dolgok, hogy akár most már interneten is, meg a turisták elviszik, és akkor
0: igen,
1: viszik a hírt.
0: Igen, vagy például az egyik népi iparművészünk tavaly Kapolcson a Művészetek Völgyébe is kapott meghívást, és ott volt több napig, ki lehetett próbálni nála, mondta, hogy hatalmas volt az érdeklődés, férfiak is leültek hímezni, szóval van erre befogadó készség, és keresik az emberek. Szerintem egyre inkább nyúlunk vissza az értékhez, a lassabbhoz, tényleg nem a tömegterheléshez. Nyilván nem mindenki, és sose fog ez mindenkit érinteni, de hogy van egy réteg, aki igenis értékeli a kézzel készült dolgokat.
1: Akkor most már nem otthonról fogja hozni, megtanulni a gyerek, akár fiú, akár lány, hanem szakkörökön keresztül, vagy pedig egy olyan emberen keresztül, aki tudja, és akkor hozzá mennek, mint régen az inasok.
0: Igen. Itt is működnek különböző szakkörök, most éppen hímzés nem, de horgolás van, és a gyerekeknek idén például indítottunk egy horgoló szakkört a Bokréta Hagyományőrző Együttes vezetőjével, Illing Tibornéval, aki egyébként pedagógus is, és annyira szép közösséget alakított ki, és az én kislányom is jár, és otthon is hímez. Hímez is egyébként, mert én is szoktam hímezni, de horgol is, szóval azért vannak gyerekek, akik erre rá tudnak kapni, és akkor már fél órával kevesebbet van a gyerekek kezébe a telefon, hanem inkább horgolót üt vesz a kezébe, ami szerintem egy hatalmas eredmény.
1: Létrehoz valamiféle alkotást, ami lehet, hogy az elején még nem tökéletes, de végül is az lehet majd a későbbiekben. Sok idő akkor megtanulni ezt.
0: Hát, hogy őszinte legyek.
1: Legyen őszinte.
0: Én sem tudom még. Tehát, hogy bennem is van szándék, hogy én egyébként én is hímzek, csak nem buzsáki hímzést, de persze ezek hatalmas munkák, időigényes munkák, tehát ez nem úgy van, hogy csak egy-két nap, és nyilván ez az árában is megjelenik, és csak nagyon el vagyunk szokva az olcsóság mellett, hogy amiért az ember mondjuk hetekig dolgozik, az sajnos nem annyiba fog kerülni, mint a tömegtermelt dolog. Viszont örökre fennmarad, ha vigyázunk rá, és hát lehet, hogy 50 év múlva meg már olyan ritkaság számba fog menni, hogy az értéke igazából csak egyre jobban növekszik.

0: mind különleges nekem, de az, hogy anyagot rávarni, rávágni, az még mozgatja a fantáziámat, hát mert azt látni kell fejbe előre.
1: Igen, ezt őszintén mondom, én ezt nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, erről itt majd meg lehet kérdezni őket. Nem tudom, önnek melyik tetszik a legjobban?
0: Hát mit mondjak? Meg nem mondom, hát inkább a boszorkányos felé hajlanék, ami nem biztos, hogy az én ízlésemet úgy kiemeli, de most egyelőre ez.
1: Jó,
0: ha
1: hát
0: már választani kell.
1: Én szeretem megkérdezni, én nekem a rátétes a kedvencem.
0: Ő?
1: Igen.
0: De azért mondtam, én magát a munkát azt nem tudom, hogy de a boszorkányos az pedig a neve.
1: Igen, hát mindegyik gyönyörű egyébként.
0: Hát
1: csak én szeretek ilyen saját közvéleménykutatást folytatni.
0: Amikor akasztják a hóhért, az is jó, ugye?
1: Igen.
0: Mondjuk meg. Nos,
1: csak hát kicsit arrébb menjünk még, akkor fafaragásokat tudunk még megnézni.
0: Hol vannak?
1: Itt picit így elmegyünk balra, mert hogy ugye Buzsák a fafaragásáról is híres. 2020-ban egyébként az élő néphagyományok, a hímzés, a fafaragás, illetve a buzsáki táncok az UNESCO kulturális örökség jegyzékébe felkerültek, és fafaragóink is kevesen vannak már, nem is itt élnek Buzsákon, de vannak aktív fafaragók. Tavaly például a buzsáki búcsún, ami leginkább azért feleveleníti a buzsák értékeit, ott is Györe Attila jött el, és akkor ki lehetett próbálnia.
0: Itt vannak a faragványok.
1: Itt is, igen. Fehér József munkái találhatóak, és akkor, hogyha megfordulunk, akkor pedig Buzsáki István munkái, ő sajnos már nem él. Itt például az unokáit faragta ki, ugye itt ilyen ember szobrokat láthatunk.
0: Tehát ezek szobrok, itt pedig sok minden tojás.
1: Tojás.
0: Sakfigurák, hát sok az a tojás eléggé érdekes. Gondolom, hogy nem a legkönnyebb kifaragni.
1: Hát igen, sajnos én nem tudom sokat, de igen, én tavaly például egyébként kipróbáltam a búcsúkor a fafaragást, nem egy egyszerű műfajással, de nagyon kikapcsoló, nagyon el lehet benne mélyülni. Akkor tükrök, órakeret, boros tartó, szóval sok minden van.
0: Látszik a fényképen, hogy hogyan dolgozik a mester, hát el kell időzni vele rendesen, mert nagyon aprólékos munkáról van itt szó.
1: Így van, igen.
0: Hát mondjuk őt, hogyha meg tudnánk kérdezni, hogy hogyan is csinálja, de hát végül is minden nem lehet egyszer. Oda bent is vannak?
1: Igen, oda bent is vannak, meg ott még van még egy érdekesség, amit majd ott benne mondok, hogy mi találhatok.
0: Jó, akkor siessünk. Tessék, itt már azért van hímzés is.
1: Igen, ahogy például van egy kötény, egy rátétes kötény.
0: Megyek közelebb,
1: és akkor itt Szabó Bélának, a festőművésznek a pannója látható. A régi faluház épületén volt egy graffitó, amit ő készített, itt a kis leírásokban lehet ezt látni, de sajnos a felújítás során ez tönkrement, és amikor a művész ezt megtudta, 2000-es évek elején azt hiszem, akkor újra elkészítette, csak egy kicsit más formában, pannó formájában, de az eredeti nagyságban, és ennek a képnek a címe Buzsáki lakodalmasok. Itt is látszik, hogy megjelennek a buzsáki mintek, és akkor ez azt hiszem, hogy 2010-valahányban került ide a faluház falára.
0: Falatvető a tőalkotás, elég, hát van majd 3 méter, ugye hát 2,5-től több is, vagy 6-8 méter hosszúságban a lakodalmas. Érdekesek a figurák, ugye, mert hát nem pontosan úgy hozza le, mint a normál embernagyságot, hanem kicsit nagyobb, nyújtott, hosszított. Na de itt lehet legalább, úgy mondom, a motivumokat rátenni a ruhákra.
1: Igen, igen. Hát mert ez eredeti nagyságában készítette újra a festőművész, úgyhogy ugye ez itt a külső homlokzaton volt régen, a faluházon.
0: Hát itt már azt hiszem, hogy örök ezen a részen. De igen. Tulajdonképpen ez ugye azért olyan, hogy meg lehet belőle látni az egykori lakodalmast.
1: Igen. Hát csodálatos, nagyon vigyázunk is erre a teremre egyébként, hogy itt semmiféle baja ne eshessen, de természetesen a látogatók számára.
0: Hát ugye, igen.
1: Ez ingyenesen látogatható, ugye a falu ez hétfőtől péntekig szabadon be lehet jönni, megnézni a hímzéseket, fafaragásokat, ezt a pannót is, úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat.
0: Hát kevés olyan hely van, ahol ilyen nagyságú pannó van, illetve hát maga az életkép. És hogyha végigmegyünk, ott mit lehet látni?
1: Hát itt is, itt Tapolcai Sándornak a fafaragásai, illetve itt is találunk még vézes, kihímzett párnákat, illetve régi rádiókat is, még rátétes hímzéseket. Nagyon sokszor így felajánlják az önkormányzat számára a régi hagyatékokból dolgokat, és a polgármester úr szerencsére olyan, aki tényleg minden értéket próbál megőrizni. Sokszor helyszűkében vagyunk, de itt semmi nem kerül kidobásra, tehát itt minden meg van őrizve, néha várnunk kell, hogy legyen méltó helye, de addig is mindig tároljuk a dolgokat, szóval próbálunk minden értéket megőrizni.
0: Hát a múzeumoknál is úgy van sokszor, hogy a raktár az már többszöröse a kiállító térnek, de itt ebbe a jó kis visszhangos helyiségben akár még énekelhetnénk is.
1: Igen, hát most például volt itt egy néptánc, az ELTE Néptánc Egyesülete. Néhány napig itt táboroztak, mert van egy ifjúsági szállunk is, és itt a kis terembe is próbáltak meg a bent a nagy terembe is, úgyhogy itt is van élet, vagy hangverseny is szokott lenni az iskolának a hangversenye, úgyhogy ez a terület is él.
0: Keresünk más lehetőséget, merre menjünk?
1: Hát szerintem akár mehetünk most már a tájházhoz is.
0: Jó, menjünk a tájházhoz. Az elmúlt percekben Horváth Háncs Andreával, a Buzsáki Faluház vezetőjével beszélgettünk.

0: Vendéglátómmal átsétáltunk a közeli tájházba, ahol már vártak ránk.
1: Sidlovszky György vagyok, a tájháznak a gondnoka.
0: És akkor azzal kezdünk, hogy elmondja az épületet, de hát ez egy épület együttes.
1: Hát azokat elmondom végig. No,
0: ez egy porta volt?
1: Ez egy porta volt, igen.
0: Nem voltak szegények?
1: Nem, egyáltalán nem voltak. A nátfedés is azt mutatja, ugyanis aki szegényebb volt, annak zsubfedés volt a tetőzetén. Itt a megoldás
0: az, a szalma, csak a szalma, a hallgatók miatt. Nem, mint hogy én sokat tudnék, de azt tudom.
1: Az igen, igen, a szalmafedés magyarul. Az épületet úgy állították fel, hogy elől úgynevezett félkontyos,
0: látom,
1: hátul pedig kontyos. Elől azért félkontyos, mert két szellőzőnyílás van, hogy a padlást tudjon szellőzni. Vert falas építmény az egész. Sajnos itt a előrészt ezt már javítani kellett, mert az idővasfoga az viszi, ugyanis ezek az épületegyüttesek az 1850-es évekbe épültek.
0: Már koros akkor?
1: Igen, három részből áll, egy úgynevezett alápincézett magtárból, akkor magából a tájházból, az építményből, és egy úgynevezett istálóból, ami valamikor az volt, ma nem. Természetesen. Mellette pedig a kiagyott rész, az volt a kocsi szín.
0: És itt a kapu porta, mi volt hát ez? Jári ez konyha?
1: Nem, ez volt a magtár. Alápincézett magtár.
0: Jó, csak én azt hittem, hogy ott, akkor itt ez?
1: Igen, ez volt itt az alápincézett magtár, menjünk be esetleg.
0: Ha nézzük, meg úgyse voltam még alápincézett magtárba, csak hasra ne essek, hoppa, a padló.
1: Igen, itt padló van. Csinálok egy kis világot.
0: Hoppa.
1: Mert ez is döngölt padló volt, de sajnos az idők ezt is tönkretették, és hogy egy normális bemutató terem legyen belőle, azért hajópadlóval látták el. Az érdekessége az, ugye itt van a pincelejáró.
0: Azt hittem, hogy kemencének a sutya, de nem.
1: Igen, most két verzió van. Az egyik az, hogy annak idején itt ravatalozták fel halottat, hogyha a házból meghalt valaki. Most a másik verzió pedig az, hogy nem itt, hanem a tiszta szobában. Hát, hogy aztán ezt eldönteni, hogy végül is hol, azt én nem tudom.
0: Hát mondjuk amarra a jásság, a nyírség, a tiszta szoba volt, ahová ravataloztak. Hát itt lehet, itt más is lehetett, mert itt aztán bőségesen volt hely.
1: Volt hely, rendesen, ugye a bal oldalon végig hamvárok voltak, különböző magokkal vetni, vagy akár őrölni. A bemutató szekrényekbe pedig mázas és mázatlan cserépedények vannak.
0: Itt volt valahol olyan hely, ahol gyártottak cserepet? Nem nagyon, tehát a településen nem. Tehát nincs olyan nagy agó.
1: Nincs. Tehát a hozott. Pincét sajnos nem tudjuk megnézni, mert oda most jelen pillanatban nem tudunk lemenni. A hordókat fölhoztuk, hogy legalább valami látszódjon belőle, hogy itt bor is volt annak idején. Itt hambárok álltak végig.
0: Látom, akkor el tudom képzelni, de akkor a szőlőtermesztés, az folyamatosan
1: az
0: volt?
1: Folyamatosan, igen, a környék az híres a szőlőtermesztéséről. Pontosan azért így van. Ott aztán vége láthatatlan szőlősök vannak. A szekrények tetején pedig fa mozsarakat látunk, mind a kettőnél, csak középen nem az. Az érdekesség itt van, ez egy előre bedrótozott cserépedény, hogy bármi történik vele, ne essen szét a tűz fölött.
0: Hát ez a kiégetés előtti
1: igen,
0: rész
1: igen.
0: Akkor. Na, akkor itt hagytuk. Hát főképpen akkor kukorica, búza,
1: árpa,
0: rozs, minden a...
1: Igen,
0: tehát
1: igen, igen.
0: Napraforgó itt erre...
1: Az kevésbé, inkább a len és a kender volt.
0: Hát igen, mert a textíliának
1: igen,
0: kellett.
1: Igen, és azt mind itt dolgozták fel, tehát itt törték, itt áztatták, itt tilolták, és aztán végül ugye a rokkán keresztül itt készítették el fonallá.
0: A tornác rész az eredeti?
1: Az eredeti, igen, egy keskeny, egy egyemberes tornác végeredményben azon lehet végigmenni. Gondolom, ezt csak az eső miatt építhették így, mert az ember nem is gondolná, hogy csak olyan keskeny kis bejárati rész van.
0: Hát meg fogja a szelet, és egy kicsit a hő háztartása jobb így.
1: Hát igen.
0: Egyébként itt a hidegtelek szoktak lenni? Voltak?
1: Hát mostanában nem.
0: Egyébként úgy nem egy vagy
1: Nem, mint országos szinten végeredményben.

0: bemegyünk, jó?
1: Látom itt azért. Nos.
0: Tehát ez egy ilyen keskeny bejáró.
1: Szóval majdnem futófolyosónak is lehetne nevezni.
0: Igen.
1: No.
0: Igen.
1: Beléptünk.
0: Ahogy belépünk a konyhába.
1: No, ugye sok cserépedény van.
0: Ez füstös konyha.
1: Ugyanis akkor kinézünk.
0: Régen nem volt kéménye a konyhának. Itt fölöttünk, ott vannak a kampók. Egy pár héttel előbb teszik jönni, itt még lógtak a füstölt áruk, akik felajánlották, hogy idehozzák a füstölt árut bemutatóra.
1: Azt hittem, hogy enni, de csak bemutató volt.
0: De sajnos.
1: Hát akkor a füstös.
0: Igen. A kemencén látható edények, ezek mind a konyhában használatosak. Uh-huh. A patkán, meg a mellette lévő két, nem tudom, minek lehet nevezni, szintén ilyen patka.
1: Szegény, szél.
0: Igen, igen, ott pedig a kiegészítő edények, illetve eszközök vannak.
1: Ó, mangollótól kezdve.
0: Igen, a kávédalálón keresztül.
1: A szenes vasaló.
0: Így van, a fateknő.
1: A kas, ez tojásos volt, vagy bármi más?
0: Ez bármi másnak, ez többfélére lehetett használni. A székek azok kézzel faragottak, van egy sajtárunk is.
1: Látom, nagyjából ismerem.
0: Az érdekesség az, hogy itt két szoba van, és a két szobába pedig egy-egy cserépkája. Szintén az 1850-es évekből.
1: Cserépkája.
0: Igen.
1: Ilyen ritkosság és, azért.
0: És ezt a konyhából fűtötték.
1: Látom a...
0: Igen.
1: Rész a...
0: Külön érdekesség az, hogy volt egy külön melegvíz tároló, amit kalágyújtottak, hogy állandó jelleggel legyen meleg víz a lakásba, akár mosdásra, akár igen, akár mosogatásra, vagy ha netán hirtelen beállítottak a vendégek előzetes megbeszélés nélkül, a gazdasszony kilépett, elkapott egy tollasjószágot. Azt mondtam, neked véged, itt volt a forró víz, már lehetett kopasztani, úgyhogy így oldott.
1: Az első volt a tiszta szoba,
0: ez
1: ugye?
0: A tiszta szoba.
1: Tehát itt azért itt nem kell annyira vigyázni, mint némelyik kis parasztházba. Azért ilyen magasra nem csinálták régebben. Ez egy polgári jellegű ház.
0: Igen, igen, igen. Ez egy polgári jellegű. Ha megnézzük, döngölt padlójú, ugyanúgy, mint a konyha is döngölt padló.
1: Itt és a itt kályha.
0: Igen, itt a cserépkályha, lehet látni, hogy nincs rajta ajtó, mivel ugye,
1: hát
0: hogy a konyháról. Igen, hát igen.
1: Mint a nemesi kastélyokban. Ez a úriember valószínű, hogy látta több a kastélyokat is, és akkor valószínű. Pénze volt, megcsinálták.
0: Igen, ugyanúgy, mint az országházban. Az érdekesség az, hogy általában 60 centi széles anyagokat szőttek, és úgy oldották meg, hogy szélesebb legyen, fogták és összevarták a kettőt egy harmadik.
1: Ja, mert a szövőszékre ennyi pért rá,
0: így
1: a 60 cent, és akkor megtódották, lehetett volna akár 3 méteres is, de a citerára az azért vigyáznak. Hát az már míves, hát úgy látszik.
0: A húzatokat, a lepedőket, azokat mindezekből a 60 centisből állították össze.
1: Hát a vetett tárgy, a feltornyozott tárgy.
0: Igen.
1: Nem igen használták, csak a gyereket, amikor,
0: pontosan
1: amikor ráugráltak, játszolják, mert én is csináltam, amikor
0: igen,
1: otthon volt a sajátunkat. Igen. Mondjuk a bölcső az valószínű, hogy itteni gyereket ringathatott.
0: Igen, és ha megtetszik nézni, akkor ez is hímzett.
1: Látom.
0: A párnák, azok is hímzettek, ezek a régi párnáink, ezek már ilyen 50 év körüliek, gyönyörű hímzéssel ellátottak.
1: Érdekes, itt nem a sarokban van a szent sarok, hanem itt középen. Hogy
0: igen, igen, ez volt ugye az úgynevezett házi oltár. Ugyanis Buzsák az egy római katolikus keresztény település, ahol minden lakásban megtalálható minimum a Jézus Krisztus és a Szűz Máriának a képe.
1: No, az érdekesség az, hogy középen van, nem a sarokban, mert általában a szent sarokban képlek, ott mondjuk a jobb oldali részen lett volna a helye, valószínű, hogy itt azért még inkább vallásosak voltak, mert itt azért több ember is letérdelhetett.
0: Így van, pontosan így van.
1: Felrúgjuk már itt a...
0: Nem rúgom föl.
1: Tessék,
0: ez pedig menni. Az úgynevezett mennyasszonyi láda. Ez szintén tulipános láda. Ebbe vitte a mennyasszony a staférungot, illetve akkor már fiatalasszony. A staférungot, ha volt pénze és ékszere, akkor ezt is ebbe tették bele. Aztán a fiúsháznál ugye kirámult belőle, és attól kezdve csak a rakott szoknyát tárolták benne. Ezen is lehet látni 60 centi.
1: A mester Gerenda az eléggé erőteljes, az azt mutatja, hogy a felső rész az teherbíró kell, hogy legyen.
0: Igen, igen, mert hát itt is tárolhattak dolgokat, nem tudom sajnos, hogy mi volt a padláson, de a lényege az, hogy egy erős mester gerendával van ellátva, és rá merőlegesen pedig a rövidebb gerendák, aminek az egyik oldala a falba volt, a másik oldala a gerendán, a mester gerendán. Van úgynevezett Barbie babánk elődje, a Csutka baba.
1: Kukorica.
0: Igen, kukorica.
1: Csuhé, illetve így maga van. A csutkája.
0: Igen, csizmahúzó. És egy érdekesség, ami kukoricából készült, úgynevezett vetélő. Ugye a szövésnél ezt használták, hogy lökték egyik oldalra.
1: Azt hittem, hogy pisztoly, hogy hát mert én kukoricából miért csináltunk.
0: Igen.
1: Hát rövöldözhettünk fel egymásra.
0: Cini-cini muzsika.
1: Ja, meg muzsikálni is természetesen.
0: Hát megyünk a másik szobába.
1: Pillanat, lekapcsoljuk, hogy...
0: Na, fő se kapcsoltam. Itt viszont kénytelen vagyok fel kapcsolni, mert...
1: Sötét volt.
0: Ez sötét.
1: Jó, de ez már padlós volt, nem döngölt volt.
0: Padlója, padlózat a tönkrement. És itt a másik cserépkája.
1: Úgy, gyönyörű. Hol készíthették vajon a cserépkáját?
0: Itt pedig...
1: Azt nincs
0: nem,
1: rá.
0: Nem tudjuk, hogy hol.
1: Tehát nincs egyetlen, hogy lesem bele...
0: Ilyen humorú csempékből áll.
1: Sugározza ki
0: pedig. Igen,
1: a meleget.
0: A meleget.
1: Hoppa, itt pedig vagyunk egy olyan kiállító
0: terembe, ahol, igen, ahol az
1: egyik vannak.
0: Lehet látni a puzsáki mintákat, a szövés és a hímzés mintákat. A domináló szín az a piros, a kék és a fekete szín volt annak idején.
1: Akkor 60 centitől általában nem volt szélesebb a minta se.
0: Hát ha megtetszik nézni, ez is 60 centi. Ez szőtt minta van benne. Ez már hímzett minta.
1: Tehát össze
0: itt
1: van.
0: Itt is lehet látni a 60 centit és a toldást. Ez az a bizonyos rátétes.
1: Ami
0: ahol egy alapanyagra, egy kivágott mintát ráhelyeztek, és azt varták rá. Közelről meg tetszik nézni, a varrást szinte nem lehet látni.
1: Hát igen.
0: Annyira finoman. Ez pedig az úgynevezett boszorkányos minta. Ezt állítólag az 1700-as években egyik gróf kisasszony hozta be az országba, Ausztriából.
1: Miért lett boszorkányos?
0: Mert olyan ügyesen tudták, boszorkányos ügyességgel tudták varni.
1: A boszorkányok.
0: A házi boszorkányok.
1: Így van,
0: ez egy fekete alapon fehér minta, rátétes minta. Ez templomi minta. Ez a templomban megtalálható ennek a... Igen, nagyon sok része. Az szintén egy rátétes, és ami jellemző a buzsáki rátétesekre, a szegfű utánzat mintája, ennek a kerek dolgok.
1: Hát lassan kitanulok, de hát azért van itt ingen is.
0: Ez egy újabb, amikor azonos színre, azonos színnel varták rá a mintát, tehát a rátétet. És tessék megnézni ezeket a gyönyörű hímzéseket.
1: Azon mosolygok magamban, ugye az asszonyok várnak, de tulajdonképpen egy férfi mutatja be azokat a dolgokat, amit elkövettek a boszorkányok, de azért érteni is kell hozzá, gondolom néhány hát, szor elmondták.
0: Valamennyit, igen. Itt pedig a pásztor faragások vannak.
1: Igen, mert a faragás is fontos
0: igen,
1: volt.
0: Itt a fák alatt közvetlenül előttünk van egy szobor, a Szent Vendel szobra. Ő volt a pásztoroknak a védőszentje. Egy anekdóta. székesfehérvári csoport volt itt, és amikor mondom, hogy a Szent Vendel, abban a pillanatban az egyik hölgy felkiáltott, hogy hát én a Szent Vendel utcában lakom, és nem tudtam, ki az a Szent Vendel. Érdemes volt Buzsákra jönni.
1: Általában milyen állatokat tartottak? Hát ostor, azzal kondásoknak is volt.
0: Igen.
1: De juhok?
0: Juhok főleg. A kisebbi görbebotot megtetszik nézni, az pont arra való pont volt, hogy a juh lábát
1: hát a körmöléshez vagy pedig rendbetegyék.
0: Hát attól függ, hogy mit akartak vele tenni.
1: Hát igaz, hát megfogni zömében a juhászoknak az volt a fő feladat, bár csak későbbiekben volt az a probléma, hogy lesántult. És akkor még mi van az egy tök?
0: Hát, ugye itt vannak a faragások, az a tök az úgynevezett kobaktök, amit víztárolásra használtak. Ez a kulacsnak az elődje végeredményben. Levágták a tetejét, kitisztították, és mivel ennek a külső része vízhatlan, nem engedte át a vizet. Tehát nyugodtan vihették magukkal. A csontfaragások azok pedig egytől egyik fűszertartók. Tetszik látni itt függőlegesen, illetve vízszintesen ilyen lakattal, meg furfangos zárral ellátott kis dobozok végeredményben. Ebbe tartották a borotvát, hogy a gyerek ne tudja kinyitni.
1: Nem a mostani, hanem a nyeles borotvát.
0: A nyeles borotvát.
1: Mert régebben azért nem volt ez a modern Wilkinsontól kerülve. A nyeles borotvát, ami egy életre szólt.
0: Így van.
1: Mikor elkezdett borotválkozni a legény, ha kapott, nem az apjáit örökölte, akkor azt használta mindaddig, amíg élt.
0: Igen, így van pontosan.
1: Vagy míg el nem kopott, mert hát...
0: Végeredményben kopott. Életveszélyes dolog volt a gyerek kezében.
1: Azt hiszem, hogy még ez érdekes, itt egy faragott címer.
0: Igen.
1: De a, nem is az érdekes, mert az a szoké rendben van, de ahogy látom, van egy képernyő, ami bemutató.
0: Igen.
1: Lehet nézni rajta, ugye?
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát ha a csoport itt van, lehet, akkor bekapcsolja, akkor nem kell beszélni önnek állandóan.
0: Akkor nem, akkor beszél a tévé. Akkor ő mutatja be ezeket a részeket.
1: Jó.
0: Itt is a székek ugye kézzel faragottak, kézzel festett tulipános székek.
1: Egyébként, amikor ilyen 40 fok környékén volt, akkor is ilyen kellemes idő volt bent?
0: Igen, igen, nagyon jó idő.
1: Tehát ez vert, fal, tehát sárból van, hát mennyi?
0: Hát
1: van,
0: ezt ugye van.
1: 80 centi körül van?
0: Ez is 60 centi.
1: 60 centi?
0: Persze.
1: Ja, minden 60.
0: Hát itt 60 centi minden. Úgyhogy rendesen tartja télen a meleget, nyáron pedig olyan kellemes hűst ad, hogy öröm volt bejönni ide a nagy hőségben.
1: Nos, akkor az egyes szobából átmegyünk a pitvar részre. Jó, de kijöttünk, most meleg van, de hatalmas udvar.
0: Hatalmas, hatalmas terület, és ugye még hátul is.
1: Hát egy jó pár állat itt elfért akkor.
0: Bőven, hát... bőven.
1: Egy család lakott, vagy
0: egy,
1: több?
0: Egy családé volt.
1: Hát, mert ugye, amikor már jöttek sorba a gyerekek, akkor ugye építkeztek, de itt akkor máshol kapott, gazdagok voltak.
0: Igen, máshol építkeztek, így van. Ezen a részen nem építettek többet, csak ezt a három, minek nevezze, három házat.
1: Jó, tehát az istállót akkor, hát itt ezt a lakó...
0: Tehát a magtárat, az istállót és ezt a lakóépületet.
1: Hány gyerek volt általában?
0: Az, én úgy tudom, hogy itt kettő volt.
1: Kettő. Igen. Nem az egyke volt két már, hanem a kettő. Itt kettő.
0: Igen.
1: Ugye az kellett a kevés, hogy nem vigye a vagyont szét.
0: Igen.

0: Szydlowski Györgyöt, a Buzsáki Tájház gondnokát hallották. Ezzel műsorunk véget ért. Buzsáktól azonban még nem búcsúzunk el, hiszen a jövő héten majd megismerjük azt a híres három varázst, amit itt készítenek. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 22 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország harmadik alkalommal akadályozta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tovább lépését. Ezúttal a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének technikai lezárásának blokkolásával, írja az Infostart. Az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásai szerint a magyar kormány csak akkor járulna hozzá a tovább lépéshez, ha Ukrajnában előrelépés történik az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Több mint 1 milliárd eurós támogatási csomagot biztosít Franciaország azoknak a gazdáknak, akik jelentős veszteségeket szenvedtek el a nyári hőség, aszály és erdőtüzek miatt, írja az Agroinform. A pénzből a terméskiesést kompenzálják. Japán cserebogarat találtak a bajorországi Lindau több település részén, derül ki az Agroinform cikkéből. A kártevő több mint 400 növényfajt támadhat meg, ezért a hatóságok karanténzónát jelölnek ki, amely a mezőgazdasági járművek és eszközök mozgatását is érintheti. A német Isar Aerospace vállalat szombaton bejelentette, hogy Norvégiából indított rakétát és állított pályára. Pályára álltunk, és épp most írtunk egy új fejezetet az európai történelembe. Ez az első alkalom, hogy egy magánszektor által fejlesztett rakétát a kontinentális Európából állítottak pályára, jelentette be a cég az X közösségi oldalon. A Spektrum rakéta nem sokkal 20 óra után szállt fel Andojából az északi sarkör északi részéről. A sikeres indítást több hónapos késedelem előzte meg, amely technikai és biztonsági problémák miatt történt. Tavaly márciusban egy Spektrum rakéta a földre zuhant és felrobbant egy próbarepülés során. Friedrich Merz német kancellár júniusban kijelentette, hogy Németország nagy várakozással tekint az Isar Aerospace indulására, és örömmel várja két másik német magán űrvállalat indításait is. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormányfő posztjából beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény mai budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és a német nyelvű képzési programban vesz részt, még a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A bemondót Domán Vivient hallják. Szeptember 1-én tartjuk a Teremtésvédelmi Világnapot. Ennek kapcsán mai műsorunkban dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével Bércesi András, főszerkesztő igazgató beszélgett.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai beszélgetésünk témája a teremtésvédelem. Ezt a szót már sokszor, sőt mostanában egyre többször halljuk, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy pontosan mi van mögötte, hogyan valósul ez meg a hétköznapokban, milyen egyházi, milyen szentírási gyökerei vannak. Bízom benne, hogy a mai beszélgetésből sok mindent meg fogunk tudni. Vendégem a stúdióban dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság osztályvezetője, aki most egy más minőségben van itt velünk, mint a Főegyházmegye teremtésvédelmi referense. Szeretettel köszöntöm.
1: Örömmel fogadtam el ezt a meghívást. Érdekel a téma. Engem is belülről érintett vagyok, úgyhogy szívesen várok, és szívesen válaszolok a kérdésekre.
0: Akkor először definiáljuk, vagy írjuk körül ezt a fogalmat, hogy mit jelent egyáltalán a teremtésvédelem?
1: A teremtésvédelem az a, azt mondhatjuk úgy, hogy az egyházi szemléletük

0: világi környezetvédelem döntően a földi síkon, illetve az ember földi létét illetően mond véleményt, illetve fogalmaz meg különböző nyilatkozatokat, sürgetéseket, egyezményeket kötnek, ismerjük etéren a világ törekvéseit, viszont az egyház egy új dimenziót is behozott ebbe a kérdéskörbe, nevezetesen a metafizikai dimenziót, hiszen a teremtésvédelem abban különbözik a környezetvédelemtől, hogy van az Istenhez fűződő viszonyunkkal kapcsolatban is van mondandója az embereknek. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy a teremtésvédelem okozza vagy hozza elő azt a kérdést, hogy míg a környezetvédelem bizonyos szempontból sokszor kilátástalannak láttatja velünk a világ etéren haladását, hogy amilyen téren, ahogy halad a világ, ugye az egy sokszor kiábrándító, hiszen azt érzékeljük, hogy romlanak a mutatók, hiszen érezzük, hogy nehéz, és nem is lehet beavatkozni ezekbe a folyamatokba, viszont a teremtésvédelem behoz egy új dimenziót, kitágítja a perspektívát. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos dimenzióval bővíti a világi környezetvédelemnek a fogalomrendszerét.
1: És tulajdonképpen arra is rávilágít, és felhívja a figyelmet, hogy Isten ránk bízta a világot, és ez egy felelősséget is jelent. Tehát nem pusztán ugye az anyagi világot és a földi létet kell megmenteni, hanem úgy kell sáfárkodni a földi javakkal, hogy ebben a dimenzióban is érvényesüljön.
0: Így van. Így van. Ez egy visszatérő gondolat ezeknek a teremtésvédelmi törekvéseknek, amik az egyházakon belül megjelennek, hogy nyilván persze ez a világiaknál is megjelenik, hogy a földet azt nem örökbe kaptuk, hanem kölcsönbe, és nem szabad rosszabb állapotban átadni utódainknak, mint ahogyan azt megkaptuk. Tehát ugye ilyen szempontból ez teljesen összhangban van egyébként ezek a régi hagyományos kultúrákkal, amelyeknek már az üzenetét elveszítettük, és nem nagyon kezeljük a mai modernizálódott világban, tehát visszatérve mondjuk azokra a hagyományos kultúrákra gondolok, amelyek természetközel életet éltek, ilyen akár az észak-amerikai indiánok, vagy akár a dél-amerikai indiánok, vagy akár a magyar, illetve az európai paraszti társadalmak is jóval közelebb álltak ezekhez a természetvédelmi elvekhez, amiket most mi megpróbálunk tudatosan újraéleszteni, illetve feleleveníteni, illetve hát ugye az a fő célunk, hogy eljuttassuk még a felnövekvő generációhoz, tehát azokhoz a generációkhoz, akik még a szemléletüket nem korlátozták, nem merevítették meg, tehát ahol még lehet ezekkel a gondolatokkal visszhangra találni is, és tényleg az a tapasztalat, mondom ezt, mint az EGRI Főegyházmegy Oktatási Osztályának vezetője is, hogy amikor a gyerekeket megszólítjuk, vagy a tanulókat az iskoláinkon keresztül ezekkel a gondolatokkal, akkor valami olyan érzésünk van, mint hogyha azt üzennék ezekkel a programokkal, rendezvényekkel, amiket megvalósítanak a biztatásunkra, kezdeményezésünkre, hogy hát miért hallgattatok eddig erről? Miért nem szóltatok hamarabb? Mi ezt rég tudtuk volna végezni és csinálni? Tehát most persze gondolok itt az egyszerű dolgokra, mert nem csak ebből áll egy teremtésvédelem, meg egy környezetvédelmi gondolat, hogy megvalósítunk egy elszemetesedett területnek a megtisztítását például, de nyilván ez a kezdés, ez az első lépés, mert ezen keresztül válik érzékenyé még jobban a tanuló szeme, annál inkább kinyílik, kitágul abba az irányba, hogy mit lehetne még tenni, mit lehetne még segíteni ezen a dolgon, hiszen a gyermek az életkoránál fogva, élethelyzeténél fogva közel áll ezekhez a gondolatokhoz, hogy óvjuk meg a teremtett világot. Ők ezt így érzik, hogy szokták is mondani régenben, hogy a gyermek Isten tenyerén élt 7 éves koráig, vagy él. Ugye ezt érezzük, hogy amikor elmúlik az a 7 év, azután is ők még elég közel vannak ezekhez a gondolatokhoz.

0: A teremtésvédelem több, mint környezet és természetvédelem. Erről beszélget mai adásunkban, a Teremtésvédelmi Világnap kapcsán, dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével, Bércesi András.
1: Történt egy nagy dolog, volt ez a bizonyos takarítási akció, amiről a sajtó beszámolt, és ennek nyomán, ennek kapcsán más területeken is, az egyházmegye más területein is szépítették a környezetet, és ugye talán ebből nőtt ki az, hogy ez a tanév az iskolák számára a teremtésvédelem feladatával is telik. Miért volt fontos, hogy ezt ilyen szintre gyakorlatilag egy fő programként megjelöljék?
2: Igen, tehát amit már említettem, hogy az utóbbi időben ennek a jelentősége, ennek a kérdéskörnek egyre nagyobb. Ezt érzékeljük, egyfajta társadalmi mozgalom van e téren, tehát egyre inkább lelkesek az emberek, egyre inkább fogékonyak, és egyre inkább igényelik, kikényszerítik gyakorlatilag a vezetőkből, hogy ilyen irányba mozduljunk. Ez úgy indult, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Kar egyik bizottsága, a Caritas in Veritate bizottság kezdeményezte azt, hogy idén Esztergomba volt egy néhány napos továbbképzés, amiben ezeket a gondolatokat sűrítettem, próbálták, és hát sikeresen át is adták ott a különböző egyházmegyékből érkezetteknek. És hát az egyik kezdeményezésük volt, hogy lehetőleg minden katolikus egyházmegye jelöljön meg egy teremtésvédelmi referenst, aki személyénél fogva elkötelezett a téren, illetve ezeket az egyházmegyei programokat, meg egy folyamatokat összefogva tovább tudja vinni ezt az ügyet. És hát így kerültem én is el Esztergomba, és ott ezen a néhány napos képzésen nagyon sok érdekes előadásra és beszélgetésre volt lehetőség sok impulzusért, és hát ugye amikor ezeket hazahoztam, akkor főpásztornak ezeket bemutattam, akkor ennek hatására úgy döntött, hogy március 25-ét, gyümölcsoltó boldogasszony napját, ez egy ilyen hagyományos ünnepe az egyházi évnek, amely a tavaszi megújulással van összhangban, ezt kijelölte érsek úr, kijelölte egyházmegyei teremtésvédelmi napnak, ami egy úttörő kezdeményezés volt, mert ilyenről még nem tudtunk, más egyházmegyében nem tudtunk arról, hogy ilyen határozottan fókuszáltak volna erre a kérdéskörre, ilyen nagyobb rendezvénysorozattal. És hát ez volt, március 25-e volt az első ilyen alkalom, amikor a teljes egyházmegyei iskolahálózat mind a 49 iskolájában valamiféle teremtésvédelmi napot, illetve programot valósított meg. Az EGRI, az úgynevezett központi rendezvények, vagy szokták mondani központi, tehát a székhely, az EGRI Főegyházmegye székhelyén a rendezvény, az Eger Bakta felé vezető út melletti, úgynevezett Vörös Kereszt melletti terület megtisztítása volt, amelynek egyebek melletti országos visszhangja támadt, hiszen a sajtó pontosan a Szent István televízió kezdeményezésére felfigyelt erre országosan, és ebből egy országos hír lett, amely a Magyar Kuríron és egy Új Emberben és hasonló katolikus sajtótermékekben is, de a világi sajtóban is, televízióban is megjelent, és nagy visszhangja volt, aminek mi nagyon örültünk, hiszen tudjuk, hogy ezek az ilyen tapasztalatok felerősítik egy-egy kezdeményezésnek a hatását, és ez utána már gyakorlatilag önműködő folyamatokként megy tovább, hiszen nem az a célunk, hogy folyamatosan irányítsuk az etéren a folyamatokat, hanem az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehet saját erőből, helyszínen, ugye felhívjuk a figyelmet a lokalitásnak a jelentősége, ugye ismerősek ezek a gondolatok, hogy ugye a helyben cselekvés, ugye a helyi cselekvésnek a jelentőség, ahol nem szükséges szállítás, minél kisebb szállítási következményekkel jár egy program, az ebben a témakörben annak van nagy értéke. Úgyhogy március 25-én megrendeztük ezt a rendezvényt, és utána pedig jöttek az intézmények, hogy mit, hogyan tovább, mikor lesz ennek folytatása, szeretnénk. Összegyűjtöttük a beérkezett anyagokat, abból egy kis kiadványt hoztunk össze, amelynek az a célja, hogy bemutassa, hogy milyen ötletek merülnek föl. És ugye ezt folytattuk ebben a tanévben, az ez év augusztus 25-i tanévnyitó, amelyben az Egri Bazilikában 1800, körülbelül 1800 pedagógus megjelent. Ők ennek a tanévnek a mottójaként a Laudato Si nevű pápai enciklikára visszhangozva, amelyet Ferenc pápa adott ki. Most éppen ott van előttem, az áldott légy, az a címe magyarul ennek az enciklikának, amely Szent Ferenc jegyében, Szent Ferenci gondolatok jegyében a naphimnusznak a gondolatait kívánja megvalósítani a világon, elterjeszteni. Ez egy csodálatos mű egyébként. Ennek mind a stílusa, mind a tartalma rendkívül figyelemre méltó, és úgy gondolom, hogy hosszú távon a legnagyobb emberi műalkotások között fogják ezt a enciklikát is emlegetni. Tehát akár mint költői vagy irodalmi mű is egy külön élvezetet jelent, de ha a tartalmára gondolunk, akkor pedig egy nagyon jövőben mutató, egy nagyon maradandó alkotás. Úgyhogy ennek jegyében indítottuk el a tanévet, illetve Jesekúr meghirdette ennek a tanévnek a mottójaként a Laudato Si-t, azaz az áldott légy mottót, és ennek jegyében kértük az intézményeinket, hogy az éves munkatervükbe, amelyet ugye minden iskolának el kell készítenie, az éves munkatervükbe foglalják be azokat a teremtésvédelmi programokat, amiket szeretnének megvalósítani. Úgyhogy beérkeztek hozzánk nagy kötekbe, itt van az asztalomon, éppen elhoztam egy ilyen iklet adóként ezeket a beérkezett programokat, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy termékén talajra talált ez az egész kezdeményezés, és az egész év, minden iskolában szinte, az egész év szinte minden hónapja fog tartalmazni valamiféle teremtésvédelmi programot.
1: Emeljünk ki egy néhányat, ugye a név nélkül, vagy a teljesség igénye nélkül, csak hogy egy kicsit illusztráljuk, hogy mennyire gazdag ez az ötlettár, ami most így rendelkezésre áll, és hát természetesen majd a megvalósítás is a sajtóban minden bizonnyal meg fog jelenni.
2: Igen, ezekről szintén szeretnék egy kiadványt készíteni, hát nem biztos, hogy papírformában, hiszen ennek is van jelentőség ezekben a gondolatokban.
1: Tehát igen, látom, hogy néhány újra papíron érkezett be, úgyhogy már megszólítattak ilyen szinten is.
2: Igen. Tehát például egy iskola, szeptember, erdészeti nap, Mátra, Füreden. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek a Mátra élővilágával, az erdészeti munkálatokkal. Október, kisállatkiállítás, aztán levendula szüret, aztán temetőgondozás. Aztán ez mondjuk most jön a november. Madáretető, madárödű készítés. És akkor itt vannak a megjegyzés rovatban, hogy mit fognak ebben a témában végezni. Ez egy általános iskola, egy kis település általános iskolája. Folytatom, Hortobágy, madárvonulás megfigyelése. December, január, február, madáretetők, odú kihelyezése, gondozása. Konfliktusos fémek, konfliktusos ásványok, vetélkedő több fordulóban. Aztán mézes mackó nap. Aztán teremtésvédelmi nap márciusban. Aztán gólyafészke, gólyák megfigyelése, vándormadarak megfigyelése. Aztán áprilisban ásványkiállítás, Hortobágy kihajtás ünnepen részvétel. Faluszépítő nap, aztán májusban Túra Mátrában madarak és fák napja. És aztán segítségnyújtás templomunk díszítésében, stb. Tehát ilyen feladatokat írtam.
1: Igen,
2: ki.
1: Igen, sokrétű, és ugye egymás ötleteiből is majd meríthetnek a jövőben ezek az intézmények, és hogyha már az asztalt megszólítottuk, akkor egy picit beszéljünk ezekről a kiadványokról, hiszen a bevezetőben én azt mondtam, hogy ez mostanában egyre jobban előkerül ez a gondolat, de ugye ez fontos tudni, hogy ez nem új keletű gondolat, ha már csak Szent Ferenchez gyúlunk vissza, vagy akár az enciklikához, de hát itt nagyon széles irodalomban felét se tudtuk kirakni, ami most ide bekerült. Milyen irodalma, szakmai háttere, meglátásai vannak ennek a gondolatnak?
2: Igen, nagyon könnyű helyzetben vagyok, mikor az irodalomra kell hivatkozni, hiszen már az utóbbi időben már egyre inkább az internetes kiadványok korszakát éljük, tehát egyre kevesebb papíros formátumú gondolat jelenik meg a teremtésvédelem területén papíron, de azért még őrizzük ezt a fajta hagyományos ezeket a könyveket. Hát én amikor körülnéztem a könyvtárban, akkor az egyik, ami kezembe került elsőként, hogy néztem ezt a könyvet, Bioszféra Expedíció című, Balogh János professzor, aki már elhunyt, 1980-ban adták ki ezt a könyvét, amiben már ha úgy tetszik, ennek az egész témának az előírnökeként jelenik meg. Aztán ott van a másik könyv, amit ugye a kezünkben a jövő, amit 84-ben adtak ki annak idején, ugye, hogy ilyen régebbi irodalmokat is idézzünk. De hogyha az egyházi megnyilatkozások terére térünk, akkor ott van például a Rerum Novarum, amely 1890-es években jelent meg, egy pápai enciklika, amely a társadalmi tanításokat, az elsőként említett társadalmi tanítást tartalmazó pápai enciklika, amit aztán utána a keresztény társadalmi tanításban József Höfner bíboros, aki kölni érsek is volt, ő foglalt össze, ezt tankönyvként használják ezen a téren. Ennek persze egy része a környezetvédelmi, illetve a teremtésvédelmi rész, hiszen ő a teljes társadalmi vonatkozásban megvilágítja az egyház társadalmi tanítását. Aztán ugye a másik ilyen híres külföldi irodalom a Schumachernek a Kicsi szép, illetve a Jó munkát című munkája.

0: A teremtés védelem több, mint környezet és természetvédelem. Erről beszélget mai adásunkban, a Teremtésvédelmi Világnap kapcsán, dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével, Bércesi András.
1: Áttérnék a korunkra. Ugye itt vannak különböző pápai enciklikák, ugye a 16. Benedektől az Isten a szeretet című enciklikája, aztán Benedek pápa a keresztény reményről című, aztán a következő az Evangélium öröme, amelyek szintén nem kifejezetten környezetvédelmi, természetvédelmiek, de ezekben mind az egyház társadalmi tanítás jelenik meg, amelynek nyilván összhatása van, összhangban annak egy részét képezi a teremtésvédelem. Aztán Ferenc pápa az irgalmasság arca. És akkor visszatérek még második János Pálra, aki Irgalomban gazdag Isten című enciklikáját hoztam el. És aztán áttérnék itt a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a kiadványaira. Ez egy körlevél volt, amit 2008-ban adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Ezt a magyarországi teremtésvédelemnek egy kiinduló dokumentumaként szokták mai előadók említeni. Ez 2008-ban született, és ugye a felelősségünk a teremtett világért, minden általa és érte teremtetett. Tehát ez egy csodálatos összefoglalója ezeknek a gondolatoknak, és ugye erre épültek rá aztán később, például megjelent a Szent István Társulat kiadásában ez a könyv, az gyakorlatilag annak a folytatása, amit az előbb mutattam, ez is 2008-ban jelent meg, hogy művelje és őrizze meg teremtésvédelemről lelki pásztoroknak és közösségeknek. Vagy egy másik hasonló 2008-ban megjelent, hogy művelje és őrizze meg ez a sorozat, segédanyag a környezeti neveléshez, ez például kifejezetten az iskolás számára adta ki a Szent István Társulat. Ez tulajdonképpen a hitoktatáshoz próbál segítséget nyújtani, hogy a hitoktatóknak lehet ezen a téren kibővíteni az ismereteiket, illetve az általuk előadottakat, hiszen a gyerekeknél ez ahogy tetszik, megint csak azt, mit mondtam, hogy fogékony fülekre talál is, és megkönnyíti a hitoktatóknak a dolgát, hiszen Isten a művét ugye nem csak a különböző dokumentumokon keresztül, hanem a teremtett világban is be lehet mutatni, tehát a hitoktatásnak óriási lehetőségei vannak ezen a téren is. Aztán felhívnám a figyelmet erre a két kiadványra, ezek a keresztény értelmiségiek szövetsége adta ki, különösen a 2016-os, az Idők jelei című kiadványa tartalmaz nagyon jelentős teremtésvédelmi tartalmat, ami nagyon jól összefoglalja, és tényleg egy rövid, könnyen érthető, egy nagyon világos gondolatokat tartalmaz. Ez a Naphimus Egyesület közreműködésével készült ez a része ennek a kiadványnak. A Naphimus Egyesület volt ennek a úgynevezett esztergomi képzésnek, amit említettem, hogy idén februárban teremtésvédelmi képzésre hívták össze az egyházmegyék az erre kijelölt személyeket, és ennek a következményeként jutottunk el idáig, hogy most már ez egy ilyen, ha úgy tetszik, egy ilyen széles körben megvalósítandó programmá vált. Vagy felhívnám a figyelmet még két könyvre, mondjuk az egyik a Ferenc pápának ez a gazdaságról, ez a Ferenc pápának a gazdasággal kapcsolatos gondolatait rögzíti, illetve a másik pedig az ökológiai lábnyomunk, amely az egy klasszikus, ami azt mindenki ismeri, hiszen már a köztudatban is átjött ez a gondolat, hogy mekkora lábnyomunk, az nem mindegy, hiszen hogyha nagyon sokat fogyasztunk, akkor az a fogyasztás az megterheli a Földet, hiszen mindenki igyekezzen a legszükségesebbet, tehát azt, ami számára a föld megterelése nélkül elérhető, azokat elérni. Tehát ne a gyűjtés és ne a felhalmozás legyen a fő cél, hanem a fenntartható fejlődés, hiszen ez a gondolat egy lényeges gondolat a teremtésvédelemben is, hiszen a növekedés határait ugye 1972-ben adták ki ezt a könyvet, vagy 74-ben Lester Brown-nak a könyve a növekedés határai, abban hozta föl először azt, hogy ez a fajta fejlődés, én növekedés pontosabban, ez nem tartható fenn, hiszen a mennyiségi növekedésnek az anyagi világ végessége az határokat fog jelenteni, és át kell a fenntartható fejlődésre állítani az emberiséget. Ugye ennek a következménye az a világhelyzete című sorozat, ami ott később megjelent.
2: Ugye nagyon gazdag az irodalom, az elméleti alapvetés, és most ugye tényleg az a feladat, hogy ezt hétköznapi cselekedetekre, úgymond apró pénzre lehessen váltani, és erre hát kiváló lehetőség ez a programév, de nyilván az is cél, hogy ez egyfajta viselkedési minta maradjon a pedagógusok és a diákok életében is. Sőt, a diákok ezt sugározzák ki a szüleikre is. Tehát azt hangsúlyozni kell, hogy ez nem csak egy ilyen egyszeri fellángolás, hanem ez egy folyamatnak a kezdete, ami utána szintén meg kell, hogy maradjon a gondolkodásban, az oktatásban, és egyáltalán ennek az egész szellemiségnek a hatása érvényesüljön.
1: Igen. Hát ez amit szokták mondani, hogy régen mondták, hogy általában a társadalmi változásokat nem a felismerés szokta előidézni, hanem bizonyos külső kényszerek mindig közreadnak ebben, és hát ugye amióta érzékeljük a nem átlagos időjárási helyzetet, azóta sokkal kevesebbet kell magyarázni erről az embereknek, hiszen mindenki úgy érzi, hogy valahol az embereknek biztos, hogy kell, hogy felelősségük legyen ebben a nagy változásban, ami persze mindig volt meleg, ahogy szokták mondani, de ugye egy az, hogy ez az úgynevezett extrém meleghez nem vagyunk hozzászokva, tehát én azért visszaemlékszek gyermekkoromra, bár van, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, és sokan még mindig a kételynek az álláspontján állnak, de azért a többség, az emberek többsége, illetve a tudósok többsége, azt is mondjuk, hogy a szaktudósok 97%-a azért azt mondja, hogy igenis jelentős változások vannak az időjárás terén, fölborul, kiszámíthatatlanná válik, az extrémitások fokozódnak, ez már közhely, és ez még egyszer mondom, ez aláhúzza ennek az egész gondolatkörnek a jelentőségét, hiszen az ember, ez a külső késztetés, ez a külső kényszer belső áttekintésre készteti, tehát át kell néznünk, magunkba kell nézni, el kell gondolkodnunk azon, hogy mit teszünk jól, mit nem teszünk jól. És tényleg egy nagyon, nagyon izgalmas világhelyzetben élünk ma, amikor egy új van születőben.
2: És ugye nagyon fontos, hogy a teremtésvédelem abban is különbözik a környezetvédelemtől, hogy még az utóbbiban vannak fatalista nézetek, amik kiszámolják, hogy 2000-valahányra fog a bolygó megsemmisülni és felemészti magát. Mindaddig a teremtésvédelem azért a felelősségre is felhívja a figyelmet, mint ahogy beszéltük, de azért reményt is ad.
1: Így van. De mindenképpen, tehát az emberiség, ha csak matematikai alapon próbálná modellezni a sorsát, vannak is ilyen kutatók, akik a reménytelenséget sugallják, tehát ezen a téren is vannak elismert nevek, akik kiszámolják, hogy mikor fog valóban a grönlandi jég elolvadni, és a jégsapkák mikor szűnnek meg teljesen, és az mit fog jelenteni a vízszint emelkedésbe. Nyilván, ha az ember ebbe gondolkodik, akkor már ugye akkor azt fogja mondani, hogy nincs értelme, akkor az egésznek nincs értelme dolgozni. De a metafizika, tehát az isteni gondviselésben bevetett hit, az mindenképpen az embert arra kell, hogy késztesse, hogy ne legyen fatalista, és ne legyen lemondó, belenyugvó, hiszen még egyszer mondom, az emberiség egy rendkívül kitüntetett helyzetben van ezen a bolygón, az élőlények közül elsődlegesen ő van megbízva azzal, hogy jó gazda gondosságával gondoskodjon, nem csak magáról, és nem csak a bolygóról, tehát az élőlényekről is, amik körbevesznek bennünket. És ebben a Laudato Si rendkívül jó gondolatokat tartalmaz, tehát ezt még egyszer fel kell, hogy hívjam a figyelmét, hogy aki ezen a téren akar tájékozódni, akkor az kezdje ezzel a pápai enciklikával, hiszen ez, ha beütjük a keresőbe az interneten, akkor pillanatok alatt megjelenik egy PDF formátumban, és egy 130 oldalas kiadványról van szó, tehát olvasható, tovább gondolható, úgyhogy mi hiszünk abban, hogy van értelme.
2: És ugye az a sajátos helyzet adódik ismét, hogy a szülőknek az úgymond bűneiért a gyermekek tehetnek valamit jóvá, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy a idősebb korúak vagy a régebben fiataloknak nincsen teendője, hiszen menet közben is lehet tanulni, át lehet alakítani szokásainkat, újra formálhatunk gondolatokat, és elhagyhatunk mondjuk olyan rítusokat, amik mondjuk a hétköznapokhoz korábban hozzátartoztak, és valóban, mint a csepp a tengerben, azért mégis hozzá tudunk tenni valamit. de ez nyilván az is fontos, hogy a saját felelősségünket személyesen felismerjük, akár a legszűkebb környezetünkben, család, háztartás, munkahely, hogy mit tehetünk, hiszen az, hogyha megfogalmazunk célokat, az nem elegendő, ezeket valahogy tényleg tettekre is kell váltani.
1: Így van, így van. Hát az a tapasztalat, hogy ezen a téren azt lehet mondani, hogy az idősebb generáció is már, vagy szokták mondani, ott tart, ahol az ifjú generáció, hiszen az ifjak még, ugye, az idősek pedig már, ugye nincsenek benne ebben az úgynevezett taposó, mindennapi taposás hordmalomban, ahogy szoktuk fogalmazni, tehát a munka folyamatok ugye sokszor nem adnak lehetőséget arra az ember elgondolkozva, reflektáljon ezeket a dolgokat, a folyamatokat átgondolja, és az idős generáció, a nyugdíjasok már ilyen szempontból nagy szövetségesei ennek az ügynek, hiszen ők élettapasztalatuk birtokában tudnak már következtetéseket levonni, és erre már jobban van idejük is, mint a napi munkát végző középgenerációknak. Úgyhogy ilyen szempontból a fiatalok és az idősek általában sokszor együtt jönnek ezekre az akciókra, és együtt próbálnak tenni a teremtett világúvása védelme érdekében.
2: Kedves nézőink, mint a bevezetőben mondtam, biztosan sok mindent megtudunk a teremtésvédelemről. Én úgy érzem, hogy sikerült ezt teljesíteni, hiszen jó néhány dimenzió megnyílt még előttünk, megismerhettük, hogy milyen komoly szakirodalom van, és hogy valóban a gyakorlatban is van feladatunk és tennivalónk. Dr. Németh Zoltánnak, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensének köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, örülök, hogy elmondhattam a gondolatokat ezen a témában.
2: Köszönöm a megtisztelő figyelmet munkatársaim nevében is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Teremtésvédelem világnapja, vagyis a Teremtett Világ Védelmének imádságos napja minden évben szeptember 1-én van. Ennek kapcsán mai műsorunkban dr. Németh Zoltánnal, az Egri Főegyházmegye teremtésvédelmi referensével Bercesi András főszerkesztőigazgató beszélgetett. Köszönjük figyelmüket! A műsort 2017-ben rögzítettük. Búcsúzik a bemondó, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

Jézusom, kitárjuk most a szívünket, kitárjuk kezeinket előtted, mert ebben a hófehér ostyában te itt vagy közöttünk, te köztünk élsz minden nap, látunk téged a másik szemében, családunk és barátunk.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Magyarország harmadik alkalommal akadályozta meg Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tovább lépését. Ezúttal a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének technikai lezárásának blokkolásával, írja az Infostart. Az Ukrajinska Pravda brüsszeli forrásai szerint a magyar kormány csak akkor járulna hozzá a tovább lépéshez, ha Ukrajnában előrelépés történik az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Több mint 1 milliárd eurós támogatási csomagot biztosít Franciaország azoknak a gazdáknak, akik jelentős veszteségeket szenvedtek el a nyári hőség, aszály és erdőtüzek miatt, írja az Agroinform. A pénzből a terméskiesést kompenzálják. Japán cserebogarat találtak a bajorországi Lindau több település részén, derül ki az Agroinform cikkéből. A kártevő több mint 400 növényfajt támadhat meg, ezért a hatóságok karanténzónát jelölnek ki, amely a mezőgazdasági járművek és eszközök mozgatását is érintheti. A német Isar Aerospace vállalat szombaton bejelentette, hogy Norvégiából indított rakétát és állított pályára. Pályára álltunk, és épp most írtunk egy új fejezetet az európai történelembe. Ez az első alkalom, hogy egy magánszektor által fejlesztett rakétát a kontinentális Európából állítottak pályára, jelentette be a cég az X közösségi oldalon. A Spektrum rakéta nem sokkal 20 óra után szállt fel Andojából az északi sarkör északi részéről. A sikeres indítást több hónapos késedelem előzte meg, amely technikai és biztonsági problémák miatt történt. Tavaly márciusban egy Spektrum rakéta a földre zuhant és felrobbant egy próbarepülés során. Friedrich Merz német kancellár júniusban kijelentette, hogy Németország nagy várakozással tekint az Isar Aerospace indulására, és örömmel várja két másik német magán űrvállalat indításait is. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV-szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormányfő posztjából beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Az élethosszig tartó tanulás szükségességére figyelmeztette az első éves hallgatókat a Semmelweis Egyetem rektora az intézmény mai budapesti tanévnyitó ünnepségén. Merkeli Béla hozzátette, olyan szakterületeket választottak a hallgatók, ahol a tudásanyag néhány év alatt megkétszereződik. A Semmelweis Egyetem 6 karán és doktori iskolájában mintegy 4400 új hallgatóval kezdődött meg a tanév. Ez 8%-os növekedést jelent a múlt évhez képest. Az első évesek több mint harmada az angol és a német nyelvű képzési programban vesz részt, még a magyar hallgatói létszám 2850 körüli. Új országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat és fásítási program indul, írja az Infostart. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szentatya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli parota dolgozó szobájában kihallgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti Szent Szék kilátogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal, elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy négy szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen, és hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal, ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető, tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről, ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek, tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről?
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban a legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni, és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről, ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy bizonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk, azért, amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt, politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebbben, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba. És ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként a brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Hát igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által

0: Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
1: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
0: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
1: A bevándorlásében hogyan alakul a vallási összetétel változása?
0: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
1: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
0: Hát nézd, hogy kellőképpen, ezt soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrésztől az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaik a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
1: Legfontosabb nyelvű csoportok?
0: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak, olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak, úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
1: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a szigetvilág felé. Milyen ott a vallási helyzet? Ha rövid... identitás kérdése.
0: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő. Persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionáriusok. Míg a déli szigeteket ugye késő fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam,

0: különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább az, ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak. Ezért a létszám, az ország lakosságának a létszáma és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
1: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
0: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyása van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-szer megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
1: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
0: Nagyon köszönöm!
1: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
2: Kedves hallgatóink, a megújuló Egri Gárdonyi Géza Színház október végén mutatja be stúdió színpadán Sánta Ferenc zseniális művét, az ötödik pecsétet. A cselekmény 1944 őszén, a második világháború utáni nyilas hatalomátvétel időszakában játszódik. Budapest egyik kiskocsmájában a nehéz idők ellenére minden este összegyűlik egy pár fős, kisemberekből álló asztaltársaság, akik a mindennapi életük nagy kérdéseiről beszélgetnek. A téma a Borjusz egy kiváló elkészítése, de óvatosan szót ejtenek arról is, hogy hogyan lesz ezután. Egyik este váratlanul csatlakozik hozzájuk egy civil ruhás nyilas, aki művészi fényképésznek adja ki magát. Éppen akkor veti fel Gyurica, az órás, a megszokott gúnyos hangnemében azt az erkölcsi kérdést, hogyha társainak módjukban állna haláluk után újjászületni, kinek az életét választanák? A gazdag zsarnokét, vagy a tisztességes rabszolgáét? Ahogy Gyurica mondja, a zsarnok Tomóceusz Katatikinek, aki nagyon régen élt, mindene megvolt, pénze, hatalma, ágyasai. És ez az ember mérhetetlenül visszaélt pozíciójával, durván bánt alattvalóival. Erre Gyugyó a példa. A rabszolga, akinek kivágták a nyelvét, mert egyszer véletlenül elmosolyodott. A rabszolgától elvették a lányát és a kisfiát, kiszúrták a felesége szemét, és ezt hogyan bírta ki? Volt egy elmélete, amit minden este elmondott magának. Nyomorult rabszolga vagyok, meggyötörhetnek, megalázhatnak, kiszúrhatják a szememet, elvehetik a gyermekeimet, megölhetik a feleségemet, de mégis nekem a legjobb, mert mindezeket a szörnyűségeket nem én követtem el. A kisemmizettek, a megkorbácsoltak közé tartozom ugyan, de a lelkiismeretem tiszta, és ez az, ami a legtöbb. Gyurica úr kérdésére tehát, hogy a társai kinek a sorsát választanák, a zsarnokét vagy a megnyomorítottét, senki nem tudja egyértelműen a választ. Egyedül a fényképészt választja a Gyugyut, a rabszolgát. De Gyurica nem hiszi ezt el neki, mire a fényképész felháborodottan távozik. A békés asztaltársaság nyugovóra tér, nem sejtve azt, hogy másnap már a nyilasok kínzókamrájában elkerülhetetlenül el kell dönteniük, hogy melyik oldalra állnak, ugyanis a fényképész hamis vádakkal feljelentette őket. Kínozzák, megverik a négy férfit, majd egyetlen feltétellel szabadon engedik őket, ha egy kikötözött halálán lévő, vérbefagyott, a nyilasok ellen szegülő férfit felpofoznak. Béla a kocsmáros, Kovács az asztalos és Király a könyvügynök nem tudják megtenni. Itt bizonyítják be, hogy ők a szerencsétlen, de tiszta lelkű Gyugyut választják. Mind a hárman halálukat lelik. Gyurica viszont megteszi. Igaz, pár pillanatig habozik, de a gyerekeire gondolva megteszi, őt szabadon engedik. Kedves hallgatóink! A kérdés pedig, hogy adott esetben zsarnokká vagy áldozattá válunk, itt van mindennapi életünkben. Nem egyszer kerülünk szembe ezzel a problémával. Aki elolvassa Sánta Ferenc az ötödik pecsét című könyvét, vagy megnézi Fábri Zoltán filmjét, a mű által jobban megismeri önmagát. Az alkotás hatására elgondolkozik azon, hogy magától adódik-e, hogy mi jó emberek vagyunk, ha inkább szenvedünk, mint sem, hogy szenvedtetünk. Egyáltalán bűne a bűn akkor, ha az elkövető nem ismer lelkiismeret furdalást. Hazudok-e akkor, ha azt mondom, hogy inkább én szenvedek, mint sem, hogy másoknak okozzak szenvedést? Ha elsőre egyszerű kérdésnek tűnnek is ezek a műhatására, akkor is alaposan elgondolkodunk a kérdéseken. Hiszen mindannyiunkban van zsarnoki természet, és ugyanígy van szolgai alázat is. Amint már mondtam is, az Egri Színház stúdió színpadán mutatják majd be Sánta Ferenc művét, az 5. pecsétet. Mint írják, ez az előadás moralitás játék két felfogásban. A kérdés, meddig vagyunk készek megalkudni, és mi az, amit soha nem adhatunk fel? Vagy még egyszerűbben megfogalmazva, minek jobb lenni, lelkiismeretlen elnyomónak, vagy lelkiismeretes elnyomottnak? A Létmányi Attila által rendezett darabban szerepel Baranyi Péter, Baráth Zoltán, Rákosi L. Ancsa, Balog András, Dér Gabi, Tóth Levente, Nagy Adrien, Simon András, Boros Bence, Balog Zsolt és Németh Kristóf. Kedves hallgatóink, tehát akkor most Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyu? A válasz nem egyszerű. Sok olyan élethelyzet adódik, melyben el kell döntenünk, milyen szerepre vállalkozunk. Magunk alá gyűrünk-e másokat, vagy mások szolgálatát választjuk helyette. Az ember magas erkölcsi mércével mérettetik meg. Az 5. pecsét pedig arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk ezen. Vannak idők egy társadalom életében, amikor lehetetlenné válik semlegesen létezni. Azt hiszem, most is ilyen napokat élünk. És hogy el ne felejtsem, a műben bibliai részletek is felelhetőek, sőt a cím is bibliai. Szent János apostol és evangelista Jelenések könyvéből való, ahol ezt olvashatjuk, és amikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkét, akik megölettek.

0: Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Somogyi Mónikával beszélgetünk, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével, a Mozdulj Válasz Sportot Egerben elnevezésű sportág választó programról. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal a magyar királynékről szóló sorozatunk következő részét hallják. Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval Farkas Erzsébet beszélget. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban Várda Ferenc állandó diakónus mesél a karitatív munka legfontosabb pontjairól. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Adásunkban Rónai Fodor Györgyi, a Miskolci Pont Központ Közösségi Tér házigazdája lesz a vendégünk. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Bowen technikáról beszélget, Kancvinszkiné Szigetvári Adriennel, Bétót Erika, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Karkus István, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó, Vasvári Bernadett. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.

Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. Hiszen a parancs, ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, a másét ne kívánd, s ami egyéb parancs még van, mind ebben az egyben tetődzik, szeresd embertársadat, mint saját magadat. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. Sokan azt tartják, hogy nem lehet megkívánni egy embertől, hogy miközben az idők folyamán szokásai, ízlése, érdeklődése megváltozik, éppen a szeretetben tartson ki egy életen át, egy egyszer meghozott döntése mellett. De ez az összehasonlítás kifelejt valami lényegeset. A szeretet több, mint az ízlés. A házasság több, mint egy szokás. És ezt az igazságot még a legkevésbé belátó egoista is megérti később, amikor már az otthagyott házastárs élete és szíve tönkre megy, és amikor a gyerekek egész életükre szóló károsodást szenvednek. Képes hát két ember egy egész életen át derűsen egymás mellett élni? Igen, képes. Akkor képes rá, ha egymást kölcsönösen Isten kezéből fogadják el. Ez esetben kitartanak döntésük mellett, Isten adta a társamat, ezért számomra ő a legmegfelelőbb. A hűség már a külsődleges és kicsi dolgokban is nagy érték. Így nyilvánvaló, hogy a házasságban a legértékesebb kincs, és többet jelent, mint a földi élet alapjául szolgáló anyagi jólét biztosítása. Istenünk, a házasság a te elgondolásaidat tükrözi, a te szeretetedből fakadt, így valamiképpen kell, hogy rád emlékeztessen. Te, Urunk, mindvégig hűségesnek mutatkoztál az üdvtörténet folyamán. Türelemmel, megbocsátó jósággal, sőt, igazi szerelemmel tekintettél ránk, bűnös emberekre. Hűséges Istenünk, segítsd megértenünk azt, hogy a házasságok csak akkor lesznek isteniek, csak akkor visznek közelebb hozzád, ha utánozni próbáljuk a te hűségedet. Urunk, te képmásodra és hasonlatosságodra teremtetted az embert, add kegyelmedet, hogy a hűségben is hasonlóak legyünk hozzád.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált. A döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban és vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
0: Szerzetesek félórája.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban Pem Gilbert Antal, ferences szerzetessel, a Miskolc Vasgyári Plébánia plébánosával beszélgetünk a közösségük és a plébánia működéséről. A riporter Papi Ildikó.
3: Hogyan működtetek a kezdet-kezdetén? Említettél nehézségeket, mi az, ami ezek közül megosztható, hogy milyen nehézségeitek, kihívásaitok voltak? És felnőve, mert azt mondom, hogy hány éve is működik a közösségetek most már?
4: Hát most már 43.
3: Több mint 40 éve, így van. Egy 40 éves közösség kinőve azt mondom, hogy ilyen gyerekbetegségeket, meg nehézségeket most hogyan működtök?
4: Ugye arról nem nagyon beszéltünk, hogy a közösségnek az elején már volt egy meggyőződés és tapasztalat, hogy a különféle életállapotú keresztények együttműködése, ez a leghatékonyabb az evangelizáció szempontjából. És ezért ugye a Szent Ferenc kisnővérei, Szent Ferenc kistestvérei és családosok elég intenzíven együttműködtünk az elején. Fiatalok voltunk, tapasztalatlanok voltunk, itt azért elég sok hibát vétettünk, nem erkölcsi jellegűekre gondolok, hanem az élettapasztalat hiánya, és utólag ezeket fel kellett dolgozni. Tehát most ugye a kisnövérekkel való kapcsolatról, konfliktusról, eltávolodásról most nem beszélek. De ott is kölcsönösen nagyon sok mindent azt hiszem tanultunk ezekből a nehézségekből, utána pedig jött a kalandoknak a világa. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Ugye itt kaptunk két épületet gyakorlatilag, az egyik az ugye a rendház, itt a Kabar utcán, a másik meg a plébánia. Ezt gyakorlatilag Kobolt Tamásnak köszönhetjük, ő annak idején itt a Vasgyári Egyházközségben még messze mielőtt polgármester lett volna itt Miskolcon, őt képviselőtestületi tagja volt az egyházközségnek, és őnek is nagyon sokat köszönhetünk, nagyon sokat segített ebből a szempontból, és önállósított minket érsekatya. Az első kihívások azok gyakorlatilag a lelkipásztorkodás feltételeinek a megteremtése voltak. Tehát helyrehozni az épületet, nagyon sok segítséget kaptunk külföldről, Ausztriából, itt a plébániát rendbe hozni, itt is nagyon sok tapasztalatunk volt. Aztán ugye a roma pasztoráció. Tehát, hogy lépésről lépésre kialakítani azt, hogy itt hogyan lehet egyáltalán létezni, mert állandóan nyomták a csengőt. És akkor megnyomja a csengőt a kisrác. Mit szeretnél? Csokit, kólát, meg bogácsát. Tehát ilyen hogy mondjam, egyszerre tényleg rászorultságból jövő emberek, gyerekek, felnőttek, de ugyan valahogy meg kell élni, nem lehet állandóan itt valahogyan körülöttük forogni. Tehát kell valami rend. Na, ennek a kialakítása, ez is egy nagyon komoly kihívás volt, és lépésről lépésre jöttek a tapasztalatok, ahogyan egy élhető rendet ki lehet alakítani. És akkor ugye ennek arányában egyébként jöttek is sorba az egyházközségek, mert hogy ugye először a Vasgyár, Bükszent László, illetve Bükszent Kereszt Répás húta, aztán utána, amikor a Barnabás testvér belépett, akkor Harsány, Kisgyőr, Mocsolyás, Vatta és Bükkaranyos, és akkor most ugye egy évvel ezelőtt hozzájött mindenhez még Helyő Csaba, Máji és a Sziklakápolna.
3: 12.
4: Gyakorlatilag 12. Tehát, hogy mondjam, rá voltunk kényszerítve, hogy keressük a modus vivendit, hogyan lehet ezzel együtt élni. De azért az egy óriási tapasztalat volt, ahogyan így együtt meg tudjuk osztani a feladatokat észszerűen. Meg tudjuk beszélni a dolgokat. Tehát egyiknek itt, másiknak ott, harmadik, amott vannak ilyen-olyan-amolyan kihívás és problémái. Tehát ezeket így közösen látva és közösen megoldva, ez azért egy óriási segítség.
3: És hogyha már itt közös megoldásokról, meg közösségről beszélünk, akkor kitérnék arra is, amiről nem esett szó. Azt említetted, hogy hárman vagytok testvérek, de azért ez egy egészen különleges helyzet, hogy te az egyik testvéreddel együtt vagy ebben a rendházban, ő is ferences szerzetesként. Húztátok egymást a hivatásban? Na, ez így egy pár mondatban erre kitérnél, hogy ez hogyan alakult? Hogy melyikőtök hivatástudata bontakozott előbb, és a ferences lelkiség az is így egymáson keresztül érintett meg titeket?
4: Az biztos, hogy valamilyen kölcsönhatásban mindig is voltunk. De a Ferenc testvér, az öcsém, ő azért nem az a típus, akit így befolyásolni lehet. Tehát annak idején, amikor én megtértem, és a katonaságtól hazamentem, és akkor be akartam vezetni a családba a közös imádságot, akkor mondd, hogy na hagyjál. És érdekes módon, amikor én már elindultam a szemináriumba, akkor valahogyan a közösséggel, a szombathelyi közösséggel egyre mélyebb kapcsolatba került. A magam papi hivatását sem tudtam elképzelni, ahogy mondtam sokáig, de az övét aztán végleg nem. Tehát ő karatézott, aztán hogy így finomodott, akkor utána akrobatikus rock'n'rollra váltott, aztán klasszikus táncokat táncolt. Tehát ő egy ilyen nagyon társasági, szociális, szerethető figura volt, és ő nagyon jól érezte a világban magát. Tehát az, ami mondjuk nekem egy ilyen depresszív életérzés volt a megtérésem előtt, az őt sosem jellemezte. Nagyon mély gondolkodású volt mindig, de ő abszolút közösségi volt, és nagyon meglepődtem akkor, amikor egyszer Ausztriába kiment ő is lelki gyakorlatra. Még a vasúton dolgoztam, és egyszer csak a főművezető irodájából szalajtottak valakit, hogy Ausztriából egy telefon. Rendszerváltás előtt ez egy kicsit furcsa volt. És akkor szaladok oda, megyek, felveszem a telefont. Ferenc testvér volt az. Ausztriából telefonál, Klagenfurtból, vagyis Feldkirchenből. És akkor így nagyon egyszerűen mondja, pap leszek. Na ezen lemerevettem kissé, sőt, meg is ijedtem, hogy most akkor ez honnan jött. De aztán kiderült, hogy azért ez már régóta érlelődött benne, és azt hiszem, hogy teljesen tőlem függetlenül ez így megerősödött, teljesen más úton módon. Viszont, ugye én vagyok az idősebb.
3: De mégis, ha jól értelek, ő tudta ezt előbb kimondani, hogy ő a papi hivatással kacsingat.
4: Nem, én akkor már kimondtam, amikor
3: akkor ő... Már kimondtad.
4: Igen, de én akkor már otthonról elkerültem. Tehát ő akkor otthon még a szüleinkkel, meg a kisebbi köcsénkkel élt, és mondom, a közösséggel ápolt a Szombathelyen ő is a kapcsolatot. Tehát igazán akkor talált rá arra a közösségre ő. És talán ami érdekes volt még, hogy ugye gyerekkorunktól fogva én vagyok az idősebb, tehát valamilyen módon a kisebbeket azért a szüleink mindig rám bízták. Tehát mindig van, te vagy az idősebb, és valahogyan a felelősségtudat, értük, ez ugye az idősebb testvérben ott van. És ezt gyerekkorunkban is időnként nehezen viselt, amikor sok voltam. És érdekes módon időnként az az érzésem, hogy a közösségben is neki ez kihívás volt. Tehát neki volt időnként ez kihívás, hogy egy ilyen új mellérendelt viszonyba kerüljünk. Ne az idősebb testvér meg a fiatalabb testvérnek ez a érdekes viszonya, hanem egy mellérendelt kapcsolat. De úgy érzem, hogy ez így kialakult, hála Istennek, és ez így azt hiszem, hogy sajátos módon egy ilyen összetartó erő, egy a sok közül összetartó erővé vált a közösségben, azt hiszem.
3: 98 óta Miskolc-Vasgyári plébánián terelgetitek a különböző korosztályokat, de emellett téged más kihívás is megtalált. Miután Rómából hazajöttél egy tanulmányi két éves szabadságról, tanítottál a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán és az EGRI Érseki Papnevelő Intézetben is. Ezekről az évekről milyen fontosabb tapasztalatokat szereztél?
4: Ugye a Szapienciára úgy csöppentem, hogy annak idején Rómában a ferencesekkel, itt a pesti ferencesekkel, vagy legalábbis néhány nagyon szimpatikus fiatal szerzetessel együtt tanultunk, és akkor így rajtuk keresztül kaptam a meghívást, amikor a Szapiencián a lelkiség teológiát bevezették a tantárgyak közé, és akkor gyakorlatilag 4 éven keresztül ezt tanítottam, tehát ezt tanultam Rómában, ugye... Az egyház megyében egyébként elterjedt az a hír, hogy én ferences lelkiséget tanulok, de aztán hogy időnként, amikor van rá lehetőségem, korrigálnom kell, mert a ferencesek intézetében tanultam lelkiségteológiát, és ez a lelkiségteológia, ez az, ami tényleg úgy a mélyen érdekel, a spirituális tapasztalatnak a világa különböző korokban, különböző karakterek, szentek életében, stb. És ezt kezdtem el tanítani, és akkor egyszer csak volt egy ilyen szükséghelyzet itt az EGRI szemináriumban, és akkor a Seregi érsek atya megkért arra, hogy akkor itt folytassam, a kettő együtt nem ment, és ezért 2006-tól itt az EGRI szemináriumban is tanítok. Ez megint egy ilyen gondviselésszerű dolog, mert alapvetően én azért egy intuitív alkat vagyok. Tehát a karizmatikus megújuláson keresztül is a tapasztalatoknak a világa, tehát a keresztény tapasztalat az enyémen keresztül, meg másokon keresztül is, ez egy ilyen központi kérdés lett az életemben. És ebben az empátia, az intuíció ebben nagyon lényeges. És érdekes módon mit kellett tanítanom az EGRI szemináriumban? Filozófiát. De ez nem volt véletlen. Tehát gyakorlatilag nagyon sok szempontból ez egy komoly kihívás volt számomra, de úgy érzem, hogy adott egy olyan egyensúlyt, ahogyan így filozófusokkal, másként gondolkodókkal is párbeszélgetés.

0: alakulni. És ebben nagyon sokat segített, hogy olyan gondolkodókkal bíbelődhettem, vagy kellett bíbelődnöm, akiknek a gondolkodásában lehet, hogy csak 5% igazságot találtam. De ezt az 5%-ot, azt valahogyan érvényesnek kellett. Elsajátíthatónak és elfogadhatónak kellett ítélnem. És tulajdonképpen ez az, amiért nagyon hálás vagyok. Tehát a dialektika, a dialógus, a párbeszéd a másként gondolkodókkal, ez talán az egyik nagy gyümölcs ennek a szolgálatnak, személyesen számomra. És valahogy én ezt próbálom továbbadni a kispapoknak is, hogy ezt a párbeszéd képességet, ezt próbálják kialakítani saját magukban. Ez egy kulcskérdés.
1: Nem csak a papoknál, hanem minden embernél, hogy nyitottak legyünk.
0: Így van.
1: Egy érdekes dolgot mondtál, hogy spirituális lelkiség tapasztalata a különböző korokban. Ez úgy szíven ütött engem, és maradnék egy-két gondolat erejéig ennél. Ma, amikor arról beszélünk, hogy mennyire online élnek a fiatalok, vagy nem csak a fiatalok, hanem már lassan az idősebb korosztály is, megszűnnek a személyes kapcsolatok. Vajon a Jóistennel mennyire tudunk még személyes kapcsolatot kialakítani? Ma te hogyan tudnád megragadni a spirituális lelkiséget, hogy ebben a korban, 2026-ban, itt hogyan tudunk mi megtapasztalni egy más dimenziót azon túl, ami a saját, hát sokat beszélünk arról, hogy legyünk boldogok, vagy boldoguljunk az életben, ami a saját boldogulásunkon messze túlmutat.
0: Azt hiszem, hogy a közösség az mindig is volt, és marad az alapvető spirituális tapasztalat, az Isten tapasztalatnak a helyszíne, a ketten vagy három összejönnek a nevemben, ott vagyok köztük. Itt a kérdés az, hogy hogyan lehet eljutni odáig, hogy egy közösségi élménye legyen valakinek, hogy a közösséghez vonzódjon. Ugye mi itt évtizedek óta ugyanazt csináljuk, próbálunk közösségeket, kis közösségeket összehozni. Tehát, hogy alapvetően a plébánia nagy közössége az kis közösségeknek a közössége legyen. Tehát tulajdonképpen egysége.
1: Tehát különböző generációk, különböző korosztályoknak próbáltok meg olyan csoportokat szervezni a plébánián belül, ami az ő érdeklődési körüknek, az ő lelki fejlődésüknek megfelelő, jól
0: így
1: értelek?
0: Van. Csak itt egy a gond, arra kellett rájönnünk, hogy ez szervezéssel nem oldható meg. Tehát a cél az világos volt, hogy kis közösségekben van olyan kapcsolatokra, személyes kapcsolatokra lehetőség, ami mondjuk nem 10-11 néhány főnél nem nagyobb, ott van olyan személyes kapcsolat, és ott lehet megélni azt a párbeszédet is, ott lehet egymásra konkrétan odafigyelni, ami tényleg egy megtartó erőt jelenthet. De ez szervezés kérdésével nem megy. És akkor döbbentünk rá, és ez mondjuk a mi módszerünk, ezt mi így tudjuk csinálni, hogy a keresztény alaptapasztalatba való bevezetésként Szentlélek szemináriumokkal kezdtük mindig. Tehát a Szentlélek szemináriumnak a lényeg az volt, hogy ugye 8-9 héten keresztül mindenki elköteleződik, aki jelentkezett, hogy naponta egy 20 perc, 30 percet az Isten igével foglalkozik, a megadott igékkel együtt haladunk, hetente egyszer találkozunk, és ott pedig megosztjuk egymással azt, amit megéltünk, vagy nem éltünk meg. És tulajdonképpen ebben a folyamatban, ahogyan hetente egyszer találkozunk, de van egy folyamat, mert otthon minden nap 20-30 percet foglalkozik az Isten igéjével, akár kínlódja, akár nem kínlódja, akár jó leső, akár nem. Van egy ilyen folyamat, és ebben a 8 hétben vannak újra és újra ilyen döntéshelyzetek. Például mondjuk a feladat az első héten az, hogy menjen ki a természetbe például. Szervezze meg magának, hogy ezen a héten legyen ideje és lehetősége kimenni valahová, egyszerűen kitenni magát a teremtett világnak. Így is csak relatíve természetes, mert mesterséges környezet most már az erdő is bizonyos értelemben. De akkor is tegye ki. Utána szépen lassan felkészülünk egy életgyónásra. Tehát amikor nem arról van szó, hogy végig gondolja hirtelen egy olyan 10 percben, hogy most akkor mik is az aktuális bűneink valamiféle lelki tükör segítségével, hanem az a dolga, hogy legalább egy héten keresztül. Miközben olvassa a Szentírást,

0: Aközben pluszban rászán egy negyed órát arra, hogy elkezdi írni az életét az első emlékeitől. Tehát nem a bűnökre koncentrál, hanem az élet folyamatára. És ezt rögzíteni kell. És ahogyan így írják, ez újra és újra érdekes módon így visszaigazolódik, hogy előjönnek rég eltemetett emlékek. Mert ugye bűnök bűnökből születnek. Mielőtt egyetlen bűnt el tudtunk volna követni, már sokan vétettek ellenünk. És ezért ugye nagyon lényeges, hogy az ellenünk vétőknek tényleg megbocsássunk. És megbocsátani akkor tud az ember, ha konkrétan nevén tudja nevezni, hogy miben vétettek ellenem. Van egy ilyen érdekes álszemérem, amivel, hát igen, tudjuk, hogy vétettek ellenünk, de nevén nevezni nem merjük. Na, itt szépen írja egy héten keresztül. És amikor összeállt, akkor szépen ez alapján, amiket megtalált bűneit. Tehát nem a bűnökre koncentrált, mert hogyha a bűnökre koncentrálunk, mindig ugyanazok jönnek elő. De itt pont azokat kell megtalálni, amik nem biztos, hogy olyan nagyok, de ilyen méregként ott vannak. Megtalálja azt, amit meg kell bocsátania, meg amiért bocsánatot kell kérni. És akkor ugye itt szépen a gyónás keretében is, ez ilyen egy óra, két óra, nem tudom én mennyi ideig tart, szépen elmondja az életét, leteszi az Úr elé az életét, kimondja. És kimondja azt, hogy ő megbocsát, és bocsánatot kér. Nem egy egyszerű dolog. Mondjuk itt jön a kérdés, hogy vannak nagyon sokan, akik nem járulhatnak szentségekhez. Tehát ők nem gyónhatnak. De azt megteheti ő is. Én nem oldozhatom fel, csak adott körülmények között, ami megfelel ugye nyilván az egyház fegyelmének, de azt megteheti, hogy ő is végig gondolja. És utána imádkozhatunk azért, hogy az Úr bocsássa meg neki. Ő is kérheti. Tehát ezek után valahogyan az Isten igéje másként szólal meg. És akkor a végén kimondja azt, ami a keresztségi fogadalomnak a lényeg, hogy Isten, én neked adom az életemet, én rád bízom az életemet. És egy ilyen folyamat után ez egészen másként hat. És a közösségek ezután szoktak születni. Tehát van egy közös élményük, van valami közös tapasztalat, ami egészen személyes és megismételhetetlen, de mégis közös is. Na és akkor így születnek itt a közösségek. Pusztán szervezés az kevés lenne. Ugye annak idején még Diós Győri káplánként volt egy ilyen érdekes élményem, ami úgy ebbe az irányba megerősített, vagy talán elindított, nem tudom. Ott is jött egy gyónó, és rendesen felkészült. Hozta maga, nem tudom én, 10 oldalát. És akkor hát szépen végigmegyünk rajta, de még akkor is, amikor így mondja az életét és benne a bűneit, meg az ellenelkövetetteket, még ott is eszébe jut egy-más, még pluszban, és akkor neki is eszébe jutott még pluszban valami, és akkor végére értünk, volt vagy 2 óra gyónás, és akkor elment, megkönnyebbültem boldogan, a papírt meg majd én utólag elégetem. És akkor meg is gyújtottuk, de betettem oda a mosdókagylóba. Elégett, és amikor mentem vissza takarítani, láttam, hogy egy ilyen kis csíkocska nem égett el. Az egész összes elégett, egy ilyen csík nem égett el. Kíváncsi voltam, elolvastam. Fú, mondom, ezt nem mondta, ezt elfelejtette. Hát nem foglalkoztam vele, és most nem tudom, hogy aznap vagy másnap visszahív az illető, azt mondja, eszembe jutott, hogy egy dolgot nem mondtam. Az volt. És ugye ebből nyilván nem azt a következtetést vontam le, hogy akkor itt aztán számon van tartva minden, itt aztán rettegjetek. Csak az, hogy mennyire lényeges ez az egész. Az életgyónásnak ez a fajtája, amikor nem a bűnökre koncentrálunk, hanem az életre, és abba beleágyazva lehet ugye megtalálni azt, amit meg kell bocsátani, meg amiért bocsánatot kell kérni. Ami a dolgoknak a gyökere igazából. Ami újra meg újra kihajt, mint most az akác. Minden elszárad, de az akác az virul. Olyan mély gyökerei vannak, az hajt.
1: Valahogyan így közösség. Szerveződnek a közösségeidek.
0: Így szerveződnek, így mondani.
1: Órákig tudnálak hallgatni és beszélgetni veled. Én most így 3 dolgot emelnék ki ebből a beszélgetésből, ami számomra nagyon fontos útravaló, de majd arra kérlek, hogy egészítsd ki. Az egyik a megbocsátás, hogy ez mennyire fontos erre most így. Te is rátapintottál arra, hogy ez egy nagyon fontos dolog az életben. Akár saját magunknak, akár másoknak meg tudjunk bocsátani. Nagyon fontos a nyitottság, hogy megismerni más gondolkodásmódokat. Egyrészt, hogy tudjuk képviselni a miénket. Ebből nekem következik, hogy egy egészséges vitakultúrát ki tudjunk alakítani. És a harmadik, amit én itt kiemelnék, hogy valahogy úgy fogalmaztál, nem idézlek szó szerint, hogy akár jól esik, akár nem esik jól, de napi szinten legyen 20 perc, amikor a Jóistennel foglalkozunk, a Jóisten igéjével. Mivel tudnád kiegészíteni, ha most így a papi szerzetesi hivatásodra gondolsz, hogy mit tartasz a legfontosabbnak, amit szeretnél akár itt a plébánián, a saját közösségedben, a híveknek, de bárhol, akikkel kapcsolatba kerülsz, hogy szeretnél úgy átadni?
0: Nagyon jól összefoglaltad. Talán egy dolgot tennék még hozzá, és ez az, amit ugye Szent Ferenc képvisel, ez a bűnbánatnak a szelleme. Ez ma nem túl jól hangzik, de megpróbálom röviden megfogalmazni, hogy mit értek alatta. Ugye nagyon sok minden miatt van lelkismeret furdalásunk, ami miatt nem kéne. És nincs lelkismeret furdalásunk amiatt, ami miatt kéne, mert rombolja az életünket. Tehát az egyik, ha jól tudom, most nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, az egyik az bűntudat kötőjellel írva, ami egy beteg dolog, a másik a bűntudat egybeírva, ami egy jó dolog. És tulajdonképpen a kettő közötti különbség az nagyon lényeges. Tehát a bűnbánat szelleme az az egészséges értéktudat, amikor látom, hogy mi az, ami tényleg a saram, és lehet, hogy még csak sejtem, de hogy abban érzek, amit érzek, nem tehetek róla, de azzal nem kéne foglalkozni. Mert az egy ki tudja honnan örökölt és összeszedett bűntudat. Tehát, hogy ez a bűnbánatnak a szelleme, ez az egészséges, fogalmazhatnék így is, ha le akarnám butítani, hogy egészséges önkritika és egészséges kritikai érzék, amiből nem hiányozhat az irgalom. És az irgalomnak az az érdekessége, hogy nem tudok magammal szemben irgalmas lenni, amíg másokkal szemben nem vagyok irgalmas. Tehát az önmagam iránti egészséges irgalmat úgy tudom megtanulni, hogy mások felé gyakorlom. Keresem a felmentő körülményeket számukra. A reális felmentő körülményeket. És ez, ami visszahat, hogy ne legyen ilyen beteges bűntudatom. Tehát ez a bűnbánat szelleme fogalmának ez a tartalma, hogy nagyjából számomra. Ezt megtanulni, ez összefügg a kommunikációval, hogy tényleg párbeszédben tudjunk lenni, dialogizálni tudjunk tényleg őszintén. Ez összefügg azzal, hogy őszintén az Isten elé tudjunk állni. És valószínűleg minden mással is. Úgyhogy talán csak ezzel tudnám most így kiegészíteni.
1: Én kívánom azt neked, hogy ezeket az útravalókat minél több embernek meg tud mutatni, bárhol, ahová az Úr szólít, és továbbra is hitelesen tud képviselni őt a mindennapokban. Hálás vagyok neked ez a tanúságtételért, beszélgetésért. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm neked a beszélgetést.
2: Kedves hallgatóink, Pem Gilbertontól, ferences szerzetessel, a Miskolcvasgyári plébánia plébánosával, Papi Ildikó beszélgetett.

0: Ökumené, a testvéregyházak műsora.
1: Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.

0: néha vannak gondolatok, amiket kapok. És az egyik az ilyen, hogy Isten, neked olyan tréfája vagyok, akivel nem viccel. Az, hogy most itt ülök ebbe a stúdióba, 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondja nekem, hogy én ilyenekről fogok beszélni, akkor biztos, hogy fölnevetek. Viszont kapok visszajelzéseket írásokra, sokszor egész megrendítőt. Az viszont arra utal, hogy Isten nem viccel velem.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a Lélekhangolóban Balczó Mátyás lesz, aki az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbitere, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársa, újságíró. Írásaival az Evangélikus Élet és a Híd című magazinokban, valamint az Evangélikus online médiában találkozhatnak. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban, evangélikus hívő elődök, sőt egy híresség is szerepel felmenőid között, nevezetesen Balczó András, többszörös olimpiai és világbajnok öttusázó. Mennyiben határozta meg az életbeindulásodat, vagy a gyerekkorodat ez az örökség, amit hoztál a családból?
0: Hogyha valahol bemutatkozok, hogy Balczó Mátyás vagyok, akkor az a kérdés mindig elhangzik, hogy az a Balczó, és akkor elmondom, hogy igen, Balczó András a nagybátyám. Ez egy ilyen nagyjából olyan régi élményem, mióta mondjuk beszélni tudok, vagy mióta bemutatkozom. De azért ez olyan különösebben úgy nem volt közvetlen hatással az életemre. Később felnőtt koromban a Bandival való beszélgetések viszont nagyon is meghatározóak voltak már a hitre jutáson felé vezető úton.
1: Minket ugye ebben a rádiomissziós műsorban az ő hívő élete és a hite érdekel, most nem kifejezetten a sportról beszélnénk. Ebből nálad is lecsapódott valami? Mennyire volt számodra ez elfogadható, illetve a te szüleiddel, a saját családodokban mennyire volt ott jelen a hit?
0: Én Budapesten születtem, itt nőttem föl, jártam hittanra, tehát a Bécsi kaputér volt nekem úgymond a kezdő anyagyülekezetem. Ott konfirmáltam Balicza Ivánnál, tehát hogy ilyen módon a gyermeki vagy fiatalkori hívő élet intézményeset kereteit az biztosították számomra, és szerettem is egyébként hittanra járni, szerettem följárni a várba. Ugyanakkor én egy ilyen klasszikus, ha lehet így mondani, kikonfirmált vagyok. Nem olyan rég hallottam ezt a kifejezést, hogy kikonfirmál az egyházból, de én ezt csináltam, mert elvileg az ember ilyenkor megerősíti, vagy tanúságot tesz arról, hogy erős a hitében, és erről még papírt is kap, meg igét is kap, de ott nekem így vége szakadt. Azért, hogy jó 25 év eltelt, amíg én gyülekezeti szinten visszatértem az egyházba, a hitre jutásom az hamarabb volt.
1: Egyébként a pályád aztán hogy indult? Elengedted úgymond az evangélikus egyház kezét, de a megtérésedig elvezetett egy út. Érdekelt téged már akkor is az írás, az önkifejezés, vagy elmentél a sportok irányába, vagy hogyan függtek össze ezek szintén itt is az elődökre tekintettel, hogy haladtál tovább?
0: Én egy nagyon későn érő típus vagyok, mindig mindent későn csináltam. Nem voltam jó tanuló, érettségében én voltam a legrosszabb tanuló, de azért leérettségiztem. Ilyen szinten érdekelt a tanulás akkor, tehát a foci, a bicikli sokkal jobban érdekelt. Utána valahogy annyi igényem mégis volt, hogy valamilyen, meg biztos, hogy a szüleim is örülnének, hogy valami egyetemet azért csak el kéne végezni. Az ELTE BTK-t bölcsészkarára, történelem szakra vettek föl 2 évvel az érettségi után, és utána azért ebben a 6,5 évben, az 5 évet én 6,5 év alatt végeztem el, voltak fél évek, amikor kifejezetten nem foglalkoztatott ott sem a tanulás, annál inkább az egyetemi életnek a szórakozás része. Szerencsére nagyon sok barátom volt, és ez ráadásul összecsúszik azzal az időszakkal, azzal a 16 évvel, amit a Ferencváros szurkolójaként éltem. Tehát, hogy nekem azért úgy 1993-tól 2009-ig nekem a Ferencváros volt az életem középpontjában. Rendszeresen jártunk meccsre, hazaira, idegenbe, külföldre, kézilabdára, jégkorongra, Albániától Fehér Oroszországig, Svédországtól Londonig. Azért ez egy nagyon izgalmas, kalandokkal teli élet volt, és az írás az úgy jön be, hogy nekünk volt egy jó kis szurkolócsoportunk, volt egy honlapunk, és én ezeket a külföldi és vidéki kalandozásokat mindig megírtam. De csak így a magunk szórakoztatására, és amikor munkát kerestem, miután már lediplomáztam, a törzskocsmánkban egy ismerősöm szólt, hogy a Magyar Hírlap hirdetett egy gyakornoki programot, és már ismerte ezeket az írásaimat, megkérdezte, hogy nem próbálod meg? És akkor mondtam, hogy igazából miért ne? És akkor jelentkeztem erre a gyakornoki programra, ahol 150-en jelentkeztek, és egy 3 körös felvételi után végül 4-ünket fölvette egy gyakornoknak, és ott kezdtem el az írást.
1: 2008-tól bűnügyi újságíró is voltál, vagy hogy is mondják ezt?
0: Igen, 2008-ban kezdtem a Magyar Hírlapnál, és akkor voltam a belpolitikai rovatnál, és utána a Hírvilág rovatnál dolgoztam, és a Hírvilág rovatnak az akkori vezetője úgy gondolta, hogy jó lesz a bűnügyi tudósítónak. Jártam a bíróságokat, rendőrségeket, elmélyültem az ilyen különböző közérdeklődésre számot tartó bűnügyekben, oda kellett menni, és akkor az információkat összeszedni, és még az esti labzárt előtt valamit így leadni, tehát ez egy nagyon pörgős élet volt, és én hálás vagyok azért, hogy a napi lapnál kezdhettem el ezt, mert szerintem ez az igazi mély víz, és ezek a határidők, hogy óra percre pontosan le kell adni, azért ez eléggé hamar elhelyezett ez a napáján. Nagyon hálás vagyok az idősebb újságíróknak, akik elmondták, hogy ezt hogy kell üzni, ezt a szakmát.
1: Nem mentél rá valahol erre, hogy ilyen pörgős ez az élet?
0: Nem, meg akkor az ember azért fiatalabban ezt így jobban bírta, de nem, szerintem ez nagyon jó alapot adott, amíg ott dolgoztam. Ebből a mai napig tudok táplálkozni egyébként. Tehát amikor valami szorosabb határidő van, és elbizonytalanodok, hogy meg tudom ezt csinálni, akkor van olyan ősélményem magyar hírlapos időből, hogy azt a riportot annak idején, mondjuk a miskolci McDonald's wifi-ét használva kellett megírnom, nem volt mobilnet, meg nem volt 4G, meg 5G, akkor ezt is csináljam már meg.

0: Hogyan tértél vissza az egyházhoz, vagy nem is az egyházhoz, hanem Istenhez, hogy találtál, vagy ő hogy talált meg téged?
1: Nagyon jó a kérdés, és a sorrend az megvan. Tehát azért az hozzátartozik, hogy ha mondjuk ez szóba került, hogy megkérdezte valaki, hogy te hiszel Istenben, akkor azt mondtam, hogy persze, hogy hiszek. De utólag tudom, hogy ez inkább egy ilyen belső elvárás volt, hogy hát most mi mást mondhatnék, de ez nem fogalmazódott meg, csak mondtam, hogy hiszek, és akkor ez így ennyi volt. És volt a keresésnek is egy időszak. Hát emlékszem, volt olyan, hogy egy, hát pont még az egyetemi évek alatt egy ilyen elég erős buliból mentem föl a Bécsi kaputérre. Elég fáradtan érkeztem meg, hogy finoman fogalmazzak, és épp egy kétnyelvű istentisztelet volt, tehát hogy magyarul is elhangzott sok minden, meg németül is, ez is egy fontos élmény, csak azt vártam, hogy valahogy ezt túléljen, vége legyen, és utána ehessek valamit, tehát hogy volt ilyen élménye, nem itt értem meg, de hát az Úristen azért ezt jobban tudja, hogy mikor, minek van a rendelt ideje. Amit a megtérésem időpontjának vagy konkrét eseményének tartok, az pedig 2010-ben volt ősszel. A Székely Nemzeti Tanács tartott egy ünnepülést az országgyűlés épületében, a felsőházi teremben. Akkor a székely barátaim itt voltak, és így én is ott voltam ezen az eseményen. És ott a lépcsőn a Szentegyházi Gyermekkórus tartott egy előadást, és hát most is egyébként föláll a szőr a karomon, olyan élmény volt, hogy azt éreztem, hogy ez nem jöhet csak embertől, az a szív és lélek, ahogy ők ott akkor énekeltek, és ez olyan hatással volt rám, hogy a világ legrövidebb bizonyságtétele ott fogalmazódott meg bennem, hogy Isten van. Tehát, hogy olyan erők voltak, hogy azt éreztem, hogy mindjárt lerepül a parlament kupolája, és egy ilyen szép márványoszlop mögé elbújva zokogtam. Utána rájöttem, hogy ez volt az. Tehát ez volt az a Isten élmény, ami a megtérésem pillanatának tartok.
0: Ha belegondolok, hogy Fradi Druckerként, ilyen kemény legényként, meg bűnügyi esetek tudósítójaként téged a gyerekkórusnak az éneke nem is templomban így megragad, akkor Istennek óriási humora van, nem?
1: Nagyon-nagyon jó helyen kapizsgálsz, és van egy diszonancia az életemben. Egyrészt, hogy most ez így nem látszik a rádión keresztül, de hogy ilyen 2 méter magas vagyok, meg 120 kiló, de közben az átlagosnál azt hiszem, hogy sokkal érzékenyebb. Végig kísérte az életemet, hogy van egy kép, egy kialakult, hogy egy ilyen nagy darab ember milyen, és közben egyébként meg más milyen. De hogy például ez abban is megjelenik, hogy ez a látszólag össze nem illő dolgok az Isten kezében mennyire összeillőek tudnak lenni, hogy például bár nem vagyok jó címadásban, ezt a kollégáim és a szerkesztőim is tudják, de ha sikerül jó címet adni, az gyakran össze nem illő dolgok. Ez jön, és ez valószínűleg azért jön, mert én magam is egy ilyen kicsit ellentmondásos figura vagyok, és akár ez abban is megnyilvánulhat, hogy miközben nagyon lobbanékony vagyok, tehát, hogy azért persze az ember hívő, és próbál szépen viselkedni, de azért mondjuk egy budapesti közlekedési szituációban nem mondom, hogy mindig nagyon szépen tudok, vagy bármilyen konfliktusban, de volt olyan is, hogy utána mentem, és elnézést kértem.
0: Visszatérve, azzal kapcsolatban mit látsz magadban, hogy Isten ott elindított valami folyamatot, vagy változást benned?
1: Van ez a megtérésem, és ez egy ilyen hurrá hangulat, hogy na most már tudom, hogy ilyen hívőnek lenni, és ilyen az Istennel közösségben élni. És voltak még ilyen megerősítő élményeim egyébként, pont utána egy hónappal, vagy pár héttel később ugyanúgy Székelyföldön voltunk, és emlékszem, hogy egy ilyen nagyon hideg este volt, és bíztunk benne, hogy majd esni fog a hó, és a Székely barátom mondta, hogy nem fog. Én pedig csak azért olyan jó lenne. De jó kis bográcsozás volt, stb. Lefeküdtem, elaludtam, és a hajnali 3-kor kipattant a szemem. Nagyon nagy csönd volt, tehát mindenki aludt, és én így abban reménykedve, hogy lehet, hogy tényleg esik a hó. Odaléptem az ablakhoz, és végtelen csend volt, hófehér volt minden, hullott a hó, és akkor azt éreztem, hogy ott csak az Isten van ott, és én. Tehát ez nekem egy ilyen szintén egy visszatérő élményem a mai napig. Utána, hát ez ilyen pár évig így megvolt, és akkor közben újságíróként dolgoztam, éltem az életem, és ha kérdezted az előbb, hogy a korábbi időkben, hogy ez megterhelő volt-e, az ember nem veszi észre, hogy túl van terhelve, viszont egyszer csak beszakad. És nekem 2013-ban volt egy olyan élményem, hogy egyik pillanatra a másikra teljesen összeestem lelkileg, tehát olyan rossz gondolataim támadtak, például, hogy mi van, ha gonosz vagyok. Tehát a semmiből, és utólag már tudom, hogy ahogy mondjuk, ha valaki egy bányában dolgozik, ahol kemény fizikai munkát végeznek, ott nyilván az izületek, a tüdő, stb. Ezek mennek tönkre, ha pedig valaki nagyon sok szellemi munkát végez, akkor a szelleme fog leterhelődni, és ez sajnos abban mutatkozott meg, hogy emlékszem erre az összeesésemnek az éjszakájára is, hogy magamban szokogtam, és nem mertem senkinek elmondani sem a rossz gondolataimat, mert igazából szégyeltem, féltem, hogy mit fognak szólni, mert nem így ismernek engem, és ezzel nagyon magam maradtam. Később aztán viszonylag hamar elmondtam is, így a hozzám közel állók tudtak róla, hogy hát itt valami baj van, és akkor annyi változott, hogy kifejezetten minden nap az életemért imádkoztam Jézushoz. Azért olvastam a Szentírást, mert vele akartam lenni kettesben, és ez egy-két év volt, amíg ebből kijöttem. Folyamatosan jött bennem vissza a remény, hogy lehet, hogy mégsem vagyok gonosz, lehet, hogy mégsem. Tehát, és akkor ebből szépen kezdtem kijönni, és utána megéreztem azt, hogy a hitre jutás egy dolog, de ezt a hitet az ember ebben a világban, amiben élünk, ebben a felpörgetett világban, a megfelelés világában egyrészt elveszítheti, de Isten viszont nem hagy elveszni.

0: Folytatjuk a beszélgetést az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Balczó Mátyással, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, újságíróval. Elkerülhetetlen velejárója a hívő életnek az, hogy akár a hited is bezuhanjon néha, vagy olyasmi történjen velünk, ami megkérdőjelezi, hogy jó helyen vagyunk-e?
1: Szerintem nem szükséges. Ismerek olyat, és hallottam olyan bizonyosságtételt, hogy valaki 12 éves kora óta hisz, és egyszerűen neki így van az élete, ilyen konstans Istennel való közösségben. Csodálatos egyébként, hogy mennyire sokfélék vagyunk. Nincs két egyforma ember. A korábbi életem, és beletartozik a szurkolói életem, hogy nyilván egy más kegyességi közeg, mint amiben most élek. Bár az egyébként tök jó, hogy most is az Üllői úton ülünk, és mint fradi szurkoló szintén az Üllői útra jártam korábban. Én nem ezek ellenére lettem hívő, hanem hálás vagyok azért, hogy mindezek mellett. Még akkor is, ha egy csomó olyan dolgot csináltam, amit egyébként nem örülök, hogy csináltam, megtörtént. Kerültem fogdába is ilyen szurkolói balhék nyomán, Magyarországon is és külföldön is. De hogy például érdekes módon ma már, ha a börtön vagy hát egy fogda jut eszembe, akkor nem erre gondolok, hanem az apostolok cselekedeteibe, amikor Pál és Szilász Filippiben van, és nekem az egyik kedvenc történetem, hogy ott szerintem abban a néhány sorban, kicsit ilyen leegyszerűsítve van leírva, hogy hogy tér meg a börtönőr és a családja. Nagyon rossz helyzetbe kerül, mert ugye a börtön alapjai megremegnek, a rácsok megnyílnak, a bilincsek lehullanak, és ő pedig meg akarja ölni magát, mert hogy hát elveszíti a foglyot, és közben Pál apostol lép oda, hogy ne csinálja, és akkor megkérdezte, hogy mit csináljak, higgy és üdvözülsz, és asztalt terített a börtönőr, és örvendezett, hogy háza népével együtt hisz az Istenben. És nem azt mondja, hogy örvendezett és háza népével együtt, hanem örvendezett, hogy. Erre ma döbbentem rá egyébként pont. Tényleg ezt az örömöt megélni, és hogy hálás vagyok azért, hogy nekem most a fogdáról ez jut eszembe.
0: Mennyire tudsz egyébként kötődni a Bibliának a történeteihez és a leírásaihoz? Mennyire volt neked evidens, ugye ilyen komoly evangélikus hívő elődökkel, mondjuk Jézus története, halála, feltámadása, vagy mikor vált ez élővé?
1: Azért ez sokáig nem volt úgy az életem része, de szerintem az egy nagyon fontos tapasztalás, hogy szóval ez nem egy könyv, amit az ember kiolvas. Ez tényleg az Isten maga, ez az élő ige, úgy élő ige, hogy éltető ige.
0: Akkor abban a pillanatban igen, valami megelevenedik, legalábbis nekem ilyen tapasztalatom igen van. Mint ahogy neked érdekes, hogy ilyen lelkesítő történetté vált Pálék fogdába kerülése.
1: Igen, igen, igen. Pál is volt fogdában, meg én is, de igen, de hát egyszerűen vannak ezek a párhuzamok, az ember így eltesz magában, és hajtóerőként tud használni.
0: Jézushoz való megtéréseddel együtt az egyházba is visszatértél?
1: Egy ilyen jó 8 évig én el voltam ezzel a személyes Isten kapcsolattal és személyes hittel. Ugye ez egy ilyen elég népszerű kifejezés, hogy a maga módján hisz. Uh-huh. Ebből én tudtam táplálkozni, tudtam írni, tehát hogy világi sajtótermékbe is tudtam bizonyságot tenni, és leírtam az Isten élményeimet, és utána 2018 húsvétján Gáncs Péter volt bent egy stúdió beszélgetésben valahogy húsvéttel kapcsolatban, és amit mondott, és ahogy mondott, az villant föl, mint egy ilyen rajzfilmben, hogy így a kis villanykörte, igen, a buborékban, hogy hát én evangélikus vagyok. Ekkor én az Őrségben laktam. Ez olyan lökést adott nekem, hogy elmentem a Szent Gotthárdi evangélikus templomba egy vasárnapi istentiszteletre. Így megérkeztem, fizikailag is. Megtapasztalhattam azt, hogy tényleg mit jelent az, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman a nevében összejönnek, ott vagyok közöttük. Nagyon-nagyon-nagyon sokat erősített az egyházhoz való kötődésem, de a hitemben is. Ott ez nekem egy komoly mérföldkő volt.
0: Számodra mit jelent a bizonyságtétel? Mert ahogy az egyházba visszatértél, felkértek arra is, hogy szólj, beszélj a hitedről.
1: Kicsit oda visszamennék, hogy még a hívő ember is, aki mondjuk azt mondja magáról, hogy ő keresztény és hisz Istenben, nem hívő közegben, nehezen mondja ki azt, hogy Isten. Inkább azt mondja, hogy a jó Isten. Ez a jó, amit egy kicsit ilyen kellemesebbé akarná tenni ebben a közegben, hogy hát a jó Isten. Szerintem ebben az esetben a kevesebb több, tehát az Isten kimondása, az már egy bizonyságtétel. Szerintem az egy nagy lépés, és én így éltem meg, amikor feszengés nélkül ki tudom mondani Jézus Krisztus nevét. Óriási erőben ebben a névben. Én csak most, ahogy mondom, elérzékeny rögtől, és nem azért, mert fú, de jót mondtál megint Balczó Mátyás, hanem azért, mert ez maga az az erő és az élet. Úgyhogy szerintem ez már egy bizonyságtétel, de hogy ne kerüljen meg a kérdésnek azt a részét, ahogyan te értetted a bizonyságtételt, hát az ember bizonyságot tesz mondjuk egy publicisztikában, írásban is. Néha kicsit még erőteljesebben a saját dolgait az olvasó elé hozva, és én azt gondolom, hogy ezeket az írásokat olvasva jutottak valamiért lelkészek vagy mások arra, hogy akkor mondja ezt el. És ez pedig arra is rávezeti az embert, hogy hívőként nem feltétlenül csak abban a közegben működhet, ami neki komfortos, ez nekem az írás, hanem amikor élő beszédben kell ugyanezt megtennie. Nyilván elmondom azt, hogy én hogy jutottam hitre, és ami nagyon fontos, hogy ez nem egy frontális műfaj. Ezt tapasztaltam meg legutóbb Nyíregyházán, az Emmaus gyülekezetben, hogy amikor én elmondtam a bizonyság tételemet, hogy utána, amikor beszélgetésre került a sor, más elmondta magáét, annak kapcsán, amit én elmondtam, oda-vissza bizonyságot teszünk, és úgy megyünk el onnan, hogy még inkább erősödtünk a hitünkben.

0: Riportokat készítesz, jegyzeteket, cikkeket írsz az evangélikus médiába, és a legutóbbi számaiban az Evangélikus Híd magazinnak is szintén felkértek téged, hogy az adott fókusztémára is reflektáljon egy-egy írásod. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád, ha a mostani munkádat és a szolgálatodnak is felfogható ezt a területet nézed?
1: Tehát már megvolt a hitre jutásom, megvolt a gyülekezetbe való megérkezésem. 2019. augusztusában volt egy olyan élményem, hogy én Nagyrákoson, az Őrségben ott ültem az erkélyen, és éreztem, hogy valami szolgálatot nekem kellene vállalnom, de hogy mi legyen ez, és még olyan gondolatok is támadtak bennem, hogy lehet, hogy lelkésznek kéne lennem. Mit olvastak most a Bibliából? Legyen mondjuk az apostolok cselekedeti. Elkezdtem apostolok cselekedeti 1, és akkor ott van, hogy Mátyás apostolt választották ugye Júdás helyére. Jó, hát akkor itt a jó Isten megadta az elhívást, jelentkezek az e-helyre, és be is adtam a jelentkezésemet, és az egy nagyon érdekes élmény volt, mert csináltam a felvételit, bejelöltem a lelki specializációt, és 2020 év elején megjött az eredmény, és ott volt az e-mail, hogy örömmel értesítjük, hogy felvételt nyert, és ott volt egy de a lelkés specializációra nem találtuk alkalmasnak megélni, hogy de jó, hogy felvettek, és közben utána meg 10 másodperc múlva pedig zokogtam, hogy érthettem félre ennyire a hívást. És közben Isten keze ott volt mégis. Tehát az egyik legerősebb Isten élményem az egy ilyen nagyon rossz, számomra akkor rossz hír hallatán volt. De ennek ellenére egyébként elkezdtem a nyelvi fél évet, és valahogy úgy alakult, hogy a Bácskai Károly tanárúrral volt egy személyes beszélgetésem, mert ő ismerte azért már néhány írásomat, és az nyugtatott meg abban, hogy a szolgálati helyem az nem a szószéken van. És ezt onnan tudta, hogy akkor is ezen agyaltam, hogy mit csináljak, hol van az én utam, hogy tényleg csak annyi, hogy írjak és bizonyságot tegyek. És erre jött, mint egy válaszként a kérdéseimre, ami akkor foglalkoztatott, hogy nincs más dolgod. És ezt úgy egésztem ki, hogy nincs más dolgod, mint írni és bizonyságot tenni, és hogyha ezt teszem, akkor ezt a bizonyos gátat is végre átléphetném, és lerombolhatnám, amit magamnak építettem. Még érdekességképp elmondom, hogy amikor ezt a nincs más dolgodat megkaptam, akkor pont munkákkal nem úgy álltam, hogy olyan nagyon biztosítottnak tűnt a megélhetésem, és rendesen perlekedni kezdtem Jézusra a kutyasétáltatás közben, és ezt mondtam neki, hogy értem, hogy nincs más dolgom, de Uram, akkor valamit tegyél már velem, mert számlákat kéne fizetni, és ezt úgy, ahogy most mondom, hogy rá egy percre jött egy telefonhívás egy ismerősömtől, aki egy olyan időszak ide nagyon jó munkát ajánlott, ahol nem volt más dolgom, mint evangélikusként egy egyházi közegben bizonyságot tenni róla egy percen belül. És ez egy olyan fontos élményem, hogy megszólítottam, és azt mondta, hogy kicsit ilyen, jó van, nyugi, mert tessék, itt van. Vezetem a te életedet, csak nem akkor, amikor te akarod. Ezzel jelzett én nagyot, hogy igen, akkor most van, itt van, tessék, jön a hívás, és kezdhetsz dolgozni.

Kedves hallgatóink, a megelőző fél órában Balczó Mátyás újságíróval, az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársával, az Angyalföldi Evangélikus Gyülekezet presbiterével beszélgettünk a gyerekkori hitből a mai elkötelezettségéig, Krisztus követéséig elvezető útjáról. Interjúink meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján, a missio.lutheran.hu webcímen található honlapunk rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Üzeneteiket a következő e-mail címre várjuk: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi

0: Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
0: Egy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált, a döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható. Döntően gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban is vízpartok mentén pár fokkal melegebb is lehet.
3: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Szeptember 5-én ismét a sporté lesz a főszerep az Agria Park díszkertjében, hiszen idén is megrendezik a Mozdulj Válasportot Egerben elnevezésű sportágválasztó rendezvényt. A gyerekek és felnőttek körében is népszerű programról Somogyi Mónikával, az eseményt létrehozó Egri Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
5: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Mónika, és beszélhetünk kicsit arról, ami szerintem Egerben nagyon fontos, vagy hát az egyik fontos része ennek a városnak a sportélet, és nyilván a sport utánpótlás, aminek az az alapja, hogy a gyerekek is eljárhassanak, megismerkedhessenek a sportágakkal, és erre kifejezetten jó alkalom a sportágválasztó, amit idén is megrendeztek. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
6: Én is köszönöm a meghívást.
5: Honnan indult maga a sportágválasztónak a múltja, mikor kezdődött el, és miért indítottátok ezt el?
6: 2012-ben kaptuk meg, mint Egri Norma Alapítvány azt a feladatot, hogy civil központot működtessünk ebben a megyében. Nem egyedüliként, hanem az ország minden megyeszékhelyén nyílt egy ilyen civil központ, akkor az még egy új kezdeményezés volt. A civil központ azt jelentette, hogy egyesületeknek, alapítványoknak és szövetségeknek kellett, és most is kell, különféle segítséget nyújtani tematikus ügyekben, tehát bírósági ügyintézés, könyvelés, pályázatírás, elszámolás, ami egy egyesületet meg alapítványt érint. És elkezdtük 2012-ben ezt a feladatkört, és nagyon sok sportegyesület került a látókörünkbe. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne nekik egy időben, egy helyen egy olyan jó kis marketinget szervezni, ami egy kicsit a láthatóságukat segíti. És utána néztem, és létezik egy ilyen, hogy nagy sportágválasztó, országos sportválasztó rendezvény, ami nagyon sok nulláért, nulla forintért helyben hozza ezt a sportokról való választási jogot vagy lehetőséget. És akkor elgondolkodtunk azon, hogyha őket lehoznánk Budapestről mondjuk Egerbe, az miért lenne jó az egri szülőknek meg egri gyerekeknek, hogy tudják azt, hogy mondjuk Budapesten lehet squasholni, most csak mondtam egy példát. És aztán kötöttük össze a lehetőséget a helyi viszonyokkal, hogy utána néztünk, leszűrtük az adatbázisunkat, hogy Egerben mennyi sportegyesület működik, milyen fajták, a labdajátéktól a küzdő sporton keresztül a táncig, és bizony kitöltötte a 20 féle skálát, és akkor feldobtuk a labdát arra, hogy akkor helyiek mutatkozzanak be. Mert úgyis helybe fogjuk vinni a gyereket, az iskolás gyereket sportolni. És így kezdődött.
5: Mennyire lett népszerű az első alkalom? Hogyan tudtátok ezt a széles körben terjeszteni, hogy érdemes ide eljönni?
6: Az első alkalom az még nem az Agria Parknak az udvarán valósult meg, hanem a sportcsarnokban. Az nem volt egy szerencsés választás, azért mert retteltesen meleg volt. Nem volt még olyan jó a promóciója, nem ismerték a helyiek. Tehát az volt az első. Ott viszonylag kevesen jöttek be, zárt tér volt, meleg, nem volt vonzó az egésznek a léte. És aztán jött egy ilyen lehetőség egyéb programjaink kapcsán, hogy felajánlotta az Agria Park vezetősége, hogy miért ne tehetnénk ezt szabadtérre. Ő nagyon szeret teniszezni, az Agria Park igazgatója, tehát szívén viselte a sportot, vagy viseli. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor próbáljuk ki ott. És így egy szabadtéri helyszínt kapott a sportágválasztó, ami abból a szempontból volt jó, hogy a szülőknek is kényelmes, meg gondoljunk bele praktikus szempontból, elmegyek egy hétvégi bevásárlásra, én letudom a bevásárlást, a gyerek eljátszik az udvaron, teljes infrastruktúra van, mosdó, öltöző, friss levegő, defibrillátor esetleg szélsőséges esetekre. És azóta ott ragadtunk ezen a helyszínen, ami úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon ismert, és hogy mennyire nőtte ki magát. Hát tavaly előtt mértük, tavaly előtt még jelenléti íveztünk, vagy az előtt, már nem emlékszem, hogy 4-5 évvel ezelőtt, amikor még a GDPR szabályozások nem voltak ennyire szigorúak, akkor még jelenléti íveztünk minden látogatót. Akkor volt olyan 850 ember, aki ott megjelent ez alatt a 6 óra hossza alatt, vagy 5 óra hossza alatt. Most már nem jelenléti ívezünk, de a kis pecsételő lapokból akkor is úgy nagyjából lehet tudni, hogy azért egy 4-500 fő most is megjelenik ez alatt az intervallum alatt.
5: Nem csak a sportokat tudják itt megismerni a gyerekek, hanem nyilván programmal is készültök ezeken az alkalmakon. Ezt miért találtátok fontosnak?
6: Hát eleinte ez egy sport és egészségnap volt. Az volt a törekvés, és volt is erre fizikai megvalósítás, hogy a sportorvos tartott idézőjelben ügyeletet ezen a napon, és akkor oda lehetett menni, és megnézte, hogy mondjuk gerincferdülés gyanús-e a testalkatához mérten, milyen sportágat javasol, lúdtalpas vagy nem lúdtalpas, tehát voltak ilyen kezdeményezések, aztán a volt ANTS munkatársai is kint voltak szűrővizsgálatokkal. De mint mindent, ezt is a bürokrácia és a szabályozás nagyon leszorított, és most már nem lehet szabad téren úgynevezett, azt hiszem így hívják, invazív szűréseket végezni. Tehát most is kint lesznek a szakemberek, de ilyen edukatív feladatokkal, ételpiramissal, egészséges táplálkozással, BMI indexel, habcíméréssel lesznek kint, tehát semmilyen szúrással járó vizsgálat nem engedélyezett. Tehát ez a része így egy kicsit lecsendesedett, de igen, az egészséges életmód népszerűsítése is cél. Éppen ezért van a Szerencsekeréken egy ilyen kiforgatható cikkely, hogy egészséges nasi.
5: Mit jelent az egészséges nasi nálatok?
6: Hát igyekszünk ilyen teljes kiőrésű ropikat, cukormentes édességeket, olyan üdítőket, ami nincsen tele mesterséges színezékkel, olyanokat vásárolni ide a gyerekeknek, hogyha máskor nem találkoznak ezzel, mert mondjuk a teljesen más skáláját eszik isszák otthon, akkor legalább egyszer kóstolja meg, hogy legyen választási lehetősége, hogy nem olyan szörnyűek ezek, mint ahogyan hangzik a nevük. A Szerencsekerékről pedig azt kell tudni, hogy azáltal lett nagyon motivált a gyerekek számára ez a rendezvény, hogy a 20 állomásból, hogyha 10 állomást meglátogatnak egy úgynevezett menetlevéllel, az én korosztályom tudja, hogy ez mit jelent, a tiéd nem, akkor és ebben a menetlevélben összegyűjti a 10 pecsétet, azaz kipróbál 10-féle sportot a 20-ból, ami szerintem nagyon klassz, akkor forgathat a Szerencsekeréken, és ahol megáll a Szerencsekeréknek a mutatója, az az ajándék az övé. És ebben vannak illatszerek, élelmiszerek, szórakoztatóipari jegyek, kuponok, ahol megáll a Szerencsekeréknek a jelzése. Úgyhogy ezért olyan küzdelem folyik, hogy van olyan gyerek, aki háromszor is körbe megy.
5: Háromszor végig csinálja
6: igen.
5: a tíz.
6: Igen, csak hogy nagyobb esélye legyen a nyereményre.
5: Fantasztikus motiváció akkor.
6: Igen, tehát, hogy az egész kinőtte magát egy ilyen játékos küzdésé, ami van, hogy sírásra fakadnak, hogy jaj, nem jó helyen állt meg a Szerencsekerék, és elkezdenek bótolni a lányokkal, akik figyelnek a Szerencsekeréknél, hogy cserélni lehet-e. Ugyanis ennek van egy másik jó oldala is, hogy nagyon sok iskolai közösségi szolgálatosnak ad lehetőséget arra, hogy az 50 órát leigazoljuk nekik. Lelkesek is, általában lányok, de volt már, hogy fiúk is segítettek ezen az alkalmon, és akkor ők kezelik a szerencsekereket, ellátják a sportolókat vízzel, ha elfogyott a pecsételő, visznek neki oda, nem tudom, nem pecsétel a kis nyomda, akkor visznek tintát, tehát hogy ilyen nagyon operatív feladatokat végeznek el, és van olyan csapat, akik már régen, már azóta egyetemisták, és még mindig visszajárnak a hangosítónak segíteni, mert ez olyan érdekes dolog.

0: Említetted, hogy a gyerekek körében mennyire népszerű ez a program, de az is érdekelne, hogy a szülőktől érkezik-e visszajelzés, hogy mennyire nagy segítség nekik az, hogy tudnak, látják és megtapasztalják azt, hogy nem kell felesleges köröket futni, hogy megtalálják azt a sportágat, amit a gyerek szeretne vagy tud is végezni.
1: Hát a mai világ nem a visszacsatolásokról híres, főleg nem a pozitívról, a negatívat azt szeretjük, fröcsögni szeretünk, de ennek ellenére sokan jelzik, hogy várják, meg hogy a testvérénél itt sikerült kiválasztani, és már a kicsi is akkora, hogy már itt. Tehát, hogy már erre számít. Tehát úgymond egy betervezett rendezvénye ez az EGRI szülők részéről. Minden iskolában kiplakátozzuk, évek óta mindig ugyanezen a dátumon van. Tehát ez egy bizonyos stabilitást, kiszámíthatóságot jelent. Én, ha annak idején lett volna egy ilyen, amikor az én gyerekeim annak idején elkezdtek vízilabdázni, meg úszni, meg keresgélni, hogy milyen sport való nekik, én örültem volna neki, hiszen nagyon praktikus, mert egy helyen, egy időben egy csomó sportágat ki lehet próbálni. Sőt, volt már olyan felnőtt férfi, aki a

0: Ugye ezt is szokták kérdezni, hogy mi alapján választjuk ki a sportegyesületeket. Hát az alapján, hogy akik a idézőjelbe bázist alkották az elmúlt tizenvalahány évben, és mindig rendesen jöttek, rendesen mentek, segítettek összepakolni, tehát ugye a mi alapítványunk... a humán erőforrás az kb. 3-4 ember, tehát nincs egy akkora apparátusunk, hogy most karbantartótól kezdve a kuka összeszedésig mindenki legyen. Ezért arra kértük mindig a sportolókat, hogy a before after állapotot azt segítsék. Előtte-után állapotot a standok berendezéséhez. Tehát nem akarom hosszúra nyújtani, az a lényeg, hogy akik ebben a tízen valahány évben konstruktívak, megbízhatóak voltak, őket hívjuk alapból, tehát nekik ez úgymond ki van bélelve ez a hely. Azon kívül pedig, ugye, aki nem ér rá, vagy mondjuk nyaral, vagy nem jó ez a dátum, annak a helyére keresünk új egyesületeket. Ugye szerencsére van rálátásunk arra, hogy kik azok, mint civil központ, akik újonnan alakultak, nekik meg különösen jó az, hogy bemutatkozhatnak, de sajnos volt már példa arra is, hogy valaki bekérezkedett, hogy léci, engedjének már be. Helyet szabadítottunk fel neki, újra térképet készítettünk, nagyon sok munka volt azzal, hogy újra konstruáltuk a 3x3-as beosztásokat, és aztán annyit nem mondott, hogy bocsánat, és nem jött el.
1: Egyébként ettől eltekintve akkor az egyesületek is várják azóta is minden évben, hogy ők itt jelen lehessenek és bemutatkozhassanak.
0: Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván nincs erre ilyen statisztikánk. Eleinte mértük azt, meg kértünk tőlük egy visszajelzést az első 5-6 évben, hogy hányan iratkoztak be hozzájuk. De erre már nincs apparátusunk, hogy még ezt után kövessük. De mivel jönnek évről évre, ezért valószínűleg nekik is megéri. Meg hát gondoljunk bele, hogy mennyibe kerül egyébként a reklám, vagy a marketing. Jó, nyilván most sokkal könnyebb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt az okostelefonok világában, meg a videó reelsek világában. Sokkal könnyebb, de így is, hogyha hivatalosan reklámozni akarja magát permanensen egy sportegyesület, akkor azért az sok pénzbe kerül.
1: Emlékszem arra, hogy beszéltünk már erről korábban, hogy milyen érzés volt az itt a városban, amikor ez elmaradt, ez a sportágválasztó. Hogy azért az is egy visszajelzés, hogy az emberek keresik, és hogyha elmarad, akkor sajnálják ezt a helyzetet, már pedig volt erre példa.
0: Igen, ezt nem is gondoltam volna, pont talán itt a Szent István Rádióban volt egy beharangozója, és aztán akkor volt Egerben ilyen cunami-szerű eső, de pont azon a napon,
1: igen.
0: És hogy ilyen figyelemfelhívás volt, hogy aki teheti, ne lépjen ki az utcára.
1: Igen.
0: És teljesen egyértelmű volt, hogy az emberek nem sportválasztóra fognak jönni, meg nyilván mi sem fogjuk fölállítani a standokat, meg a hangosítónak az apparátusát szakadó esőben. És hogy aztán voltak ilyen visszajelzések, igen, hogy hát nagyon sajnálják, mikor lesz pótolva, aztán próbáltunk is egy pótidőpontot, de az meg nem volt jó talán a helyszínnek, tehát ezek a pótlásokkal az a baj, mint ahogy az elején mondtam, hogy ha nem ugyanazon a napon, nem ugyanazon a helyszínen van, mint amit már megszoktunk, nem beszélve nem csak a megszokásról, hanem emögött van egy logikai érv is, mert szeptemberben vannak a sportiskolai beiratkozási időszakok, és ugye akkor kezdődik az iskola, és ez még pont jó, ez a szeptember 5-e ahhoz, hogy 15-i beiratkozások környékét így megelőzi, és akkor egy nagyobb spektrumot ad.
1: Most azonban jó idő lesz, úgyhogy nagy reményekkel vagytok ti is, és szerintem itt a városban élők is, hogy megismerkedhessenek újra, vagy akár először első alkalommal ezzel a rendezvénnyel. Mennyi embert vártok? Mire számítotok most?
0: Hát óvatos becsléssel, ha azt mondom, hogy ugyanannyit, mint eddig, akkor örülök neki. Ajándékot azt beszereztünk, szerencsekerék lesz, iskolai közösségi szolgálatosaink vannak, új két sportág megjelenik, a régiek is itt lesznek, tehát mi készülünk, bár szerintem mindenki nagyon örülne az esőnek, de azért szurkolok, hogy ne pont szombaton 3-tól 6 óráig essen. Bár az is volt már, arra is volt már példa, hogy a végén elindult egy kis eső, és mégis visszajöttek az eredményhirdetésre az emberek.
1: Volt egyébként az évek során olyan, amit éreztétek, hogy meg kell változtatni, most nem a helyszínre gondolok, hanem akár újdonságot belevinni, vagy bármilyen változtatást eszközölni, hogy hát, ha még többen jönnek, vagy komfortosabb lesz, vagy kell lennie komfortosabb?
0: Hát a komfortosságba a klímaváltozás szólt bele, Ugyanis ugye, aki járt már az Agria Parknak az udvarában, az tudja, hogy ugye a hátsó fele

0: az a fákkal teli védett hűvös rész, az eleje pedig a betonozott, bár szökőkúttal teli, de akkor is ott egy fanélküli terület. És ott is látszik a klímaváltozásnak az eredménye, hogy egyszerűen az egy órás kezdést azt már így is rátettük háromra, mert egy órakor elviselhetetlen meleg volt, tehát a változás egy az ez. A változás kettő pedig az, hogy lehetetlen azon a betonplacon azt kérni, hogy ott mutatkozzanak be a szervezetek. És ezért most az egészet megpróbáltuk hátrahúzni a hűvös részre, tehát hogyha nem találnak bennünket a játszótér előtti területen, akkor hátrébb húzódtunk, az egészet hátrébb tettük. Éppen ezért, mert az előbb azt nem mondtam, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a standon kipróbálják a gyerekek a sportágakat, hanem vannak egy 10 perces bemutatkozási sávok, ahol rendesen bemondó által mikrofonnal bemutatkozhatnak a szervezetek. Itt változás, vagy teljesen szabad kezet kapnak abból a szempontból, hogy van, aki csak beszél, és elmondja, hogy hol van a telephelyük, mennyibe kerül a tagdíj, hol van óra, hol lehet jelentkezni. Van, aki egyáltalán nem beszél, hanem inkább egy bemutatót tartanak, hogy az sokkal látványosabb. És aztán mond 3-4 mondatot, hogy aki azt szeretné, hogy a kislánya ugyanilyen ügyesen megcsinálja mondjuk a spárgát, az itt is tud jelentkezni. És ennek ugye nem építünk külön színpadot, hanem ott a játszótér előtti placon volt, de ezt is most az egészet hátrébb húzzuk, mert iszonyatosan meleg van. Úgyhogy a változást azt nem mi, hanem az időjárás alkotta, de az az igazság, hogy ennél több program, elem szerintem nem indokolt ehhez.
1: Maga a tér akkor bezárja annyira ezt a helyzetet, hogy nem is férne több egyesület? Igen. De amúgy akár még lehetne is?
0: Tehát, hát hogyha... most már nem, és egyébként sem, tehát ez a 20, ez nem valami szimbolikus szám, hanem körülbelül, hogyha beosztjuk egy 3x3-as négyzettel az Agriaparknak az udvarát, úgyhogy még a szerencsekeréknek és a egészségügyi vizsgálatoknak és a hangosítónak is legyen placca, hogy így fogalmazzak, úgy ez ennyit tud a tér. Tehát amikor jöttek olyan visszajelzések, hogy csak a csókos egyesületeket engedjük be, akkor nem erről van szó, hanem egyszerűen az a választási metódus, amit az előbb elmondtam, azon kívül pedig, hogyha a két újon felül már fizikailag nem fér be a harmadik, akkor nem fér be, tehát ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Akkor egyébként az is elmondható, hogy kicsit kinőttétek magát a rendezvényt?
0: Hát, lehet, hogy igen, de mi nagyon szeretjük, nagyon jól tudunk együttműködni a helyszínnel, hát most már azt mondom, hogy több mint egy évtizede mindig vannak ilyen operatív megbeszélések a vezetőséggel, a marketingesekkel előtte, mindent lebeszélünk, teljesen biztonságot nyújt, hogy vannak karbantartók, áramot tud adni, van mosdó, tehát gondoljunk bele, én nagyon sok rendezvényt szervezek, hogyha ezt egy másik helyszínre visszük, ahol ez az apparátus nem áll rendelkezésre, akkor az mennyi pénzbe kerül WC-t rendelni, biztonsági szolgálatot rendelni, egészségügyi felügyeletet rendelni, és nem is folytatom tovább. Tehát aki csak elmegy egy rendezvényre, és aztán a kanapéról elkezdi finoman szóval úcsárolni, hogy milyen szörnyű volt, és ez nem volt, meg az nem volt, az bele se gondol abba, hogy ahhoz, hogy egy szombat estét egy ember felszabadultan töltsön el, addig egy másik ember vagy egy egész csapat mennyit dolgozik ezért.
1: Én a közösségi médiában láttam a pánikoló anyukákat, hogy nem tudták, hogy most lesz akkor, vagy nem lesz, és mikor lesz, és hogy lesz. Úgyhogy most, aki hallgat minket, ahhoz remélem eljut ez az információ, ismételjük el még egyszer, hogy hova és mikor mehetnek.
0: Most szombaton, szeptember 5-én újra lesz sportág választó az Agria Parknak az udvarán, 3 órától 6-7 óráig, attól függően, hogy futnak ki a bemutatkozók, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Somogyi Mónikával, az EGRI Norma Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgettünk a Mozdulj Válasportot Egerben elnevezésű sportág választó programról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Sziluett. Magazin műsor nőknek. Sziluett. Magazin műsor nőknek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm Tircsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót, és ígéretünk a szíven folytatjuk tovább beszélgetésünket a magyar királynékről. Egészen pontosan a mai adásunk egy királynéről fog szólni, Merániai Gertrúdról. Nagyon sok érdekességgel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójába, akkor most hallgatjuk figyelemmel és szeretettel, hogy milyen érdekességeket is gyűjtött össze ezzel a király kapcsolatosan.
2: Mielőtt a királynéval kapcsolatos legendákat kezdeném el önöknek mesélni, engedjék meg, hogy egy mottót olvassak föl, illetve ennek a mai előadásnak egy Széchenyi Istvántól vett idézettel szeretném a hangulatát megteremteni. Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Merániai Gertrúd, vagy Gertrúdis, hogy ki, mikor nevezte Gertrúdnak és Gertrúdisnak, majd visszatérek rá, mert ez is nagyon érdekes momentuma a magyar történelemnek, illetve a magyar irodalomnak. Merániai Gertrúdis második Endre királyunknak volt a felesége, méghozzá az első felesége. Endre királyunknak három felesége volt egyébként, mert meghaltak a királyi hölgyek. Merániai Gertrúdis az a királynénk és az az anya, akinek két lánya és három fiú gyermeke született, az egyik leánya pedig nem más, mint a mi Árpádházi Szent Erzsébetünk, a bizonyos rózsás szentünk. A fia pedig nem más, mint a későbbi negyedik Béla királyunk, a tatárjárás utáni második honalapítónak hívott és tisztelt királyunk. A királynéink életével, illetve életének legendáival kapcsolatban óhatatlan, hogy a királyi férjről, a magyar királyról is beszéljek, hiszen azért lett királynéja a magyar királyságnak, mert egy árpádházi király választotta. Merán egyébként a mai Dalmácia, Isztriai félsziget, Dél-Tirol területére tehető és tengermelléket jelent. Egy hercegség volt a középkorban, politikailag nagyon jelentős hercegség. Gertrúdisnak, az idősebbik nővére, a világhíresen szép Ágnes, például a francia királynak lett a felesége, kisebbik húga Hedvig pedig Sziléziai Henriknek lett a felesége, és később Sziléziai Hedvig néven szenté avatták. Róla ugye azért nem beszéltünk, mert egyébként nem magyar származású szent. Nos, Gertrúdis is minden valószínűség szerint nagyon szép lehetett, de hogy hihetetlenül okos és talpra esett, az minden valószínűség szerint, mert nagyon nagy befolyással bírt Endrére, akinek ugye a felesége lett 1203-ban. Endre akkor árpádházi herceg volt, és a bátyja uralkodott, első Imre királyunk. Az apa nem más, mint harmadik Béla. Tehát harmadik Béla királyunk két fiáról van szó. Amikor a Endre és Gertrúdis házassága megköttetett, néhány hónappal később Endre haddal, seregekkel támadt bátyja ellen, Imre királysága ellen. A közvélemény egyébként már ezt a Endreféle támadást is Gertrúdis számlájára írta.
1: És miért?
2: Mert úgy gondolták, hogy az idegenből, Meránból, tulajdonképpen német származású feleség biztathatta az addig békésen élő Endre herceget a bátyja ellen. És ekkor következett be a magyar történelemnek az az érdekes eseménye, amelyet egyébként Tan Mor egy csodálatos festményen örökített meg, hogy Imre király egyedül, fegyvertelenül megjelent öccse fegyveres udvarában vagy seregei között, és ezzel a megjelenésével tulajdonképpen leszerelte a Endre mellé állt nemes urakat, akik meghatódva és magukba szállva a király békét szerző szándékaitól gyakorlatilag hazatértek. Imre Endrét egyébként börtönbe vetette, Gertrudiszt pedig hazazavarta a meráni udvarba. Ez volt a büntetésük a lázadás miatt. Csak sajnos a magyar történelem úgy alakult a továbbiakban, hogy két év múlva, 1204-ben, 1205-ben Imre király meghalt, és harmadik László néven megkoronázott kiskorú gyermeke is meghalt Bécsben. És megint azt kell mondjam, hogy a magyar közvélemény, a korabeli közvélemény a kiskorú gyermek halálát is Gertrudisnak tudta be, gyakorlatilag merénylet és mérgezésről suttogott a korabeli történelem. Egy biztos, Imre és László halálával szabadult föl az út Endre és Gertrudis előtt a magyar királyi trónhoz, és lettek ők Magyarország királyai, illetve királynéi. A történészek azt mondják, hogy Gertrudis nem volt rosszabb királynéja a magyaroknak, mint sok más királyné, és nem osztogatta jobban a királyi birtokokat és javakat a saját híveinek, illetve a Meránból a magyar királyságba utazott híveknek, mint más királyné tette majd a későbbiekben. De ha végighallgatják, hogy az egyik öccse, Bertold, kalocsai érseke, majd erdélyi vajda címet kapta, a másik testvére, Bamberg püspöke lett, a harmadik testvére Isztria grófja címet, hát akkor mégiscsak elgondolkozhatunk rajta, hogy igencsak maga felé és a maga nemzete és népe felé hajlott a királynénak a keze. Nagyjából 10 évig élt Endre királynéjaként Gertrudis, amikor Endre király Halicsban hadakozott és harcolt, és 1213-ban 6. Lipót osztrák herceg látogatásra érkezett a magyar királyságba, és a hercegnek a tiszteletére a Pilisben egy vadászatot rendeztek. És ekkor következett el a magyar történelemben a magyar urak számára az a pillanat, amikor a gyűlölt és megvetett német meráni származású királyné, kijutva a királyi várfalak és a királyi testőrök védelméből, a Pilisben meggyilkolták. Tehát ő az a királynénk, aki ellen a magyar történelem első, mondhatjuk azt, hogy politikai gyilkosságát elkövették.
1: És ezt örökíti meg Katona József a Bánkbán című művében.
2: Így van, majd erről a későbbiekben mesélek. Péter Ispán, Kacsis Nembéli Simon és Bánkbán veje Simon követték el tevőlegesen ezt a gyilkosságot vagy merényletet. Nem lehet tudni, sőt minden valószínűség szerint azt lehet gondolni, hogy egyébként egy nagyon széleskörű összeesküvés történt a királyné ellen, mert mikor Endre visszatért az országba, akkor csak és kizárólag Péter Ispánon állt bosszút, őt végeztette ki. Péter Ispán volt az, aki a halálos döfést adta a királynénak, illetve ő tőle halt meg a királyné. Az összes többi nemes urat, aki részt vett az összeesküvésben, nem büntette meg Endre. emiatt lehet arra következtetni, hogy valóban egy nagyon széles körű támadás volt már ez a királyné és a királyné környezetében lévő meráni urak és lovagok ellen.
1: Egészen pontosan mi volt a magyar főurak baja Gertrúdisszal vagy Gertrúddal, hiszen egy nemzet általában szereti a királynét és büszke rá.
2: Valószínűleg tényleg ez, hogy a magyar királyi birtokokat idegen nemeseknek adományozta el, illetve ez a királyné gyilkosság a korabeli krónikákban és korabeli hírlapokban, vagy 50 nyugat-európai hírlapban is fönt maradt és leírták, tehát Európa szerte nagyon nagy port vert föl ez a királynéi gyilkosság, és azzal magyarázták, szinte kivétel nélkül mindegyik nyugati krónika, hogy a magyarok mérhetetlen német gyűlölete vezetett a királynéi gyilkossághoz. Bangban szerepe, és Bangbánt egyébként vagy 300 évvel később élt Valkai András nevű erdélyi történész helyezte előtérbe. Bangbánnak minden valószínűség szerint nem volt szerepe egyébként az összeesküvésbe, csak a későbbi krónikák hozták előtérbe. A szerelmi szál pedig még később, tehát 1213 után, vagy 70 évvel itáliai krónikák találták ki. Egyébként úgynevezett vándormotívum ez, hogy Bangban nejét ugye elcsábították, stb. A későbbi adások során, majd vissza fogok még térni erre, hogy mit is jelent az, hogy vándormotívum.

0: A királynéi gyilkossággal kapcsolatban egy Hermann von Altaich nevű Benedek rendi szerzetes leírásában maradt ránk az a Merániai János Esztergom érsekének latin nyelvű levele, amely tökéletesen bebizonyítja, hogy a latin és a magyar nyelv különbözősége, illetve az, hogy a latin nem használ vesszőket. A magyar nyelvben pedig a vesszőket, ha máshová helyezzük, akkor nagyon mást jelent a mondat, és nagyon-nagyon más értelme van. Ezt ennek a Benedek rendi szerzetesnek köszönhetjük, hogy a levél fönt maradt, amely egy Bocampangus de Sigma nevű itáliai retorika tanárnak annyira megtetszett, hogy 20 évvel később, 1235-ben megjelent retorika könyvében mintaként, ez egy szónoklat könyv volt, mintaként írta meg, és így maradt ránk, és innen tudjuk mi is. Megpróbálom úgy felolvasni a latin és a magyar a két különböző mondatot, hogy a kedves hallgatók érzékeljék, hogy a vesző mennyire más értelművé tesz egy magyar nyelvű mondatot. A királynét megölni nem kell. Félnetek, jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem, ellenzem. A másik mondat: a királynét megölni nem kell, félnetek. Jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem. A mondat ugyanaz, csak a vesszők vannak más helyen. És a két mondatnak ugye homlokegyenest más a jelentése. Az egyik mondat pontosan tiltja a királyné gyilkosságot, a másik pedig megengedi, sőt, fölszólít rá. Ilyen a magyar nyelv. Ilyen különleges és ilyen csodálatos. És a Merániai Gertrúddal kapcsolatos legendák, ugye ön is említette már, hogy ebből az eseményből írta Katona József a Bánkbán című drámát, méghozzá 1815-ben, amikor Kolozsváron a Magyar Színház kiírta drámapályázatát egy magyar dráma írására, és ezen a drámapályázaton nyert első díjat Katona József műve, bár nem mutatták be ekkor, 1833-ban volt az ős bemutatója a drámának, méghozzá Kassán, és ezen az ős bemutatón Melinda szerepét Dériné Széppataki Róza játszotta, aki ugye annak idején vándorszínész korában Miskolcon is nagyon sokat vendégszerepelt. A drámából egyetlen egy részletet szeretnék idézni, ami a királyné és Bánkbán közti viszonyt árulja el, de elárulja azt is, hogy Katona József mennyire tisztában volt a magyar jogrenddel és a magyar történelem jogával. Az idézet pedig így szól: nem úgy van, asszonyom, én urad, s bírád vagyok, míg a király odalészen, királyod is vagyok. Tehát a király távollétében, Endre király távollétében Bánkbán volt a király. Tehát a nádor, a bán betöltötte a királyi szerepet. Nos, a magyar színpadokon nem nagyon játszották a Bánkbán drámát érthető okokból, amelyből Erkel Ferenc írta csodálatos operáját, amelyet 1861-ben mutattak be a Nemzeti Színházban. És innentől kezdve nagyon legendákról fogok beszélni, mert vagy megtörtént, vagy nem, minden esetre a magyar lelkületre és a magyar történelemre és irodalomra nagyon jellemző legendákat fogok mesélni. A dátumra figyeljünk oda: 1861. Alig 10 évvel vagyunk a 48-as szabadságharc és az aradi vértanúk kivégzése és a szabadságharc vérbefolytása után, amikor Erkel megírja az operáját. Nagyon kemény cenzúra, és Erkel a legenda szerint József Károly főherceghez fordult engedélyért, hogy az operát bemutathassák. És hát a főherceg azt mondta, hogy jó, de miről szól? ó, hát semmi különös, egy féltékenységi dráma, a férj megöleti felesége csábítóját és felbújtóját. Ó, hát rendben, ebben nincs semmi politika, de hát valamit azért mutasson már és játsszon már a operából, amikor Erkel elkezdte a Bordalt eljátszani. Ha férfi lelkedet egy hölgyre föltevéd, s az üdvösségedet könnyelműn tépi szét. Csak éppen azt nem tette hozzá, hogy az operában ez a bordal azért hangzik föl, mert az összeesküvék ezzel a mulató bordallal próbálták álcázni magát az összeesküvést. Nos, képzeljék el azt a jelenetet, amikor a szabadságharc leverése után 10 évvel a Nemzeti Színház színpadán felhangzik, hogy hazám, hazám, te mindenem, életem neked köszönhetem. Aranymezők, ezüst folyók, hős vértől ázottak, könyvtől áradók. Hát a kés megállt a levegőben, úgy gondolom, és jó néhány évtizedig nem mutatták be többet Erkel operáját. Az 1910-20-as években lehetett újra bemutatni. Gyakorlatilag azt mondhatjuk és hozzátehetjük, hogy Ferenc József halála után, hiszen a szabadságharc vérbefolytása tetszik, nem tetszik, de Ferenc József nevéhez kötődik. Ő engedélyezte a vérengzéseket és a kivégzéseket, és Ferenc József hosszú-hosszú uralkodása ideje alatt soha egyetlen egy gesztussal, egy szóval nem kért elnézést a magyar nemzettől a szabadságharc és a hősök kivégzése miatt. A kiegyezéskor sem, és később sem, soha egyetlen egy megbánó gesztust sem tett Ferenc József a magyarok felé. A színműnek, illetve a drámának valószínűleg a legnagyobb hatású előadása az 1848. március 15-én este történhetett, amikor a Nemzeti Színházban Bánkbán drámáját játszották, és Gertrudi szerepében nem más, mint Laborfalvi Róza. Az én általam olyannyira szeretett Jókai Mór ekkor találkozott először Laborfalvi Rózával, mert a magyar drámairodalom legforradalmibb színműve abban a pillanatban valóban a Bánkbán volt, de a nézőtéren céhlegények, forradalmárok, a márciusi ifjak ültek, akik még ennél is forradalmibb gondolatokat követeltek, és megszakították a dráma előadását, és Jókait követelték a színpadra, aki bizony a 12 pontnak a szövegezője és írója is volt, és Jókai, amikor ment föl a színpadra, valószínűleg a világ legszebb Gertrudiszával találkozott össze, Rózával, a miskolci születésű Benke Judittal, és amikor Laborfalvi Róza a forradalom jelképét, a kokárdát rátűzte Jókai vállára, gomb lukába, akkor csattant el nyílt színen az egész színház közönsége előtt az első csók, aminek aztán ugye következett maga a házasság. A legnagyszerűbb Gertrudis alakítója az minden valószínűség szerint Jászai Mari volt. Az 1870-es években Kolozsváron adták elő és játszották Bánkbánt. Filmre legelőször Kertész Mihály 1914-ben vitte a történetet, még néma filmként. Kertész Mihály nem más, mint az az Oscar-díjas magyar filmrendező, aki többek között a Casablanca című csodálatos és soha el nem felejthető filmet is rendezte és alkotta. Maga Gertrudis történetének a valósága az egyébként messze nem úgy történhetett, hogy Gertrudis közreműködésével ugye öccse elcsábította Bánkbán feleségét. Bánkbán Krónikának a második felesége egy spanyol származású hölgy volt. A Krónikák szerint Tota nevezetű tüzesvérű és bővérű spanyol menyecske, akiről Kézai Simon jegyezte föl, hogy olyan világhíresen szép volt, hogy nála szebbet képzelni sem lehetett. Tehát minden valószínűség szerint maga a hölgy csábíthatta el a királyné öcsét. A királyné legfeljebb abban lehetett bűnös, hogy nem akadályozta meg a történéseket és az eseményeket. A krónikák szerint a feleséget megbüntette bánkbán, a csábítót pedig a szolgáival jól megverette. És a valóság semmit nem von le természetesen a drámának és az operának a csodájából és nagyszerűségéből, de ez lehetett a történelmi igazság. És ugye a elején is mondtam, hogy Gertrúd vagy Gertrúdis. Nagyon sok irodalomtörténészünk foglalkozott a bánkbánnal, mint drámával, mondani valójával, hatásával. Többek között Arany János is. És ő volt az, Arany János, aki következetesen Gertrúdist magyar nevén Gertrúdnak nevezte és hívta. Ezért szoktam én is Merániai Gertrúdként említeni ezt a magyar királynénkat. Erről a királynénkről szóló epizódunkat a bánkbánból vett idézettel szeretném zárni, és ezzel a gondolattal köszönök el a kedves hallgatóktól. Nincs a teremtésben vesztes csak én, nincs árva más több, csak az én gyermekem.
1: Tírsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen önnek ezt az előadást. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Végleg bezárják a svájci Braunwald síterepet, miután a cég üzemeltetése hosszú évek óta veszteségessé vált, a döntést az elmúlt időszakban tapasztalt tartós hóhiány és az emelkedő hőmérséklet kényszerítette ki, amelyek miatt a látogatók száma drasztikusan visszaesett. Braunwald egy kisebb síterep, 50 kilométeres körzetében 30 másik svájci síterep található, tehát nem marad a régió sí lehetőség nélkül, mondta a síelők.hu főszerkesztője az Inforádiónak. Veselényi Andrea szerint jellemző, hogy azokon a területeken, ahol sok síterep verseng egymással, alul maradhat pár a környező országokban, ahogy Magyarországon is szűntek meg síterepek. Két ember meghalt, 10 pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Jiangxi tartományban, ahol a Shaodel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat, jelentette a kínai állami média. A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt. A mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között. A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át. A megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity, erősítette meg a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételeket a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a vízügyi igazgatóság. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, tájékoztattak. A kiskörei duzzasztó műfelvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Hozzátették, a továbbiakban ezen vízállás fenntartása elengedhetetlen, emiatt a mezőgazdasági vízszolgáltatás továbbra is korlátozottan biztosítható. Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozás betartását az igazgatóság fokozottan ellenőrzi, az előírások megszegése esetén pedig értesítik a vízügyi hatóságot. A közlemény értelmében a rendelkezés célja az, hogy a napi vízfelhasználás legalább a felére csökkenjen, akár a vízhozam, akár a használati idő csökkentésével. Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását, és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány, írja az Infostart. A miniszterelnök közölte, a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-i szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfa csökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali plusz forrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását 2027. január 1-től 10%-kal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős, száraz idő várható.